Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
3: This is a substance of the way of the samurai.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Mindenkinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó baby. Mögötte full üres vagonok végig, egyet választhatsz.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Kritikus 5 nap előtt állunk energia szempontjából, önkorlátozásra kér mindenkit a kormányfő, kibertámadás érte a magyar államkincstárat. A héten rendkívüli hőhullám éri el az országot, a hőség szerdán és csütörtökön tetőzik majd, amikor a legmelegebb tájakon akár 41-42 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kritikus 5 nap előtt állunk energia szempontjából, egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozásra a nagyvállalatok részére. 30 cég az önkéntes korlátozással mintegy 400 megawatt villamos energiát takarított meg, és másik 270 is hasonló szándékot jelzett, és számos állami vállalat is önkormányzati szerepet vállalt, közölte este a kormányfő. Magyar Péter szerint a fogyasztási görbéken látszik, hogy a lakosság is hasonlóan korlátozza saját felhasználását, főleg 17 és 22 óra között. Arról is beszélt, hogy a vízfogyasztást továbbra is vissza kell fogni, illetve ahol már ellátási problémák alakultak ki, ott a honvédség és a katasztrófa védelem gondoskodik ivóvízről. Magyarország energia rendszere stabilan működik, újra teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, ami 380 megawattot jelent. A kormányfő közölte azt is, a paksi erőmű biztonsága 100%-ban garantált, de számolni kell azzal, hogy akár egy hónapon keresztül is állhat majd az erőmű. Leállították Budapest szökőkútjait, illetve a Gellért-hegyi vízesést. Az intézkedéssel vizet és energiát takarítanak meg, és mindaddig érvényben marad az intézkedés, amíg tart a rendkívüli aszályhelyzet. Egyetlen kivétel lesz a Feneketlen tó úszó szökőkútját, továbbra is működtetik, mert az a tó élő világának megóvásában is szerepet játszik. Kibertámadás érte a magyar államkincstárat. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. Az incidens során adatvesztés nem történt, a támadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyfél adatokat. Egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok azonban titkosítottá váltak. A támadást jelezték a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. A spanyol hatóságok már 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál. Akkor vesztették életüket, amikor úszva próbáltak meg átkelni Marokkóból a szomszédos Spanyolországhoz tartozó területre. Az elmúlt napokban 50-60 ezer ember jutott be illegálisan a spanyol fennhatóság alá tartozó észak-afrikai településre, de nagy részük azóta már visszatért Marokkóba. A spanyol miniszterelnök kezdeményezésére kedden uniós belügyminiszteri tanácskozást tartanak a helyzet miatt. Az erdőtüzek oltása közben ütközött össze két helikopter Atén közelében. A korinthoszi öböl mentén tomboló lángokat korábban tápláló orkán erejű szél ugyan mérséklődött, ám a tűz elért egy katonai lőteret, ahol fel nem robbant lőszerek aktiválódtak. 500 tűzoltó küzd a lángokkal, járművekkel, nehézgépekkel és repülőgépekkel, munkájukat francia és román egységek is segítik.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Marad a forróság, de délután gomoly felhők képződhetnek, amelyekben helyenként kialakulhat zápor, zivatar, 38 fok valószínű. Péntektől számíthatunk majd egy kis lehűlésre, de még nem tudni hány fokos visszaesés lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Régészet.
1: Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. a 14. századból is származhat. A kripta, amelyre a kápolnában végzett feltárások során bukkantak a zalai régészek. Orha Zoltán régész muzeológus, az ásatás vezetője arról számolt be, hogy eredetileg a kápolna felújítását megelőző feltárások miatt kezdtek kutatásba az elmúlt hetekben, amelynek során meglepetés volt számukra is, hogy a szentély alatt egy kriptára bukkantak 4 koporsóval. Egy középkori templomnál ez meglehetősen szokatlan, és példa sincs arra, hogy ilyen előfordult volna, ezért a kripta kora is vitatott még. A párhuzamok alapján az lenne valószínű, hogy a 18. században készült a kripta a templom törökkor utáni első felújításakor, azonban építész, restaurátor, illetve régész szakemberek úgy vélik, hogy a templom építésével egy időben készült a sírhely, vagyis a 14. században. Hozzátette azt is, hogy annyi bizonyos egyelőre, hogy a koporsók, köztük az egyik egy gyereké, a 18. századból származnak, de nem nyúltak még hozzájuk, viszont feltételezhető, hogy nemesek sírjai lehetnek. A temetésük pontos időpontját is meg lehet majd állapítani a fa vizsgálata alapján, de az már most bizonyos, hogy 1717 és 1775 között helyezték el őket. Beszámolt arról is, hogy a templom belsőben lévő 14. századi freskókat is feltárták, amelyek két rétegben fedik a falakat, a korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 3-a és 8-a között mintegy 400 énekes részvételével rendezik meg a Pécs Cantat Kórus Fesztivált. A rendezvényen az énekesek koncerttermekké alakítják a köztereket, udvarokat. Lesznek például koncertek a Széchenyi téren és a Zsolnai negyedben is. A rendezvény csúcspontjaként a Kodály Központban 400 kórus énekes és szólisták előadásában csendül fel Karl Orff Carmina buránája. Egy karnagyi mesterkurzust is tartanak a fesztivál részeként, amelyen Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével Kenyából, Kínából és Magyarországról érkező karnagyok készülnek fel a Carmina burának különleges előadására, hiszen a gála koncerten egymást váltva fogják vezényelni a művet. A Pécs kantátára Magyarország több városából érkeznek énekegyüttesek. A résztvevők között lesz a Bartók Béla férfi kar, a Méhes Imre kórus, az Asszonantia női kar, a Fermáta vegyes kar, a Musica Ludens, a Pécsi Egyetemi kórus és a Mecsek kórus, de Kínából is jelentkezett 2 énekegyüttes, amelyek augusztus 6-a és 8-a között csatlakoznak az eseményhez. Augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét, majd egy közös táncház is lesz a Zsolnai kulturális negyedben, míg egy nappal később sétáló koncertek csendülnek fel a belvárosban, és közös éneklésre is sor kerül a Széchenyi téren. A gála koncertet augusztus 8-án tartják a Kodály Központban, ahol a kórusok önálló műsorait követően csendül fel a Carmina burána, 400 kórustag, valamint szólistaként a Balatoni Schulz Jennifer és Bognár Szabolcs részvételével.
0: Kiállítás.
1: A tengeren túlra vándorolt magyarok sorsát dolgozza fel a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom címmel nyílt új időszaki kiállítása, amely az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt tiszteleg. 250 évvel ezelőtt Philadelphiában leírták a modern világ egyik legfontosabb mondatát, miszerint minden embernek elidegeníthetetlen joga van az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez. A Magyar Nemzeti Múzeum tárlata arról szól, hogyan keresték a boldogságot magyarok százezrei az óceán túlpartján. Sári Zsolt elmondta, hogy a kiállítás 3 terme, a szabadság, a jólét és a siker álmát meséli el. A tárlata az amerikai függetlenségi háborúban hősi halált halt Kovács Mihály huszártól kezdve Kossuth Lajos amerikai útján át egészen az 1956-os magyar menekültekig körbejárja annak a kérdéskörét, hogy mit jelent szabadnak lenni és mit jelent ezért áldozatot vállalni. A kiállítás feltalálók, művészek, sportolók, hollywoodi sztárok történetein, valamint a köznapi emberek sorsán keresztül mutatja be, hogyan boldogultak a magyarok az új hazájukban, akár világra szóló sikereket elérve és maradandót alkotva. Radnóti Klára és Orgona Angelika történészek, a kiállítás kurátorai, elmondták, hogy azokat a pillanatokat, értékeket, kapcsolódási pontokat szerették volna megragadni a tárlaton, amelyek mindkét nemzet történetében meghatározó jelentőséggel bírnak. A látogatók láthatnak majd Kossuth relikviákat, Karádi Katalin cigarettatárcáját, a múzeum alapítók Szantusz János puskáját, amelyet az amerikai polgárháborúban használt, sőt Dávid Kornél mezzét is kiállították, amelyet a Chicago Bulls csapatában viselt. Emellett azoknak a hétköznapi magyaroknak a sorsát is feldolgozza a tárlat, akik új hazát találtak a tengeren túlon. A kiállítás november 1-ig látható a Nemzeti Múzeumban.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Kastélykertek nyomában Baranyában. Baranya nem csak borvidékeiről, természeti értékeiről és történelmi városairól híres, hanem olyan történeti kertekről is, amelyek a magyar kertművészet legszebb fejezetét őrzik. Selye, ahol egy páfrányfenyő filmszerepet kapott. Selye kastélyparkja nem véletlenül számít hazánk egyik legjelentősebb arborétumának. A barokk Draskovics kastély körül kialakított 7,6 hektáros tájképi park nem csak történeti értékei, hanem gazdag dendrológiai gyűjteménye miatt is különleges. A kastélyt Batthyány Lajos gróf építette a 18. század közepén, a birtok pedig később a Draskovics családhoz került. A park legrégebbi, szabályos díszkerti része még az építkezéssel egy időben született meg, a 19. század közepén azonban a tájképi kertek divatjának megfelelően jelentősen kibővítették. Az utak áthelyezésével nagyobb teret kapott a természetes hatású kertkompozíció, amelynek legidősebb fái ma is ebből az időszakból származnak. 1965 óta a park botanikai értékei miatt természetvédelmi terület, így egyszerre kínál történeti kertélményt és arborétumi sétát. Az arborétumban a világ számos tájáról származó növényritkaságok élnek. Mamutfenyők, jegenyefenyők, vérbükkök, tiszafák, különleges japán akácok és számos egzotikus fafaj teszi változatossá a parkot. Különösen híresek a több példányban is megtalálható ginkgo bilobák, vagyis páfrányfenyők. Nem véletlen, hogy a park a filmeseket is megihlette. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének több jelenetét is itt forgatták, és a történet egyik fontos szereplője éppen a kastélypark egyik idős páfrányfenyője. A különleges fa nem csak botanikai ritkaság, hanem a film emlékezetes képi világának is meghatározó eleme lett.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
3: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgettünk a dilemmákról, viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódunkban egy igen divatos témába ásunk bele. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon lezajlott-e már a digitális transformáció, ott vagyunk-e már, mi változott és mi jön most, mire készülhetnek a nagyvállalatoknál dolgozó menedzserek ebben a témában. Mai vendégünk Bacsó Gergely, az Allianz biztosítónak a CEO-ja, aki korábban 17 éven keresztül a McKinsey tanácsadója volt, és ebből 7 éven keresztül partner, közben pedig éveken keresztül a közép-európai régió McKinsey Digital vezetőjeként tevékenykedett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ő a ideális társ abban, hogy lássunk és pontosan megnézzük azt, hogy hogyan alakultak át a nagyvállalatok digitális vállalattán, milyen lépéseken keresztül jutottak el ebbe a vágyott állapotba, és hol tartanak esetleg most, mire lehet felkészülni az említett viharos vállalati hétköznapokban. Szia, Geri!
4: Sziasztok!
3: Köszönjük, hogy eljöttél, és ha már a felvezetőbe bedobtam ezt a nagyon izgalmas kérdést, hogy véget érte a digitális transformáció, mert ugye mindig ezt csak ígérgetni szokták, és hogyha elmegyünk bármilyen konferenciára, vagy újságcikkeket olvasgatunk, akkor általában azt halljuk, hogy a következő 1-2-3-4 évben mi hány százalékkal fog emelkedni, és ugye beszélgettünk itt a műsorban a Gartnerrel is, Paplacival, hogy hogyan kell ezeket a számokat értelmezni, de hogy valahogy úgy tűnik, hogy ennek a közeljövőnek, mint hogyha soha nem lenne vége.
4: Hát véget biztos, hogy nem ért. Nem tudom, hogy valaha is véget fog érni ez a transformáció. Így több dimenzióból sem. Tehát szerintem az magában, hogy digitális transformáció mi a manót jelent. Ez mondjuk így az elmúlt Hát mióta foglalkozom ezzel mondjuk 15 évben, mondjuk így 2-3 évente új jelentést.
3: Ez lett volna a következő kérdés, egyébként, de akkor már is megválaszolom.
4: Na, nagyon jó. Tehát szerintem az is ér véget, mert nem egy ilyen exakt valami. A másik meg, hogy nagyon érdekes ezt ilyen különböző szemüvegeken keresztül látni, kicsit olyan ez a kérdés, hogy véget ért, attól függ, hogy adjuk vagy vesszük. Tehát, hogyha vezetőként mondod mondjuk a tulajdonosnak, akkor nyilván nagyon fejlett vagy, hogyha elkezdesz beszélgetni a kollégákkal, és mondjuk nézegeted azokat a számokat, amit a Gartner mutat, vagy bárki, hogy mondjuk adaptionbe hogy állunk, akkor vakarja az ember a fejét, ha meg itt tényleg kimész a frontline-ba, és így megnézed, hogy akkor tudom buzzword, de hogy mindsetbe, meg gondolkodásba hol tartanak a kollégák, hogy mit lehet digitálisan megcsinálni, meg mi az, amit úgy csinálunk, hogy hát így csináljuk ezt, már 10 éve jó lesz ez még így, hát akkor meg ég és föld. Tehát, hogy itt szerintem az, mire ez így mind meg lesz, bármi is az, ami meg lesz, hát az még bőven idő.
3: De hogy látod, hogy az identitása akkor így a cégeknek, hogy akkor legyen egyébként egy ilyen közös mindsetben, hogy az már megszületett, és tényleg érdekel, mert hogy az, hogy digitális cégé válni, ez egy gyakran elhangzott dolog, de hogy szerinted mennyire tipikus az, hogy valaki mondjuk bátran állíthatja már, hogy ez náluk létezik, úgyhogy mondjuk kivesszük ebből a körből azokat, akik már eleve úgy születtek.
4: Szerintem esélytelen.
3: Nem?
4: Szerintem esélytelen. Tehát igen, aki úgy született, és mondjuk startup, és kimondottan digitálisra épül, persze, tök jó. De aki mondjuk egy tradicionális cég, nem tudom, menj be a bármelyik MOL benzinkútra, beszélgess bármelyik kutassal, és szerintem akkor már úgy gondolkozik, hogy teljes mértékben digitálisan, és mit hoz a digitális éra neki, mint lehetőség, miket lehet megcsinálni. Egyszerűen nem tudod ezt így kapásból megugrani.
3: Igen, de másik oldalról meg mondjuk épp a nemrégiben kötöttem egy telekom vezetékes előfizetést, és weboldalon minden a helyén volt, kattingattam, pont oda volt írva, néhány perc alatt gyakorlatilag ugye akkor behívta a címadat, bázis, láttam, van, kiválasztottam, megrendeltem, mentem tovább, utána kaptam egy SMS-t, hogy a Vandával cseteljek, és ad nekem időpontokat, és néhány napon belül történik. Ott egyébként nagyjából azért azt éreztem, hogy ott megtörtént a csoda, és pont szerencsére a saját kollégáink is dolgoztak ebbe a projektbe, úgyhogy meg tudtam kérdezni, hogy ott milyen volt a vibe, de hogy akkor ez egy ilyen, valószínűleg ilyen soksebességes dolog, de mondjuk lehet, hogy ott is a cégen belül azért előfordulnak még olyan szigetek, ahol ezt nem érzik. Amire viszont kíváncsi vagyok, és ebben szerintem neked nagyon sok tapasztalatod van, hogy ugye ez a fajta változás, és akkor mondjuk azt mondjuk, hogy akkor a transformáció nem ér véget, de ez mindenképpen egy változás, egy olyan abszolút változás, ami fáj, hogy itt közép-európai régióban dolgoztál, hogy ennek mik voltak szerinted így a tünetei annak, amikor ezek a változások elkezdtek történni, onnan lehetett felismerni azt, hogy valamelyik vállalatnál tényleg elindultak mondjuk azon túl egyébként, hogy esetleg a playbookotokat kitették az asztal tetejére.
4: Én azt mondom, hogy ahogy említettem, ennek így voltak különböző érái, hogy éppen mit is értettek rajta a vállalatok.
3: Tudsz példát mondani, hogy néhány?
4: Persze, tehát amikor szerintem ez így beindult, legalábbis az én életemben beindult az ilyen 2009-10 magassága, akkor mindenki rájött, hogy hú, hát itt digitalizálódni kell, internet, mobil, jaj, akkor majd a mobillal valamit kell kezdeni. A customer journey, mint témák előjöttek. Tehát akkor alapvetően digitális stratégiák születtek, nagyon sok papír, hogy ez majd hogy váltja meg a világot, illetve első lépésben elindultak a customer journey-k átalakításai, alapvetően a nagyobb dolgokra, tehát mint amit most mondtál telekomos példánál is, de ez meg volt telekomba, meg volt bankszámlánál a bankokba, mostani otthonomat nézve biztosítóknál, ha akarsz egy egyszerűbb lakást, egy utast, egy GFB-t kötni, persze minden, tehát amilyen úgymond triviálisnak tűnik. Utána így jött egy időszak, amikor a customer journey-k után elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy agilis, ugye te is mondtad, mindenki rájött, hogy ez tök jó, csak hogy így nem működik a klasszikus funkcionális silós szervezetekbe. Utána jött az adat például, annak különböző változatai, ha visszagondolsz, volt egy időszak, amikor mindenki még a big data-ról beszélt, hogy akkor most big data vagy small data, aztán eljutottunk oda, hogy jó, nem is a data, hanem az analytics, hú, de data nélkül az analytics semmi, akkor majd a kettő egybe, akkor most ugye szintet ugrott, eljutottunk oda, hogy AI, gen AI, agentic, stb. Tehát egy így mindig megvannak ennek az új trendjei, bejött párhuzamosan a core core technology, core modernization, mindenki rájött, hogy tök jó, hogy a frontendekben nagyon digitálisak vagyunk, de összeraktunk 6 legacy core-t, ne adj Isten nagyvállalatként, hogyha még akvizíciókkal nőttünk, azok a cégek, amiket megvettünk, mind mások voltak, ezt is valahogy egybe kéne rakni, tehát hogy én ezt valahogy úgy látom, hogy így egyre több területen egyre erősebb lett a technológia, ami így szembe jött, és hogy azért ez látványosan ez csak erősödni fog. Tehát a technológia szerepe az nőni fog, és erősödni fog a bizniszben. Úgyhogy ebbe folyamatosan jönni fognak szerintem az újabbnál és újabb témák.
3: Általában szerintem a példáknak nagyon nagy része az kicsit nehezen értelmezhető mondjuk a mi környékünkön, és persze, hogyha van egy nagy multi, amin eltörténik, akkor az oké, de hogy mondjuk nyugat-európai, amerikai, ázsiai példák, de hogy mi a speciális szerinted, amit te láttál Közép-Európában, hogy mi volt az, amiben mondjuk így el kellett térni, vagy olyanra kellett reagálni, ami mondjuk más régiókban esetleg nem volt jellemző?
4: Szerintem egyrészt nagyon más a business case. Tehát, hogy amíg mondjuk nyugat-európai nagy cégeknél, nagy ügyfeleknél, ahol dolgoztam, ott egy folyamat a részére fókuszálni is megértem, mert hogy olyan pénzek mozogtak, hogy euró 10 milliók, 100 milliók balra, jobbra, és tényleg nagyon intuitíven megérték az ötletek. Kelet-Európában az látszik, hogy mivel sokkal kisebb piac, kis pénz, kis foci, sokkal átfogóbban kellett hozzányúlni dolgokhoz. És azt gondolom, hogy ez így volt olyan, ahol ez azt eredményezte, hogy hát akkor nem csináljuk meg, volt olyan meg, ahol azt eredményezte, hogy sokkal jobban meg lehet csinálni, mert hogy egyszerűen rá voltál kényszerítve arra, hogy holisztikusabban végig gondolt, hogy mit is akarsz.
3: Tudjuk azt mondod, hogy a méretgazdaságosságnak a problémája az néhány helyen azt hozta, hogy egyben le tudták kezelni, és akkor nem, igen, ez a szelete, amit fel is soroltál egyébként ilyen evolúció, hanem egyben neki tudtak fogni, tehát hogy minél kisebb egy cég, annál könnyebb ezt a, mondjuk akkor, igen, visszatérve a fogalomra, mondjuk ezt a teljes transformációs dolgot tényleg megcsinálni, mint
4: így van. Így van, viszont az a kihívásod, hogy minél kisebb a cég, annál nehezebb finanszírozni, mert azért a technológia az nem lesz olcsóbb, attól, mert sokkal kisebb vagy, másrészt pedig a return oldalon és a business case-ed az annál nehezebb, minél kisebb vagy. Tehát igen, könnyebb, csak valahol ebbe meg kell találni az egyensúlyt.
3: És ez, hogy látod, hogy jelentkezett akár menedzsmentekben, meg az ilyen vezető rétegben, hogy ez inkább lelkesítette őket, mondjuk az, hogy akkor oké, nagyobb a kockázat, de hogy egyébként lehet gyorsabban haladni, és amit mondasz, aztán alá tudom támasztani azzal is, hogy egész sok példát látunk most ilyen csoportszintű ügyfeleknél is, ahol valamit Magyarországon el tudott készülni, lehet, hogy pont ezért, mert egy kicsit szabadabb volt a pálya, és utána innen ment tovább mondjuk csoportszintre, vagy mondjuk anyaországi helyre, de hogy dinamikában a vezetők ezt hogy kezelték, lehetőségként, kockázatként, féltek, bátrak voltak, mi volt ennek akkor az emberi oldala?
4: Ez azt gondolom, hogy az embere válogatja. Tehát, hogy volt olyan, aki meg van olyan, aki ebben meglátja a lehetőséget, és nem fér beleállni, és persze biztos, hogy nem mindenkinek minden jön össze, de általában abból születnek ezek a sztorik, amit te is mondasz, hogy kitalálnak valami olyat, ami utána megy és sódít, akár cégen belül, akár startupként és piacokon, és stb. Van olyan, aki ezt teherként éli meg, hát az előbb-utóbb falba fog ütközni, mert hogy a piac az nem vár, tehát az így is úgy is kényszeríti belőled. De láttam azt is, hogy nagyon sokan ezt kifogásként kezelik. Pláne egy nagyvállalatban tök jól el lehet amellé bújni, vagy amögé bújni, hogy jaj, de hát itt nem jön ki a business case, túl sokat kellene költeni, akkor inkább tartsuk meg a manuális munkavégzést, a manuális folyamatokat, amit tök jól működik, mindaddig, amíg nem jutsz egy Kodak dilemmába, hogy akkor beugrik valaki a piacodra, aki meg úgy gondolt, hogy hát ő megcsinálta a digitális automatizált dolgokat, és akkor onnantól meg fájni fog.
3: Igen, de mondjuk ezt a bankbiztosító szektorban, vagy inkább a bankban, az látszik is, hogy azért beugrottak a dolgok, és hogy nem tudom, hogyha most így szétnézünk, akkor azért lehet ezeknek a, mondjuk a globál szereplőknek a beugrása azért az egy elég erős motivátor, mert hogy azért az látszik, hogy most már a majdnem minden, nem tudom, internetbank is egyébként azért nagyon kényelmes lett, és nem olyan, mint mondjuk 15 éve, amit biztos, hogy nem tudom, ilyen auditorok raktak össze, vagy valamilyen pénzügyi emberek, és úgy biztos, hogy nem ilyen customer journey-ben gondolkodtak, hanem csak a feature-ben, hogy ez azért elég belendítette a, mondjuk ilyen szempontból a normál nagyvállalatoknak is a viselkedését.
4: Igen, de azt gondolom, és személyes vélemény, nincs mögötte semmi nagy research, és szerintem ebbe igazából nem a támadók a nagy katalizátorok, hanem a versenytársak. Tehát, hogyha mondjuk megnézel egy bankszektort, világ legnagyobb szektora, a legtöbb profitot termelő, legjobban fizetett szakemberekkel, stb. Nagyon okos emberek vannak benne. Nagyon jól látják, hogy merre megy a világ, és mik azok a változások, amik jönnek. És persze tök jó, hogy van egy Revolut, meg egy Wise, meg stb., de egy HSBC-nek legalább akkor a motiváció, hogy de hát ha Lloyds meglépi, ha a City meglépi, akkor nekem is muszáj meglépni. Tehát ezt a piac kikényszeríti, és igen, jönnek a támadók, de a támadók mondjuk ilyen szempontból így kicsit szurkálják a nagy elefántokat, de eljutnak arra a szintre már a nagyok is, hogy azt mondják, hogy jó, akkor, amikor ez már gazdaságilag is kellően fáj, meg kellően veszélyes, vagy kellően nagy lehetőséget látok benne, akkor ugrok, és nem azért ugrok, mert van egy startup, hanem mert látom, hogy egyszerűen ez kellően nagy és megérett. És azt gondolom, hogy ez látszik most már a legtöbb ilyen technológiai területen.
3: Igen, és ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy egyrészt az a klasszikus példa, hogy a, mondjuk amikor a jeget hozták a sarkörről Amerikába odáig, hogy az otthoni hűtőszekrények elterjedtek, és most így nem mondanám végig a lépéseket, de hogy volt azért egy pár ugrás, és valahogy soha nem azok a cégek voltak a nyerők, akik az előző érában, tehát mondjuk aki hajóval szállította a jeget, nem azt csinálta utána, nem tudom, az ipari jégtermelést, és aki az ipari jégtermelésben jól működött, nem ő lett a hűtőgépgyártó, de hogy amit mondasz, abból azért úgy tűnik, hogy egy kötött pályán haladnak a vállalatok, és főleg, hogyha mondjuk abban a régióban élünk, az meg ugye mondtad, hogy kicsi, és ilyen szempontból talán még korlátozottabbak a mozgásterek, hogy valójában van választása abban a cégeknek, hogy éppen mit kell csinálni, és hogy ráadásul, hogyha mondjuk ilyen szabályozott szektorokban ott meg maguk a, mondjuk akár az EU-s vagy egyéb ilyen normák diktálják azt, hogy merre felé kell menni, de ugye a digitális transformációban, amit felsoroltál ott az elején a sort, abban én vagyok, ebből úgy érzem, hogy nem olyan szabad a választása a piaci szereplőknek, hanem gyakorlatilag, mint hogyha ki lenne rakva az út, és azt döntheted el, hogy csinálod, vagy nem.
4: Szerintem még azt sem döntheted el, igazából azt döntheted el, hogy mikor csinálod és hogyan csinálod. Tehát szerintem a témák azok nagyon adottak, és a piac kikényszeríti. Tehát én iszonyatosan hiszek a piac erejében, illetve a mikroökonómia erejében, és ilyen szempontból nem a szabályozó mondja meg, persze előír egy csomó mindent egy szabályozott iparágba, egy bankba, egy biztosítóba. A szabályozó teljesen helyesen okkal szabályoznak dolgokat, de Isten igazából a nagyobb lépéseket azt a piac fogja kikényszeríteni. És az fogja determinálni, hogy foglalkozol-e egy témával, vagy sem, hogy megoldasz-e vele egy valós problémát az adott vállalat életében, vagy látsz-e egy valós lehetőséget, egy növekedést, egy bármit abban az adott területben. Ha igen, akkor fogsz vele foglalkozni, ha nem, nem. És azok a technológiák robbannak be ilyen szempontból, amik tényleg megoldanak egy valós problémát. Tehát, hogy lehet, hogy nyilván ebben is van rengeteg féle verzió, de mondjuk blockchain ott volt a világ ígéretének, hype curve-ön ment fel a Gartnernél, most nem tudom éppen hol tart, csak akkor nézd meg, hogy mondjuk a vállalati szektor mennyire adaptálta. Persze találsz néhány use case-t, de nem egy olyan, ami így tényleg megváltotta a világot, és mindenki csinálja. Miközben megfogod a mobilt, és azt mondod, hogy akinek már nincs egy mobilra optimalizált honlapja legalább, vagy egy apja, hát akkor mit akar? Tehát a valós igények meghatározzák, hogy fogsz-e vele foglalkozni, vagy nem.
3: Ugye ezzel kapcsolatban eszembe jut egy másik ilyen izgalmas statisztika, amit mostanában gyakran szoktunk használni, és csináltunk egy AI-os e-bookot, amiben szintén ez egy ilyen kiemelésben szerepel, és az MIT-tól a McKinsey-n keresztül a Gartnerig mindenki valamilyen módon ezt visszaigazolja, még pedig azt, hogy a vállalatoknál végrehajtott mondjuk ilyen AI, vagy Gen AI fejlesztési projekteknek és akkor itt van 80-85-90-95% az nem termel végül valódi üzleti hasznot. És hogy amit most mondtál, arra ezt rá lehet kötni, hogy akkor hol válik el, vagy ez tényleg csak akkor derül ki, hogyha már megcsinálták, hogy hajtott-e hasznot, vagy hogy melyik ilyen hype, és biztos vagyok benne, hogy a blockchainről is akkor, amit említettél, tudnánk ilyen statisztikákat keresni, de hogy ez a valódi üzleti értékteremtés, akkor gondolom ez egy kulcs, de hogy ez hol történik ennek a megmérése egy a folyamaton belül időben.
4: De az a vicces, hogy ezt a általában 90%-os szám, amit McKinsey-s koromban használtunk a különböző kutatásokra, és hogy ez így megvolt mindegyik érára. Tehát ez ugyanígy megvolt, hogy a 90% a Customer Journey Transformation-öknek félz, ugyanez az Advanced Analytics-re, most a GenAI-ra, tehát hogy ez így teljesen copy-paste-el működik. És azt gondolom, hogy ugyanarra az okra vezethető vissza, hogyha az elején, amikor elkezdesz egy ilyen projektet, ezt azért kezded el, mert hype, mert szexi, mert akarja a tulajdonos, mert jött a tanácsadó, mert mit tudom én, akkor semmi nem lesz. Hogyha azért kezded el, mert megoldasz vele egy valós problémát, ami neked kellően fáj vezetőként, menedzserként, stb., akkor meg lesz. És nem a technológia köré kell szervezni, hogy akkor most csinálok egy GenAI projektet, hanem csinálok mondjuk egy cross-sell projektet, amit meg akarok ugrani, és abban fel fogok használni GenAI-t, abban módosítani fogok Customer Journey-t, de abban módosítani fogok terméket, marketing, kommunikációt, bármit is. Tehát abban a pillanatban, hogyha összeáll ez egy olyan képé, ahol te valóban meg akarsz oldani valamit, akkor annak lesz üzleti haszna, ha lesz üzleti haszna, akkor sikeres lesz.
3: És ezek általában inkább bevétel növelést céloznak, vagy a digitális transformációs projektek, vagy a kiadás csökkentést. Gondolom mindegyikre van példa, de hogy melyik ami az erősebb trigger?
4: Szerintem mindenki szeretné, hogyha ez alapvetően bevétel növelésről szólna, de azt a legnehezebb elérni nyilvánvalóan. Tehát a kiadás csökkentés az, amiből úgymond a legtöbb megvalósult. A bevétel az, ahol nagyon sok az ígéret, ami vagy összejön, vagy nem. De az a jó benne, hogy ez így általában is igaz. Tehát, hogyha kiveszed a digitális jelzőt mögőle, és azt mondod, hogy költségcsökkentési projekt versus növekedési projekt, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fogja a költségcsökkentési projekt hozni azt, amit eredetileg elvártál tőle. Tehát, hogy ez megint nem a digitálisnak a haszna, vagy a rákfenéje.
3: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
6: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
3: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, témánk pedig a digitális transformáció, annak a szervezetre és az egyéni karrierre gyakorolt hatása. Mai vendégünk Bacsó Gergely, az Allianz biztosítónak a CEO-ja, aki korábban 17 éven keresztül a McKinsey tanácsadója volt, és ebből 7 éven keresztül partner, közben pedig éveken keresztül a közép-európai régió McKinsey Digital vezetőjeként tevékenykedett. A digitális transformáció valójában azt jelenti, hogy ez egy eszköztár bővítés, de hogy soha nem szabad elmenni abba az irányba, hogy akkor ezt technológia vezérelt maradjon, hanem ez mindig az üzlet része, és az látszik, hogy sok vállalat sokáig párhuzamosan futtatta mondjuk az IT és az üzleti területeket, és ez így nagyon sok helyen összeolvadt. Ugye erre szerintem látunk ilyen jó példákat, de hogy ez izgalmas, hogy azt mondod, hogy akkor vegyük ki belőle a digitális jelzőt, valójában akkor ezek a nap végén mindig csak, idézőjelben mondom azt, hogy csak üzleti projekteknek kellenének, vagy legyenek.
4: Igen, projekteknek kell lenni, ahol van egy eszközkészleted, és akkor ahhoz az eszközkészlethez nyúlsz. És hogy most egy projektbe használsz mondjuk RPA-t, vagy AI-t, most az akkor digitális lett, a másik meg, ahol papíron csináltad a folyamatot, nem? Tehát, hogy így...
3: Igen, egy kicsit
4: érdekel, ilyen, tehát, hogy így nem azon múlik.
3: Kicsit cinikusan mondhatnánk azt is, hogy nem hívjuk elektromos vállalatoknak a vállalatokat, azért, mert árammal világítunk, meg azzal vannak a számítógépeink, de hogy közben meg ugye ezek az üzleti projektek azért mégiscsak a technológia mentén változtatják meg, és hogy ami szerintem akkor egy másik érdekes dolog, vagy egy ilyen fontos dolog, amit behoznék, hogy ez ugye mindig érinti a szervezetet, meg a benne dolgozó embereket, és hogy ugye az ilyen nagy transformációs projektektől azért szokott sok helyen rettegni a szervezet, mert jellemzően úgy szokott kinézni, hogy akkor lecserélik az embereket lassan-gyorsan, de hogy azért általában, amikor valahol mondjuk egy ilyen nagy tanácsadó megjelenik egy transformációs projekttel, ott azért azzal kezdődik mindig, hogy valahány embert, vagy valamilyen részleget, vagy tevékenységeket az elvágnak, és akkor utána elkezdenek építeni egy másikat, hogy ez egyébként egy szükségszerű dolog, vagy mindig így van, vagy ez inkább csak egy erős mítosz?
4: Nem, szerintem ez történik, és hogy az emberek alapvetően nem szeretik a változást. Most nagyon leáltalánosítva, persze van, aki élvezi, és abban lubickol, de mondjuk egy átlag munkavállaló nem azért megy be egy céghez, hogy új, itt most milyen változást lehet csinálni holnap, hanem az, hogy működjön, azt megcsinálom azt, amit csinálni kell. És szerintem pont ez az egyik nehezítés ennek az érának. Múltkor egy konferencián hangzott, és nagyon tetszett ez a mondás, hogy igazából amit most már a legjobban keresnek a cégek a munkavállalókban, az a változásra való fogékonyság. Mert hogy teljesen mindegy, hogy te mit tudsz ma, és mire vagy kiképezve, biztos, hogy nem az lesz a kúrens tudás mondjuk 10 év múlva.
3: És hogy valószínűleg azért annyira gyorsan nem lehet cserélgetni az embereket, mint ahogy változnak.
4: Hát meg nincs értelme. Nincs értelme, tehát hogy óriási értéke van annak, hogyha valakinek van egy évtizedes, több évtizedes tapasztalata, lojalitása, meg vannak az emberi kapcsolata is, a többi, ezeket nem helyettesített technológiával. Tehát hogy sokkal fontosabb az, hogy legyen egy olyan kultúra az egész körül, hogy a változás az nem rossz. És mondjuk amiről mi is most egy csomót beszélgetünk, hogy AI, Gen AI mit fog ezt csinálni a feladatokkal, a munkakörökkel, én erre azt szoktam mondani, hogy feladatokat meg fog szüntetni, igen. Munkahelyeket meg fog szüntetni? Nem. Rengeteg olyan feladat lesz, amit nem az AI meg a Gen AI fog megoldani. Csak az a feladat más lesz. Az a feladat más lesz, és hogyha segítünk a kollégáknak abba, hogy a más feladatra is megtanítod, tovább képzed, megvan hozzá az a hozzáállás, hogy hajlandó tanulni, mindig lesz újdonság, mindig lesz valami új dolog. Csak ugyanúgy, ahogy ma sem megyünk már ki szántani ökörrel a földekre, hanem kicsit más lett a mindennapi munkavégzés, ugyanígy ez folyamatosan fejlődni fog a jövőben is szerintem. Más feladatok, van, amit átvesz a gép, ennyi.
3: Na, és akkor ugye az Allianzban is látszik messziről, és meg nem tudom, én LinkedIn-en azért szoktam olvasni tőled is különböző ilyen beszámolókat, meg posztokat, hogy éppen mikben vagytok, de mondjuk cégvezetőként hogyan álltál akkor ehhez hozzá, hogy akkor mondjuk az embereket tegyük képessé arra, hogy abban az új helyzetben is megfeleljenek, és ott maradjanak, és ne érezzék magukat se feleslegesnek, se túlterhetnek, hogy mondjuk ez hogy nézett ki a ti esetetekben?
4: Hát nézd, azt szerintem nagyon nehéz kihívás, tehát amiről beszéltünk is, hogy az emberek alapvetően nem úgy néznek rá bármilyen változásra, hogy hú, de jó lesz, és hogy ugorjak neki. Tehát azt gondolom, hogy a nulladik lépés, hogy el kell magyarázni nagyon egyértelműen a mi érteket. És kell egy olyan képet adni, amivel tud mindenki azonosulni. Én azt tapasztalom, hogy a kollégák semmi perc alatt megértik, sőt, sokkal jobban tudják, hogy mit kellene, meg miért kellene változtatni, de ezt nagyon egyértelműen meg kell beszélni, hogy mit miért csinálunk. A másik, ami nagyon fontos része, hogy segíteni kell abba, hogy tovább képezni, tovább fejleszteni a kollégákat, hogy ebben a korban, ebben a megváltozott technológiákkal is tudjanak dolgozni. Tehát ebben mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, van rengeteg globális tréning, rengeteget investál a cég abba, hogy képezzük a munkavállalókat. Tehát megvan mindenkinek rá a lehetősége. Azt gondolom, hogy ez a kettő, hogyha összeér, akkor tud ez működni. Tehát van egy aspiráció, van egy top-down nyomás, és van egy bottom-up segítés, hogy akkor ehhez hogy tudunk alkalmazkodni, és hogy tudjuk ezt legjobban csinálni.
3: Ezt a top-down nyomás meg alulról segítést, ezt úgy is érthetjük, hogy miután megmagyaráztátok, akkor ugye a miérteket, vagy akkor látszik, hogy mondjuk valami érthető, vagy befogadható stratégia, hogy akkor maguk az emberek kezdeményezik egyébként azokat a változásokat, amit ti mondjuk célszinten kijelöltetek?
4: Igen, de hogy mind a kettő kell. Tehát most egy irányt azt meg kell határozni, hogy akkor ezt szeretnénk mondjuk csinálni, modernizálni akarjuk a call centert, be akarunk hozni ilyen AI-t, olyan AI-t, amolyan AI-t a tevékenységbe, akkor onnantól már jönnek azok az ötletek, hogy lehetne ezt is, azt is, amazt is. De azt mondjuk felső vezetésként meg kell mondani, hogy akkor most arra fogunk fókuszálni, hogy modernizáljuk a call centert.
3: De akkor mondjuk az előbbi alapján a call centerbe, AI bevezetésnek ugye akkor az az előfeltétele, hogy azt akarjátok modernizálni, aminek meg az az oka, hogy akarod csökkenteni mondjuk ezt a költséget, vagy mondjuk akarod növelni az upsellinget, tehát hogy akkor...
4: Vagy csökkented a várakozási időt, vagy azt szeretnéd, hogy 7/24-be ki tudja szolgálni magát, önkiszolgálóba is az ügyfél, és.
3: Igen, mert a balesetek nem csak munkaidőben történnek.
4: Nem, meg ha te el akarsz valamit intézni, akkor csak munkaidőbe akarod elintézni.
3: Hát kifejezetten
4: vagy,
3: nem.
4: Vagy éppen amikor ráérsz, és ülsz a kocsiba munkaidő után, és megnyomod, és akkor vagy hazaértél, vagy bármi. Tehát, hogy így teljesen mások a fogyasztó igények. Nem abba akarod beleszorítani, hogy akkor 9-től 4-ig felveszük a telefont, kivéve délbe, mert akkor mindenki sokan hív. Tehát, hogy ez így nem buli.
3: És akkor mondjuk egy részlegek szintjén, akkor ott meg mondjuk így el tudjuk képzelni, hogy jön egy olyan, hogy ennek az egész folyamatnak a mentén mondjuk akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy tényleg egy időpontfoglaló rendszerre lenne szükségünk, amit egy chatbot szolgálják, és akkor az már egy része akkor ennek az egész folyamatnak.
4: Hát igen, és egy csomó olyan dolog van, mondjuk egy valós példát mondva, amit mondta, hogy akár meg is van, de a számokban még nem látszik. Mondjuk rengeteg ügyfél felhív minket arra, hogy zöld kártyát kérjen a biztosítás igazolásához, amire egyébként itt nincs is szükség, de külföldön, de mondjuk meg tudod neki mondani, hogy ja, de egyébként lép be a weboldalon, és le tudod tölteni saját magadnak két kattintással, és nem kell sorba álljál, nem kell az, hogy majd küldjük-e postán, stb. Tehát, hogy egy csomó dolog, ráadásul meg is van, amire azt mondanád, hogy digital self-service, te lehet, hogy megcsinálod magadtól, de mondjuk édesapámnak lehet, hogy nem az lesz az első ötlete. De hogyha cserébe felhívja a call centert, és kapásból a Vanda azt mondja neki, hogy hát akkor ezt úgy intézz el, akkor ő is meg fogja csinálni, mert a telefonján ő is végig fogja nyomkodni. Tehát, hogy így tudod abba is terelni mondjuk az ügyfeleket, fogyasztókat, hogy milyen irányba mozogjanak, nem kell feltétlenül ahhoz új technológiát fejleszteni. Lehet, hogy már megvan, csak éppen nem használják még olyan arányban, mint
3: ezt. És ez tök jó, amit mondasz, mert ugye ezzel akkor is lehet bátorítani ugye a rendszerben már benne lévő embereket, hogy ne úgy tekintsenek egyébként, akkor a digitális transformáció, ez valami nagyon távoli dolog tőlük, hanem ő is tud sáfárkodni a saját környékében, lehet, hogy egyébként valaki tudja, hogy az már le van amúgy fejlesztve, csak össze kéne kötni a két pontot, és hogy szerintem így lehet tetten érhető valaki saját munkájában mondjuk az, hogy akkor tényleg egy átalakulásban vannak, és nem csak mondjuk várja nem tudom, az all-staff e-mailt, hogy mondjuk akkor egy új rendszert vezettek be.
4: Abszolút, abszolút.
3: És ugye ebben az upskilling, meg mondjuk a kolléga továbbfejlesztésben, ugye mi is dolgozunk az OTP-vel együtt a Pász Digitál programban, és ott van egy mondás, amiről kíváncsi vagyok, hogy neked mi a vélemény, mert szerintem ide értünk most el, hogy ugye a tudásfejlesztés szokott mindig lenni, amikor tréninget tartanak, hogy akkor tanítsunk valamit az embereknek, de hogy itt a kollégák azt találták, hogy ennek van egy olyan hármas, hogy egyrészt a tudás, a másik a képességek, és a harmadik az attitűd, amit nem külön, hanem egyszerre kell tudni fejleszteni, és hogy itt kifejezetten az attitűdre kérdeznék rá, nálad, hogy azzal hogyan érdemes szerinted foglalkozni, hogy egyébként meg is szülessen az az akarat, amiről beszéltünk, hogy mondjuk akár proaktívan valaki gyanút fogjon, hogy valahol tud ő is hozzájárulni.
4: Milliárd dolláros kérdés, nem tudom. Nem tudom, szerintem a legnagyobb kérdés ebben az egészben valóban ez az attitűd kérdés. Tehát ha arra rá tudod venni az egyéneket, hogy ők tényleg akarják, akkor a falon is át fognak menni. Az, hogy ezt hogy éred el mondjuk egy munkahelyi környezetbe, mert hogyha én teszem azt, matchboxokat gyűjtök, és az a hobbim, és azért átmegyek egy következő országba is, vagy bármit is, hogy azt a matchboxot beszerezzem, ami nekem kell, mert ott megvan az a motivációm. Ezt el fogod érni egy munkahelyen mindenkinél, vagy azt mondja, hogy köszönöm szépen, de ez egy munkahelyben megyek, megcsinálom is, nem olyan lelkesedéssel fogok dolgozni. Mind a kettő egy fair válasz. Hogyha te át akarod ezt vinni arra a szintre, amiről beszélgetünk, hogy attitűd, és akkor drive-olom, és megváltom a világot, hát ha erre tudod a receptet, akkor érdekel.
3: Oké, akkor még akkor gondolkodunk érdekel. Rajta egy kicsit, de beszéljünk, de hogyha mégis azért egy kicsit körülnézünk, akkor mi lehet erre hatással, mert ami mondjuk így eszembe jut, az nyilván az automatikus az, hogy mondjuk pénz, a másik az, hogy mondjuk márka, vagy mondjuk egy márka és kultúra, és legyen egy ilyen plusz egy, hogy mondjuk ezek a gamification típusú dolgok, tehát amikor tényleg egy journey-t tervezel a munkavállalóknak is arra, hogy ebben részt vegyenek, hogy melyik irányon mennyire működik szerinted?
4: Érdekes egyébként nagyon a kérdés, egyel hátrébb lépünk, szerintem a nagyon-nagyon meghatározó a földrajzi környezet. Tehát azzal, hogy Kelet-Európában vagyunk, és megnézed, hogy alapvetően egy magyar ember, egy kelet-európai mit tart lehetségesnek, nagyon jók vagyunk abban, hogy panaszkodjunk, hogy elmondjuk, hogy mi nem, majd a másik külső körülmény, stb. Versus menjen Indiába, menjen Indonéziába, menjen Észak-Amerikába, ott mi az általános attitűd, megváltom a világot, everything is possible, sky is the limit, stb.
3: Jó, de nem véletlenül,
4: tök más a nyelve.
3: Top 20 ilyen globál IT cégből, nem tudom, 17-ben indiai származású CEO van.
4: Igen, tehát hogy szerintem nagyon sokat számít a kultúra, az eredet, hogy nőttél fel, mint személy. Az talán a legmeghatározóbb. Utána bekerülsz mondjuk egy céges közegbe, rengeteget számít a vállalati kultúra. Mi az a kultúra, mi annak a cégnek a DNA-je az elmúlt 10-20-30 évben, mit támogat. Abszolút meghatározó lesz. És akkor utána tudsz tovább menni arra, hogy jó, de akkor egyéni szinten mi működik. Igazából te azt kérdezed, hogy mi motivál. És akkor lehet beszélgetni róla, nyilván rengeteg szakirodalma is van, hogy a pozitív motiváció ereje, a negatív motiváció, szükség nagy úr, milyen kombinációba, hogy tudod ezt létrehozni, de hát ez egy teljesen külön történet, meg külön művészet, hogy tényleg ezt a motivációt hogy tudod megteremteni. Én személy szerint nagyon hiszek a pozitív motivációban, tehát hogyha az emberek, én azt tapasztalom, hogy látják valaminek az értelmét, és azt látják, hogy ez tényleg jobb lesz, vagy neki, vagy az ügyfélnek, vagy bárkinek, amivel ő tud azonosulni, akkor beleáll. Ha nem látja értelmét, és valamit kényszerből kell csinálni, akkor az olyan foghúzásos lesz.
3: Pedig valószínűleg azért, és akkor már Kelet-Európa és eszköztár, akkor valószínűleg a kényszerítésre hagyományosabb, jobban kéznél levő eszközei vannak mondjuk így a környéknek, mint annak, hogy soft módon, vagy mondjuk egy olyan pozitív motivációval segítsd ezt. Mondtad, hogy személyesen ez neked fontos, hogy akkor téged cégvezetőként mi motivál? Tehát, hogy mi hajt téged arra, hogy most nyilván azon kívül, hogy biztos, hogy vannak hard KPI-ok, meg egyebek, amiket teljesíteni kell, vagy várnak tőled, de hogy téged mi motivál egyébként abban, hogy felülről építsd el mondjuk ezt a történetet?
4: Én szeretek jót csinálni. Tehát engem az motivál, hogy megfogjunk bizonyos témákat, területeket, és jobbá tegyük. Ugye van ez a híres mondás, hogy az utódainknak jobb állapotba adjuk át, mint ahogy átvettük. Ez szerintem így nagyon-nagyon jól megfogja, és én ezzel így tökre tudok azonosulni.
3: Ez mennyire ragadós, hogy látod, tehát, hogy te ez alapján válogatsz közvetlen kollégákat, vagy neked ez egy ilyen szelekciós tényező, vagy mondjuk, hogyha valahogyan, és ugye ez a lead by example, ez ugye egy ilyen klasszikus dolog, hogyha mondjuk te elkezdesz kezdesz valahogyan viselkedni egy cégben, és végülis az Allianzba ugye nem olyan régen jöttél, tehát ott szerintem biztos, hogy tudod tapintani egyébként ezt a változást, mert ott az emberek a környékeden meg tudod nézni, hogy változtak-e ebben. Mit tapasztaltál?
4: Szerintem itt a kulcs a konzisztencia. Tehát az emberek alapvetően jót akarnak, és jót akarnak csinálni. Ha valami miatt nem csinálják, akkor a mögött van valami. És hogy így egyrészt feketárni, hogy mi az a valami, másrészt pedig a lead by example, amit mondta, az rengeteget számít. És én azt látom, hogy itt nem az a lényeg, hogy te egyszer mit mondasz, hanem az, hogy konzisztensen mit mondasz és mit csinálsz. Először így talán meghallják. Másodjára, harmadjára valószínűleg meghallják. Negyedjére, ötödjére, hatodjára elgondolkoznak. Hát egyére, nyolcadjára is ugyanazt, akkor már így elhiszik, hogy na, ez már kedvem bekattant, akkor lehet, hogy tényleg komolyan gondolja. Tehát szerintem a konzisztencia és az ismétlés az nagyon-nagyon fontos benne, mert egy akkora szervezetekről beszélünk, hogy itt azért egy irányváltás, egy tankerhajónál, ugye a klasszikus hasonlattal, az nem egyszerű.
3: Oké, de és akkor az hogy jön össze azzal, hogy egyébként a dolgok meg nagyon gyorsan változnak? Akár a technológiai trendbe, tehát hogy lehet, hogy mondjuk a célok azok, szokta mondani néhány ember, hogy ugye van 5 éves terv, csak fél évente újraírjuk, de lehet, hogy ennél is gyakrabban, hogy ezt a konzisztenciát nem sérti pont a digitális transformációnak az a tulajdonsága, hogy elég gyakori a ritmusváltás.
4: Szerintem nem, mert hogy többet iterálsz, az tény, azt lehetővé teszi a digitális technológia, de szerintem olyan isteni igazából nagy irányváltást azért nem csinálsz annyira gyakran. És hogyha tényleg nagy üzleti területeket, nagy üzleti témákat karolsz fel, az a végén mindig oda fog visszamenni, hogy akkor növekszünk, akkor hatékonyabbak leszünk, akkor boldogabb lesz a kolléga, boldogabb lesz az ügyfél. Tehát valahogy erre fog leegyszerűsödni. És nem fogod azt megcsinálni, hogy minden második évbe, vagy második fél évbe más irányba tereled a céget ilyen nagy témák mentén. Hogyha ez tényleg folyamatosan ugrálsz, hogy akkor most balra-jobbra, akkor az kapkodás.
3: És azt karrier tanácsnak is beillenem, hogy ez a konzisztencia egyébként, ugye például a tanácsoló cégekre szokták mondani, hogy mindig ugyanazt mondják, meg egyszerű, de hogy lehet akkor valójában ez a titka a dolognak, hogy mondjuk a tanácsadók segítenek konzisztensen tartani mondjuk a cégeknek a menedzsmentjét, de hogyha valaki mondjuk egy olyan helyzetben van, hogy egy vállalatban, ami egyébként alakul át, digitális transformációs projekteket csinál, haladnak előre, ott van benne a rendszerben, és mondjuk feltételezzük, hogy az attitűdje is akkor megvan, amiről beszéltünk. Mit javasol neki, hogy azon túl egyébként, hogy akkor maradjon konzisztens, hogy viselkedjen, és itt majd ilyen karrier szempontból nem a hétköznapi viselkedésben, arról volt egy másik adásunk, azt kibeszéltük már alaposan.
4: Egy dolog van, amit így nem lehet tanulása, technológiával, stb. Kiváltani manapság még, meg szerintem a közeljövőben sem, ez pedig az idő. Az idő és a tapasztalat. Tehát, hogyha karrier szempontból gondolkodsz, elkezdesz egy úton menni, és azon az úton maradsz 5 évig, 10 évig, stb. Egy olyan szintű tudást, tapasztalást fogsz összegyűjteni, mind a mellett, hogy körülötted a technológiák jönnek, mennek, piaci környezet változik, versenytársak potenciálisan változnak, hogy az lesz az érték. Tehát az az idő, az a tapasztalat, az a szaktudás. Nekem van egy nagyon kedves szlogenem, ezt egy amerikai, egyébként akkor még startuptól úgymond loptam, pólógyártó cég, akik azt mondták, hogy do what you like what you do. Mm. És szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon jó és mély gondolat. Do what you like what you do. Mindent megfogalmaz benne, hogyha ezt nem tudod így ráhúzni arra, amit csinálsz, akkor valószínűleg nem jó helyen vagy. És akkor, hogyha azt fogod csinálni évtizeden vagy évtizedeken keresztül, akkor nagyon nehéz lesz, és nem lesz belőle olyan karriered, nem lesz belőle te annyira jó, mert hogy nem lesz meg ez a része, hogy fán és a

0: abból, abban én még ebbe tudok hinni.
1: Én lehet, hogy a trend nem ez lesz, de attól még, hogyha mondjuk a törvényszerűségek működnek, akkor valószínű, hogy a, mondjuk, hogyha a Gen Z típusú attitűdöt nézzük, és mondjuk az azt mondja, hogy na, minden mindegy, és eldobom, és kitörlöm az összes instaposztomat, és újra kezdem típusú hozzáállással csinálja valaki a karrierjét, akkor számítson rá, hogy azt az árat fizeti meg, hogy ezt az elmélyültséget nem fogja tudni elérni. Ezzel kapcsolatban szokták mondani, hogy ez a szenvedélyesen csinál valaki valamit, akkor az nagyon jól fog menni, és akkor úgy olyat csinálja szenvedéllyel, amit tudsz, csak hogy arra azért van jó sok kutatás is már, hogy az a szenvedély egyébként az nem a nulladik pillanattól van ott, hanem hogyha valamiben mondjuk valaki elmélyül, akkor jelenik meg valahol a közepén a szenvedély. Ilyen szempontból is ez érdekes dolog, hogy valószínűleg akikre felnézünk, hogy valamiben mondjuk nagyon jók, és sok ideje csinálják, a nulladik pillanatban nekik is egy ugyanolyan random dolog lehetett, ami egyébként szimpatikus, és nem biztos, hogy az a tűz, ami miatt most követjük, az még akkor valószínűleg nem létezett benne.
0: Abszolút, ez teljesen egyetértek, és ez szépen visszamegy oda, amiről beszélgettünk, hogy mivel is lehet motiválni, tehát hogy így te is mondod, arról beszélsz, hogy szenvedély, nem arról beszélsz, hogy de hát megmondták, hogy csinálni kell. És ezt meg kell találni, és azt gondolom, hogy ez nem triviális, legalábbis nekem soha nem volt triviális az életben, ugye mindig az ember a különböző karrier stációjaiba végig gondolja, hogy akkor 3 éves vízió, 5 éves vízió, jaj, mi lesz, jaj, hogy lesz. Soha az életben nem találtam el, még a közelébe se voltam. Aztán egy idő után úgy voltam vele, hogy jó, akkor így lőjük be az irányt, hogy tudjuk, hogy merre hajózunk, aztán abból majd lesz valami. De hogy az, hogy így megálmod előre, nekem legalábbis nem működött, hogy 5 év múlva én pontosan tudjam, hogy mit fogok és hogy fogok csinálni. Az irányt azt mindig. Tehát azt mindig eltaláltam, de azon belül meg nekem az volt a tapasztalásom, hogy el kell kezdeni, csinálni kell, és majd szépen alakul.
1: És az akkor azt gondolom, hogy az érvényes a vállalatokra, a vállalat stratégiájára, meg az emberekre is, és szerintem nagyon szépen elértünk egy olyan klasszikus kérdést, hogy véget érte a digitális transformáció odáig, hogy akik ebben részt vesznek, azok hogyan tudnak hasítani, és hogyan tudnak jók lenni benne, és hogy valószínűleg ez a két széle a dolognak, ami a látóteret ki kell tágítani. És nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket megosztottad velünk, és szerintem mindenki kapott olyan tippeket, amit akár személy szerint is használhat, meg olyanokat is, amit prezi szlájdokra is fel lehet írni, hogyha van egy ezzel kapcsolatos meeting. Hálásan köszönjük, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm szépen, köszi a beszélgetést.
1: Ez volt a mai Epic Stories. Mai vendégünk Bacsó Gergely, az Allianz CEO-ja, aki korábban a McKinsey partnere volt, és a digitális transformáció természetét, eredményeit, szervezetekre és az emberekre és a karrierekre gyakorolt hatását segített nekünk jobban megérteni. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
3: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy 1000-ből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan írhatnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom. Hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stáb.

0: kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
1: Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó SunGym készülékein. Táskarádió, zsebrádió, Bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Kritikus öt nap előtt állunk energia szempontjából, önkorlátozásra kér mindenkit a kormányfő, kibertámadás érte a magyar államkincstárat. A héten rendkívüli hőhullám éri el az országot, a hőség szerdán és csütörtökön tetőzik majd, amikor a legmelegebb tájakon akár 41-42 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kritikus öt nap előtt állunk energia szempontjából, egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozásra a nagyvállalatok részére. 30 cég az önkéntes korlátozással mintegy 400 megawatt villamos energiát takarított meg, és másik 270 is hasonló szándékot jelzett, és számos állami vállalat is önkormányzati szerepet vállalt, közölte este a kormányfő. Magyar Péter szerint a fogyasztási görbéken látszik, hogy a lakosság is hasonlóan korlátozza saját felhasználását, főleg 17 és 22 óra között. Arról is beszélt, hogy a vízfogyasztást továbbra is vissza kell fogni, illetve ahol már ellátási problémák alakultak ki, ott a honvédség és a katasztrófa védelem gondoskodik ivóvízről. Magyarország energiarendszere stabilan működik, újra teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, ami 380 megawattot jelent. A kormányfő közölte azt is, a paksi erőmű biztonsága 100%-ban garantált, de számolni kell azzal, hogy akár egy hónapon keresztül is állhat majd az erőmű. Leállították Budapest szökőkútjait, illetve a Gellért-hegyi vízesést. Az intézkedéssel vizet és energiát takarítanak meg, és mindaddig érvényben marad az intézkedés, amíg tart a rendkívüli aszályhelyzet. Egyetlen kivétel lesz a Feneketlen tó. Úszó szökőkútját továbbra is működtetik, mert az a tó élő világának megóvásában is szerepet játszik. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstárat. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. Az incidens során adatvesztés nem történt, a támadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyfél adatokat. Egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok azonban titkosítottá váltak. A támadást jelezték a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. A spanyol hatóságok már 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál. Akkor vesztették életüket, amikor úszva próbáltak meg átkelni Marokkóból a szomszédos Spanyolországhoz tartozó területre. Az elmúlt napokban 50-60 ezer ember jutott be illegálisan a spanyol fennhatóság alá tartozó észak-afrikai településre, de nagy részük azóta már visszatért Marokkóba. A spanyol miniszterelnök kezdeményezésére kedden uniós belügyminiszteri tanácskozást tartanak a helyzet miatt. Az erdőtüzek oltása közben ütközött össze két helikopter Atén közelében. A korinthoszi öböl mentén tomboló lángokat korábban tápláló orkán erejű szél ugyan mérséklődött, ám a tűz elért egy katonai lőteret, ahol fel nem robbant lőszerek aktiválódtak. 500 tűzoltó küzd a lángokkal, járművekkel, nehézgépekkel és repülőgépekkel, munkájukat francia és román egységek is segítik.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Marad a forróság, de délután gomoly felhők képződhetnek, amelyekben helyenként kialakulhat zápor, zivatar, 38 fok valószínű. Péntektől számíthatunk majd egy kis lehűlésre, de még nem tudni hány fokos visszaesés lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Jó ég, Jamie.
7: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
4: Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: A kekvákról lesz szó, és azzal kapcsolatban fogunk beszélgetni dr. Varga Tamás ügyvéddel, aki a kekvák jogi kérdéseivel foglalkozik, hogy a mostani módosításokkal ugye az állam visszavenni az alapítójogokat, az alapítványok kuratóriumától, és így nagyobb beleszólása lenne abba, hogy kik és hogyan vezetik a közpénz milliárdokból felhalmozott vagyonokon ülő alapítványokat, illetve a kuratóriumokat, hogy hol tart ez az ügy, illetve hogy melyek a legfontosabb változások. Jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok!
10: De kezdjük akkor az alapoknál, hogy mik is ezek a kekvák pontosan, jó?
9: Ugye ezek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a jellemzően a magyar állam hozta ezeket létre bizonyos nemes célok, közérdekű célok érdekében, illetve az egyetemeket szerveztek ki, 16 vagy 18 egyetemet szerveztek így ki. Igazából én azt tudom mondani, hogy kvázi magánkézbe. Ugye most ketté választotta az állam a kekvák kérdését, azt mondta, hogy van az egyetemet fenntartó kekváknak a kérdése, ezt jövő nyári végéig tervező megoldani, és van az egyéb kekváknak a kérdése, ezt most augusztus 31-ig egyetlenül beszántja az összeset.
10: Ez az összefüggésben az uniós pénzek hazahovatalával, amit ezt mondta, hogy néz ki, ez feltétel volt végül is a tárgyalások, amely ezzel kapcsolatosan ellentmondó információkat láttam.
9: Feltétel volt az egyetemeknél mindenképpen, hiszen az egyetemi kekvák esetében ugye emlékezünk rá, az egyetemeket kizárták, a diákokat kizárták az Erasmus programból, az oktatókat a Horizon programból, tehát az utóbbi, nem tudom, 3 évben nem tudtak egyetemisták külföldre menni, ugye ez sok tízezer embert érintett ez az egész kizárás.
10: De kivéve néhány egyetemet, akik maradtak a hagyományos.
9: Hát az ELTE maradt, így fejből mondom, és nem is tudom, még ki maradt, őket nem érintette, mindenki mást érintett ez a kizárás. Ugye itt olyan összeférhetetlenség volt, hiszen azt kell tudni, az állam megalapította a kekvá alapítványt, létrehozta a kuratóriumot, mit ad Isten érdekes kuratóriumi tagokat delegált, és rögtön az alapító jogokat átadta a kuratóriumnak. Tehát a kuratórium, mint ügyvezető szerv, egy bemaga lett a tulajdonos.
10: Tehát az állam mindenről lemond, berakta a saját hozzá közel álló embereket, majd lemondott minden.
9: Abszolút. Ezért mondom azt, hogy magánérdekűvé váltak ezek a közalapítványok. Na, és a lényeg az, hogy az egyetemeknél van egy éve erre, hogy ezt a kérdést megoldja a magyar állam, de már ugye most ma éppen pályáztatás alatt vannak a kuratóriumi tisztségek, illetve a felügyelőbizottsági tisztségek, tehát nyílt pályázatot írt ki az állam, augusztus 16-ig fogja ezeket elbelni.
10: És most pontosan hogy nézett ki a törvényi változás most a kormányváltás után? Tehát, hogy mi történt május óta, hogy felállt a kormány, ez ügyben?
9: Hát ugye az történt, hogy módosították a KEKVA törvényt, a KEKVA törvény alapján visszavette az összes KEKVA alapítványnál a magyar állam az alapítói jogokat a kuratóriumtól, majd hozott egy olyan szabályt, ami alapján a jelenlegi KEKVA alapítványok, kuratórium és felügyelőbizottsági tagjaiknak a megbízatása kvázi megszűnt, azért mondom kvázi, mert azt mondja, hogy nem lehet kuratóriumi tag, aki a régi KEKVA törvény hatály alatt volt kuratóriumi tag.
10: Ugye, ki aki, van helyettük?
9: Most pályáztatás, tehát szeptember 1-én
10: állnak.
9: Ex-lex állapot szerintem, de nyilván a törvényszékek, akiknél be vannak egyezve ezek a KEKVÁK, most nem léptek, hiszen az állam kiírta rá a pályázatot. Tehát most egy ilyen kvázi ügyvezető kuratórium van szeptember 1-ig, és akkor állnak fel az új kuratóriumok, de ez csak az egyetemi KEKVÁKra érvényes. A nem egyetemi KEKVÁKnál ugye a kormány eldöntötte, tulajdonképpen egy KEKVÁKnál sem jelezte a társalapító. Az MCC-nél lehetett volna a Tombor Balázs nevű úriember, nem tévedés, nem András, mert Balázs van az alapítókratban. Tehát Tombor Balázs nem jelezte, hogy ő szeretné.
10: Hogy van közük egymáshoz?
9: Nem tudom. A vezetéknél az azonos.
10: Aha. Tehát nem tudjuk, hogy ki ő.
9: Nem tudom, hogy kicsoda, én nem hallottam róla. Ugye mindenki Tombor Andrásról beszélt, de Tombor Balázs van az alapítókratban. A legalábbis legutolsó hatályosban, amit én láttam. Hát ő nem jelezte a társalapító, a fenntartási, a továbbviteli szándékot, ezért az összes alapítványt beszántja a magyar állam most augusztus 31-el. Tehát augusztus 31-en nem megszűnnek ezek az alapítványok.
8: De akkor az MCC alá tartozó összes ilyen intézmény is?
9: Nem, mert ugye most elszámolási biztosokat rendeltek ki ezek az alapítványokhoz, akiknek a feladata kvázi mint egy végelszámolónak egyrészt, illetve a visszaszármazó vagyonelemek, amelyek ingatlanok, ingóságok, illetve üzletrészek, vagy akár komplett cégek, azoknak a továbbvitelét fogja rendezni az elszámolási biztos. Ki vannak előre minisztériumok, hogy melyik KEKVÁ-nál melyik minisztérium fogja a továbbiakban gyakorolni a tulajdonosi jogokat. Nagyon érdekes például az MCC-nél az ingatlan vagyon tekintetében a közlekedési miniszter fogja gyakorolni ezentúl majd a fenntartói jogokat, mindaddig, amíg az állam el nem dönti, mit akar a vagyonnal.
10: Ez egy mozdulattal vissza lehetett csinálni az egészet magyarul?
9: Hát egy kétharmados törvény kellett hozzá, tehát ugye a terv az volt, én úgy gondolom az előző kormány esetében, hogy úgysem lesz új más pártnak kétharmada, tehát az a KEKVA, ez örök életű lesz. Mert ugye mi átadta a magyar állam az alapító jogokat, a kuratórium maga döntött a saját megszüntetéséről, nyilván senki nem volt ebbe érdekelt. Ha megnézzük a kuratórium névsorokat, meg azokat a vagyonelemeket, 6000 milliárd forintot toltak bele az alapítványokba, 6000 milliárd forintot.
8: 6000 milliárd, igen.
9: Nem tévedés.
8: Gyönyörű.
9: Mindenféle pályáztatás nélkül.
10: Ebben benne vannak a részvények is. Például a MOL meg a Richter részvények.
9: Abszolút, meg a Rába is. Rába, a cégek, illetve az és akkor még arról nem beszéltünk, hogy az egyetemeknek a milyen értéke lehetett. Egy Corvinusnak senki nem becsülte, fölbetették ilyen 30 milliárdos értéken, de kötve hiszem, hogy annyit ér a Corvinus.
8: Hát ezt nehéz lesz felbecsülni. Az ingatlan vagyont, a részvény vagyont, tehát azt oké, azt meg lehet rögtön állapítani, de az összes többi.
10: Na hogyan lesz az egész visszavétel? Ez nem tiszta.
9: Most az történik, júliusban az történt, hogy az összes nem egyetemet fenntartó KEKVA alapítvány kuratóriumának el kell készíteni egy kvázi záró mérleget, egy tételes vagyonkimutatást, hogy a rábízott vagyonból mi van meg, ami nincs meg, annak helyébe mi lépett, mi a készpénzállomány, részvényállomány, üzletrészállomány. Ezt 15-ig kellett elkészíteni júliusban, ezt megkapták az elszámolási biztosok, akiknek 3 napjuk volt arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, további 3 nap a kuratóriumnak megválaszolja, és most jelenleg ott tart.
10: De ezt gondolom nem a nyilvánosság előtt zajlik. Erről keveset tudunk, hogy mi zajlik most.
9: Semmit nem tudunk. Annyit tudhatunk, hogy most július végéig egy tételes jegyzőkönyvet vesznek fel minden KEKVÁ-nál az elszámolási biztos és a kuratórium, az utolsó papírcetliről is. Tehát az összes vagyonelemről, az összes olyan vagyon, ami már nincsen meg, hogy annak helyébe lépette valami, vagy ha nem lépett, akkor
8: mi történt vele? Igen, eltősdéződött meg.
9: Az utolsó szerződésről, de nem csak a futókról, hanem a már lezárt jogügyletekről is. Mondjuk egy 4 évvel ezelőtt a tanácsadói szerződés is föl kell sorolni ebből listába. És nem csak a kuratőrium elnökének kell aláírni ezt a jegyzőkönyvet, ami egy nagyon érdekes a törvényben, hanem az összes kuratóriumi tagnak, és személyes felelősséget, vagyoni felelősséget viselnek azért, hogy ez a lista ez hiánytalan legyen. Ugye teljességi nyilatkozatot kell kiadni, nem csak a jogi dokumentációval kapcsolatban, hanem a vagyonnal kapcsolatban is. És mondom,
8: szerintem húzzuk alá ezt a mondatot.
10: Ez már akkor gyakorlatilag része annak, amit elszámoltatásként kommunikálnak?
9: Biztos vagyok benne, mert ugye az is van a törvényben, amit szintén még soha értem, nem láttam ilyet, hogy az elszámolási biztosoknak van egy olyan speciális törvény által adott joga, hogy a nyilvánosságot tájékoztassák a megállapításaikról. Tehát nem a kormány fogja ki színre lépni, hogy akkor itt meg itt ez történt, az egyes elszámolási biztosok akkor be fogják jelenteni, hogy MCC-nél ezt tapasztalták.
10: Mi van, ha nem? Tehát ha nem teljesítik ezeket a kötelezettségeiket?
9: Hát szerintem akkor először is lesz egy bűncselekmény gyanúja és fölmet hűtlen kezelés, sikasztás, akár okethamisítás, hiszen ugye nekem ki kell adnom kuratóriumi elnökként, meg tagként egy teljességi nyilatkozatot. Ha abból valami hiányzik, akkor ugye meg fogják kérdezni, hogy Varga úr, ezt miért tetszett kihagyni. Ha nem tudom megindokolni, akkor nyilván valami hátsó szándékom volt, tehát akkor egy hamisok között írtam alá.
8: Tehát ez vonatkozik a például, hogyha itt az MCC-re, tehát az MCC-re és az összes általa kezelt alapítványra, az összes kuratóriumra?
9: Nem, az MCC-re és az összes általa tulajdonolt gazdasági társaság, például a Libri-re.
8: Oppá, értem.
10: Tehát mindenhol, ahol neki részesedése van.
9: Hát mindenről be kell számolni. Tehát egy olyan átvilágítást, a jelenleg a törvény azt mondja, hogy olyan átvilágítást ír elő, aminél alaposabbat én nem tudok elképzelni. De hogy ez a gyakorlatban hogyan valósul meg, az egy másik kérdés, mert nagyon-nagyon szűkek a határidők. Azért szűk, mert augusztus 31-jel ugye törölve lesz az összes ilyen kekva, és október 31-jel el kell készíteni a 26-os záró éves beszámolóját az elszámolási biztosnak, az adóbevallását, és le kell zárni a működést, tehát aznap kvázi befejeződik a pénzügyi, gazdasági, adóügyi elszámolás.
10: Volt jó pár lemondás a kuratóról, mint ők ki tudják magukat vonni a felelősség alól?
9: Nem. Ez nyilván egy elegáns megoldás, hogy nem várom meg, hogy megszűnjön a megbízásom.
10: Nem, egyáltalán nem elegáns megoldás, igen.
9: Tehát szerintem a büszkeségi, tehát egy ilyen büszkeségi kérdés lehet egy bizonyos tagoknál, akik azt mondták, hogy én nem várom meg, hogy mint a júli 1-jel, akkor megszűnjek, vagy megszűnjön megbízásom, hanem akkor júni 28-al lemondok. Semmilyen felelősség alól nem mentesültek. Ráadásul az egyetemi kekvákat, ha megnézzük, például maradjunk a Gödöllőnél, Csányi Sándor, mint kuratóriumi elnök lemondott, de tulajdonképpen még mindig az OTP vezetőjének a vezetése alatt van ez az alapítvány. Uh-huh. Tehát a fő bizalmasai vannak ott, illetve aki helyette meget választva, az is OTP alkalmazott. Tehát úgy megyek ki egy alapítványból, hogy benn maradtam.
10: Aha, jó, akkor nekünk nincs jelentősége végül is, hogy ki mondott le meg. Na most... Hogyan zajlik a vagyonnak?
8: Mondjuk ez rengeteg munka, ez rengeteg munka eleve ezt összeállítani. Persze, tehát 4 évre, ez az is felmerül, az érdekesség, hogy ezt, de ezt az egészet ki fogja megcsinálni, és ezt ki fogja kifizetni. Ugye itt a vagyon az már nincs meg, mondjuk így. Tehát a vagyon megvan, csak ugye ezt... Van.
9: Ugye a kuratóriumnak talán egyszerűbb a helyzete.
8: Nem biztos, hogy erre fogják fordítani.
9: A kuratóriumnak talán egyszerű a helyzete, hiszen elvileg egy felelős kuratórium igazából csak letölti a számítógépről az aktuális listáját a vagyonelemeknek, a készpénzállományának, a részfénynek, az ötrészeknek, stb. Inkább az elszámolási biztos jó oldalról van nagy munkateher, de neki meg ugye a törvény egy jogosítványt adott arra, hogy a szükséges szakértőket bevonja. Tehát biztos, hogy benne egy adójogi és pénzügyi tanácsadókkal felvértezve végzik most a munkájukat, és végzik az átvilágítást.
10: Tehát most július legvégén, augusztusba lépve egy hatalmas munka folyik gyakorlatilag, akkor az átvilágításnál tartunk meg, hamarosan ki fog derülni, hogy hol menni, vagyon maradt meg, hogy gazdálkodtak.
9: Pontosan.
10: És a nyilvánosság számára is. Ez a vagyon hogy fog visszajutni? Hát a részvények azok simán visszaszállnak az államra, gondolom.
9: Ugye azt mondja a törvény, hogy egyszerűen szeptember 1 vagy augusztus 31-jel a magyar állam lesz a tulajdonosa, mondjuk a Libri csoport. Az most nem nincs előttem, hogy az egy cégből áll, vagy, de gondolom van egy olyan vállalat és annak leányvállalatai, de például a Libri az 100%-ban a magyar állam tulajdonba visszakerül. Aztán a magyar állam majd eldönti, mert az is benne van az új kekva törvényben, hogy a kormány dönt arról, hogy az így visszajövő például céges üzletrészek, vagy cégeknek mi lesz a sorsa. Tehát az egészen úgy pontos úgy fogalmaz, hogy piaci alapon lesz piaci alapon értékesíti a magyar kormány. Nyilván Libri, mint a Magyarország egyik megkötetlen könyvkereskedő cége és könyvkiadó cége, egy érdekes helyzetet fog jelenteni, hogy mit akar vele a magyar állam, mert lenne érve amellett, hogy megtartani, de alapvetően az érvek amellett szólnak, nem csak a piaci érvek, de szerintem a versenyjogi érvek is, hogy ezt el kellene azért adni. De hogy akkor hogyan, miként, hát és ezt mind az elszámolási biztos fogja lerendezni.
10: Ugye egy tőzsdére, hát részben onnan jött a Buklán oldalról. Nem? Hát,
8: de ez, nem csak, tehát most sokat emlegettük a Librit, ugye ez egy nagyon markáns példája, mint piaci alapon működő cég, de itt van ugye a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, a MOL Új Európa Alapítvány, a Corvinus, az MCC, amit említett, a Batthyány Lajos Alapítvány, ami 91 óta működik. Ugye.
10: Szóval vannak olyanok, amik igazából nem piaci, nem egy működő cégként, hanem inkább pénzosztóként.
9: Abszolút kifizető helyek
10: kifizető
9: voltak.
10: Kifizető helyeként funkcionáltak.
9: Persze, igen. Persze. Én úgy gondolom, hogy a következő évek azzal fognak telni, hogy éppen milyen botrányt vizsgál a rendőrség, vagy akár vagyon visszaszerzési hatóság, mondjuk az alapítványok működése kapcsolatban, mert ne felejtsük el, hogy ezeket az alapítványokat azért a kuratórium tagok, a kuratórium elnökei biztosan szinte, azért a saját vagyonnak tekintették. Mert hogy ők voltak egyszer az alapítók és az ügyvezetők. Leváltatatlanok, számonkértetlenek, elszámolhatatlanok voltak. Azt gondolták ők. Mert hogy ugye úgy az volt a terv, hogy nem lesz még egyszer kétharmad, de olyan választási törvény, hogy itt biztos nem nyer kétharmad, de ellenzék. Aztán tessék, mégiscsak nyert. Tehát hozzá lehetett nyúlni. Én konkrétan tudom tehát, hogy én már 13-ban hallottam fideszes vezetőktől, az egyetemek magánosításának a tervét. Én azt hittem, hogy rosszul hallom, de olyan emberek mondták nekem, akik szavazók voltak 2013, és akkor még sehol nem volt, ugye 19-ben volt a Corvinus, vagy jól mondom, vagy 20-ban volt az első fecskeként. De már akkor megvoltak a tervei. Fidesz mindig jellemző volt, hogy a terveit az képes volt nagyon lassan is véghez vinni, és olyan kerülő utakon az ember nem is gondolta volna, hogy mi lesz a végcél, az egyszer csak bekövetkezett. Tehát ha megnézzük, azért szoktam a Corvinusszal példálozni, mert meg kell nézni az alapítókat, tehát az meg a honlapját. Magánegyetem. Kinek a magánegyeteme? Mert ugye egy közalapítványé. Akkor miért magánegyetem?
8: Húha, ez izgalmas lesz, de én még mindig ott tartok elnézést, hogy teljesen ilyen hétköznapi módon, tehát a szeptember egy a határidő.
9: Aznap már nincsenek ezek az alapítványok, augusztus 31-et megszűnnek, és törlésre kerülnek az illetékes törvényszéknek az alapítvány nyilvántartásából. Ettől még két hónapja lesz az elszámolási biztosnak, hogy
10: de szeptember elsőjén minden bennük lévő vagyonelem az államra szállt.
8: Nem tudom, mert hogy mi van azok, tehát vannak nem állami vagyonelemek ebben a történetben?
9: Egészen konkrétan az MCC-ben van 2 millió forintja a Tombor Balázsnak.
10: Ennyi.
9: Én ennyire tudok.
8: Jó, hát ez nyilván nem száll az államra.
9: Ez nem vissza fogja kapni a 2 millió forintot. Meg ha van, ugye azt mondja, hogy a jogszabály, ha ennek lett valami idézőben hozama, akkor még azt is, de az MCC gazdálkodását ismeri. Ha megnézzük az éves beszámolóit, minden évben 5 milliárd forint tőkejutatást kapott a magyar államtól, tehát az MCC ez kizárt dolog, hogy 2 millió forintot megfialtatta volna a Tombor úrnak.
10: Na most az MCC mindig kommunikálja, hogy ő majd más formában alapítványként túl fog élni. Miből van erre esély? Vagy
9: hát lett volna esély, hogyha az társalapító, Tombor Balázs azt mondja, hogy én fönn akarom tartani, de aztán nem akar, de nem nyilatkozott, azért hozta a kormány ugye 14-én júliusban a kormányhatározatot, a megszűnő kekvákról. Tehát megvárta, hogy a társalapítóknál például ugye Kék Bolygónál volt, ha jól emlékszem, ugye egy örökség folytán indult a Kék Bolygó alapítvány, ugye ott nem tudom, hogy volt-e az örökösnek egyéb leszármazója, az nyilatkozott volna még, hogy a Kék Bolygót vinni akarja tovább, de senki nem viszi, senki nem nyilatkozott egy alapítványnál sem, a társalapítóként, vagy csatlakozóként.
8: Ez sokat mondó, hogy hány ilyen alapítvány
10: de
8: van?
10: De az MCC-től július után is megnyilatkozgattak, hogy ösztök magánalapítvány,
8: hát vagy nem tudom. Orbán Balázs nyilatkozott, ugye Orbán Balázs nyilatkozott egész konkrétan.
10: De föl akkor,
9: és a szavahihető embernek tűnt az tehát hogy megbízható, amit mond ő.
10: De mindegy, a politikai lózunkot próbálom ezekről lefejteni, de jogilag akkor erre nincs lehetőség semmi?
9: Nem, már nincsen, kész vége.
10: Jó, oké, akkor csak ezt tisztázzuk.
9: Kész vége.
8: Arra mit lehet mondani, pont amit mondott Orbán Balázs, és most ugye ez egy kommunikációs lózung úgy tűnik, de hogy mit lehet mondani, hogy ez a módosítás, ami most történt, egy jogállamban megdöbbentő módon olyan alapítványok államosítására tesz kísérletet, amelyeket nem az állam alapított, és több évtizedben magánformában léteznek.
9: Egyedül a Batthyányira lenne ez érvényes, minden mást a magyar állam alapított, minden mást. A Tombor volt, aki még az NC-t, mondom, 2 millió forinttal, ne felejtsük el 2 millió forinttal. Tehát én erre azt tudom mondani, az alapítvány struktúra, amiben az a magyar állam most lebont, nem az egyetemeket fenntartóról beszélünk, hanem egyéb kekvákról, oda 3000 milliárd forint értéket, ha betpakol a magyar állam, ezt miért ne kérhetné vissza? Mert nézzük meg az egyes alapítványok céljait. Tehát a jövő nemzedéke, a Lázár-féle ménes birtokos. Mi volt az alapítvány célja? Hogy az állami földek jövő nemzedék számára való átmentése. Ezért odaadni a Lázárnak.
10: Nagyon nemes célnak tűnik.
9: Nagyon nemes célnak tűnik, és biztos a Lázár úrnál van a legjobb kezekbe. Uh-huh. Úgyhogy
8: ugye ezeket kifogásolták már folyamatosan, ezeket a célokat, illetve az, hogy pontosan utána milyen támogatás hova ment ezekről az alapítványokról. Ez a beszámolókban mind benne lesz. Tehát, hogyha az MCC támogatott egy sajtóorgánumot, egy másik intézetet, akkor ezt az egészet be kell rakni a beszámolóba.
9: Abszolút. Ugye az más kérdés, hogy én remélem, hogy lesz egy célszerűségi vizsgálata is az átvilágításnak. Tehát, hogyha XY tanácsadóval, előadóval leszerződök, akkor az egyrészt célszerű is volt, meg piaci alapon volt. Kékbolygónak 7 milliárdos konferenciája volt. Biztos majom szupert lehet szervezni ennyi pénzből, de...
8: Igen, én el tudom képzelni, hogy ez jó lehet.
10: Na jó, de mondjuk ez így utólag ezek bejelentik, elszámolják, fontos volt, megcsináltuk, ez utólag nem tud kezdeni semmit,
9: de nem belül...
10: elmentek a...
9: Nem,
10: hogy ez vizsgálható, hogy ez persze. Most érte annyit, vagy hogy itt mi a
9: pontosan. Jogi... Hát a hűtlenkezés az erről szól. Uh-huh. Az elévés belül ezt bőve, ezt szerintem 10 évig lehet vizsgálni.
10: Aha, és mi van például egy ilyennel, mint a MCC-hez tartozó, mit tudom én, Mandiner?
9: Tehát, hogy hát bármennyire is sajnáljuk, de meg fog szűnni szerintem.
10: Tehát az augusztus 31-én az államra száll, és akkor besétál valaki az állam részéről.
8: Én most jut eszembe, hogy ez egy no man as toman, tehát hogy egy Mandiner történik itt is, tehát...
9: Annyi történik, hogy a magyar államra visszaszáll a kiadói joga Mandinernek, azt a magyar állam gondolom, hogy szeptember 1-en eldönti, hogy...
10: Jelen formájában nyilván nem fogja...
9: Hogy mit akar vele csinálni.
10: Aha, világos.
8: Hát szerintem akkor folytatásra következik ennek a beszélgetésnek abban a pillanatban, hogy begyorsulnak az események, és hogy várjuk akkor ezeket a... Nekem ez a nyilvánosság tájékoztatása, ez külön tetszik. Tehát ebből szerintem lesz egy pár érdekes tájékoztatás.
10: Mi várható legközelebb hír, amire számíthatunk, hogy jönni fog?
9: Hát két verzió lett. Egyik az első feljelentés. Tehát hogy nyilvánosság, valamelyik elszámolási biztos tájékoztat nyilvánosságot, hogy ezt meg ezt tapasztalt, és ezért feljelentést tett. Uh-huh. A következő az biztos, hogy szeptember 1, hogy akkor augusztus 31-et kikszűntek meg. És akkor utána még a következő az majd október 31, amikor az 26-os éves beszámolókat meg az adóbevallását elkészítik a kekváknak.
10: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélhettük ezt, tehát kíváncsi várjuk a fejleményeket.
9: Én köszönöm a meghívást.
8: Nagyon jó volt a beszélgetés, köszönjük szépen. Dr. Varga Tamás ügyvéddel beszélgettünk, aki a kekvák jogi kérdéseivel foglalkozik.
6: Mutasd, mi szépet hallgat!
11: Rádió Café. Van barátom.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Tűr?
3: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
4: Pedig a medve mindig azt csinálja.
3: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
5: Nem tudom.
3: Na, ezt képzeld el.
4: Elképzelni? Mi ebben élünk?
3: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
4: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
3: Van hát, és nem félnek használni.
4: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 31 perc van, ez a Millás reggeli, továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, és továbbra is Ács Gáborral.
7: És továbbra is Kántor Endrével.
6: Csak már most már élőben.
7: Kontinuitást érzel a péntekkel? Azért mondtad,
6: nem a péntekkel, hanem az ismétléssel is.
7: Ja, az ismétlés.
6: Igen, hát annak a beszélgetés.
7: Ugyanaz, igen.
6: Nagyjából ugyanúgy, és ugyanolyan hangulatban, egy picit jobban kifacsarva az éjszakai meleg után érkeztünk ide a stúdióba, de hát természetesen most minden erről szól, nem véletlenül, hiszen gyakorlatilag a szárazság, az energia sok és a hőkupola egyszerre van jelen az életünkben, és nem véletlen, hogy mindenki ezzel foglalkozik. Ha a közösségi médiát olvasod, akkor gyakorlatilag szerintem a jó régi, semmit mondó és bugyuta, buta, esetleg banális mémek, ezek eltűntek, és mindenki vízügyi szakértő lett, mindenki meteorológus lett, egészségügyi szakértő lett.
7: De 90%-ban baromságokat írnak általán.
6: Igen, igen, sajnos, éppen ezért nehéz kigyomlálni belőle. Szerencsére van egy pár olyan honfitársunk, aki ezt komolyan veszi, szakértője is a témának. Őket érdemes egyébként követni, és a többit pedig ki gyomlálni a közösségi oldaladról, és akkor valahogy sikerül.
7: Most mindenki ezen háborog, vagy hát sokan ezen háborognak, de igazából miért kell egyáltalán kommenteket? Tehát no name, ismeretlen embereknek hát a hülyeségeit olvasni. Tehát nem, most komolyan kérdezem, nem erre van a sajtó? Eleve nekünk is problémát okoz, például vízügyi szakértőket megtalálni, és aki mondjuk így cakkumpak, ugye el tudná mondani, hogy most mik a lehetőségeink, ha már így jártunk, akkor most mi a döntési helyzet, milyen
6: megoldások
7: között kéne változtatni.
6: Igazából én azt
7: emértem,
6: hogy te erre miért csodálkozol rá? Hát a közösségi média, mint olyan, az ugye átvette a vezető szerepet.
7: Azért csodálkozok rá, mert hogy mármint arra csodálkozok rá, hogy mennyien ki vannak bukva, hogy mondjuk mennyi fotel szakértő előjött, és osztja az észt, és löki a hülyeséget.
6: Hát ezt mindig csinálták, mindig is csinálták.
7: Igen, csak most nyilván jobban látszik a vízügyi helyzet miatt, mert egy új témában osztják a hülyeséget, és
6: mindig ugyanezt csinálták.
7: Terjednek az összeesküvés elméletek, igen. De hogyha tényleg arra vagy kíváncsi, hogy mi a helyzet, akkor mondjuk...
6: Nehéz.
7: Nem ez elég nagyon odafigyelni a hozzáértőkre és a minőségi sajtóra? Tehát én azt nem értem, hogy most. Hogy tele van az internet, a közösségi média hülyeséggel.
6: Figyelj, nem csak az van tele, hogyha kiállsz a szomszédokkal beszélgetni, akik, mit tudom én, ott locsolja közben a betont, és elkezdi mondani, hogy...
7: Füldugó,
6: majd...
7: Endre, füldugó.
6: De ugyanaz a jelenség, csak az egyik digitálisan történik.
7: Ja, értem.
6: Tehát ugyanez történik, nagyon nehéz, pontosan mindig is nehéz volt, csak amikor ilyen meleg van, akkor még nehezebben is viseled el. Tehát...
7: Én is hallgattam hétvégén vonaton, és ott nem tudtam kikerülni, mint a Facebookot.
6: Pedig a vonaton ki lehet kerülni, amikor szólni kell, hogy most már elég lesz.
7: Hát az nehezebb.
6: Nehéz, igen, meg pofátlannak tűnik, de rettentő idegesítő. Nekem a strandon volt egy ilyen, tehát, hogy nem tudtam olyan helyre menni,
7: ott
6: ahol...
7: a lángosos nem ment az észasztás?
6: Ahol ahol erről lett volna szó, és akkor a kedvenc mondatom az volt, hogy Ausztriában bezeg van elég víz.
7: Ez most a kedvenc.
6: De visszatartják, ezért majd nekünk kokettálni kell. Hogy kokettálni kell majd, hogy engedjenek nekünk is egy keveset. Hát és tudod, egy ideig így bírod, és utána már legszívesebben a lapáttal mennél.
7: De nézd!
6: Hiányzik a pofozó ember, de ezt tudjuk mindannyian.
7: Részben igaz?
6: Tehát, nem igaz, részben sem.
7: De részben igaz.
6: Mármint ezt ne mondj ilyet, Gábor, légy szíves, mert baj lesz belőle. De
7: a részben igaz a legveszélyesebb.
6: De mennyi, ne, de...
7: Mert a részben igaz, hiszed el egészében. Tehát azért építették a vízlépcső sorozatokat, hogy legyen vízük, és most nekik gyakorlatilag van vízük.
6: Azok a duzzasztók, azok két-három órányi vizet tudnak fenntartani.
7: Azért mondom, hogy részben igaz.
6: Hát jó, de hát ez a részben igaz, a szány részben kell, 1%-ban?
7: Hát, gyakorlatilag Ausztria hajózható, Magyarország meg nem.
6: Ez amit te azt mondtad volna, hogy egy orbitális nagy hazugságot mondott valaki,
7: nem.
6: Részben igaz volt, mert az egyik szó az igaz volt belőle.
7: Nézd, Ausztria nagy része például a kisebb hajóknak, a nem nagy merülési uszályoknak hajózható, Magyarország meg gyakorlatilag egyáltalán nem. És ez nyilván azért van, mert ők megcsinálták, de mi nem csinálhattuk volna meg ugyanúgy, mert nálunk más a lejtése a folyónak.
6: Nyilvánvaló, csak ezt nem teszik hozzá,
7: ebből az sem következik,
6: nem esik érte
7: nekünk...
6: 15 métert, vagy másfél métert se a Duna.
7: Igen. Tehát nem tartják vissza, tehát nem visszatartják és velünk csesznek ki, hanem mondjuk
6: más lehetőségük,
7: más
6: lehetőségük,
7: más földrajzi viszonyok között, kétségkívül arra jól reagáltak, tehát most ők emiatt egy kicsit könnyebb helyzetben vannak, de hát csak egy kicsit.
6: Azt mondja, nekem kell menni, hogy edde koncentrálja. Én arra próbálok koncentrálni, csak nagyon nehéz. Tehát nagyon erősen kell koncentrálni, hogyha duruzsolnak a füledbe folyamatosan.
7: Hát
6: de mindig is pozitív. Azt mondja, hogy Bono Vox Populi. Hát igen, persze, Bono Vox Populi. Jó reggelt, Trondheim, 9 fok esik az eső. Igen. Köszönjük
7: a
6: szépen.
7: Igen, Magyarországról indultak, 36 fok volt. Én is átküldtem, egymás mellé raktam a gyerekeknek a bergeni, egy 10 napos időjárás előrejelzést és a magyart, most Bergenben 10 napig. Jó, Bergen nyilván a legesősebb város Európában, és tökre érthető, hogyha egy kicsit nem esik, és még hogyha a napocska is előbújik, akkor az egész város kiindul és élvezi a napsütést, és egyébként eszméletlen jó hangulata van, olyan szép város is. Szóval 10 napig esős, ráadásul sok esős pocsék idő, miközben itt nézzük a végét. végét, várjuk a végét. Úgy néz ki egyébként, hogy visszaszelidül sima 30-33 fokra jövő a hétvégétől, igen. De, hogy de nincs, ez még nem meg... olyan nagy lehűléssel lesz vége.
6: A hétvégén lesz egy hidegfront betörés, az lesz az, amikor 38-ról lejön 32-33-ra.
7: Igen.
6: Szombat úgy tűnik, hogyha ez heves esőkkel és széllel jár, akkor már megint beletrafált a palóznaki jazzpiknik.
7: Jó, de... tényleg.
6: Szegény. De hát ez van, figyelj, szerintem ez hozzátartozik. Az biztos, hogy csütörtökön és pénteken elképesztő meleg lesz még mindig, úgyhogy akkor erre nem kell legalábbis számítani. Na nézzük, azt mondja, hogy természetesen 0636980980 infokukacmillansreggeli.hu és a Messenger oldalunk, amit természetesen megosztok, hogyha valaki ír, azt mondja, hogy ja igen, látom, Carpenter barátunk is belépett a vízügyes szakértői kötelékbe. De neki van rá egy plecsnie, hogy megpróbálhatja.
7: De nincs semmiféle plecsném, én csak elmondtam, ami egész egyszerűen ténykérdés, hogy ott van víz és járnak a hajók, itt meg nincs, mármint mondjuk a kisebbek, ez nem szakértés, ez egy egyszerű tényközlés volt. A másik fél mondatocska, az meg szakértőktől származik. Ennyit volt merszem mondani.
6: Megnéztem az ödüsszeját.
7: Ennyit volt merszem mondani.
6: Serfőző László barátunk, aki maláta és bécsi ászok főzésbe fog kezdeni, malátával, bizony. Megnéztem az Odüsszeiát, mert Dr. András azt mondta, érti Odüsszeusz vívódását. Hát na, értem Andrást. Írja ő, értjük.
7: Na de értelme volt-e megnézni, azt írja
6: mi?
7: Meg nekünk.
6: De volt, van, volt? Biztos, jó. Hogy van. Biztos, hogy van. Az egésznek már csak annyi értelme volt, az egész világ az Odüsszeiáról és az Iliászról beszél, és Homéroszról, meg arra, hogy kell jól fordítani, és egy műfordítóból lesz gyakorlatilag nemzetközi sztár, akinek ugye görög vázatetoválások vannak a kezén. Egyszerűen ez szerintem egy totál pozitív hozadéka ennek a populáris kultúrának.
7: András tőlem is kérdezte, hogy akkor nézem, hogy mondta, nem. És meg volt lepődve, nem tudom én, mintha ez kötelező lenne az éppen aktuális sikerfilmeket, meg ami bekerül, ugye,
6: mindenki arról beszél. Miért a Pókembert nem nézed meg?
7: Nem.
6: Pókember a legnagyobb kasszasiker most, és úgy tűnik, hogy a Marvelnek az egész Marvel Cinematic Universe a bombasztikus siker, és a Pókember most veri még egyelőre, úgy láttam az Odüsszeiát.
7: A Barbie filmet sem néztem meg, csak azért, hogy véleményt alkothassak róla.
6: Pedig a Barbie film nagyon jó.
7: El is hiszem. Csak nekem van egy 30 filmet tartalmazó lemaradás listám, amelyik bármelyike sokkal jobban érdekel, és sajnálom, még mindig nem jutottam odáig, hogy megnézem, be kb. 10 sorozat. Úgyhogy majd, ha ezek leperegtek,
6: ezek
7: és nem marad
6: már... leperegni, nekem is van ilyen.
7: Ettől tartok
6: én is. De
7: ettől
6: függetlenül, amikor hozzák az új kaját, ami friss és ropogós, akkor meg kell kóstolni.
7: Nem ugrom át. Haladok a backlogomban. Mi ez magyarul? Na, szóval igen. Lemaradás listám van, igen.
6: Nagyon boldog Hermina napot kívánunk mindenkinek, aki Hermina nevet visel, nagyon szép név, és boldog névnapot tehát nektek, kedves drága Herminák, vannak még harmatkák is, aztán Kimberlik, Lidák, Mirtillek, Nikodémiák, Tesszák, Terézek, úgyhogy boldog névnapot nektek. Úgy tűnik, hogy a női nevek vannak a fókuszban. Így most augusztus 3-án hétfőn. Ezen a napon történt, amikor 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult Huelvából, hogy nyugat felől jusson el Indiába. Úgyhogy megindult a nagy utazás. Santa Maria. Kár, hogy a felvétel nincs meg itt most a rádióban, most jutott eszembe, azt lehetne esetleg.
7: Tényleg annak nem is volt nagyon feldolgozása, pedig azt gondolnám, vagy csak nem jutott el hozzánk. Hogy
6: nem volt a Beach House féle fel, szerintem ezeket volt? Mind feldolgozták, de nem biztos.
7: Akkor csak lehet, hogy szerencsére nem jutott el hozzám.
6: Azt mondja, 1778-ban pedig felavatták a milánói Scalát, ami a világ egyik legismertebb operaháza, persze, természetesen. És azt mondja, hogy megalakult 1909-ben a Kispesti Atlétikai Klub, ami a Budapest Honvéd labdarúgó klub elődje. Úgyhogy születésnapot ül a Honvéd. És 1990-ben ezen a napon az országgyűlés megválasztotta a Magyarország rendszerváltozás utáni első államfőjét, Göncz Árpádot, aki 2000. augusztus 4-ig látta el hivatalát. Egy legendás, és azt hiszem, hogy talán hát biztosan kijelenthető szerintem, hogy azóta nem volt ennyire konszenzusosan mindenki által szeretett köztársasági elnök. Vagy volt?
7: Szerintem sokan nem kedvelték, többek között nekem is sok problémám volt vele, de attól, hogy ez tényszerűen a legnépszerűbb volt, és
6: hát nem azt mondtam, hogy mindenki.
7: Persze.
6: De hogy,
7: igen, de
6: ha
7: megint tényszerűen
6: most egy olyan kalapba kell nézni, drága krakéler barátom, hogy az összes köztársasági elnököt, aki a rendszerváltozás után volt, beleteszed a kalapba, azok közül...
7: Népszerűségi listán ő továbbra is, és változatlanul.
6: Ezt bátorkodtam volt mondani.
7: Hát én is erre akartam kiukadni, hogy tényszerűen állítható a népszerűségi indexek alapjának, közvéleményezések alapján, ő a eddigi legnépszerűbb köztársasági elnök.
6: Na nézzük akkor a születésnaposok sorát, a híres születésnaposok 1863-ban...
7: Mondjuk az utolsó néhány, az nem érthető, hogy nem rúgott annyira labdába ezen a listán, igen.
6: Tehát 1863-ban született Ziegler Géza, magyar író, újságíró, akit Gárdonyi Gézaként ismert meg az ország. Ziegler Gézaként talán kevésbé futott volna be, tehát kellett ez a jó kis művésznév, a Gárdonyi Géza. Leon Uris, amerikai író is ezen a napon született 1924-ben. Tony Bennett, Grammy-díjas énekes 1926-ban. Aztán Lévai Sándor, bábszínész, díszlettervező, a Süsű tervezője ő 1930-ban. Martin Sheen, amerikai színész, 1940-ben két kiváló színésznek és sztárnak az édesapja, ő maga is kiváló, és jó sok szerepben bizonyított Martin Sheen. Azt mondja, hogy 1952 egy másik János, zeneszerző, billentyűs, énekes, gitáros, rengeteg kollaborációval és nagyon sok legendás zenekarban való részvétellel, talán a Trabant, Balaton, Európa Kiadó, ezekben mind valamilyen módon szerepelt, részt vett.
7: És akkor mondjuk a magyar zenetörténelem legjobbjai között számon tartott két Cseh Tamás albumnak a páros albumnak, Levélnővéremnek.
6: Abszolút, Levélnővéremnek.
7: És még sorolhatnánk egy köztünk élő zseni, akit észre se veszünk, hogy itt van, pedig egészen zseniális dolgokat csinál, úgyhogy...
6: Szerintem, hát úgy igen, értem, amit mondasz, igen. Vahorn András is ezen a napon született 1953-ban, ugye festőművész, Munkácsi díjas festőművész, mint 72-ben, tehát ezen a napon születetteket mondunk, Janza Kata, Jászai Mari díjas magyar színésznő, musical énekesnő, 77-ben pedig Tom Brady, amerikai futballjátékos, aki az az ember, akinek már minden eltört. Szerintem egy elképesztő legenda, Tom Brady. Úgyhogy ők a születésnaposok, illetve születésnapját ünnepli ezen a szép napon Lóbelt, aki egy kiváló rádiókafé DJ és néha műsorvezető is, ezen kívül hosszú táv futó, és a magányosságról tudna beszélni, a hosszú táv futók magányosságáról, és most itt ül kint a stúdió előtt, és figyel, hogy kap-e még egy barackos sütit, de kap, úgyhogy boldog születésnapot Lóbelt, és nagyon, nagyon sok boldogságot még a továbbiakban is. Te Zalai fene gyerek!

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Azt, hogy a kedves törzshallgatónk Göncz Árpád volt az egyetlen ember, akit személyesen nem ismertem, de elmentem a temetésére. Kétszer találkoztunk személyesen, szuper kedves volt. Na, azt mondja, hogy nagyon-nagyon kevés hír, nem, sok hír van, kevés időnk maradt erre, hogyha tőzsdézni is akarunk, úgyhogy nagyon-nagyon úgy szemerkéljünk, mint az eső.
3: Megnyugtatás. Ha valaki azt a címet látja, hogy kibertámadás érte a magyar államkincstárat, a szakértőik szerint orosz szerverekről, én is pánikszerűen klikkeltem oda, hogy esetleg a kincstárnál levő állampapírszámlák valamilyen módon érintettek-e, de abszolút nem erről van szó. Mondjuk, hogyha annyit olvasol, hogy a Nemzeti Kifizető Ügynökség...
2: Igen.
3: Kicsit másra gondol az ember, szóval a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületét hívják így, csak hát az elmúlt években már másra lehetett asszociálni ebből, hogyha így hívnak egy ügynökséget. Szóval ezt érte a támadás, nem kerültek veszélybe ügyféladatok, megtették a szükséges intézkedéseket, szóval no para. Itt amit érdemes ebben gyorsan levonni.
2: Liechtenstein is érte hasonló pénzügyi szektort, úgyhogy úgy látszik, hogy valamiféle mintázat is mutatkozik ebben.
3: Ha valaki lemaradt a hírekről, vagy a hírekről nem, de egy átfogóbb magyarázó cikkről, hogy miért romlott a közbiztonság Budapesten, milyen a droghelyzet, a palackozás, kik vannak, hogy működik az egésznek a háttere, mit csinált az előző kormány, mit lehetne tenni, mit mondanak a szakértők, akkor most a HVG foglalkozik ezzel. Az elmúlt hetekben több cikk is volt, szemléztük is őket, ma reggel a hvg.hu ez a vezető, hogyha valaki lemaradt. Most így, ahogy átfutottam, nem látok nagy újdonságot. Itt a műsorban is volt róla szó, mikor? Két hete hétfőn, ha jól emlékszem. Úgyhogy a HVG ezzel indít, ezt is ajánlom.
2: Hát egy pár gyors hír, hogy a paksi atomerővel kapcsolatban megszólalt, ugye a kommunikációs vezető elmondta, hogy a leállítás és újraindítás egy rutin feladat, tervezett éves karbantartások alkalmával ezt minden évben elvégzik, és hozzávetőleg 160 alkalommal már végrehajtották az atomerőmű életében, úgyhogy ettől sem kell nagyon megijedni, az biztos, hogy a kieső termelés az pótolni kell, az egy más kérdés.
3: Tehát attól nem kell megijedni, nem indul újra, vagy valami probléma lesz, mert ezt letesztelték.
2: Így van.
3: Tehát olyan nem volt, hogy ne termelt volna.
2: Ez egy rutin feladat.
3: Tesztként alkalmazt, ezt már kipróbálta.
2: Nem,

0: piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Elfejtettem megnyitni a budapesti értéktőzsdét, de akkor csak annyit elmondanék, hogy céghírek közül is van nagyon-nagyon fontos, mert hogy egyébként, hogy az egész hetet nézzük, akkor egy ilyen enyhe pozitívum volt a világpiacain. Amerikában is ugye a Bux az többször is csúcsot ért el. Közben pedig egy óriási felvásárlási hír, ami izgalmas lehet, mégpedig az AstraZeneca és a melyik is az a másik nagy gyártó, a Bristol-Myers között. Ugye a Bristol-Myersnek kb. 130 milliárd dolláros kapitalizációja van, az AstraZeneca-nak a duplája, kb. 265, és úgy tűnik, mert már sokszor voltak tárgyalások, de most ezek újra felélénkültek, és azt mondják a Bloomberg forrásai, hogy a finishben vannak, tehát hogy úgy tűnik, hogy létrejöhet a világ legnagyobb gyógyszerészeti konglomerátuma, hogyha minden stimmel, úgyhogy érdemes ezt a két céget nézni. Közben ugye egy újabb bejelentés Donald Trumptól, mégpedig az, hogy folytatódnak a tárgyalások, amitől persze természetesen az olaj ára elkezdett esni. A Brent egyébként most jelen pillanatban egy változatlan 90 dolláron még mindig, de a crude-nál látszik ez az 5,8, nem tudom, ez valami rossz adat lehet itt a Brentnél. Mindenesetre egy körülbelül ilyen 6%-os mínusz van a crude-ban ennek a bejelentésnek a hatására, 79 dollár 77 centen áll. Úgyhogy, és a futures-ök is egy enyhe pozitívumot mutatnak az USA-ban. A Nasdaq az 1%-ot, az S&P az fél, a Dow az szintén 0,5%-ot.
2: Hát Amerikában a nagy cégeknek a gyors jelentései mozgatják a piacot, és tényleg egy sima egy fordított, tehát a hatalmas ugrások fölfele, meg a hatalmas beöntések az mind jelen van, és gyakorlatilag az elmúlt három nap az úgy volt, hogy egy nagy föl, egy nagy le, és pénteken is ugyanez volt a helyzet, úgyhogy az Amazon 15%-ot ugrott a gyors jelentésére, amit a csütörtöki zárás után közölt, tehát a pénteki kereskedésben ez volt a reakció. Az Apple állt a másik oldalon.
1: A chipgyártók voltak megint, ugye az egész szektor, ők vezették az emelkedést, ugye a SanDisk 24%-os pluszban zárt, a Micron Technology 18%-os pluszban, tehát ez
2: nagyon
1: brutál.
2: Durva volatilitás alakult ki náluk. Ezt az összességében a piacot az Apple-nek a gyengébb jelentése az nem csapta arcon, hát kisütötték, hogy itt igazából nem a kereslettel van a gond, hanem kínálati oldalról vannak problémák, úgyhogy azt majd szépen leküzdi, hogyha helyreállnak a dolgok. Úgyhogy azért esett 7%-ot, de az egész piac nem ragadt, tehát összességében a teljes piac jó hangulatban tudott maradni. És ha azt nézem, hogy a Nasdaq, hát a 10%-os pluszát, az idei pluszát, azt lenyom, visszaadta a felét, és lement 5-re, és most megint 9-nél van, akkor azért a visszapattanás is elég látványosnak tűnik ez alapján Amerikában.
1: Tehát, mint mondtam, zárócsúcs, új zárócsúcs a Buxnál, és elég erős lett, meghúzták a végét a pénteki kereskedésnek, az OTP-nek köszönhetően elsősorban 1,4%-ot rallizott az OTP, napon belül új történelmi csúcsot is elért a jegyzése, a MOL is emelkedett 0,3%-kal, a Richter is szintén ugyanennyivel, a Magyar Telekom pedig 0,8%-os emelkedést követően zárt, és teljesen jó és pozitív volt a nap a budapesti értéktőzsdén is, közben pedig a volatilitásra vissza, ugye ebből látszik, hogy a Nikke is 1%-os mínuszban van, a Kospi pedig majdnem 5%-osban, ami azért érdekes, és érdemes odafigyelni a Nikkeire a mai nap, meg a japán piacra, mert 15 éve nem látott esemény történt, amikor az Egyesült Államok és Japán egyszerre interveniált a devizapiacon, mégpedig az történt, ugye, hogy egy közös megegyezés után a Fed eurót adott el, és jent vásárolt ilyen keresztárfolyamban. Próbálják a japán. Mikor volt utoljára ilyen nemzetközi összefogás? Akkor a G7-es összefogás volt, amikor volt a fukushimai baleset, és akkor segítették. Úgyhogy egy érdekes összefogás, és egy érdekes hír. Majd meglátjuk, hogy lesz-e hatása.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Közlekedési hír, egy rossz hír, motoros

0: gázolás miatt áll két sáv is az Árpád hídon, Buda felé, a Váci felüljáró alatt a mentőt várják, úgyhogy erre érdemes majd figyelni arra közlekedőknek.
1: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel és információkkal, utána jövünk vissza budapesti hírekkel mi, és ébresztő témánkban pedig Berger Andrással beszélünk, az Energia Klub szakpolitikai intézet energiaprogramjának vezetőjével. Hát ugye adott a kérdés, hogy mire elég, ami van, és hogy honnan tudjuk behozni, egyáltalán mit lehet tenni, úgyhogy energia témánkval jövünk vissza.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rosszkor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jó voltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
5: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Ha én rózsa volnék.
5: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
5: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Kritikus 5 nap előtt állunk energia szempontjából, önkorlátozásra kér mindenkit a kormányfő. Irán cáfolja, hogy megállapodás született a Hormuzi szoros megnyitásáról. Marad a rendkívüli hőhullám, ma 36 és 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet, miközben csak elszórtan alakulhat ki záporzivatar. A hőség szerdán, illetve csütörtökön tetőzik majd 42 fokkal. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kritikus 5 nap előtt állunk energia szempontjából, egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozásra a nagyvállalatok részére. A Paksi atomerőmű egyelőre nem jelezte, hogy teljesen leállt volna, de azt igen, hogy zajlik a felkészülés. És a leállás idején mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd az erőmű munkatársaival közösen, hogy a szigorú biztonsági protokollnak megfelelően a Duna vízszintjének emelkedéséig, illetve az áramtermelés újraindításáig is biztosított legyen a percenként szükséges 100 köbméter hűtővíz. A kormányfő tegnap esti bejelentése szerint az erőmű biztonsága 100%-ban garantált, de számolni kell azzal, hogy akár egy hónapon keresztül is állhat a termelés. Tegnap a vártnál jóval alacsonyabb volt Magyarország villamos energia fogyasztása, 19 órakor a terhelés 5700 megawatt volt, a tervezett 6400 helyett, vagyis 700 megawattal kevesebb áramot használtunk fel, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közzétette azon nagy fogyasztók listáját, akik önként vállalták a fogyasztás csökkentést. Ismét arra kért mindenkit, hogy a mosást, a mosogatást, az elektromos autó töltését, a villanyboiler felfűtését vagy más nagyobb fogyasztást lehetőség szerint időzítsük napközbenre vagy késő estére. A Paksi atomerőmű leállása miatt meleg víz nélkül marad majd rengeteg helyi lakos. A városban az erőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz szolgáltatás. Több mint 2700 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény esetében. A város polgármestere jelezte, első körben két női és két férfi zuhanykonténert állítanak szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják, illetve villanyboilereket szereltek a közintézményekbe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta az élőkörnyezetért felelős minisztérium szóvivője. Irán cáfolja, hogy megállapodás született a Hormuzi szoros megnyitásáról. A hajók csak az előre kijelölt útvonalon az iráni forradalmi gárda haditengerészetével egyeztetve és külön engedéllyel haladhatnak át. Korábban külföldi sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy Teherán elfogadott egy tervet, amely alapján a hajók iráni felségvizeken keresztül léphetnének be a Perzsa-öbölbe, majd ománi vizeken távozhatnának, emlékeztet a Portfólió.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Marad a forróság, de délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat zápor, zivatar, 38 fok várható. Péntektől számíthatunk egy kis lehűlésre, de még nem tudni, hogy hány fokos visszaesés lesz.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
2: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Ez továbbra is a Millás reggeli. Jó reggelt mindenkinek, és augusztus 3-a van, hétfő, a stúdióban Ács Gábor.
6: És Kántor Endre.
5: 0636980980 a Messenger természetesen, és az info@millasreggeli.hu, ahova egy tőzsdei hallgató is megírta, illetve nem is, hanem ő az, aki megírta, hogy miről beszélek én a budapesti értéktőzsdénél. Hát az a helyzet, hogy ez egy optimista hétfő, amikor csak az emelkedő napokat mondjuk be, de tényleg a, véletlenül a 30-ai napot néztem a 31-ei helyett a Buxon, és ami azt jelenti, hogy rosszul mondtam az adatokat, vagyis egy vegyes nap volt, azon vannak túl pénteki napon a hazai részvények, és a nagyon jó csütörtöki kereskedés után egy stagnálás volt látható a Buxnál. Pénteken esés volt az OTP 0,3%-kal, a Telekom pedig 0,2%-kal került lejjebb, a MOL meg a Richter pedig 0,5%-os erősödéssel zárt. Ez az egyik hír, ami nagyon fontos. A másik pedig az, amit Czoller Andi kollega is, amire felhívta a figyelmünket, hogy baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az átterelt sávon, Herceghalom közelében, és a 24-es kilométernél három autó ütközött össze, emiatt mind az átterelt sávon, mind pedig az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megállt a forgalom. Budapest felé azt írják, hogy most kivételesen személyautóval érdemes a külső sávban haladni, de legkésőbb a 39-es kilométernél lévő Bicske-Óbarok csomópontban elhagyni az autópályát.
6: Tehát akkor a Hegyeshalom felé vezető oldalra átterelt Budapest felé vezető sávban történt. Ugye, ha jól értem.
5: Így van, a 24-es.
6: Ezért az oldal teljesen off.
5: És legutoljára ott a 39-es kilométernél lehet lemenni a pályáról, Óbarok-Bicske csomópontban. Érdemes ott elhagyni az autópályát.
6: Tehát a főváros felé le tudsz menni.
5: Igen.
6: Tehát ha Pest felé jössz, akkor az egy sáv az eredeti oldalon az működik, csak be van állva.
5: Igen.
6: Visszafele viszont teljes zár van.
5: Igen, igen.
6: Tehát Bécs felé, tehát Hegyeshalom irányába, ott gigantikus dugó, és ott valószínűleg már leterelnek hamar, és itt marad az egyes út, mint terelő. Tehát sokkal hosszabb bejutással kell számolni, ez a lényeg, és érdemes követni a forgalom mutató applikációkat, vagy akár nagyobbat is kerülni emiatt, igen.
5: Azt mondja, hogy majd megkérdezzük a másik Andit, hogy volt-e babfőzőn, azt még nem tudom, de az is egy érdekes téma.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na nézzük akkor, hogy milyen budapesti híreket, azon túl ugye, hogy gyakorlatilag már korábban a Válasz Online-on volt egy nagyon érdekes cikk arról, hogy a kutatók is, a klímamodellek is már régen jelezték, hogy nagy baj lehet a Dunával, és a következő évszázadban még ennél még kisebb vízhozamok is előfordulhatnak a magyar szakaszon, sőt, ahogy a Tiszánál is több esetben lehet látni, a meder is mélyebbre vágódhat, gyorsítva ugye azt, hogy extrém kisvizes helyzetek alakuljanak ki, mint például most, ami a Paksi atomerőmű lekapcsolásához vezetett. És ezt ugye magyar kutatók tanulmányaiból lehetett már előre látni, tehát nem ezeket nem hirtelen összerántott dolgozatok, hanem az utóbbi évtizedek termése.
6: Tegyük hozzá, azért 20-25-30 évvel ezelőtt készült előrejelzések, ezt a legrosszabb forgatókönyvként, tehát nem ez volt a középső forgatókönyv, ennél lassabban kialakuló felmelegedéssel és később érkező extrém helyzettel számoltak alappályaként. Várható volt, igen, de nagyon fölgyorsult az elmúlt két évtizedben. Ezzel együtt persze lehetett volna készülni. Az elmúlt években már tök egyértelmű volt, de azért az, hogy 60 éve ezt már tudtuk, az ebben a formában nem igaz. Tehát még 30 éve is.
5: De nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, nem hogy arra az utóbbi 5-10 évben.
6: Nem, csak ugye elterjedt az, hogy ezt 50 éve, 100 éve is lehetett látni. Nem, akkor még nem lehetett látni, tehát nem mindegy, hogy mikor lehetett látni. Ez még 25 évvel ezelőtt készült prognózisok alapján, és nem csak Magyarországon, tehát ez globálisan is igaz, a legrosszabb forgatókönyvek között volt, ami úgy tűnik, hogy megvalósul.
5: Közben pedig ugye a lakossági ivóvízellátással kapcsolatban is megszólalt a kormány, és elmondták, hogy felkészültek a helyzet kezelésére, és hát ugye nem más, mint Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője tájékoztatta egy Facebook videóban a lakosságot arról, hogy mivel lehet számolni.
6: Azért sajnálom, hogy nem fog többet a fecskékről mesélni nekünk. Meg
5: hát de honnan tudod, hogy nem fog a fecskékről mesélni?
6: Hát még szabad neki?
5: Hát miért ne lenne szabad neki?
6: Hát
5: majd, hogyha a fecskékről fontos közlendője lesz az élő környezetért minisztérium, felelős minisztériumnak, akkor majd Orbán Zoltán, mint szóvivő, fog mesélni róluk.
6: Hát de a Madártani Egyesület szóvivőjeként sokkal többet tudott meg. Hát azért itt ezer más dolga is lesz.
5: Ez így van.
6: Úgyhogy egyik kedvenc szóvivőnket idézőjelben elveszítettük, de hát tökre örülünk, hogy most viszont ő kommunikál erről a magas helyről.
5: A tudatos és takarékos vízhasználat az tényleg működik, és elmondta, hogy ha minden magyar állampolgár naponta egy bögre vizet spórol csak meg, az is több millió litert jelent naponta. Tehát igenis működik, ahogy egyébként Kapitány Istvánnak a sajtótájékoztatójából kiderült, ami szerintem egy pozitívum volt, hogy miután felszólították a takarékosságra a lakosságot, és látható nyomai voltak ennek a mérések szerint, utána egy pozitív feedback következett a minisztériumból, reagálván a helyzetre. Uh-huh. Ugye azért ez nem utolsó, hogy
6: persze,
5: ezt így csináljuk.
6: Teljesen más a kommunikáció.
5: Na így van, erre akartam kilukadni.
6: Normális, és ami ennek mindig is lenni kellett volna.
5: Hát csak most hozzá. Meglepődünk rajta.
6: Igen. Azt mondja, hogy a Népszava azt pedzegeti, illetve elemezgeti, hogy itt van ez a nagy Baross Gábor közlekedésfejlesztési terv, és rengeteg mindenre benne vannak az összegek is, hogy mi mennyibe kerülhet, és tényleg nagyon-nagyon sok dolog van benne, de egy olyan, amiről lehet tudni már tényleg régóta, hogy szükség lesz járműcserére, az valahogy kimaradt, és minimális összeg van benne, ez a kisföld alattinak a helyzete.
5: Bizony.
6: És nyilván megkérdezték a BKK-t, elmondták, hogy hát szükséges, biztonságos, ha nem biztonságos, nem engedjük ki a forgalomba, de túl vannak most már azon az idő, nem jut eszembe a szakkifejezés arra, amire tervezték őket, de ettől
5: futam
6: még...
5: idő.
6: Nem, ez nem egy állampapír.
5: Bocsánat, gördülő nekem csak
6: állomány.
5: Az jut eszembe.
6: Jó, amúgy. Oké, lényeg az, hogy szerintem senki nem tart attól, hogy itt ne lenne, vagy hogy biztonsági problémák lennének, de hogy már 50 éven túl vannak, és 2033-ra tették az utolsó komoly elemzések is, azt, hogy addigra azért már teljes cserére van szükség.
5: Egyébként tervezett futás teljesítmény, nem? Én kilométerre tervezik a futás teljesítményt.
6: Meg fogom keresni.
5: Szerintem az.
6: Az az egyik része.
5: Jó.
6: A lényeg, hozzátenném zárójelbe, hogy a hévek is már szerintem többszörösen túllépték ezt, és még mindig vannak, de ott legalább már évek óta megy a tervezés arról, megrendeljük, leállítjuk meg, de most talán akkor már konkrétumok is vannak, hogy a hévnél hogy lesz a csere. Az a furcsa, hogy repkednek a hatalmas összegek, és a kisföld alattira csak 13 milliárdot terveztek a 23 szerelvényből álló flotta Igen, ez egy 91%-a túllépte a több mint 2 millió kilométeres futás teljesítményt.
5: De
6: van
5: mondom,
6: egy másik
5: majdnem
6: is.
5: Majdnem futtam minden... idő.
6: Jó, oké. Szóval igazából csak az apropója, hogy érdekes, hogy amit nyilvánvalóan meg kell csinálni, és a körmünkre ég, ha nem rendeljük meg, vagy nem rendelik meg, a következő években arra nincs igazából forrás, meg szándék rendelve ebben a nagy tervben.
5: És akkor még egy gyorsat, hogy úgy tűnik, hogy a Budapest szökőkutak addig leállnak, amíg az a rendkívüli aszályhelyzet nem áll helyre. Ugye a Gellért egy vízesést is elérte, a történelmi aszály, Főkert üzemeltetésében lévő fővárosi szökőkutakat és a vízesést is leállították vasárnap reggel. Ugye ezzel vizet és energiát is takarítanak meg természetesen.
6: Kaposváron gyönyörű, hatalmas szökőkút működik.
5: Igen? Hát de ott nincs probléma.
6: Lehet, hogy nem jó vízzel megy, vagy nem tudom, ugye ez a kérdés.
5: Hát tisztítani kell a levegőt az aszbeszt szálaktól, úgyhogy ezt lehet, hogy vízzel próbálják megoldani.
6: Kaposvár, nem Szombathely.
5: Ja? Oké, bocsánat, félrenéztem.
6: Ott nincs. De minden szökők után az ember meghökken, hogy akkor ezzel most nem lehetne spórolni, még akkor se, ha nem feltétlenül az ivóvízbázist.
5: Na gyorsan menjünk tovább, mert Perger Andrással kell beszélnünk energiaügyben.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: De mondjuk azt nem csodálom, mert így a SMS-ek kapcsán is eszünkbe jutott Brandolini törvénye, ugye, ami arról szól, hogy egy marhaságnak a megcáfolásához nagyságrendekkel több energia kell, mint amennyit annak a kitalálásához felhasználnak. Ezért sokkal nehezebb hadakozni azok ellen a tévhitek és butaságok ellen, amik elterjednek, és nyilvánvalóan ezek elterjednek energia területen is. Úgyhogy ezért kell szakértőkkel beszélni. Mi is Perger Andrást tárcsáztuk, az Energia Klub Szakpolitikai Intézet energiaprogramjának vezetőjét. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Kezdjük talán azzal, hogy amit mindenki igen érint, vagy érdekel, a paksi leállás, és ugye az a forgatókönyv, hogy ilyen alacsony vízállásnál akár elég sokáig is tarthat most ez a leállás, hogy állunk energia ügyben most?
3: Itt egyre nincsen áramszünet. Gyakorlatilag az atomerőműnek az utolsó blokkjának a fele még működik. Igaz, hogy tegnap délutánra már így valószínűsítették, hogy sok fog kerül a teljes leállásra, de még 230 megawattnyi teljesítmény még mindig érkezik az atomerőműből. Ami jó hír, hogy mennyi áramra lehet szükség, ugye ez a kérdés, főleg ezekben a hőhullámos napokban, és ami ki lehet elégíteni, és ugye emlékszünk, elég egy hónap ezelőtt volt június végén egy nagyon hasonló hőhullám. Az akkori helyzettel összevetve most jobban állunk, az igények azok némileg alacsonyabbak, ez kicsit azért várható volt tekintettel arra, hogy mégiscsak szabadságolásos időszak van, de a hőmérséklet az viszonylag hasonló. Ahhoz képest a napi igényeket ugye úgy is lehet mondani, hogy nagyságrendileg ilyen 700-1000 megawattal is a csúcsban mindenképpen egy alatta marad. 500-700-1000, attól függ, hogy mit nézünk. De a lényeg az, hogy egyelőre alatta maradunk annak az igénynek. Tehát
4: de azért nyugtass meg, hogy ebből az önkorlátozás is benne van, tehát hogy az emberek tesznek,
3: a cégek gondolom, is tesznek. Hogy igen. Én bízok benne, hogy igen. Összességében az igénykörbe azért a vártnak megfelelően úgy alakult tegnap, hogy a déli csúcs az igen csak laposan csökkent befelé az esti órák felé, de azért 6 órától kicsit jobban csökkent, aztán hát, hogy elmentek az emberek lefekvinni 10 órától. Szépen nem azt mondom, hogy bezuhant, de utána azért már visszaesett jelentős mértékben, ilyen 4000 megawattig. De én azt gondolom, hogy azért nem árt, hogyha erre berendezkedünk, és nem dőlünk át, hogyha egy napot sikerült, vagy egy hétvégét, mert a hétvégén is amúgy jellemző, hogy alacsonyabbak az igények, hogy akkor mindig sikerülni fog, tehát nagyon fontos lenne az, hogy azokat a csúcsokat, amiket elértünk sajnos júniusban, ugye 8500 megawattos teljes terhelési csúcs is jelentkezett a villamosenergia rendszerben, hogy ezt most messze-messze alul fogjuk múlni.
2: András, hogyha belegondolunk abba, hogy vagy reménykedünk abban, hogy egyre többen megértik, hogy miről van szó, és rengeteg nagyon klassz spórolási technika került publikálásra különböző felületeken, közösségi médiában, stb. Cégektől, légkondis cégektől, stb. És lehet látni azt, hogy azért valami átütése van ennek a dolognak, és nem az történik, hogy agyatlanul használjuk azokat az erőforrásainkat. Akkor elképzelhető, hogy nagyobb leállások, vagy hosszabb leállások esetén is átvészelhetőek, anélkül, hogy nagyobb glitch lenne a rendszerben?
3: Hát ugye most az a helyzet, hogy be kell rendezkednünk erre a helyzetre, tekintetlen arra, hogy a fogalmunk sincs igazán, hogy az atomerőben mikor tud visszacsatlakozni a termelésbe, stabilan visszacsatlakozni a termelésbe, mert azért, hogy mondjuk egyszer esik egy kisebb eső Magyarországban vagy Ausztriában, és annak ideje érkezik a hatása, és akkor megemelkedik a vízszint annyira, hogy már úgy néz ki, hogy be lehessen kapcsolni, de aztán az megint lemegy az árhullám, akkor megint gondba leszünk, de ezt most így el kell fogadni, hogy az korlátozással sokat fog tudni segíteni, de természetesen arról beszélünk, hogy magunkat korlátozzuk folyamatosan, és magunk figyeljünk ki, de ez nagyon fontos, de természetesen az is fontos, hogy amiről a kormány elkezdett intézkedni, jogszabályt is módosított már, hogy a nagyfogyasztókat is kérte, és a jogszabálymódosítás értelemben kötelezheti is őket arra, hogy csökkentsék a teljes a fogyasztásukat.
4: Lesz-e elég áram? Ugye ez a legfontosabb kérdés. Az import kérdés, ami nekem nem egészen tiszta. Tehát ugye a kommunikációhoz, mármint a kormányzati oldalról az, hogy ha kevés lesz, és nem tudunk annyit spórolni, és tartósan nem sikerül újraindítani a paksi atomerőművet, akkor majd az import segít. Ugyanakkor voltak olyan nyilatkozatok, vélekedések, hogy pont ugyanez a helyzet a környékbeli országokban is, és nem olyan egyszerű, és nem korlátlanul rendelkezésre az import lehetőség. Tehát előállható a helyzet, hogy nincs import, és komolyabb leállások jönnek?
3: Ugye ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van 7000 megawattnyi igényünk, és hát ami a hazai erőmű parkunkban mondjuk ilyen 3500-at tudunk kisajtón, akkor a másik 3500-at azt a külföldről, tehát importból kell beszerezni. Gyakorlatilag már akkor, hogyha feltételezzük, hogy nem nyúlunk hozzá a fogyasztásunkhoz, és azokat azt nem csökkentjük. De természetesen ennek ugye vannak korlátai azt, hogy mennyi áramot tudunk behozni. Az egyik az, hogy milyen keresztmetszetek vannak a határon. Ez úgy is lehet képzelni, mint egy csővezetéket. Ugye abban valamennyi olaj be tud folyni, annál több nem. Hát az áram is hasonlóan működik, hogy valamennyi áram elfér a vezetékeken, annál több viszont nem. A másik lehetőség, a másik gond, ami lehet, az az, hogy igaz a kérdés, hogy mennyi áram érhető a piacon. Ebben lehetnek korlátok, ugye hallottuk, hogy a csernobili romániai atomerőmű is leállt, vagy hát a leállás közelében, és ott is igyekeznek megtámasztani a Duna vízszintjét, hogy legalább egy blokk működni tudjon, és hát természetesen máshol is ugye vannak igények, hiszen máshol is hasonló meleg van, tehát nem lehet biztosra venni, hogy mindig rendelkezésre fog állni a szükséges mennyiségű importenergia, a harmadik pedig az, egyébként ez mennyibe kerül, tehát most egyébként még nem állunk annyira nagyon rosszul, ugye június végén a piacon az esti óra, kora esti órákban 7-800 eurós árak voltak a piacon, de előfordult 900 és 1000 euró per megawatt óra körüli árazás, és most még nem tartunk itt, gyakorlatilag 4-500 eurós, 550 eurós árakat látunk egyelőre a piacon, tehát egyre kedvezőbbnek tűnik a helyzet, mint egy hónappal ezelőtt.
2: Hogyha azt nézzük, hogy honnan jön az áram, akkor ugye a legtöbbet azt, hogyha jól emlékszem, vagy jól láttam az adatokból, Szlovákiából importáljuk. Ukrajna felül is, Románia felül is jön, hogyha jól láttam, de hogy a túlnyomó mennyiség a Szlovákiából jön.
3: Igen, jellemzően Szlovákia, Ausztria felül döntően, az áram valamennyi tud a Ukrajnába is, de gyakorlatilag egyébként az dinamikusan tud változni.
2: Igen.
3: Rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű napenergia, és egyébként működik még paks is, olyankor azért van napközben, mi szoktunk exportálni, akár ezekbe az irányokba is. Ha most megnézzük a Mavir honlapját, vagy más honlapokat, ahol lehet követni ilyen folyamatokat, akkor azt is látjuk, hogy tulajdonképpen van, export is van Magyarország, úgyhogy rengeteg áram jön be, mert van az áram egy olyan rész, része attól képest csak átfolyik rajtunk, de jellemzően azt számít, ennek a szabadója számít, és ebben a tekintetben jelenleg Magyarország ugye, gyakorlatilag 2000-2500 megawattnyi importot hozunk be most éppen, ha jól látom itt a Mavir honlapján.
2: A legfontosabb, hogyha azt a stratégiát követjük, ugye, hogy ezeket a csúcsidőszakokat próbáljuk meg valahogy mérsékelni, mert ugye az terheli le a rendszert.
3: Ugye két dolog számít, az egyik az, hogy napi szinten mennyi áramot fogyasztunk, a másik pedig az, hogy igen, hogy mekkora a csúcs, meg az a pillanatnyi csúcs, amit, vagy a pillanatnyi érték, amit éppen ki kell elégíteni. Tehát az egy jó dolog, hogy azt mondjuk, hogy időzítjük át a fogyasztásunkat napközben, hiszen akkor a naperőművek termelnek, ha éppen nincsen felhős időjárás, és próbáljunk akkor fogyasztani, hiszen akkor kevesebb importra van szükségünk, de nap ez gyakorlatilag egy maximum 500 megawattnyi importra volt szükség az országnak a déli órákban, amikor a nap ugye elég jól sütött. Viszont azért annak is nyilván vannak korlátai, tehát hogyha minden fogyasztásunkat áthelyezzük, mindenki az összes fogyasztását áthelyezi a déli csúcsra időszakra, akkor ez megint okozhat gondokat. Tehát ahogy beszéltük az elején, hogy ön is említette, hogy a takarékosságnak, a spórolásnak jelenleg nincsen igazán alternatívája, tényleg gondoljuk át, hogy az a fogyasztás, amit éppen tervezünk, legyen egy mosógép, egy mosogatógép, egy vasalás, egy főzés, bármi, azt gondoljuk át, hogy ilyenkor azt így el tudjuk elhalasztani, ami nagyon könnyű most elhalasztani, például a szállítógép használata. Szerintem azért a döntő többségünknek lehetősége van arra, hogy a napenergiát hasznosítsuk a szállításra, azaz helyezzük ki a ruhákat egy erkélyre, egy teraszra, vagy a kertbe, akinek milyen lehetősége van.
2: Ugye ugyanez vonatkozik arra is, hogy a vízzel hogyan bánjunk, és hát próbáltunk mi is kommunikálni azt, hogy a teljesen felesleges jellegű ilyen víznek az ellocsolását, azt korlátozzuk. Nem tudom, hogy ez, ez mennyiben fogja vissza tényleg a rutinszerűen beállított rendszereket? Tehát ugye én azt látom azért sok helyen, hogy reggeltől estig megy a klíma.
3: De reméljük, hogy az emberek meghallják az üzenetet ezekkel kapcsolatban, de összességében én alapvetően azt gondolom, hogy a beszéljünk rá, az embereknek kérik őket, ez egy bizonyos ideig tud működni, bizonyos mértékig tud működni, de itt előbb-utóbb látszik, hogy hozzá kell nyúlni a villamos energiának, az energiának az árazásához is, mert hogy a pazarlás elkerülésének az egyik legjobb eszköze, hogy kicsit drágában, többet, ha többet kell fizetni, akkor hajlamosabbak vagyunk átgondolni, de ez nem csak azt jelenti, hogy akkor mindig többet kellene fizetni érte, hogy a dinamikus árazásnak pont az a lényege, hogy akkor, amikor amúgy is a piacon olcsón elérhető a villamos energia, akkor adjuk, akkor olcsóban az embereknek, és akkor majd valószínűleg hajlamosabbak lesznek bizonyos típusú fogyasztásaikat akkorra időzíteni, amikor olcsóban elérhet a villamos energia.
2: Hát igen, céges termelésnél ezt lehetett már látni korábban is, tehát a józan ész is ez diktálja, hogy átállították a termelési struktúrájukat, és nem azokban az időszakokban fogyasztottak, ugye, amikor sokat kellett érte fizetni. Ez most átmehet a lakossági oldalra?
3: Abszolút átmehet, és az informatikai rendszerek, az műszaki rendszerek ezek a rendelkezésre állnak, hogy azt is ezeket a fogyasztásokat átütemezzük, mint például olyan módon, hogy ha a klímát akarunk használni, akkor nem feltétlenül akkor kell este 8-kor vagy 7-kor hazaérünk a munkába, a lakásba, és akkor 18 fokra állítva a klímát gyorsan megpróbáljuk leüteni, hanem az is egy megoldás, mondjuk ilyen 24-25-26 fokon ad abszurdum üzemeltetjük azokban a déli órákban, amikor mi nem vagyunk otthon, de olcsón elérhető a villamos energia, és mire este hazaérek, egy viszonylag kellemesen lehűtött hőmérsékletű lakásba érkezek. Természetesen nem a klíma használata a legjobb megoldás, hanem a passzív megoldások használatának érdekében, hogy a meleget kizárjuk az ingatlanunkból, de az további kérdéseket vett fel, így rövid távon most így a mindenkit érdemes arra ösztönözni, hogy a villamos energia fogyasztását ütemezze át, és amit meg tud, a spóroljon meg.
4: Rövid távon nyilván nem tudunk leszigetelni egy csomó lakást, de rövid távon meg lehet változtatni az árakat. Szerinted például jó ötlet lenne mondjuk a jövő héttől bevezetni az eltérő árazást, az eltérő csúcsidőszakokra, mert ez a legjobb motiváció, említette a lakosságot és a nagyfogyasztókat is, hogy áthelyezzék a fogyasztások csúcspontjait.
3: Bárcsak egy gyorsan megoldható lenne, de azért nagyon sok feltétel hiányzik még. Természetesen előbb-utóbb be kell vezetni, de ez megfelelő rendszerek, megfelelő mérők szükségesek, annak érdekében okos mérők, hogy ezt így lehessen hasznosítani, vagy lehessen használni ilyen megoldásokat, illetve természetesen hát így a megfelelő kampányokkal fel kell készíteni a fogyasztókat.
4: Jó, tehát most rövid távon nincsenek meg a feltételek, ez is egy középtávú
3: lehetséges. Amit látunk, ugyanúgy 2022-ben, amikor nagy gázválság volt, amikor azt láttuk, hogy a legjobb megoldás az, hogy ha minél kevesebbet használjuk a földgázt, akkor annál úgy sokkal többet gyorsan meg lehet spórolni rengeteg földgázt, amikor hiány van, vagy válság van ezzel kapcsolatban.
4: Világos.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor további jó munkát kívánunk.
3: Köszönöm, minden jót kívánok én is.
2: Berger Andrással beszélgettünk, az Energia Klub szakpolitikai intézet energiaprogramjának a vezetője. Közben eszembe jutott, hogy ez is egy ilyen nagyon érdekes fél igazság, vagy ilyen rosszul elterjedt valami, ugye hogy elfogyott a víz, és ezért kellett korlátozni a termelést Pakson, hogy nem a víz fogyott el, hanem a hűtővíz szivattyúknak a szívó csonkjai vannak fix magasságban. Amikor ezeket berakták, akkor számoltak egy nagyon negatív értékkel, hogy ilyen alacsonyan még sosem volt a Duna a történelmi mértéken, és ez alá tették ezeket a szívócsonkokat, de arra nem számoltak, hogy gyakorlatilag, hogyha a Duna alájuk süllyed, akkor a szivattyú nem tud vizet emelni. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy a visszaengedett víznek a hőmérséklete és jogszabályban van foglalva, hogy ez mennyi lehet. Tehát van ez a melegvíz csatorna, aminek a torkolatától 500 méterre a Duna nem lehet 30 foknál melegebb. Tehát ezt is mérik, és a kettő együtt kényszerítette a leállást Pakson. Úgyhogy ez még egy fontos dolog, tehát hogy a tervezés nem számolt azzal, hogy ezek a vízszivattyú csonkok, vagy hűtővízszivattyú szívócsonkjai, ezek ennél alacsonyabban kéne, hogy legyenek. Úgyhogy ez, na hát jönnek még információk, köszönjük szépen, mi pedig megyünk tovább, megnézzük azt, hogy mi a helyzet a napköziben, illetve utána pedig majd azt, hogy milyen adatokra kell felkészülni, mert rengeteg érdekesség jön makroszinten is a héten.
0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Kicsikém, ott vagytok, eldöntitek, hogy csináljátok. Akkor neked ki kell húzni, és meg kell nézni, hogy elég hosszú-e. Ha nem elég hosszú, akkor egy másikkal kell csinálni, vagy nem azt kell csinálni. Tudod te, hogy mi az a colstok?
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Hallo, tschüss, ich bin Gute Tag. Und elmondva neked, mi az a colstok? A colstok egy mérő szerszám és nagyon pontos összade. Nem nagyon pontos szerszám, de tudsz vele mérni kanyarba, ha szögletes. Und tudsz hajtogatni belőle ötakú csillag, hogyha vagy te ügyes. Most már tudod, hogy mi az a colstok, használd bátran, de leszel te óvatos. És ne feledd, a jó barkács egyszer mér, kétszer vág.
1: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel. A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
10: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Hungaroring.org. Ez a dal ismerős, ugye?
1: Ha én rózsa volnék.
0: Na és ez?
1: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
0: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Rengeteg adat érkezik, tehát Váradi be az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Na, hát kezdjük akkor azt, hogy publikálja a KSH a júliusi inflációs mutatókat.
2: Mert alapvetően az a várakozás, saját várakozásunk is, és a piaci medián várakozás is, hogy az előző havi 1,7%-tól alacsonyabb lesz az év per év index. Itt alapvetően az, hogy mennyivel lesz alacsonyabb, az majd attól függ, hogy amit ugye a különböző termékkörök esetében ismert hatósági ár és korlátozások mellett ugye volt a szolgáltató szektorban úgynevezett önkéntes árkorlátozás, ami ugye most futott ki, és már több cégtől tudjuk azt, hogy ők bejelentették az áremelést, és az a kérdés, hogy ennek a hatása ez majd ebben a júliusi adatban, vagy már az augusztusiban jelenik-e majd meg. Illetve a másik kérdés, hogy a parkolási díjak emelése mikor jelenik majd meg az inflációs adatokban, de alapvetően azért az a várakozás, hogy itt az előző havinál is kedvezőbb inflációs adat érkezik, ami így nem befolyásolhatja azt, hogy augusztusban az MNB-nek egyébként nagyon határozottan kommunikált 25 bázispontos vágására sor kerülhet majd. Itt a jövő zenéje inkább az lesz érdekes, hogy hogyan alakulnak majd az élelmiszerárak, ugye a jelenlegi időjárási körülmények között látjuk, hogy milyen állapotban vannak a termőföldek, és ugye ez az asszály ezért jellemzően papírforma szerint az élelmiszerárak emelkedését hozza. Úgyhogy ősszel lesz majd egy sokkal inkább érdekes, és ugye ez fogja eldönteni azt, hogy az MNB tud-e majd ősszel is kamatot vágni. Mi arra számítunk, hogy ha a kedvező inflációs folyamatok folytatódnak, akkor még akár 2-25 bázispontos vágás is lehet a csőben, a piaci árazásban pedig jelenleg egyébként egy vágás szerepel még őszre.
1: Oké, ez is izgalmas nyilvánvalóan, de közben jönnek az eurozónából is konjunktúra mutatók, meg az USA-ból is munkaerőpiaci adat. Mi az, amit leginkább vártok ezek közül?
2: Az eurozóna esetében elsősorban az ipari termelési adatokra lesz érdemes figyelni, mert ugye itt a közel-keleti konfliktus kezdetén láttunk egy olyan dolgot, amit ilyen előre menekülésnek hívtunk, hogy a magasabb árak és az áruhiány elől menekülve nagyon felpörgött a feldolgozóipar, és ugye az, hogy ez papírforma szerint ennek valahol meg kellene torpannia, és az a kérdés, hogy ez mikor fog megtörténni, ugye egyelőre nem tudjuk a GDP adatokat, már ismerjük, de az, hogy az ipari termelési adatokban lesz egy ilyen típusú megtorpanása a készleteknek ugye a beállása miatt, az egy kérdés, és ez lesz az, amire talán itt érdemes lesz figyelni. Az Egyesült Államok esetében pedig egyértelműen ugye a munkaerőpiacé lesz a héten a főszerep. Ezután a Kevin Walsh-nak a piac által nem kimondottan jól sikerült neki tért sajtótájékoztatója után, amiben ugye elmondta, hogy van ugyan az Egyesült Államoknak inflációs problémája, és mindent megtesznek azért, hogy ezt letörjék, illetve a munkaerőpiacot stabilnak ítélte meg, ugye mi is ezt látjuk. Alapvetően itt kedvező adatokra számítunk az amerikai munkaerőpiac esetében. Az előző hónapban volt ugyan egy megtorpanás az álláshelyek bővülésének tekintetében, de még így is, ha az első fél évet egy egészként tekintjük, akkor azt látjuk, hogy azért bőven meghaladta a foglalkoztatás bővülése a tavalyi átlagot, illetve azt is látjuk, hogy a munkaerőpiacon az állásukat önként elhagyók száma továbbra is 3 millió fölött van, amit nagyjából úgy lehetne lefordítani, hogy az emberek úgy érzik, hogyha mondjuk az általuk kedvelt vagy kevésbé kedvelt munkahelyükről szeretnének kilépni, akkor viszonylag jó eséllyel találnak új munkát, úgyhogy összességében itt az a várakozás, hogy egy kedvező munkaerőpiaci képet láttunk majd. És hát ugye a Fed kamat, ugye Kevin Walsh azt mondta, hogy a piacra bízza, hogy hogyan alakítja a kamat várakozásait. Hát ugye itt a piaci árazásban ez a szeptemberi kamatemelés azért még mindig ott van. A kérdés az, hogy őszre bekerül-e egy újabb emelés.
3: Tehát most egy a konszenzusos várakozás, idénre egy kamatemelés Amerikában?
2: Igen, itt ugye egyértelmű, tehát ami viszonylag biztosnak látszik, ez a szeptemberi emelés, és ugye itt a decemberi volt az, ami nagyon sokat mozgott az elmúlt időszakban, de jelenleg úgy tűnik, hogy igen, hogy decemberi marad az egy 25 bázis pontos emelés, de nyilván egy továbbra is kedvező munkaerőpiaci adat ezen különösen nem fog tudni változtatni, inkább egy kedvezőtlen inflációs adat lehet az, ami esetleg ebbe beleszól.
3: Uh-huh. Egy picit a magyar kamat várakozásokra még visszatérve. A forintnak az esetleges további gyengülése az megriaszthatja az MNB-t? Vagy hogy mennyire figyelik, vagy figyelhetik most vajon az árfolyamot annak eldöntésekor, amikor a kamatokról döntenek?
2: Azt gondoljuk, hogy alapvetően ezt az augusztusi emelést azt nem fogja tudni befolyásolni a forintnak az esetleges
3: csökkentést. Magyarországon.
2: Bocsánat, csökkentését. Igen, a kamat csökkentést ezt nem fogja tudni befolyásolni az árfolyamnak a változása. Többek között azért sem, hogy egyetemű ACM-célja nincs az MNB-nek, ugye hivatalosan ezt mindig nagyon erősen kommunikálják, és a piacnak is egy nagyon rossz üzenet lenne, hogyha egy gyengülő forintra hirtelen megtorpanna az MNB, amikor ugye a júniusi ülésen viszonylag egyértelműen fogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy itt azért nyáron folytatódik a kamatcsökkentési ciklus, úgyhogy ha valóban egy nagy forint gyengülést látunk majd, és ugye az inflációs folyamatok akár az élelmiszerárak miatt, akár az energiaárak miatt, akár ugye ez a kettő együtt kedvezőtlenül alakulnak össze, akkor ott viszont már igen, lehet, hogy megtorpannak.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát!
1: Köszönjük szépen!
2: Szép napot!

0: Képesztően jól összerakott, nagyon informatív, de közben nagyon felhasználó barát módon, és nagyon jól szemléltetve mutatja be azt, hogy mi történik Magyarországon
1: az áram
0: energiafogyasztásban. Ez a holaddelej.hu oldal. Futótűzként terjed, mert rengetegen osztják meg Facebook oldalon is,
1: igen,
0: illetve az Instagramon, és láttam a TikTokon is megosztva, és már írtak is róla.
1: Egy oldalon összesűrítve az energia beszerzés, fogyasztás, vízállás, energiatermelésnek minden adata, jó hosszú a lista, honnan beszívja az oldalzatokat, és egészen szupervizualizációval teszi elénk mindezt, bárki által érthetően, követhetően, de még a Duna, mit tudom, a Dunának a medre is le van rajzolva, elhelyezve benne, hogy hol van, amiről
0: a szívócsonk,
1: hogy mennyire kéne fölemelkednie.
0: Ez a paksi résztél, de egyébként nekem azt tetszik, hogy pontosan mutatja azt, hogy milyen a tőzsdei árfolyam, a villamosenergia ára, illetve hogy pontosan hol jelen pillanatban honnan importál az ország, esetleg hova exportál az ország. Uh-huh. Tehát fél óránként, körülbelül 40 percenként frissülő adatok vannak. Megpróbáltam utána járni, hogy ki csinálta.
1: Ausztria, egyelőre... Szlovénia és Horvátország felé ezekben a pillanatokban is exportőrök uh-huh. vagyunk, érdekes. Még a másik oldalon importálunk.
0: Hát ugye ez a lényeg, hogy ez nem, mivel nem tudjuk tárolni, ennek mennie kell valahova, tehát igen, hogyha nem tudják azon a területen felszívni lényegében a delejt, ugye jöttek ilyen kis problémázó emberek, hogy hát a delej a mágnesességet jelenti, meg a bűvösséget. Valóban az elsődleges jelentés a szónak az ez, de az ország keleti felében, Debrecen környékén a delejt használják a villamos energiára is. Úgyhogy ez már elterjedt arra, tehát vicces az elnevezés. Amit nem tudunk, hogy ki az, aki ezt létrehozta. Nagyon szépen és pontosan forrás megjelöléssel meg vannak határozva, hogy az azonnali frissülő adatok honnan származnak, minden adat. Az azonban az impresszumban nincs benne, hogy ezt kihozta létre.
1: Igen, ez érdekes.
0: Viszont nagyon igényesen tette mindezt. Azt láttam egy ilyen kutatás alapján, hogy egy ilyen netes becenévhez kötik különböző bejegyzések, a Dirty Rat SL-hez ezt az egészet, de nincsen semmi, ugye az a helyzet, hogy a domain regisztrációs adatokat sem lehet látni egészen pontosan, csak a regisztrátornak az adatát, az, hogy magánszemélynél van, azt lehet. Egyelőre
1: maradni.
0: Úgy tűnik, hogy igen, egyébként pedig, hogyha majd nem akar titokban maradni később, akkor annak nagyon örülünk, hogyha nyilatkozik erről, hogy ezt miért hozta létre. Egyelőre közszolgáltatásnak látni, és nagyon jó. Úgyhogy pontos adatok és jó információ arról, hogy mi történik.
1: Szóval érdemes megnézni holaddelej.hu.
0: Így van. Na, mi pedig jövünk Czoller Andi hírei után, és folytatjuk a Millás reggelit. Adóvilág rovatunkban most nagyon sokszor volt most az elmúlt időszakban a digitális nomádok kapcsán, hogy nagyon irigykedtem. De most jön az, amikor nagyon-nagyon-nagyon fogok irigykedni. Mert ez az ország, a célország az egyike azoknak, amik úgy eszembe jutottak néha, hogyha innen menekülni kéne valahova, akkor oda biztos, hogy mennék.
1: Spoiler?
0: Nem mondom el. Egy óriási cliffhanger után jövünk.
1: Jó.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban

0: Hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
1: Rick Astley,
2: Gregory Porter,
0: Ella Eyre,
1: az Earth, Wind & Fire Experience,
0: Matt Bianco,
1: a Döladap,
0: az Electro Deluxe,
1: Adani & Wolf,
0: Antonia Vaj
1: és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust.
0: Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
3: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim, de legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
0: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli, a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Hős utca után a külső sávban. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál nem járható a külső sáv, mert tart a helyszínelés. A Váci útról a Róbert Károly körútra kanyarodó sávban útszűkületre lehet számítani. Torlódás alakult ki a Róbert Károly körúton a Lehel utcától. A villamospályakarban tartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Lelassult a haladás a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai úttól. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blahaluza tér előtt, valamint a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
4: Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Nincs veszélyben a lakossági ivóvízellátás, kibertámadás érte a magyar államkincstárat, összeomlott a dinnye piac. Marad a rendkívüli hőség, ma 36-40 fok közé emelkedik a hőmérséklet, csak elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, a hőség szerdán és csütörtökön akár 42 fokkal is tetőzhet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A vízügyi szervek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, mondta az élők környezetért felelős minisztérium szóvivője. Orbán Zoltán azt javasolta, hogy teli mosógéppel mosunk csak, lehetőleg rövid programmal, fürdés helyett zuhanyozzunk, és ne csorgassuk feleslegesen a vizet mosogatás közben. Eközben a hatóságok és a honvédség is segítséget nyújtanak azokon a területeken, ahol lajtos kocsikkal és zacskós víz osztásával próbálják enyhíteni a helyzetet. Néhány településen pánikvásárlás indult az ivóvízellátás körüli aggodalmak miatt. Sokan attól tartanak, hogy a kánikulában vezetékes víz nélkül maradnak, ezért tömegesen vásárolják az ásványvizet. Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu elnöke az Economics-nek azt mondta, a kereskedők folyamatosan figyelik a kereslet alakulását, szükség esetén pedig naponta többször is újra rendelik az árut, ezért a következő napokban nem várható készlethiány. Megtartják a Sziget Fesztivált. A rendezvény olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudják magukat az országos villamos energiahálózattól, ennek köszönhetően a Sziget nem jelent többlet terhelést az ország energiaellátására, olvasható a Sziget Fesztivál közleményében. Kibertámadás érte a magyar államkincstárat. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. A Nemzeti Kifizető Ügynökséget ért incidens során adatvesztés nem történt, a támadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyfél adatokat. Összeomlott a dinnye piac, nagyon alacsony a gyümölcs ára, ha egyáltalán eladható a termés. A július közepi hűvösebb időjárás és az egész Európát érintő túlkínálat miatt a termelői dinnye árak annyira visszaestek, hogy már az önköltséget sem fedezik. A témával bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben, 9 óra után. A vaskapú vízerőmű rendszerben is évtizedek óta nem látott alacsony szintre esett a termelés, ezért az illetékes szerb miniszter takarékos energiafelhasználásra szólította fel a lakosságot. A pancsovai olajfinomító működését is veszélyezteti a rekord alacsony Duna. Víztakarékossági intézkedéseket vezettek be Zadar környékén, és szinte egész Olaszországban is riasztás van a 40 fokos hőség miatt. A Rajna vízszintje is rekord alacsony Kölnnél, a folyó apadása már a hajózást és a vízi szállítástól függő iparágakat is veszélyezteti.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Marad a forróság, de délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat zápor, zivatar, 38 fok várható. Péntektől számíthatunk egy kis lehűlésre, de még nem tudni, hogy hány fokos visszaesés lesz.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy szónak is, száz a vége.
4: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Ez továbbra is a Millás reggeli, és augusztus 3-a van, hétfő 8 óra 9 perc, van itt a Rádió Café 98.0, a stúdióban Ács Gábor.
5: És Kántor Endre.
4: És a kedves hallgatók, köszönjük szépen a szíves részvételt a műsorban, mármint úgy értem, hogy üzentek is nekünk, és kommentáljátok a történeteket. Azt mondja, sziasztok, a Lupató öböl 4 óra után 1900 forint volt, nagyon jó volt, mondja Judit.
5: Ez mire jött?
4: Mert... nem tudom, szerintem arra, hogy hol lehet jót strandolni talán.
5: Ez még az elején, amikor kicsit szóba került. Aha. A skálában is volt skála kópé. Ez mire jött? Néha nem tudjuk társítani, hogy mi váltotta, honnan jött az ötlet a hallgatóknak?
4: Nem figyeltem a híreket, most már beszélgettünk a Gáborral közben.
5: Ez még egy korábbi, ez még az adás elején volt. Jó, hát a nem forint, de lej. A szóvic nélkül nem maradhattunk, úgyhogy ez
4: igen
5: adta magát.
4: A Szigettel kapcsolatban érkeztek érdekes kérdések, hogy ugye milyen áram felhasználás lesz, sőt ugye víz is, hogyha jól emlékszem, akkor a Lévai Feri felajánlott 100 000 liter vizet a Szigetnek, hogy ők fölhoznak vizet. Azt nem tudom, hogy azzal most mi lett, locsolni a fákra, meg a természetbe. Úgyhogy ezt még az Andi mondta pénteken, amikor jött a közlemény a Mahaltól, talán a Mahaltól, de lehet, hogy konkrétan direkte Lévai Ferenctől, most erre sem emlékszem pontosan.
5: Azt írja egy hallgató. Sziasztok, mi lekötöttük a mosógépet a csatornáról, gyűjtjük a szürke vizet, lebomló mosószert használunk, a fákat tudjuk vele locsolni.
4: Nagyon jó.
5: Használható egyszerű tippek kellene az embereknek.
4: Így
5: köszönjük,
4: van.
5: Ez pontosan az volt, és továbbítottuk.
4: Nagyon jó. Igen, a szürkevíznek a begyűjtése szerintem a jövőben egy nagyon fontos dolog lesz. Ausztráliában, ahol ugye ezzel már korábban találkoztak ezzel a problémával, elterjedtek azok a típusú WC-k például, hogy a WC tartály tetején van a kézmosó, és ugye oda rögtön gyűjti a kézmosóból a szürkevizet a tartályba például. De rengeteg ilyen jó tipp van, és nekem azért nagyon tetszett az elmúlt pár nap, mert az elején ki is raktam egy Facebook posztot, ahol egy kicsit úgy az emberségbe és a magyarságba vetett hitem az így nem nagyon tükröződött, azt gondoltam, hogy senki nem fogja betartani ezeket a dolgokat, okulván az elmúlt példákból, de pozitívan csalódtam, mondjuk azt, és tök jó tippek vannak, és ezeket tényleg érdemes használni. Köszönjük szépen.
5: Hát igen, ezt mondtuk, de azért mindegy, a Duna vízállásával kapcsolatban teljesség igényére nem törekedve érdemes megjelzni, hogy a felső szakaszon több mint 30 vízerőmű.
4: Teljesen más az esése a Dunának.
5: Igen, ezen
4: a szakaszon, hogy egy erőmű egy másfél méteres eséssel máshogy tud működni, mint egy 45 méteres eséssel.
5: De magában az, hogy most végre beindult ismét komolyan a szakmai vita, hogy akkor Magyarországon hány kell, már hogy kell erőmű, az
4: vagy
5: már nagyjából, abban már talán van konszenzus,
4: jó,
5: hogy vízerőmű, de hogy most egy vagy kettő vagy három, ugye más viszonyok
4: figyelj,
5: között
4: szerintem,
5: nyilván.
4: Szerintem hallgassuk a szakértőket, és azt, amit ők mondanak.
5: Is,
4: tehát odafigyeljünk oda. Tehát teljesen más a hordalék például, a hordalék a Dunának. Egy köves sziklás talajon, mint például nálunk. Tehát azért ez sem ugyanaz.
5: De az, hogy egyáltalán most már lehet róla beszélni, és nincs az, hogy ami akkor volt, hogy hülyeség, itt nem lesz erőmű, mert környezetvédelmi szempontból, meg hogy a tótok szivatnak minket, és nemzeti érzés dobogó mellkassal mi csak azért is ellenállók leszünk, mert ez is vaskosan benne volt ugye Bős Nagymaros ügyében anno. Tehát mintha lenne szakmai vita erről, hogy akkor hogyan tovább. Ez ennyit jegyeztem csak meg.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Na, hát elérkeztünk abba az országba, amit sokan a világ legboldogabb országának is tartanak. Digitális nomádok adózását nézzük most Amerikában, és Costa Rica. Ide érkeztünk. Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója vonalban. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
4: Na, tudunk-e rosszat mondani Costa Ricáról? Talán az elején ezt tudjuk le, utána jöhet az összes jó.
6: Túl sok rosszat nem lehet szerintem elmondani az országról. Egy kicsit más utat jártak ők be, mint a legtöbb közép-amerikai állam, és szerintem ez teljesen az előnyükre vált. Kicsit más a történelmük, más a gazdaságuk is, de akkor nézzük is meg, hogy miről van szó. Ugye ők itt Nicaragua meg Panama között helyezkednek el, Csendes óceán nyugatról, keletről meg a Karibi-tenger határolja az országot. Kicsivel kisebbek, mint mi, kb. Fele akkora a területük, mint Magyarországnak, a lakosságuk is kb. Fele akkora. A fővárosuk az San José, és itt a területnek a jelentős részén egyébként vulkánok, meg esőerdők, meg trópusi síkságok találhatóak. Itt is nagyon sok vulkán van, mint több másik közép-amerikai államban, és nagyon változatos nekik a domborzatuk, ami azt eredményezte, hogy itt náluk a tengerparton egész évben trópusi meleg van, kicsit beljebb a szárazföldön, meg egy ilyen kellemesebb, mérsékeltebb klíma, és ez egyik oka annak egyébként, hogy a digitális nomádok körében is nagyon népszerű ez az ország.
4: Sőt, ugye a hegygerincnek köszönhetően, ami így észak-déli irányban húzódik, egészen jó klíma is van bizonyos helyeken. San José is szerintem ott van valahol ott a hegyek völgyek között, úgyhogy ott sem lehet az a nagyon-nagyon meleg.
6: Igen. Ami engem meglepett, hogy néztem, hogy itt a világnak a biodiverzitásának az 5%-a itt van Costa Rican. Tehát több mint 500 000 növény meg állatfaj él itt, meg őshonos itt, és ezt igyekeznek is megőrizni, mármint a kormány, és az ökoturizmusra építeni a tömegturizmus helyett. És ez azt eredményezte, hogy az ország területének egy nagyon nagy része egyébként nemzeti park vagy természetvédelmi oltalom alatt áll, és a Costa Ricai állam az évtizedek óta építi is ezt a modellt. Nekik az a céljuk, hogy megőrizzék a természetet, ne pedig kihasználják. Egyébként a nevét azt állítólag ő is Columbus Kristóf nevezte el az országot Costa Ricának, mert hogy állítólag amikor ideértek, akkor a part mentén ilyen aranyékszereket látott, és akkor innen jött a Costa Rica gazdag part elnevezés, de ami az ironikus, hogy egyébként itt soha nem találtak jelentős nemes fénykészletet.
4: Hát talán szerencsére. Így. Akkoriban lehet, hogy azt a fajta gazdag életvilágot, flóra és faunát, amit említettél, azt nem tekintették akkora kincsnek, bár mondjuk a hajózás szempontjából, élelmiszerszerzés szempontjából lehet, de minden esetre a gazdag part az úgy tűnik, hogy találó kifejezés volt.
6: Találó, de olyan értelemben szerencséjük volt szerintem a kosztarikaiaknak, mert éppen emiatt itt nem történt akkora mértékű kolonizáció, nem jött létre annyi bánya, nem hoztak be annyi benszülöttet az országba, és nem jöttek létre ugye ezek a nagy birtokos rendszerek, mint ami több másik közép-európai vagy közép-amerikai államban létrejött, és éppen ez eredményezte azt, hogy a lakosságnak a jelentős része az a saját földjén dolgozó kisgazda volt, és egy sokkal egyenlőbb társadalom alakult ki, mint a többi latin-amerikai országban. Náluk is egyébként az arabika kármé meg a banán, ami a legjelentősebb mezőgazdasági exportcikk volt, de ezt is kisgazdaságokban termelik, nem pedig ezekben a nagy latifundiumokban. Ami még szerintem érdekes, hogy nincs nekik hadseregük, tehát a Costa Ricában az alkotmány tiltja a hadseregnek a fenntartását, és azt a pénzt, amit a hadseregben öntöttek volna, amit ugye több más, ha megnézzük, közép-amerikai állam Ban katonai diktatúrák alakultak ki, mert mindig a hadsereg volt az egyik fő fókusz. Kosztarikában nem, és ezt a pénzt, amit a hadseregre fordítottak volna, ők inkább oktatásba, egészségügybe, meg a szociális rendszerbe csatornázták át, és soha nem volt katonai diktatúra.
5: Hát kivédi meg őket, hogyha tessék. Valaki szemet vet rájuk.
6: Ja, van nekik rendőri állományuk, meg ilyen belbiztonsági szerveik, de egyébként hadsereg nincs. Hát gondolom úgy vannak vele, hogy
5: amíg nincs olajunk.
4: Nincs olyasmi, ami van, azt még nem tekinti kincsnek az emberiség sajnos. Tehát ugye az a rendkívül diverz állat és élő világ az még talán nem. De pont ezért az ökoturizmus is egy nagyon fontos pénzügyi, vagy hát ilyen bevételi forrás nekik.
6: Igen. Kosztarikát is szokták zöld országnak hívni egyébként. Náluk nagyon fontos a fenntarthatósági politika, tehát itt a villamos energiát például most ugye sajnos elég aktuális, náluk szinte teljes egészében a megújuló energiából nyerik, víz, geotermikus energia, akkor szél meg napenergia. Volt olyan év, hogy az ország hónapokon keresztül szinte kizárólag megújuló energiaforrásból biztosította a villamos energia ellátását. Tehát ők ilyen szempontból jóval előrébb járnak, mint mondjuk mi. És ez a cél is a kormány részéről, hogy ezt megőrizzék, megvédjék az erdőket, erdőket telepítenek, a természetvédelem, a fenntarthatóság náluk, ez nagyon fontos. És ez is hozzájárul ahhoz, hogy sokan mondják, hogy a kosztarikai gazdasági fejlődés egy kicsit más, nem kicsit, nagyon más szerintem, mint a többi közép-amerikai államnak az íve, az itt az elmúlt 50 évben egy kvázi legsikeresebb történet itt Latin-Amerikában. Náluk is nagyon sokáig a mezőgazdaság dominált, a kávé meg a banán, amit az előbb említettem, de aztán ezt próbálták diverzifikálni, mert fölismerték a kosztarikaiak is, hogy az, hogy hagyományosan minden a mezőgazdaságra épül, az nem lesz hosszú távon fenntartható, ezért elkezdtek mindenféle szabadkereskedelmi övezetet létrehozni, meg az oktatásba pénzt tenni, meg a technológiai szektort fejleszteni, és ez elég sikeres is lett, mert mára egyébként kb. 5%-ot ad a mezőgazdaság, ilyen 4-5%-ot, az ipar az 20%-ot, a szolgáltatások aznak egy ilyen 70%-ot ad bele a gazdaságnak a teljesítményébe. És náluk is az volt az egyik fő cél, mint valamelyik másik országnál már beszéltünk róla, hogy ez a nearshoring. Mi közel van Amerika viszonylag, akkor próbáljuk már meg idehozni az amerikai befektetőket, meg a cégeket. És itt az első legnagyobb lépés, ez 1997-ben volt, amikor az Intel nevű cég, talán itt is valamennyire ismert, egy ilyen félvezető üzemet nyitott az országban, és ez volt az első lépés afelé, amikor Costa Rica azt üzente, hogy akkor gyertek ide, hozzátok ide a technológiát, meg a tudást, meg az iparotokat, és akkor próbáljunk már meg egy kicsit fejlettebb technológia irányába elmenni, és ez elég jól be is jött nekik, mert manapság már nem a banán vagy a kávé a legnagyobb exportcikk, hanem például ők élejáróak ilyen orvostechnikai eszközöknek a gyártásában. Ez engem meglepett egyébként, a katéterek, sebészeti eszközök, implantátumok, stb. Ez adja most náluk az áruexportnak kb. A 40%-át, és minden más mezőgazdasági termék az meg csak utána jön. A turizmus is elég jelentős, ugye erre kapcsolódnak majd rá mindjárt a digitális nomádok, ez kb. 8-10%-ot ad az ország gazdaságában, 2,5-3 millió turista érkezik egyébként az országba évente, és amit mondtam, hogy nem a tömegturizmus náluk sem a cél, hanem ez az ökoturizmus jellegű történet. Ugye igazából minden adott nekik, hogy ezt megcsinálják, mert rengeteg a nemzeti park, nagyon sok vulkán van, esőerdők, rezervátumok, stb. Stb. Ez mind vonza a turistákat, és ebből ők elég jól profitálnak is. Na most az adórendszerük is egy picit más, szerintem, mint más országoknak, mert ugye a legtöbb országban nálunk is az úgynevezett világjövedelmet adóztatjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki magyar adórezidens, és az azt jelenti legtöbb esetben, hogy itt van Magyarországon, akkor neki a világjövedelme, tehát mindene itt kéne, hogy adózzon. A Costa Rica azt mondta, hogy nem, mi nem alkalmazzuk a világjövedelmi adóztatás elvét, hanem ők azt mondják, hogy mi csak azt adóztatjuk, ami azt a jövedelmet, ami Costa Rica területén keletkezett. És ha külföldi forrásból jön az a jövedelem, egy-két kivételtől eltekintve, akkor azt nem kell Costa Ricában adóztatni. Ugye ez nagyon sokáig versenyelőn biztosított, mert ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag egy Costa Ricai cég vagy magánszemély, akinek külföldről jött a külföldi bevételi forrása volt, az teljesen adómentesíteni tudta Costa Ricában, legalábbis Costa Ricában nem kellett utána adót fizetni. Hogy ott külföldön kell-e utána adót fizetni, ez már egy más kérdés, de egyébként itthon nem kell, mert otthon nem kell Costa Ricában. És emiatt is egyébként nagyon sok olyan személy érkezett az országba, most így már a digitális nomádokra rákanyarodva, akik azért jöttek ide, mert hogyha itt dolgoznak Costa Ricában, innen dolgoznak ugye külföldi cégeknek, ugye ez tipikusan mindig ezt csinálják a digitális nomádok, akkor nekik egyébként Costa Ricában nem kell adót fizetniük. Tehát ez egy nagyon érdekes aspektus, és valószínűleg az is volt a célja a Costa Ricai kormánynak ezzel, hogy cégeket meg távmunkásokat vonzon oda az országba azzal, hogy egy kedvező adórezsimet alakít ki nekik. A digitális nomádok terén egyébként náluk is van ez a nomád vízum, ami nagyon sok országban beszéltünk róla. A kb. Olyan, én azt néztem, hogy ilyen 15-30 ezer digitális nomád tartózkodhat kb. Egy időben Costa Ricában, de még ezen felül évente a számítások szerint több tízezer távmunkás tölt el hosszabb, rövidebb időt az országban. Ha valaki esetleg oda akarna menni a Costa Ricába távmunkában dolgozni, akkor annyit kell tudni, hogy náluk is van ugye a vízum, egy évre szól, de meg lehet hosszabbítani, hogyha egyébként 180 napot tölt valaki az első évben legalább Costa Ricában, és gyakorlatilag négy feltétele van a vízumnak. Az egyik az, hogy legyen egy külföldi munkáltatód, vagy legyen egy külföldi vevőd, hogyha vállalkozás vagy, és ugye csak nekik dolgozhat, tehát Costa Ricai munkáltató részére nem lehet munkát végezni, Costa Ricai forrásban nem jöhet jövedelmed. Legyen itt is egy minimum jövedelmed, szóval jól néztem, most 3000 USA dollár havonta, legyen egészségbiztosításod, meg legyen egy útleveled. És akkor mehetsz oda digitális nomád vízummal. Ugye erre jön rá ez az adózási előny, amit az előbb említettünk, és ez eredményezte gyakorlatilag azt, hogy nagyon sok nomád, akinek mondjuk amerikai, vagy éppen európai ügyfelei vannak, azok Costa Ricába települnek át, hosszabb, rövidebb időre, mert nem kell nekik gyakorlatilag adót fizetni. Tehát ez egy
4: nagy előny. De azért az megszűri rendesen ez a 3000 dollár, nem?
6: Hát én szerintem az nem olyan sok. Aha. Egyébként.
4: A környező, vagy a környező országoknak a digitális nomád vízumait tekintve, vagy amiket néztünk, akkor az nem olyan sok?
6: Nem, egyáltalán nem sok. Én nekem úgy rémlik, hogy ettől inkább több szokott lenni ez a threshold, amit minimum jövedelemként fel kell mutatni. Meg azért én azt látom így a napi munkában is, hogy azok a freelancerek, akik mondjuk egy amerikai cégnek dolgoznak, akár munkavállalóként, akár pedig kontraktorként, azért viszonylag könnyen összehozzák ezt a három.
4: Hát így igen, mondta. Igen.
6: Igen. Amit még talán érdemes elmondani, hogy itt is ugye mi a fontos, van-e, mármint egy nomádnak, van-e infrastruktúra, meg van-e mit megnéznem. Most megnézni, itt mindenféleképp rengeteg mindent lehet, ugye, vagy lemegyek a tengerpartra, mármint a kosztarikai tengerpartra, vagy felmegyek a hegyekbe, és akkor kirándulgatok, élvezem a nomád létnek az előnyeit. Ilyen szempontból mindenféleképpen vonzó. A nagyobb városokban meg a turisztikai központokban jellemzően egyébként van internet, de nyilván itt is a vidéki kicsit ilyen rurálisabb településeken előfordul, hogy nincsen internet. Viszont ami fontos, hogy azért amiatt, hogy ennyi nomád érkezett ebbe az országba, meg egyébként annyi turista is érkezik az országba, mennyi 2,5-3 millió főt mondtunk, ha jól emlékszem, egy kicsit korábban, azért az a népességnek a fele. És ugye ő nekik szállás kell, ellátás kell, és itt is elkezdett kialakulni egy olyan trend Costa Ricán, hogy most már egy kicsit kezd drága lenni.
4: Igen.
6: Tehát aki mondjuk ide jön digitális nomádként, annak egy kicsit magasabb költségszinten kell számolni, mondjuk Kolumbiában vagy Mexikóban.
4: Hát ezt olvastam én is több ilyen nomádnak a bejegyzéseit, hogy körülbelül milyen árak vannak, és van egy nagyon jó srác, aki körbejárta az egész vidéket, három ilyen ár skálát határozott meg, és az ilyen nagyon nomád, ilyen hátizsákos turista, az ki tud jönni viszonylag kevésből, de mondjuk egy középszintű, ahol az ember nézni is akar dolgokat, meg enni is étterembe, stb. Ez körülbelül egy ilyen 150-160 dollárból van el naponta, és ebben minden benne van, az étel, a különböző aktivitások, stb. Tehát ezzel kell számolni. Persze olcsóban is lehet, de neki is az volt a problémája, hogy először nem gondolta, hogy Costa Ricába is el tud menni, mert azt tudta, hogy a környező országokhoz képest azért nagyobb az árszínvonal, vagy magasabb.
6: Igen. Igen, én is úgy láttam, hogy most már Latin-Amerika egyik legdrágább országa a digitális nomádok számára. Tehát jóval drágább, mondom, mint
4: hát
6: mondjuk,
4: de plusz
6: Kolumbia,
4: ugye cserébe meg jár érte mindaz, amit mondtál, az a béke, a nyugalom, a természeti szépségek, az elérhető, az élhető környezet, szóval azért elég sok minden pozitívum van mellette, amit ezért cserébe kapsz, és hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy turista mennyi pénzhez szokott, hogy költésre mondjuk Európában, akkor azért nem olyan rossz az.
6: Nem. Persze, nem. Meg hát ugye azt ne felejtsük el, hogy azért a digitális nomádok nem csak turistáskodni mennek egy országban, hanem mégis ott élnek akár egy fél évet, tehát kvázi lakosként kell rájuk tekinteni. De az a baj, hogy itt is elindult Costa Ricában az a trend, hogy lassan ezek a jól kereső külföldi távmunkások kezdik kiszorítani a helyi lakosságot mondjuk az ingatlan piacról. Tehát, hogy a bérleti díjak itt is. Itt azt hiszem, hogy Santa Teresa, Nosara, meg Tamarindó térségében elkezdtek elég durván nőni, és ugye ez meg azt eredményezi, hogy a helyi lakosok nem tudnak bérelni, vagy éppen ingatlant vásárolni.
4: Hát akkor majd ezt is rendbe vágják, mert ugye a lényegében ugye a világ egyik, ugye a boldogság, a Happy Planet Index 2010-es, 16-os és 19-es adata szerint a világ legboldogabb országa.
5: Ki jött a legfrissebb pont most a 26-os.
4: És ugyanez?
5: Leesett szerintem az előzőn, és most visszatért, tehát ismét Costa Ricán az élen, igen.
4: És az a himnuszok, ők a legboldogabb
5: ország.
4: Világ legboldogabb ország, igen. És a nemzeti mottójuk az pedig az, hogy viva siempre el trabajo y la paz, tehát éljen mindig a munka és a béke.
6: Úgyhogy... Találom.
4: Abszolút találom.
5: A zöld foki jobb, no stress.
4: Na jó, az nem, jó, okay. Végülis az a nemzeti motto, igazad van. Úgyhogy jó helyre
6: tűnik. Én nagyjából ennyit gondoltam elmondani, de igen, érdemes. Tehát aki oda akar menni nyaralni, vagy egy kicsit hosszabb, rövidebb időre dolgozni, szerintem abszolút megéri.
4: Uh-huh. Nagyon jó.
5: Nagyon szépen, jó.
4: Köszönjük szépen.
6: Én is köszönöm. Köszi.
4: Szia, jó munkát! Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója beszélt Kosztarikára, közben eszembe jutott, hogy magyar vonatkozása is van, meg hogyha valaki első kézből szeretne munkával, kávétermesztéssel kapcsolatos információkat, akkor beszéljen a Bányai Coffee, Specialty Coffee csapatával. Ugye Tóth Sanyi, a Szekszárdi kávéháza nevéhez kötődik ez. Ő az, aki annak idején összeismerkedett azzal az úriemberrel, aki itt elkezdett ezzel foglalkozni, és utána pedig lényegében felvásárolt, és ő irányítja most már ezt az egészet. Kosztarikai 33 mikrodűlőn termesztenek kávét, és kísérleteznek, rendkívül érdekes kísérleteket folytatnak, hogy hogyan lehet esetleg mást is felhasználni.
5: Na de ez a kiutazás, kindolgozás, ez hogy megy?
4: Hát most én nem tudom, hogy nem, jó lenne, ha nem rohamozná meg mindenki a Bányai kávé csapatát, de ő egyébként szokott kivinni magával egy csapatot, aki segít neki, illetve ott dolgozik lényegében az ültetvényeken.
5: De ez egyfajta elvonulás is, ugye?
4: Figyelj, szerintem ez már az ökoturizmus része. Mm. Tehát nagyon érdekes egyébként az egész minden, a birtokoknak a működése, az ültetvények, és rengeteg érdekes kutatás van, amivel foglalkoznak, ilyen mikrobiológiai kutatások, laborelemzések, tehát nagyon érdekes és divers tevékenységet folytatnak, aminek egyébként az eredménye a Bányai Specialty Coffee, amit egyébként fogyaszthatunk itthon is, úgyhogy nagyon izgalmas sztori.

Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Extra működik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a Magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON, a jazz piknik és a jövő energiája.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja. Kik a bukott angyalok és a feltörekvő csillagok a kötvénypiacokon? A kötvénykibocsátókat hitelminősítő cégek értékelik az szerint, hogy mekkora esélyét látják a nem teljesítésüknek. A kötvényeket két fő kategóriába sorolják. Befektetési fokozatú, illetve befektetésre nem ajánlott, vagy bóvli. A befektetési fokozatba való bekerülés azért fontos, mert számos nagy befektetési alap kizárólag befektetési fokozatú kötvényeket tarthat. Ha egy kibocsátót bóvli kategóriába minősítenek le, kötvényei bukott angyallá vagy fallen angel válnak, ami gyakran kényszer eladásokat és árfolyamesést okoz. Ezzel szemben a bóvliból befektetési kategóriába felminősített kötvény feltörekvő csillag vagy rising star lesz, amely iránt rendszerint megnő a befektetői kereslet. A Ford például az elmúlt években mindkét szerepet megjárta. Kötvényei 2020-ban bukott angyalokká váltak, majd 2023-ban az autóipar helyzetének javulásával ismét befektetési fokozatot kaptak. Ezzel a feltörekvő csillagok közé kerültek. Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
1: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 1924-ben ezen a napon született Leon Orris amerikai író, és a többi... Hát
3: nagyon jó, amit mondod.
2: Rengeteg jó idézet van tőle. Melyiket szeretnéd? Mind a kettőt elmondjuk, te melyiket mondjuk választod?
3: Hát én az elsőt.
2: Jó, na mondjad.
3: A gyűlölet olyan méreg, amit mi iszunk meg, miközben azt várjuk, hogy a másik hajol meg tőle.
2: Igen. És akkor egy olyan, ami talán egy kicsit populárisabb, egy koeljósabb, akik elfelejtik a múltat, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt. Tehát azért nem tanulunk ugye a múltnak a hibáiból, ami probléma, hiszen a hibákat azért kell elkövetni, és azért követtünk el, hogy utána tanuljunk belőle, és ne arra menjünk. Tehát ez a normál módja.
3: Igen, ezt sokkal sokféleképpen megfogalmazták, de ez ugyanazt jelent, igen.
2: Ugye ezt Hamvas is elmondta, hogy az idiótész az, aki elköveti ugyanazt a dolgot kétszer is, vagy többször is mindig más eredményt vár tőle. Tehát, hogy ez nem. Sajnos ez nem működik. Na igen, szóval Leon Orris amerikai író 1924 közben érkezett, rengeteg és érdekes hozzászólás. Az egyik legfontosabb a közlekedéssel kapcsolatos, ami majd reggel befolyásolhatja az utazást, hogy egy Kaposvárnál elsodort egy embert a vonat, a Gyékényesről Kelenföldre tartó Somogy Intercity Kaposvár közelében, ezért késnek a vonatok. A Dombóvár-Kaposvár vonalon közölte a katasztrófavédelem, úgyhogy ez kora hajnalban volt, 5 óra előtt egy pár perccel, van, ahol pótlóbuszok járnak, de szerintem ez lassan rendeződik ez a helyzet. És mást is kérdeztetek, erre hamarosan visszatérünk egy kis zene után.

0: Millás reggeli,
1: ahol széles a paletta.
2: Na kérem szépen, akkor van egy pár érdekesség és egy pár hozzászólás a műsor. Az adóvilág rovatunkat lezárjuk, mert vannak változások, személyváltozások adóvilág szakértőinknél. Még pontosan nem mondjuk el, hogy miért, de Feledi Botond most már nem lesz az adóvilág rovatunknak a szakértője, hiszen ő egy teljesen más pozícióból fog segíteni minket, és titeket is. Nagyon ilyen titokzatosan hangzik, de hogyha követitek a híreket a mai nap folyamán, akkor meg fogjátok látni, hogy miért. De természetesen adóvilágrovatunk az folytatódik, csak más stábbal, egy kicsit más stábbal, és Botond is majd természetesen külügyi és külpolitikai, geopolitikai információkat megoszt velünk, de nem a rovaton belül. Ez most csak a disclaimer volt, illetve a szolgálati közlemény, viszont jött egy csomó érdekesség és hír. Van, aki azt kérdezte, hogy ha beszéltünk már róla, hogy ő azt érzékel, hogy jó nagy a káosz a reptéren, mert hogyha ki akarja rakni a családot, akkor most mit csináljon? Lent kell, hogy kirakja őket a hosszabb távú parkolóban? Vagy hol tudom őket kirakni? Hát ott fönt is ki tudja őket rakni, csak hát ugye ki kell fizetni azt a díjat. Én ezt így értelmeztem, amin a taxisok ugye amiért elkezdtek ellenkezni, illetve tiltakozni, az az volt, hogy nekik ne kelljen kifizetni azt a 800 forintos díjat, azt hiszem.
3: Én úgy értelmeztem, hogy mezei autósokra nem vonatkozik ez a változtatás, és be lehet menni ugyanúgy 5 percre, de rákerestem és HVG cikkéből idézném, akik megkérdezték pontosan a részleteket, és valóban nem. Tehát aki nem taxizik, csak a rokonát vinné ki, az továbbra is ott van az 5 perces
2: parkolás. Hát akkor nincsen káosz.
3: Úgyhogy itt valami félreértés lehetett. Lehet, hogy azt sokan úgy értelmezték azt a hírt, hogy mindenki számára megszűnik ez a lehetőség, csak a taxisoknak okozza ez a legnagyobb problémát. Napi egyszeri behajtásra van lehetőség. Korábban emlékeim szerint 2 perc volt, de most napi egyszeri. Tehát egyszer kivinni rokkont, vagy egyszer felszedni valakit, akkor az 5 perces
2: jó,
3: lehetőség.
2: Napi egyszeri,
3: az,
2: aha, igen.
3: Tehát okay. ez működik, tehát hogyha mi valakit kiszállítunk, akkor továbbra is be lehet menni. Egyébként meg alapáron, ha jól láttam, akkor egy 5 perces parkolás. Ha másodszor megyünk be ezek szerint, vagy a taxisoknak, hogyha nincs meg ez a napi egyszeri, akkor 800 forint, lent, a lenti részen meg 600. Viszont ha nem tudja gyorsan kiszedelőzködni, túllépjük
2: vagy
3: a határt.
2: Valamikor kis, na akkor mennyi?
3: Akkor 4400 kapásba, 6 perctől már 4400, hogyha jól emlékszem. Tehát azért, hát nyilván, ha valakit fel akarsz venni, akkor...
2: 5 perc, 800 forint, utána egyből 4000.
3: 4004, igen. Most lehet, hogy a káoszra gondolnak, hogy a taxisok helye mással mennek ki,

0: Ez a második olyan hétvége volt, amikor a jegypénztárak közbevétele meghaladta a 400 millió dollárt, ugye a csúcstartó még 2019-ben volt a bosszúállók végjáték, az új pókember viszont ebből a 430-ból 355 millió dolláros bevétellel robbant be az amerikai mozikba. Ezzel a történelem második olyan filmje lett, ami egyetlen hétvége alatt átlépte a 300 millió dolláros határt. Úgyhogy egészen durva, hogy a pókember lenyomja az Odüsszeiát. Egyelőre úgy tűnik. Mi legyen a neve ennek a hétvégének? Hiszen meg volt a Barbenheimer.
1: Jaj, nem kell mindenképpen valami.
0: Meg volt a Barbenheimer, ezen gondolkodunk.
1: Az is annyira erőltetett volt
0: már. Dehogy is, hát egy csomó mindenki használta. Mi legyen a pókember és az Odüsszeia? Póküsszeia? Vagy hogy legyen? Tehát ezt azért fejtsétek már meg nekünk 0636 98 098 0. Hát miért okos és értelmes és vicces hallgatóink természetesen ki fognak találni. Úgyhogy jövünk vissza, nem sokára, mégpedig a dinnye szezonnal, mert a Mihálovics gazda rovatunkban ez a fő téma, hogy úgy tűnik, hogy összeomlott a dinnye. Ettél-e jó dinnyét idén?
1: Ettem egyébként.
0: Én is.
1: Továbbra is full lutri.
0: Lutri, nincs, abszolút lesz, lutri.
1: De eddig idén szerencsés voltam. Figyelj,
0: hiába
1: sok
0: kopogtatod, hiába kongatod, hiába keresed azt a száraz foltot az alján, ami sokat segít. Ült. Én mindegyikbe belefutottam is kategóriát.
1: Igen, én már feladtam.
0: Régen működött a kopogtatás, régen minden jobb volt.
1: Régen lékelni lehetett, és nem volt kopogtatási.
0: De én kopogtattam, és olyan szépen kongott, az jó volt, de most már nem. Pókszelja! Köszi, már jönnek is a megoldások. Úgyhogy várj, erre Odysseus Spider, nagyon jó. Erre szerintem kapható a közönség, hogy ebben a melegben egy jó közös viccelődést
1: tartsunk.
0: Ugye
1: itt most a magyar megoldást vársz? Mert ugye Barbenheimer
0: az nemzetközi
1: magát,
0: volt,
1: igen.
0: De
1: itt ugye a pókembernek magyar címe van, úgyhogy
0: Odysseus
1: teljesen más
0: lesz. Odysseus!
1: Na jó, ezzel meg én is nagyot mulattam. Odüpókusz.
0: Köszi.
1: Ez szerintem nem lehet.
0: Köszi.
1: Jó.
0: Várjuk. Lehet messenger is lehet küldeni. Addig eszünk egy barackos süteményt, és iszunk hozzá némi kávét, aztán jövünk vissza.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
3: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé a Nagy Sándor József utca után a külső sávban, valamint a második kerületben a Nagyrét utcában a Nagykovácsi útnál. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál nem járható a külső sáv, mert tart a helyszínelés. A Váci útról a Róbert Károly körútra kanyarodó sávban útszűkületre kell készülni. Torlódás alakult ki a Róbert Károly körúton a Lehel utcától. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótló

0: busszal utazhatnak. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Memory.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Rutin feladat a Paksi atomerőmű leállítása, országszerte biztosított az ivóvízellátás, ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Marad a rendkívüli hőhullám, ma 36 és 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet, és csak enszortan alakulhat ki zápor-zivatar, a hőség szerdán és csütörtökön tetőzik, majd 42 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Biztonságos a Paksi atomerőmű leállítása, a folyamat az erőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt minden évben elvégzik, az erőmű történetében eddig majdnem 160 alkalommal hajtották már végre, jelezte az erőmű kommunikációs vezetője. Miután az utolsó blokk is leáll és a villamos energia termelés megszűnik, a biztonsági rendszerek tovább működnek. A reaktorban a láncreakció ugyan megszűnik, de a fűtőelemek még hőt termelnek, ezért továbbra is biztosítani kell a hűtést. Az ország áramellátása továbbra is stabil. A MAVIR, az MVM és az energiaszektor szereplői összehangolt munkával, valamint importtal és hazai tartalékokkal biztosítják az ellátást, közölte az energetikai és gazdasági miniszter. Kapitány István kiemelte, hogy a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentése már több száz megawattos megtakarítást eredményezett, ami jelentősen tehermentesíti a rendszert. Hozzátette, hogy a következő napok lesznek a legkritikusabbak, ezért mindenkit arra kérnek, hogy a nagyobb áramfogyasztást lehetőség szerint ne a 17 és 22 óra közötti időszakra időzítsék. Országszerte biztosított az ivóvízellátás. A rendkívüli hőség miatt a napi vízfogyasztás több mint 25%-kal emelkedett péntekig, azóta viszont a felhívásoknak és az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak, valamint a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a fogyasztás. Gajdós László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, a következő két hétben is marad a rendkívüli meleg, így mindenkit takarékoskodásra kér. Donald Trump szerint ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy egyelőre eltekint az Irán elleni újabb csapásoktól, amennyiben hamarosan sikerül megállapodással lezárni a hónapok óta tartó konfliktust. A bejelentés hírére jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, a Brent több mint 5%-ot esett, 83-84 dollár közelébe. Újabb földrengés rázta meg a földközi tenger térségét, ezúttal a spanyolországi Alicante közelében mértek 4,1-es erősségű rengést. Eddig nem jelentettek sérüléseket vagy jelentősebb károkat. Péntek este Nápoly környékén volt 40 éve nem tapasztalt 4,7-es erősségű földrengés. Legalább 26 ember megsérült, több száz lakost evakuáltak és jelentős károk is keletkeztek.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Marad a forróság, de délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat zápor, zivatar, 38 fok várható. Péntektől számíthatunk egy kis lehűlésre, de még nem tudni, hogy hány fokos visszaesés lesz.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
4: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terül-terül asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép napot, jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
4: És Kántor Endrével.
3: És a kedves hallgatókkal azt, hogy hát, ha előbb tudom, hogy ki tudom vívni a tiszteleteteket azzal, hogy csinálok egy hasznos applikációt, akkor inkább megcsinálom. Drága hallgató, tessék csak előbb megcsinálni, mert az is jó, hogyha írsz nekünk, még kb. Percenként, mint a Duna vízhozama, olyan mennyiséget, de hidd el, hogy egy hasznos applikáció az sokkal nagyobb tiszteletet parancsol.
4: Na de miért legyen?
3: Hát ez az. Milyen legyen az applikációja?
4: Hát ezt akkor beszéljük majd meg. Jó. Nekünk bármilyen jó, bármilyen applikáció tetszik.
3: Odüpókusz.
4: Figyelj, az Odüpókusz szerintem nem sikerült megugrani, nehéz, de Odüman, jött mindenféle.
3: Odüman, Odi Spider. Ezt keresik a velünk együtt a kedves hallgatók ennek a hétvégének a nevét a Barbenheimerre után, az Odysseus és a Pókember, de szerintem a Pókembert kell előre vinni, mert az vitte el a prímet bevétel tekintetében. Úgyhogy de teljesen jók eddig a megfejtések, köszönjük szépen. Ezen túl érkezett még más is.
4: Rájöttem, hogy egy naív hülye vagyok.
3: Most jöttél erre rá? Ennyi év óta ismerjük egymást, én ezt már régen el tudtam volna neked mondani.
4: Egy tehetségtelen kezdő.
3: Mi?
4: Megláttam a hírt, spórolnak a Sándor palotában, és melegebbre állítják a klímát.
3: Na.
4: Meglepődtem, aztán rámentem, és kiderült, elmondta, mi is az ő pontos titulusa? A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, Forsthoffer Ágnes, hogy zsalugáterek zárása, home office menetet alkalmazása, följebb tekerik a klímát. De azért jöttem rá, hogy én azt hittem, hogy ott nincs senki. Már hogy már, ez már rég meg. Én azt hittem, hogy ha valaki így ideiglenesen ellátja, akkor nem ott van. Nem ott lakik, házelnök, de ellátja ezeket a feladatokat úgy pluszban, úgy meg a stábnak, meg még minek legyen ott, hogyha úgy sincs köztársasági elnök, mióta az előző elköltözött. Mondom, kis nagy van, azt gondoltam, hogy ez a probléma nem probléma, de a cikkből kiderült, hogy mekkora májárség, hogy ők is spórolnak, és akkor kevesebb minden történik a Sándor palotában. Csak ennyi.
3: Szolgálati bejelentés következik. Igen. Hivatalos közlemény Feledi Botond Facebook oldaláról. Ha hív a haza, nem lehet nemet mondani. Most először éreztem igazán, mit jelent ez a mondat, írja dr. Feledi Botond. Indítottam már külpolitikai hírportált a barátaimmal, dolgoztam sokat a tehetséggondozás különböző ágain, oktattam különböző egyetemeken, itthon és külföldön, nemzetközi kapcsolatok területén. Idén éppen 20 éve dolgozom a külpolitika körül, hol újságíróként, hol szakértőként igyekeztem az olvasóhoz, hallgatóhoz közelebb hozni a világot, vagy egy-egy nem evidens szeletét érthetővé tenni. Visszatekintve úgy tűnik, mintha az eddigi utam épp arra készített volna fel, hogy elfogadhassam Orbán Anita külügyminiszter felkérését a Magyar Külügyi Intézet vezetésére. Igent mondtam, mivel óriási lehetőség és kitüntetés, hogy több tucat kutató munkájával egy ország teljes külügyi apparátusát támogathassuk. Ráadásul az utánpótlás képzéstől a külpolitika társadalmasításáig tart a feladatok skálája, biztosan nem csak elefántcsonttornyot építünk. Köszönet, írja dr. Feledi Botond, tehát
4: akkor kiderült,
3: a Magyar Külügyi Intézet vezetőjévé
4: kiderült, és akkor most már Botond, hivatalos, így hogy van. Botond újabb kiváló szakértő, aki legnagyobb bánatunkra kevesebbet fog tudni ezután szerepelni nálunk
3: az
4: a
3: nem
4: műsorban.
3: Biztos, majd meglátjuk.
4: Hát
3: itt van, hogy a külpolitika társadalmasításáig tart a feladatoknak a skálája.
4: Mi küzdünk, de az adóvilágból biztos, hogy hiányozni fog, de hát mi szeretnénk, hogyha vele is, meg még hát sorolhatnánk azokat a szakértőket, akik most pozíciót váltottak az elmúlt hónapokban.
3: Hát egyik szemünk sír, másik nevet.
4: Igen. És Orbán Zoltánnál, Tardos Gönnel, és még sorolhatnám, akik ritkábban, de szoktak nálunk szerepelni. Most állami, vagy államhoz tartozó kutatócégeknél vállalnak munkát.
3: És akkor nézzük, hogy mi a helyzet a dinnyével.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Mi a helyzet a dinnyével, illetve a hazai dinnyével, ez a nagy kérdésünk, mert hogy a szezon, a dinnye szezon az javában tart, de a termelők eddig nem jöttek ki jól belőle. A dinnye ára az elmúlt időszakban a mélybe zuhant, de leginkább nem is kell a felvásárlóknak, ezt lehet legalábbis az adatokból látni, ezért hívtuk a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnökét, Göcő Mátyást, aki itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
3: Hogy lehet összefoglalni a szezont eddig?
6: Hát az idejévet azt úgy lehet összefoglalni, hogy mi nagyon bizakodóak voltunk, és az időjárás is azt mutatta, hogy egy megfelelő mennyiséggel és egy jó minőséggel tudunk majd a fogyasztók elé kerülni. De az európai időjárás ugye nem tette azt lehetővé, és egyes áruházláncok túl korai akciói, hogy megfelelő és tisztességes áron kerüljön ebben az időszakban a magyar üzletláncokban a görög dinnye. Egy túl korai akciókba kezdtek bele az üzletláncok, ami abban az időszakban szerintünk abszolút nem indokolta, mert az exportpiacainkon 40-50 forinttal magasabban voltak az árak, és aztán a későbbi időkre is súlyosan kihatott.
3: Az mit jelent, hogy korai akciókba kezdtek? Mondjuk nyilván ezt így tudom értelmezni, vásárlóként, fogyasztóként én is meglepődve tapasztaltam, hogy már lehet dinnyét kapni.
6: Az nem meglepő, hogy már ugye júniusban lehet dinnyét kapni, de az ugye azért szerintem meglepő, hogy július 16-án gyakorlatilag a dinnye szezon kezdetének a közepén 155 forintos fogyasztói árral jelenjenek meg bizonyos áruházláncok. Ez ugye nem teszi azt lehetővé, hogy a magyar termelő ezt az európai szintű termelést ugye fenntartsa, ami biztosítja azt, hogy a magyar fogyasztók számára megfelelő minőségű és azok a fajták vannak jelen, amelyet a mai kor követelményei megkívánnak.
3: Ezek mik?
6: Ugye tudnunk kell azt, hogy ugye nagyon fontos az, hogy egy görög dinnye az pultálló legyen, minőségét hosszan megőrizze, és ugye egyre inkább ugye nem a nagy testű fajtákat részesítjük már előnyben, hanem ugye az áruházláncok gyakorlatilag a 8 kiló alatti görög dinnyéket helyezik előnybe, és ugye ezeknek a fajtáknak olyanoknak kell lenniük, amelyeket a követelményt ugye tudják biztosítani.
3: Stimmel. A nagyokat azért nem részesítjük előnyben, mert nem szeretik, de nem vágják fel a dinnyét, és túl nagy a méret?
6: Szerintem valahol itt van. Igen, az igazság, ugye látjuk, hogy az útmenti árusok, vagy a piaci árusok, a kisebb, a zöldségesek azért ugye azokat a nagy testű dinnyéket részesítik előnyben, amelyet ugye gyakorlatilag zömében szeletelve árulnak.
3: Értem. Ha ezeket az akciókat, amikről beszéltünk, ezeket hazai vagy importtermésből tették meg?
6: Hála Istennek ugye meg tudták tenni hazai termésből. Ugye azt ne felejtsük el, hogy ugye a görög dinnye nem egy olyan termék, amelyet ugye tárolni, raktározni lehetne. A görög dinnye akkor a legjobb, ugye, hogyha rövid időn belül a fogyasztó asztalára kerül, és ugye ebből a helyzettel azért vissza lehet élni, hogy ugye beszállítjuk ezen az áron, vagy nem szállítjuk be ezen az áron, és szerintem néha a kereskedelmi fölényükkel is ugye visszaélnek, mert mert azt tudni kell, hogy a magyarországi görögnyel termelés 60-70%-át az áruházláncok adják el.
4: De milyen más lehetőség van, mint odaadni nekik? Tehát alapvetően kiszolgáltatott helyzetben vannak a termelők, nem?
6: Igen, ráadásul ugye ez egy kiszolgáltatott helyzet, ráadásul ugye július közepétől még egy nem túl kedvező időjárás is sújtotta az értékesítést, ugye Magyarországon sem volt 30 fok fölött a hőmérséklet, és azt is tudnunk kell, hogy az északi exportpiacainkon Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország ebben az időszakban 20 fokos napi hőmérsékletek voltak, és gyakran esett az eső. Ezek ugye mind befolyásolják a görögdinnye fogyásának a lehetőségeit.
4: És akkor nem fix mennyiségekről szól, így válasz, hanem egy heti szinten változik, hogy mennyit kérnek exportra? Tehát ez egy teljesen dinamikus rendszer, tehát csak hogy képzeljük el, hogy hogyan működik, hogy kinek és hogyan tudják eladni a magyar termelők a dinnyét?
6: Hát igen, ugye ez itt ugye a kereset és a kínálat ugye befolyásolja, ugye ha megrendelik az árut és nem szállítjuk be, akkor megkötbéreznek, ha viszont nem olyan az időjárás és nem úgy fogy náluk, akkor nagyon könnyen ugye lemondják az árut, és az nem terhel senkit költséggel, ezt mind a termelő viseli el. Úgyhogy gyakorlatilag ez a szezon ez úgy alakult, hogy a termelők ebben az évben nagyon-nagyon keserű szájízzel dolgozzák végig ezt a szezon. Talán most majd ez az időszak, akik gondoskodtak arról, hogy augusztusban is ellássák Magyarországot megfelelő minőségű görögdinnyével, ők talán a kedvező időjárás ellenére majd egy kis áremelkedésben bízhatnak, és talán egy kicsit javít majd a szezonjukon ez az időszak.
4: Tehát most itthon azért valószínűleg, mármint fogyasztói oldalról nem lehet probléma, meg talán északon sem, most ugye nagyon meleg van, és szívesen eszi az ember a jó behűtött dinnyét, de itt most akkor ez a hónap rendben lesz itt, akkor azért nagyjából lesz is elég?
6: Ugye ez már csak kozmetikát hat majd a következő, de ugye akik ugye júliusra termeltek görög dinnyét, ugye azok már ugye gyakorlatilag a szezonjuk végén vannak, ugye, vagy már vannak, akik be is fejezték, ők ugye már nem tudnak ezen a szezonon javítani, úgyhogy bízunk abban, hogy a később időszakra tervezett görögdinnyék eladási árai majd talán egy kicsit emelkedni fognak, úgyhogy ilyenkor már tudni kell, hogy nagyon nehezen mennek visszafele föl a fel az árak. Ezért nem szabadna az áruházláncoknak egy idején túl korai akciókat bevezetni.
4: Egyébként nem tudnak diverzifikálni a termelők? Tehát, hogy ilyet is olyat is termelni, mert ez úgy lenne logikus kockázatot csökkenteni, hogy azért többfélét, meg nem csak júliusit, meg nem csak augusztusit, nem?
6: Ugye az Egyesület is, meg a szakmaközi szervezetek is már évek óta arra ösztönzik a magyar termelőt, hogy ugye a nagy fúliás termesztéssel hozzuk előrébb a szezont, és akkor ugye szakaszos ültetéssel csináljuk meg a júliust, és ugye az augusztusi hónapra is, hogy legyen megfelelő mennyiségű magyar görögdinnye. De hogyha az árakat, a fogyasztóárakat idei korán megtörjük, akkor a később időszakra való termelés az értelmetlenné válik a termelő szempontjából, mert amit megkeresett július elején, azt majd elbukja a július meg az augusztus végén. Akkor ugye ez mindenképp azt fogja hozni, hogy a magyar termőterület mennyisége vissza fog esni, és akár ugye a legfőbb export növényünk, ugye a görögdinnye, az is ugye kár fog szenved.
3: Tehát egyszer nem éri meg ugye akkor leszedni a dinnyét, magyarán itt ezt lehet ebből kihallani.
6: Ugye nem azt, hogy nem éri meg leszedni, csak ugye ilyenkor már egy értékmentés van, ami esetleg még hozhat magával olyat is, hogy ugye egy minőség rovására is mehet, ugye, mert értékmentésről beszélünk, nem kapjuk meg azt a pénzt, amikor bizonyos termést félreteszünk, hanem ilyenkor a termelő próbál mindent beszorítani, mert szükség van az eladott mennyiségre.
4: Az árképzés az hogy működik? Tehát nyilván a kereskedő lehető legolcsóbban akarja, tehát a kereskedő azt az árat keresi meg, amin még éppen odaadják neki a dinnyét, vagy hogy ez hogyan alakul ki?
6: Én nagyon félek attól, hogy az árképzés például az idejében, a tavaly évben is arról szólt, hogy bizonyos áruházláncok ugye megtörik az árakat, rákényszerítik a beszállítóikat, a kereskedelmi fölényükkel visszaélve rákényszerítik a beszállítóikat, hogy ezen az áron nekik szállítsák be az árut, és ugye ha nem szállítják be, akkor egy vagy két hétre is kiesnek az értékesítésből, és ez ugye azokon a termőterületeken, onnan ezt szállítanák be, hát ez nagyon nagy problémát okozna. Úgyhogy még mindig jobban jár a termelő, azon a nyomott áron odaadja, mint hagyja veszni ugye a földeket.
4: Aha. Egy érdekes hallgató. Szóval
6: én azt mondom, hogy ez egy kereskedelmi fölénnyel való visszaélés.
4: Uh-huh. Hallgató azt kérdezi, hogy aki dinnyét termeszt, ő mit csinál egész évben? Tehát van, aki csak dinnyét termeszt, vagy ez egy kiegészítő tevékenység, ami erre az időszakra összpontosul meg, akkor hogyan működik a munkaerő alkalmazása? Hogy néz ki ilyen szempontból a dinnyepiac?
6: Azt kell mondani, hogy azok, akik dinnyét termesztenek, azoknak valószínű, hogy van mellette gabonatermesztésük is, búzát, kukoricát, fordót termesztenek, és egy bizonyos szekcióban termesztenek görög dinnyét, vagy pedig kertészetet üzemeltetnek mellette. Ugye növényházat, fóliás termesztésből ugye állítanak elő produktumot, akár paprikát, paradicsomot, kígyóborkát. Szóval nehogy azt higgye a magyar fogyasztó, hogy a görög dinnye termelő az egy szezon végén az beül a fotelba, és február végéig csak nézi a televíziót.
4: Uh-huh. Minden évről évre az jön le nekünk, hogy mindig történik, és mindig nagyon nehéz helyzetben vannak a dinnyetermesztők. Csökken a számuk, tehát ezt a kockázatot egyre kevesebben vállalják, vagy ezzel együtt még a nehézségek ellenére azért még nagyjából stabil a termelés. De hova futhat ez ki a következő időszakban?
6: Ugye pontosan ugye a 23-as, nem a 23-as és a 24-es termesztési év tette azt lehetővé, hogy a termőterületek egy kicsit kezdtek vissza növekedni, az exportpiacainkat vissza tudtuk szerezni, újra tudtunk szállítani nagyobb mennyiséget ugye az exportpiacainkra, ugye Szlovákiába, Csehország, Lengyelország, Németország, a Baltikumról nem is beszélve, még Svédországba is eljutottunk már a tavaly évben, de ugye, hogyha ezek a dolgok ebben az ütemben fognak működni, mint ahogy most, akkor ugye ezeket az exportpiacainkat újra el fogjuk veszteni. És az exportra pedig azért van nagyon nagy szükség, hogy a belföldi kereslet kínálatot ugye kielegalizálja, ugye kiegyenlítse azt, hogy ne legyen túltermelés és árupocsiklás.
4: Utolsó klasszikus kérdés, minden évben föltesszük, amikor főleg az átállás időszaka van. Honnan tudom, hogy a dinnye import, vagy már magyar?
6: Hát ugye ezt azért elég nehéz megállapítani. Ugye azok az emberek, akik a dinnye világában töltötték az életüket, és akár 5-10-15-20 éve, 30 éve termelnek, azok azért nagy biztonsággal meg tudják állapítani a színezetéről, a fajta jellegéről, és ugye, hogyha megkóstolva pedig, én azt mondom, hogy a magyar görög dinnyének egy teljesen más ízvilága van, sokkal fűszeresebb a sapszikor aránya az éghajlati klímáknak köszönhetően teljesen más, mint az import, és ezért sokkal élvezhetőbb.
4: De úgy kívülről én még nem tudom, tehát meg kell bízzak a kereskedőben, rákérdezek, hogyha ez nekem mondjuk fontos, tehát laikusként, vásárlóként, akkor ez nem egyértelmű.
6: Így van. Azért azt mondom, hogy a NÉBIK és egyéb szervezetek ezen nagyon sokat dolgoznak, hogy a magyar vásárló ne legyen becsapva, és az árunk feltüntetett hordták megjelölések azért rendben legyenek.
4: De az útszélén ki van írva, hogy hortédénye, az lehet, hogy marketing akció, de az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az onnan is származik, gondolom.
6: Igen, hát éppen ezzel lehet manipulálni, de még hogyha az a hortédénye csányból szervezott, vagy a jásságból, azzal még nincs nagy probléma, maximum egy picit trükköztünk az eladásban, de akkor is magyar árul van, ról van szó.
4: Oké. Legyen így, tehát biztos, hogy nem import. Oké.
3: Oké, köszönjük van, szépen. Bocsánat, igen, az a lényeg.
6: Hogy ugye ebben az időszakban már biztos, hogy azért nincs importáru Magyarországon.
4: Oké. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen a helyzetjelentést. Köszönöm. Viszonthallásra.
6: Viszontlátásra.
3: Magyar dinnye termelők helyzetéről és a dinnye piacról beszélt Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz sebbenye meg a mindenségit neki.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trió. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trió.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Baranya nem csak borvidékeiről, természeti értékeiről és történelmi városairól híres, hanem olyan történeti kertekről is, amelyek a magyar kertművészet legszebb fejezetét őrzik. Selyek Kastély Parkja nem véletlenül számít hazánk egyik legjelentősebb arborétumának. A barokk, Draskovics kastély körül kialakított 7,6 hektáros tájképi park nem csak történeti értékei, hanem gazdag dendrológiai gyűjteménye miatt is különleges. A kastélyt Batthyány Lajos gróf építette a 18. század közepén, a birtok pedig később a Draskovics családhoz került. A park legrégebbi, szabályos díszkerti része még az építkezéssel egy időben született meg, a 19. század közepén azonban a tájképi kertek divatjának megfelelően jelentősen kibővítették. 1965 óta a park botanikai értékei miatt természetvédelmi terület, így egyszerre kínál történeti kertélményt és arborétumi sétát. Különösen híresek a több példányban is megtalálható ginkgo bilobák, vagyis páfrányfenyők. Nem véletlen, hogy a park a filmeseket is megihlette. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének több jelenetét is itt forgatták, és a történet egyik fontos szereplője éppen a kastélypark egyik idős páfrányfenyője. A különleges fa nem csak botanikai ritkaság, hanem a film emlékezetes képi világának is meghatározó eleme lett.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Ciber Ákos, elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
4: Na, hogy nyitott a budapesti értéktőzsde? Mi látszik?
5: Nem igazán kitörő lelkesedéssel kezdődött meg itt a kereskedés, habár itt a történelmi csúcs közelében volt a reggeli nyitás, 147.320 pontnál, azonban erről a magas szintről szinte azonnal korrigálni is kezdett a Bux Index, egy pillanatra negatív tartományba is fordult, most egy 3%-os pluszban áll az index, 147.067 ponton. És a forgalom pedig kifejezetten magasan alakult, 1,7 milliárd forintos forgalom volt látható ebben az elmúlt 33 percben.
4: Közben azt néztem, hogy azért optimizmus van Európában legalábbis, lehet, hogy annak köszönhetően, hogy viszonylag jó hírnek számít az, hogy folytatódnának a béke felé vezető tárgyalások?
5: Természetesen igen, tehát a tárgyalások hírét pozitívan fogadták a nemzetközi piacok. A németországi DAX index pedig 1,3%-ban, a Eurostox pedig egy 8%-os pluszban van. Itthon inkább azért látható, hogy valószínűleg azért látható egy gyengébb reakció, mivel amúgy is már csúcs közelben volt a Bux index, ez inkább egy gyorsabb profitrealizálást indíthatott el.
4: Na jó, akkor nézzük meg, hogy kipróbál realizálni.
5: Igen, a vezető részvényeink közül is azért a mozgások inkább azt mutatják, hogy az eddig jól teljesítő papírok csökkennek a reggeli órákban. Az OTP 2%-os mínuszban van, 46.750 forinton, a Magyar Telekom pedig egy 3%-os mínuszban, 2.738 forinton, míg a gyors... Igazából mindegyik nagy papírunk a héten fogja közzétenni egy gyors jelentését, de a Richter és a MOL az most egy fundamentális hír és emelkedni tud. A MOL esetében újraindult a NIS felvásárlásos sztori. Itt egy olyan bejelentés érkezett a reggeli órákban, hogy még a pénteki napon, hogy folytatódnak a tárgyalások, és az OFAC augusztus végéig meghosszabbította a felvásárlási engedélyt. A Richter esetében pedig a pozitív hír az volt, hogy a pénteki napon tette közé a gyors jelentését az amerikai partnere, az EBVI, és azt volt látható, hogy a Vrylar továbbra is egy 20% körüli növekedést tapasztal az a globális eladásokban.
4: Látom, a kisebbek közül is azért van egy pár izgalom. Alteo, Apenin, egész szép pluszokat lehet látni.
5: Igen, egy nagyobb pluszban van mind az Apenin, mind az Alteo. Úgy tűnik, hogy valószínűleg ez itt azért energiavállalatokként azért valószínűleg most a jelenlegi energiahelyzetre való reakcióként próbálnak itt helyezkedni a befektetők.
4: Hát a forint hogy van?
5: A forint továbbra egy 364,5 forintos szintet tesztelgette az euróval szemben a reggeli órákban, azonban ezt nem tudta érdemben átlépni. Most 363,4 forinton áll az árfolyam, igaz itt 360,5 forint környékén van egy támasz az árfolyamban, most ez a két szint között mozog az árfolyam, míg a dollár esetében pedig 315,4 forinton kereskedik a forint a dollárral szemben.
4: Oké, nagyon szépen köszönjük, jó kereskedést nektek a mai napra.
5: Köszönjük szépen.
4: További szép napot, szervusz, hello! Ciber Ákos elemzővel beszéltünk, átnézte, hogy milyen volt a nyitás Európában, itt a budapesti értéktőzsdén, a BUX-nál, és a forint helyzetéről is beszélt.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Most foglalkozzunk a mesterséges intelligencia és energia kérdéskörével. Ugye ez már akkor is egy markáns vitát váltott ki, vagy heves vitát váltott ki, amikor még nem volt annyira előtérben az, hogy van-e elég energiánk. Sokan kongatták a vészharangot, hogy ezeket a különböző modelleket meghajtó szolgáltatások, szerverparkok és a többi, ezek mennyi energiát fogyasztanak. Ugye több cég is bejelentette, hogy ilyen atomerőműveket építene, hogy ezeket ellássa energiával. Tehát, hogy ugye az energia és a mesterséges intelligencia a jelen energiahelyzet fényében még érdekesebb. Mi történik, hogyha például egy döntés miatt le kell kapcsolni a nagy EMMI energiaközpontokat áramproblémák miatt? Ezt a kérdést szegezzük Rab Árpád trendkutató, jövőkutatónak, aki az NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Mert lehet, hogy egy ilyen döntés születik, tudod, hogy úgy egy kicsit így vigyázni kell, meg túl nagy a terhelés, lekapcsoljuk, és akkor hirtelen az összes Google keresés és diplomamunka készítés és minden így leáll.
3: Igen, hát ezek most ugye sokat gondolkodunk, meg beszélünk erről, meg tanulunk, mert meglepetésként nyilván nem ért senkit, hiszen már az 1980-as évek óta beszélünk arról, hogy sok energiát fogyasztunk, de ilyenkor éljük meg, és valóban ezek nagy energiafogyasztóknak számítanak, nem is csak a betanítása, hanem ez a folyamatos üzemeltetés, az adatközpontok, és jól hangzanak, hogy építsünk egy erőművet hozzá, meg ez, de tudjuk, hogy ezek hosszú, sok éves, inkább több évtizedes projektek, hiszen nagyon gyorsan terjed. Ilyen volt már egyébként, hogy leállítottak dolgokat, talán 2022-ben London környékén volt olyan hőség, hogy az Oracle meg valamelyik cégnek, a Google-nek a szerverei ott leálltak, és akkor nem mentek a szolgáltatások. Most júliusban is volt az Egyesült Államokban egy körülbelül 600 adatközpontot érintő leállás közeli állapot, tehát órákon múlott, hogy nem állították le, és azt észrevettük volna. Itt az okos viselkedés a nagyon érdekes, mert itt lehet, hogy ez se legyen, az se legyen, de nem, nyilván nem ez az út, hanem az, hogy végig gondolni, hogy igazából mi a luxus, és nem a szolgáltatás a luxus, hanem az idő. Uh-huh. Az, hogy azonnal válaszolnak. Tehát gondoljunk csak bele, hogy itt ugye az van, jól megtanultuk most mi is, hogy van, amikor olcsó, sőt ingyenes az energia, van, amikor nagyon drága. És viszont ránevelnek minket a cégek arra, hogy azonnal kapok választ. De mi lenne akkor, ha egyszerűen én most megkérdezek valamit kutatóként a AI asszisztensemt, és majd holnap reggelre kapom meg a választ. Egy olyan előfizetésem van.
2: Ja, hogy ez előfizetés függő. Abszolút.
3: Tehát, mert a pénz gyorsabban megy, tehát hogy lehet itt hosszú szemléleteket, meg újakat, de ha kapsz egy olyan ajánlatot, hogy figyelj, fele annyi a te csomagod, de 24 órán belül kapsz választ, nem azonnal. És egy csomó mindenre nem kell azonnal, és mi pörgetjük magunkat ennyire túl. Egyébként a munkamorának, túlpörgésnek, stb. Is jót tenni, hogy nem kell azonnali választ, nem kell azonnal létrejöjjön minden, hanem hát holnap reggeli kibírja. És ez nagyon nagy változásokat hozna.
2: Most is ugye van egy ilyen diverzifikáció abban, hogy ki milyen modellt tud használni, és milyen modellt ez fér hozzá. És itt elsősorban ugye a pénztárca határozza ezt meg, de a lehetőség az egyébként meg lenne, de lehet, hogy ez az olló még inkább szétválik, és kialakul egy ilyen egyenlőtlenség, amitől már többször is beszéltünk, és féltünk is tőle, hogy esetleg ez a demokratizálódását a tudásnak ez veszélyezteti.
3: Igen, és ezt nagyon-nagyon jól látod, az olló szignálása ez lesz, és ez egy komoly probléma is növekszik, tehát az, hogy a fejlett országoknak a szolgáltatásait már egy fejlődő országnak már nem, szinte nem is lehet utolérni. Régebb még azt mondtuk, hogy x évtized alatt utolérheti. De ez az olló, hogy a kapitalizmus problémája az, hogy mindent olcsóban veszünk meg, mint amely valójában kerül, és valaki másra valahol ráterheljük a környezetre, vagy egy olyan munkaerőre, aki egy kontinenssel arrébb dolgozik, és ez a különböző. Most is egy ingyenes ChatGPT felhasználó egy olyan havi 20 000-30 000 forintba is kerülhet a cégnek, de odaadja nekünk ingyen, mert hogy szeressük, használjuk, és így tovább. Egy igazi AI modell az 2-300 000 forintba is kerülhet havonta, nyilván attól függ, mennyire használjuk, de ezt nem fizetjük meg. És akkor most vagy az a modell van, hogy előbb-utóbb megfizeted, mert nem tud más csinálni, mert az áram neki is drága lesz, mert ezek éjjel-nappal pörögnek, itt nincs olyan, hogy hát akkor este 6-kor lekapcsolom, és ehelyett viszont, ha bejönnek, akkor ez az ollót is csökkenteni egy olyan modell, hogy azt mondom, hogy én az én előfizetésemben, most ez a tokenekkel próbálják ezt egyensúlyozni, tehát hogy hány tokent használhatsz az intelligens modellből, hányat az ingyenesből, de hogy ezek nem egyszerűen luxus kérdések lesznek, hanem az intelligens viselkedés része lesz az, hogy én úgy tervezem mondjuk a kutatói munkámat, a tanulásomat, most ez a szemináriumi dolgozatot kell írnom, egy órán belül legyen meg, hát azért azt tudtam mondjuk egy héttal az eltén, hogy le kell adnom.
2: Ja, de igen, de az igen, ez mindig az utolsó pillanatban kell, igen.
3: Mert minden, mert el vagyunk kényeztetve, mert arra vagyunk rászoktatva, hogy most megrendelek valamit, holnap reggelre meglegyen. Pedig jobb lenne a környezetnek, ha mondjuk, figyelj, 2 hét múlva érkezik meg, mert akkor a megtelik egy kamion, ami jön az országba. És igazából persze vannak dolgok, az élőcsepp, vagy nem tudom, egy önvezető autó, vagy egy egészségügyi AI szolgáltatás, de nagyon sok van, aminél ez nem olyan lényeges, és ezeket vagy látensen bevezetik, vagy tudatosan, hogy mi választhatjuk, és ez azért lenne jobb, mert az ember azt érzi, hogy okosan viselkedik, vagy választ, és tesz a környezetért, akkor más területeken is ez megnyilvánulhat, és erre szerintem szükség van.
2: De azért nem azon akarok lovagolni, hogy az energiaszegénységhez hasonlóan egy ilyen MI szegénység is előfordul a világban, mert ez egyébként is egy létező folyamat, hanem azon, hogy ha drága az energia, drága az előállítás, akkor lesznek olyan területek, régiók, lehet, hogy országok, vagy esetleg társadalmi körök, akiket ez nem érdekel. Ugyanúgy, mint akik a nagy autókkal, nagy fogyasztású járművekkel mennek, akik belégkondiznak egész stadionokat, és oda repülnek, ahova akarnak, akkor, amikor akarnak, és lehetne még folytatni. Ők használják, aki pedig tudatosabb, ő pedig nem használja, mert tudja, hogy mennyi energia kell meghajtani egy ilyen lekérdezést akár, de akkor verseny hátrányba kerül mégiscsak.
3: Hát igen, ez a több pénzt termel még több pénzt, meg a nem érdekel dolog. Itt azért vannak olyan pofonok, hogy hát lekapcsolják, és akkor csinálhatsz, amit akarsz. Tehát, hogy lehet nekem olyan autóm, ami nem tudom, 50 liter benzint fogyaszt el 100 kilométerre a cserébe, nagyon gyors, de hogyha nem lesz benzin, akkor hiába venni meg bármennyit. Ha lekapcsolják a szolgáltatást, akkor hiába van nekem nagyon drága, akkor az sem fog működni, és akkor persze fel lehetek háborodva, de itt azért vannak már ilyen szorítások is. A másik pedig, hogy a társadalmi oldalról nézve az a logika, hogy minden szolgáltatás mindig van, és most a mesterséges intelligenciáról beszélünk, most például nagyon jól látjuk, ide jöttek ki azok az első egyetemi hallgatók, akik úgymond az első perctől AI-jal tanultak, és most bizonyítanak a munkaerőpiacon, és igazából nem jó a kép. Nagyon jól használják a szolgáltatásokat, az algoritmusok végén nagyon jók, tehát hogy amikor elmondod neki, hogy figyelj, nekem egy ilyen Excel kell, ahol ez és ez legyen, azt nagyon gyorsan és hatékonyan és látványosan megcsinálja. De a kontextusértés vagy a probléma megtalálás területén nagyon-nagyon alacsonyan teljesítenek, néhány tanulmány ilyen túlzóan funkcionális analfabétának hívja őket. Na már most, hogyha nem működik egy hétig az AI szolgáltatás, és ő nekik ez az egy képesség van, akkor kerülnek igazán versenyhátrányba. Szóval, amit mondasz, ez a orló és az elitnek az előnyszerzése, ez van, csak ezen olyan nehéz változtatni, hogy az ennyi mindenből áll, viszont a társadalomnak a teljes tudástőkének a menedzselése sokkal fontosabb.
2: Abszolút. Nagyon érdekes egyébként, hogy pont most jön ki a SpaceX-nek az első jelentése, hamarosan, azt hiszem a héten várják, és ugye itt voltak elég hangzatos ígéretek többek között olyasmi, hogy földkörüli pályára állított szerverfarmok lesznek, és ehhez hasonló dolgok, ugye amiknek a hűtése az már teljesen más kategória, sőt nem is nagyon kell ezeket ilyen szempontból, vagy nem így kell hűteni, de sokkal jobban meg tudják ezt hatékonyabban oldani. Lehet, hogy ez az irány, hogy valami olyan alternatív módon próbáljuk meg ezeket a modelleket kiszolgálni, amire még nem gondolunk?
3: Biztos, egyrészt ahogy növekedik a szükség, növekszik az innovációk száma, és sokan, akik aggódnak, ezt nem szokták kalkulálni, tehát hogy egy csomó minden új megoldás jön, mert most már megéri. Én ezt az űrös dolgot annyira nem látom jónak, annyiban, hogy hát onnan az adat azért meg kell érkezzen, vagy van egy adatforgalom, és akkor annak van megnövekedett energiája, de értem, hogy hát ott az űr, akkor menjünk oda. Biztos lesznek innovatív megoldások, de ezek mindig nagyon lassúak ahhoz képest, hogy nekünk most van erre szükség. De hogyha azt mondom, hogy nem kell éjjel-nappal üzemeltetni a teljes szolgáltatást az AI-nál, hanem mondjuk csak 80%-ra veszem vissza. Tehát sokszor a kicsi nagyon nagy különbséget okozhat, hogyha nem 100%-on futtatom, hanem 80%-on, az szinte felére viszi az energiafogyasztást egy ilyen adatközpontnál, ami jóval gyorsabb egy új üzleti modell bevezetése, mint az, hogy az űrbe telepítünk valamit.
2: Aha.
3: Ugyanez igaz a vízre, bármire.
2: Hát igen, ez egy ilyen emberi gondolkodás, hogy hirtelen, hogy új megoldást akarunk, akkor mindig valami extra, szuper, csodálatos, fantasztikus megoldásba gondolkodunk, miközben kézzelfoghatóan tök egyszerű megoldások is vannak.
3: Igen, és ennek van multiplikátor nyeressége, mert ezt amúgy csinálják a cégek látensen a háttérben, ő azt mondja, hogy szolgáltat, és közben a háttérbe küzd, hogy na most akkor így csinálom, most úgy csinálom. De hogyha ezekről beszélünk és részt veszünk mi benne, akkor például ezt a klímaszorongást is csökkentő, hogyha cselekvését tudod változtatni, vagy ha te identitásodat növeli, hogy én egy olyan modellt használok, mint ahogy más technológiánál ezt amúgy csináljuk.
2: Igen.
3: Hogy hát én egy kis fogyasztású autóval megyek, mert hát nem kell nekem olyan nagy, mert hogy én nem tudom, csak közel megyek. Hogy ezt kell megérteni, a technológiáknál is ez van, az, hogy például olyan az okostelefonunk nagyon hatékony környezetvédelmileg maga a telefon, de a mögötte levő szolgáltatások azok brutálisan erősek. Energiafogyasztásban, a levelezés, a csetek, stb. És amikor azt mondom, hogy mondjuk 4 órán keresztül nem használom ezeket, társadalommozgalomban, akkor az nagyon nagy változást okozhat ilyen szempontból is. Tehát ha valamikor, akkor az ilyen nyűgös időkben érdemes tanulni, vagy viselkedés változtatni egy picit. Nem arról van szó, hogy soha többé nem ilyen drasztikus 1 és 0, mert az gagyi, az ipari társadalmi gondolkodás, hanem az, hogy kicsit okosabban.
2: Hát ugye, igen, mert hirtelen túlságosan ráutalódtunk erre, tehát gyakorlatilag rögtön beüt az ember mindent a keresőbe, rögtön csinál valami promptot, hogy ez meg az kéne gondolkodás nélkül, és pont ez a probléma, hogy gondolkodás nélkül tesszük.
3: Igen, mert a kényelem jó, és az, hogy kiszolgálnak, az jó, ezért nem károsztatható senki, aki azt mondja, hogy hát figyelj, nekem adták ingyen ezt a szolgáltatást, hadd használjam már. Ezt értem, és ez teljesen jó is így. De az, hogy amikor picit okosabban viselkedünk, az sokszor rájövünk, hogy ez nem volt olyan lényeges, és addig jó, amíg ezeket mi magunk döntjük el. Uh-huh. Az, hogy mennyire ráutalódunk, hát elég kipróbálni az, hogy valaki nyaral, és elmegy a térereje, és nincs internetje 2 óráig, ez nagyon nagy tehetetlenség érzések vannak azonnal, hogy de hát akkor nem tudom, merre kell
2: először
3: menni.
2: Először. Aztán felfedezed a helyi kocsmát, és minden megoldódik, tehát, hogy

0: AI generált képet bedob, hogy nevessünk egy jót, de hogyha ez 24 óra múlva készül el, akkor ez hogy annyira nem lényeges lett, hogy mondhatok egy poént is.
1: Igen, ez jó. Oké, értjük, és tudunk tenni magunk is. Köszönjük szépen, hogy egy kicsit így földön jártunk most, és ez nagyon jó dolog. Úgyhogy
0: én köszönöm, és örülök, hogy beszélgethettem veletek bármikor szívesen.
1: Oké, folytatásra következik. Köszönjük szépen, jó munkát neked, szervusz!
0: Sziasztok!
1: Rab Árpád trendkutató, jövőkutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa beszélt egy picit az energia és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról.
2: Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
3: Aha.
1: A műsorban ma ennyi fért, természetesen holnap jövünk vissza ismételten a Millás reggelivel jön Gede kollega.
4: Így van, elfoglalja az én helyemet. Alig várja már, hogy visszatérhessen, illetve így sejtjük mi, de biztos nagy örömmel fogja ezt megtenni.
1: Alig várja, ahogy szokták mondani, tülkön ül.
4: Ez lehet egy következő.
1: Nem, de volt, ez nálunk? Is benne volt a gyűjtésben, már csak nem használtuk fel.
4: Ez már kimaradt.
1: A tülkön ülök, jó. Így van. Nagyon jó vicces, érdekes hozzászólások és megoldások érkeztek. Azt mondja, hogy Arachnosseus. Van még kérdés, teszi fel a kedves hallgató, és egy nagyon hasonló jött, az pedig, hogy Speedeus. Speedeus volt már, még nem volt a Speedeus, úgyhogy Odumon, és mi volt az? Volt egy nagyon, nagyon jó, és nagyon találó.
4: Pedig azon röhigcséltünk fél órán keresztül.
1: Spiderheimer, ja, az nem jó, az nem annyira. Spidusseus. Odimbőr bolyongása.
4: Igen.
1: Mondja a kedves hallgató, köszönjük szépen. 150-160 dollár naponta azért nem kevés, ugye ezt a kosztarikai középkategóriá gondolom. Igen, de ebben benne van az utazás, benne van a szállás, benne van a teljes napi étkezés, és benne vannak a látványosságok is. Tehát, hogy ezt így számolta ki ez az utazó. Nem kevés, abszolút nem erről van szó, de hogyha mindezt belerakod személyenként, és az a reggeli ebéd vacsoda, akkor azért az nem egy extra nagy kiadás. Egyébként pedig 75 és 100 dollár között ki tudsz jönni hátizsákos turistaként úgy, hogy ugyanezek a tételek benne vannak, csak sokkal szerényebb körülmények között, de ettől függetlenül hátizsákkal be tudod járni Costa Ricát. Tehát egy nagyon érdekes összevetés. Hát nyilván is van a high-end, ahol az ember nagyon komoly több csillagos szállodákban alszik és olyanokat eszik, igen. Az pedig nyilván sokkal drágább ennél.
4: Megvan.
1: Mondjad.
4: Odypókusz.
1: Az Odypókusz a Barbenheimer után. Köszönjük szépen a kedves hallgatók segítségét. Holnap tehát élőben jövünk 6:30-tól, előtte 6 órától indul a mai adás egy fontos és jó részletével. Addig pedig rengeteg minden itt a Rádió Cafén. Maradjatok velünk, mert jön a Zenefakt, aztán pont jókor, csak hogy a legfontosabb utánunk jövőket említsem. Hallgassatok rádiót, ne használjátok klímát, vagy legalábbis nagyon figyeljetek rá, takarékoskodjatok a vízzel, és természetesen mikrobiom. Sziasztok!
2: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a

0: versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban a 13. kerületben a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamos pályakarban tartása miatt. Torlódásra kell számítani a Béketértől. Az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert javítják a csatornát. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Lelassult a haladás a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai úttól. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Kritikus öt nap előtt állunk, energia szempontjából önkorlátozásra kér mindenkit a kormányfő. Felülvizsgálják a tartózkodási jogokat az Egyesült Királyságban. Marad a hőhullám, ma 36-40 fokot is mérhetünk, csak délután elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, a hőség szerdán és csütörtökön tetőzik, majd akár 42 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A vasárnapi új 9 cm-es negatív rekord után a vízügy honlapja szerint Budapesten a Duna vízszintje 11 cm-re emelkedett ma reggelre. Paksnál hajnalban már mínusz 137 centit mértek, 134-nél biztonsági okokból teljesen le kell állítani az atomerőművet. Bárki élőben nyomon követheti, hogyan alakul a magyar energiakrízis. A Hol a Delej nevű weboldal a legfontosabb információkat jeleníti meg, például azt, hogy aktuálisan hány megawattot termelnek a hazai erőművek, az ország pedig mennyit használ el ebből, mekkora részét exportálja, illetve Magyarország mennyi importra szorul elektromos áramból. Az interaktív ábrákból kiderül az is, hogy Paks jelenleg a névleges 2000 megawatt teljesítmény helyett csupán 230 megawattos teljesítménnyel üzemel. Kritikus 5 nap előtt állunk energia szempontjából, egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozásra a nagyvállalatok részére. A paksi erőmű leállása idején mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd az erőmű munkatársaival közösen, hogy a szigorú biztonsági protokollnak megfelelően az áramtermelés újraindításáig is biztosított legyen a hűtővíz. A kormányfő tegnap esti bejelentése szerint az erőmű biztonsága 100%-ban garantált, de számolni kell azzal, hogy akár egy hónapon keresztül is állhat a termelés. Tegnap egyébként a vártnál jóval alacsonyabb volt az ország villamos energiafogyasztása, 19 órakor a terhelés 5700 megawatt volt, a tervezett 6400 helyett, vagyis 700 megawattal kevesebb áramot használtunk fel, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Az erdőtüzek oltása közben ütközött össze két helikopter Atén közelében, két ember életét vesztette. A korinthoszi öböl mentén tomboló lángok már 100 lakóházat pusztítottak el. A tűz elért egy katonai lőteret is, ahol fel nem robbant lőszerek aktiválódtak. Víztakarékosságra szólította fel a horvátországi Krk városa és a Sziget 6 önkormányzata a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat. Víztakarékossági intézkedéseket vezettek be Zadar környékén, és szinte egész Olaszországban is riasztás van a 40 fokos hőség miatt. Felülvizsgálják a tartózkodási jogokat az Egyesült Királyságban. Azoknál lesz ellenőrzés, akik a Brexit után ideiglenes letelepedési státusz jogosultságot kaptak. Felmerült ugyanis, hogy azt tévedésből ítélték meg számukra. Az intézkedés miatt az érintettek elveszíthetik munkájukat, lakhatásukat és más alapvető jogosultságaikat. Az intézkedés magyarokat is érinthet.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Marad a forróság, de délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat zápor, zivatar, 38 fok várható. Péntektől számíthatunk egy kis lehűlésre, de még nem tudni, hogy hány fokos visszaesés lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
4: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
8: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ön pazarol? Az Ivan and the Parazol zenekar nevét egy elmű plakát félreolvasása ihlette. A plakáton az volt nagybetűkkel kiírva, hogy ön pazarol? A zenekar zongoristája ezt félreolvasta, Parazol lett belőle, és innen jött az Ivan and the Parazol. Később a csapat tagjai rájöttek, hogy a paraszol napernyőt is jelent. Így mondhatni, napernyőként a világ fölé tárulkoznak, hogy meghódítsák azt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az angol iparváros Manchester nem csupán nagyszerű labdarúgó csapatairól ismert, hanem arról is, hogy több nagyszerű zenekar is itt tette meg első lépéseit a világot jelentő deszkák felé. Elég csak az Oasisre, az MP3-re, a Take That-re vagy a Simply Red-re gondolni. Nem kevésbé lehet büszke a város a Happy Mondays-re, erre az 1980-ban alapított alternatív rock együttesre. Az 1988-as Bummed és a 90-ben megjelent Pills and Thrills and Bell Aches című albumuk szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Kiadványaik többszörös platina lemezek lettek, de a 90-es évek első felétől csökkenő érdeklődés kísérte munkásságukat. Az együttes 1993-ban feloszlott, azóta viszont számos, különböző felállásban újra és újra megalakultak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az ottawai Soul Jazz Orchestra a funk és az afrobeat világát kapcsolja össze, miközben a rokon stílusok közül a soul, a boogaloo és a jazz felé is elkalandozik. 2008 nyarán elsöprő erejű koncertet adtak a Veszprémi utca zenefesztiválon, amelyet sajnos félbe kellett szakítaniuk, mert őket meg a vihar söpörte volna le a színpadról.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Richard Ashcroft vezette brit popzenekar, a Verve legnagyobb slágere kétséget kizáróan az 1997-ben íródott Bitter Sweet Symphony. A zenekar tragédiája, hogy épp ebből a szerzeményből nem kerestek egy fontot sem, hiába kelt el több millió példányban. Az ok nagyon egyszerű, a dal egy Rolling Stones vonós mintát használt, méghozzá a 65-ös The Last Time című szerzeményből. A szöveg és a hangszerelés azonban Richard Ashcroft nevéhez fűződik. A zenekar 50-50%-ban szeretett volna megegyezni Jagger és Richards jogászaival. A pénzéhez zenészek azonban 100%-ot akartak, és meg is kapták. Richard Ashcroft egyszer némi malíciával azt mondta, hogy a Bittersweet Symphony a Rolling Stones elmúlt 20 évének legjobb dala.

0: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és a Rádiókáfét hallgatjátok.
1: Emelt szintű oktatás a Rádiókáfén.
2: 2010-ben viccből kezdtek el együtt zenélni. Végül komoly, több ezer fős rajongói gárdát gyűjtöttek össze maguknak a Richard Gere együttes tagjai. Nevük meglepően Richard Gere amerikai színészre utal. A banda Szentendrén állt össze, saját állításuk szerint art-fart pop stílusban játszottak. Az együttes fellépései egyes sajtótermékek szerint stand-up comedy beoltott performanszokra emlékeztettek. Játszottak a Tudósok előzenekaraként, és Dr. Máriás írta az első zenekritikájukat. Az együttes Mindenki Boldog című dalának videoklipjével az egyik országos tévécsatorna híradója is foglalkozott. A zenekar 2023-ban tartotta meg utolsó búcsúkoncertjét, ami már a sokadik volt. Ezért reméljük, hogy nem az utolsó.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Wetlag elnevezésű brit rock együttes 2019-ben jött létre a White-szigeten. Ez a kis földarab a La Manche csatornában fekszik, néhány kilométerre a brit partoktól. 1897-ben itt állították fel a világ első rádióállomását, és egy itteni lakos találmánya a légpárnás hajó, amely azóta is a leggyorsabb közlekedési eszköz, ha el akarunk jutni erre a szigetre. A zenekar neve is állítólag onnan ered, hogy bárki, aki korábban csónakkal közelítette a szigetet, csak úgy tudott partra szállni, ha közben belegyalogolt a sekély vízbe, és így nedves lett a lába. Ryan Teasdale és Hester Chambers hívta életre saját névre keresztelt nagylemezük 2022-ben a Brit Albums Chart, az Ausztrál Aria Albums Chart és az Irish Albums Chart első helyére is felkerült. A 65. Grammy díjátadón ők nyerték a legjobb alternatív zenei album díját,

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Biztonságos a Paksi atomerőmű leállítása, országszerte biztosított az ivóvízellátás. Trump szerint ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Marad a rendkívüli hőhullám, ma 36-40 fok közé is emelkedhet a hőmérséklet, miközben csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar, a hőség szerdán és csütörtökön tetőzik, majd akár 42 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A vasárnapi új 9 cm-es negatív rekord után a vízügy honlapja szerint Budapesten a Duna vízszintje 11 cm-re emelkedett ma reggel, Paksnál hajnalban már mínusz 137 cm-t mértek, 134-nél biztonsági okokból teljesen le kell állítani az atomerőművet. Az erőmű leállítása egyébként biztonságos, a tervezett éves karbantartásoknál ezt a

0: latin feladatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig nagyjából 160 alkalommal hajtották már végre, jelezte az erőmű kommunikációs vezetője. Ha az utolsó blokk is leáll és a villamos energia termelés megszűnik, a biztonsági rendszerek tovább működnek, a reaktorban a láncreakció ugyan megszűnik, de a fűtőelemek még hőt termelnek, ezért továbbra is biztosítani kell a hűtést. Tegnap egyébként 700 megawatt áramteljesítményt spóroltunk meg, ez másfél paksi blokk teljesítménye, közölte a kormányfő. Országszerte biztosított az ivóvízellátás. A felhívásoknak, az önként vállalt korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a fogyasztás. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, a következő két hétben is marad a rendkívüli meleg, így mindenkit takarékoskodásra kér. Néhány településen egyébként pánikvásárlás indult az ivóvízellátás körüli aggodalmak miatt. Sokan attól tartanak, hogy a kánikulában vezetékes víz nélkül maradnak, ezért tömegesen vásárolják az ásványvizet. Bubenko Csaba, az Egyenlő.hu elnöke az Economicsnek azt mondta, a kereskedők folyamatosan figyelik a kereslet alakulását, szükség esetén pedig naponta többször is újra rendelik az árut. Ezért a következő napokban nem várható készlethiány. Ismét feltámadt a szél, és több helyen még lángol a tűz, ami kedden keletkezett Érd és Százhalombatta között. Tarló, körbálák és 30 ezer köbméter komposzt gyullad be. Donald Trump szerint ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy egyelőre eltekint az Irán elleni újabb csapásoktól, amennyiben hamarosan sikerül megállapodással lezárni a hónapok óta tartó konfliktust. A bejelentés hírére jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, a Brent több mint 5%-ot esett $83 közelébe.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, néhol erős lesz a déli szél, 37-41 fokot is mérhetünk, holnap is marad a forróság, 42 fok is lehet. Továbbra sem lesz csapadék, de a Dunántúlon élénk széllökések előfordulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és Mosó Attila, a VitaHelp Integratív Egészségközpont ügyvezetője, fitoterapeuta, humánkineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó a mai vendégem, akivel beszélgetünk holisztikus szemléletről, egészségtudatosságról, előre felmérhető rizikófaktorokról, és arról az igényről, valamint hajlandóságról, hogy segítséggel miképp tudunk tenni önmagunkért. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
4: Mit

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Mosó Attila, VitaHelp integratív egészségközpont ügyvezetője, szakmai vezetője, fitoterapeuta, humán kineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó, akit köszöntök, szia!
2: Szia, én is üdvözlök mindenkit!
1: Jó sok mindent. Tehát, ha csak a titulusodon végigmegyünk minden szón, akkor már azt hiszem van adás témánk. Jó sok mindenről fogunk tudni beszélgetni, de kezdjük az elején, kérlek, hogy mit jelent pontosan az, hogy integratív egészségközpont?
2: Az integratív egészségközpont talán onnan indulnék ki, hogy édesanyám kezdte el ezt az egészet, és én ebben bele csöppentem tulajdonképpen, tehát én ebben nőttem bele, és vettem át a stafétát tőle idestovalassan, húha, mindjárt 20 éve, ami számomra egy igencsak egy érdekes karrier volt, mert nem erre indult el először a pályám, hanem közgazdászként, és onnan saját megtapasztalásaim révén jutottam arra az egész szemléletre, hogy ez az integratív orvoslás, ez valóban mire képes. Ami azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben, és az integratív szemléletben a legfontosabb az, hogy az embert nem csak mint egy mechanikai robotot kezelünk, hanem minden aspektusát, tehát beleértve azt, hogy a lelki pszichés működés milyen, beleértve azt, hogy persze a fizikális működés milyen, beleértve a milliót, a mikro és a tágabb értelemben vett környezetet is beleértjük abban az egészben, hiszen ezek mind meghatározzák az egészségünket, és amikor azt nézzük valakinél, hogy hogyan lehet valaki egészséges, akkor nem ragadhatunk ki egy-egy szeletét ennek a működésnek, hiszen ezek hatással vannak egymásra is. Tehát, hogy csak egy példát mondjak, ugye majd ilyen népszerű téma talán, ugye a D-vitamin pótlás és a D-vitamin hiány, amiről tudjuk egyébként ugye statisztikai adatokkal igazoltan, hogy Magyarországon egy igen komoly hiánybetegség a lakosság igen nagy százalékában, ugye télen ez bőven 90% fölött van, de még nyáron is meghaladja a 75-80%-ot. Attól még, hogy én a D-vitamin szintet a helyére hozom, attól nagyon sok mindent teszek azért, hogy a szervezet jól tudjon működni, de ha én nem teszek hozzá mellé olyan életmódváltoztatásokat, amivel én ezt az egész javuló tendenciát szinten tudom tartani, akkor előbb-utóbb vissza fog csúszni ugyanabba a mezőbe, ahol most vagyok. Tehát ez egy nagyon fontos szemlélete annak a részének, hogy nem csak azt nézzük a gyógyulás során, vagy a változás során, mert ez nem feltétlenül ebben tulajdonképpen a változás során a gyógyulás az a mellékhatása a folyamatnak, hogy milyen fizikai problémák vannak, persze ez is nagyon fontos része, vagy szelete a történetnek, de megnézzük azt a részét, hogy milyen hatások érik az egyént összességében, beleértve mondjuk a családi környezetet, beleértve a munkakörnyezetet, beleértve a mozgáskultúrát, vagy éppen annak a teljes vagy részleges hiányát, és az egészet szemléletváltásban próbáljuk átadni, és megreformálni ezt az egészet, hogy ebből legyen egy egészséges test és egy egészséges szellem egy kis idő múlva.
1: Én azt gondolom, hogy erre vágyunk igazán, hogy úgy egészbe lássanak minket, és úgy kapjunk tanácsokat, de azt hiszem, hogy azt is kimondhatjuk, hogy elkerülhetetlen, hogy ebbe legyen meg a szándék saját magunk részéről is. Én ezt tulajdonképp saját tapasztalatra is alapozom, hogy hiába szeretnék én valamit, hogy megváltozzon, ha én nem teszem oda mellé a magamét, akár, hogy te is mondtad, életmódváltásba, mit teszem, mikor kelek, mikor fekszem. És az a helyzet, hogy eljön az az életkor az ember életében, amikor ez már olyan értemben nem választás kérdés, hogy az az életminőséget nagyon meghatározza. Hogyha változtatsz, és hajlandó vagy menni a dolgokkal, és a segítségeket igénybe venni, akkor működnek a dolgok, ha pedig nem, akkor vagy igen, vagy nem. Szóval, hogy bizonyos szempontból jó hír, hogy van ilyen, rossz hír, hogy ha tetszik, hanem valószínűleg ez az egyetlen esély, hogy az ember jó életminőséget éljen, hogy előbb-utóbb maga is elkezd magára úgy tekinteni, mint egy rendszerre, amit bizony minden oldalról ápolni kell, segíteni kell, figyelni kell rá.
2: Igen, ez egy nagyon jó gondolat, és azt gondolom, hogy ez egy jó, jól megfogtad azt a lényegét annak, hogy mi is ennek a szemléletnek a lényege, hogy ugye megszoktuk a, mondjuk úgy, hogy nyugati típusú orvoslásban, hogy meggyógyítanak minket, mi elmegyünk az orvoshoz, vagy megkérdezi, vagy nem, hogy mi a bajunk, elvégez mindenféle diagnosztikát, majd a kezünkben nyom egy megoldást, amitől általában visz vannak helyzetek, amikor ez nagyon is hasznos tud lenni. Itt például gondolok arra, hogy bizonyos fertőzések esetén szükségünk van a megfelelő antibiotikumra, ha eltört az ember lába, akkor ezt be kell gipszelni, és a többi. És ott vannak ilyen exakt helyzetek, ami nyilván nem erről, vagy nem az integratív orvoslásnak az asztala, de vannak aztán azok a komplexebb képek, és vannak azok a betegségek, ami abszolút életmóddal összefüggésbe hozható. Itt gondolok ugye az abszolút népbetegség, cukorbetegségre, hiszen ez ugye a magyar lakosságnak egy igen jelentős százalékát érinti, vagy a magas vérnyomás betegség, ami attól még, hogy kezelem, attól az még betegség, és ugye pont ez a szemlélet az, amiben hogy bele kell, vagy az egyénnek is van felelőssége abban, hogy ő változtasson azon az életvitelen, ami eljutatta ebbe a helyzetbe, és akkor bizony ebből lehet nagyon-nagyon jó kiutat találni. Nyilván ehhez kell az elköteleződés, és kell az a fajta akarat, hogy én akarok változtatni a saját egészségem állapotán, plusz ami egy nagyon fontos szemlélet, ami azt gondolom, hogy a mai világban, hál' Istennek, egyre inkább azért előtör minden irányzatnál, hogy az egyénnek van a legnagyobb felelőssége a saját egészsége kapcsán. Tehát, hogyha én hiába menjek el egy orvoshoz, egy terapeutához, ha én utána rombolom magam az idő hátra lévő részében, akkor az nem fog célra vezetni, hiszen az az heti egy óra, két óra, akinek mennyi ideje van akármilyen terápiára magával szemben, az nem képes ellensúlyozni azt a maradék 166 órát az életé hetéből, és az egy ilyen csöbörből vederbe helyzet, tehát hogy persze elindulásnak el kell kezdeni, mindig valahol szoktam mondani, hogy persze van akinek, és talán ez a többség, akiknek ugye nem szeretnek hirtelen nagy változásokkal egészen más élettempót diktálni, mert sokszor az élethelyzet sem feltétlenül adja ki, hogy teljesen pálfordulati jelleggel egy egészen új életvitelt alakítsunk ki, de el kell kezdeni, és meg kell tervezni, és a tervhez ragaszkodni kell.
1: A fokozatossága szerintem mindenhol célra vezető és fontos, vagy inkább úgy mondom, hogy az a legcélra vezetőbb. Tehát, hogyha máról holnapra akarok mindent megváltoztatni, ez általában 2-3 napig működik, és abban az ember rettenetesen elfárad, nem érti, nem jó, vissza a tűzhelyhez. Szóval, hogy a fokozatosság és annak a betartása szerintem az, ami célra vezet, de arra kérlek, hogy nézzük meg azt is, hogy nektek ez miért volt fontos, hogyan kutattátok ki családilag itt a módszereket, hogyan indult el ez az egész annak idején, mert van arról tudomásom, hogy itt ennek köze van a te édesanyád egészségügyi állapotának a súlyos megváltozásához, tehát amit én tudok, az valami olyan, hogy ő egyszer csak a kezébe vette az egész életét, és mindig azért szeretem az ilyet bemutatni, mert azt gondolom, ennek van a legnagyobb ereje, hiszen ott van egy nagyon erős tapasztalat.
2: Hát ugye ugorjunk vissza az időbe, 1994-be egész konkrétan. Akkor volt anyunak egy autóbalesete, aminek kapcsán teljesen, vagy hát végülis nem utólag hálásak voltunk ezért az autóbalesetért egyébként, mert kiderült, hogy volt már egy kialakulóban lévő agydaganata, ugye egy glioblasztoma egész pontosan.
1: A legagresszívabb
2: formában, és hát ugye közölték vele, hogy hát ugye az autóbalesetet úgy jól megúszta, de hogy van egy kis gond. És hát ugye ez nagyon agresszív, és ugye akkoriban azt mondták neki, hogy hát maximum egy éve van hátra, mert ez olyan agresszív.
1: Most is ezt mondják erre.
2: Hogy ez el fog terjedni, és ugye előbb-utóbb, hogy kezdjen el elrendezni az életét, ugye szerintem ezt a hallgatók közül is, a nézők közül is sokan szembesültek a családi történetben hasonló mondatokkal, ami szerintem egyébként borzasztó káros, de erről majd egy gondolat elejéig majd később. És anyu volt az ebben, aki igazából ezt nem fogadta el, és azt mondta, hogy biztos, hogy kell lennie megoldásnak, és jött egy nagyon intenzív kutatási időszak abban a részében. Neki szerencsére volt kapcsolata akkoriban a munkája révén nagyon sok ilyen kínai gyógyászatos irányal, nagyon sok kísérleti technikával került már akkor is, ezek már kialakult kapcsolatok voltak, amilyen szálakat ő elkezdett megmozgatni annak a irányába, hogy valahogy ennek kell lennie egy megoldásnak, és mit kell csinálni, és következett egy nagyon kemény, pedáns, következetes kezelés sorozat életmódváltással, gondolkodásváltással, gondolatváltással, hiszen azt gondolom, hogy az egész szellemiséget el kell küzdeni, és például ugye pont ez, ami azt gondolom, hogy ma már még a nyugati szemmel nézve is, ugye a daganatos betegségek kapcsán az egy nagyon komoly probléma az, hogy ez a mai napig a legtöbb ember fejének egy ilyen teljesen determináns, végső szentenciának nyilvánul meg, amikor kiderül, hogy neki van valamilyenféle, és fel sem merül annak a gondolata, hogy hát próbáljuk meg, változtassunk rajta, és lépjünk előrébb, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly fejlődési terület, mondjuk így, amiben egyébként az egyén is abszolút, hogy amikor kapok a nyakamba valamiféle problémát és diagnózist, akkor azért nem szoktam fogalmazni, hogy ez egy jelzés az élettől, hogy amit eddig csináltam, az nem jó, itt az ideje változtatni, és meg kell változtatni. És ez nagyon sok esetben abszolút pozitív, és most nem kell ennyire a szélsősége kapcsán, csak az a másik sajnálatos tapasztalat egyébként, hogy addig, amíg nem ér minket olyan súlyú kényszer, akkor a legtöbb ember azért lusta ezen változtatni, holott korai prevencióval, korai megelőző lépésekkel sokkal hamarabb lehetne egyébként, és sokkal könnyebben lehetne célt érni, de sajnos ilyenek vagyunk, emberek vagyunk. Alapvetően azt gondolom, hogy a mai életritmusban ez aztán pláne, és ugye azért közben eltelt most már több mint 30 év, Jézusom, és hogy ma már ugye még gyorsabb életet élünk, még pörgősebb, még inkább, ugye egy szoktam mondani, hogy főleg ahol ugye családok vannak és gyerekek is vannak, ugye nem szól a hét másról, szerintem ezt egy logisztikai sakjáték az egész, hogy ki megy a gyerekért, melyik gyerekért, hova megyünk, milyen külön óra, oda ki megy érte, mikor végez, de egyébként én nem tudok eljönni, mert meetingen van, meg be kell szaladni, szóval, hogy és ebbe az egész logisztikai sakjátékba még bele kell illeszteni új elemeket, az mindig nagyon nehéz, de és én ezt abszolút aláírom, amikor valaki ebben nem feltétlenül látja elsőre megoldást, csak meg kell látni azt részét, hogy muszáj változtatni, mert ezek zsákutcák, tehát nem tudunk 250%-on pörögni éveken, évtizedeken keresztül, anélkül, hogy ennek ne legyen valahol ára, és az nem is biztos, hogy azonnal ugye ott azonnal megjelenik, hanem lehet, hogy évekkel később kerül elő, és én azt gondolom, hogy ez visszafelé is igaz, tehát ha felismerjük azt a részét, hogy ez, amit éltünk, ez nem jó, de tudunk, vagy akarunk változtatni, akkor tudunk is. Mindig van megoldás, mindig van lehetőség változtatásra, lehet, hogy kell hozzá segítséget kérni, hogy valaki segítsen nekünk ebben, de mindig van változtatásra lehetősége mindenkinek.
1: És annak idején édesanyád a nyugati orvoslással kombinálva csinálta a különböző kezeléseket, az életmódváltást, és akkor itt majd még gondolom bejön jó néhány dolog, de hogy ez egy kérdés, hogy vagy a kettőt kombinálta?
2: Ők abszolút kombinálta a kettőt, és egyébként valljuk ezt a mai napig. Tehát az integratív orvoslásnak ez egy nagyon fontos, hogy nem zárja ki a nyugati orvoslás eszköztárát, terápiáit, hanem próbálja összekombinálni, egymás mellé tenni, és ugye a kettőből kihozni egy olyan jó aranyutas középutat, amivel egyébként mind a kettő tud érvényre jutni, és mindent használni, ami jó, és próbálni minimalizálni azokat a mellékhatásokat, ami meg nem jó.
1: És az ő sorsa mi lett?
2: Ebből a glioblasztomából 3 év komoly terápiás elszántsággal eljutottunk odáig, hogy betokosodott a daganata, és utána...
1: Tehát magyarán ezt nem lehetett műteni.
2: Műteni nem lehetett.
1: Nem lehetett eltávolítani, és olyan helyzetbe tudta hozni, hogy tulajdonképp nyugvópontra került.
2: Így van.
1: Gyakorlatilag orvosi csoda.
2: Tulajdonképpen igen, de én nem csodának szoktam hívni, hanem az ő és azoknak az embereknek a munkájának, a gyümölcsének, ami ezt elhozta, ezt az eredményt.
1: Tehát betokosodott? Igen?
2: Betokosodott, és igazából utána tulajdonképpen majd 15 évig abszolút nyugvó ponton volt, és másban hunyt el 2012-ben, tehát nem egy teljesen banális repüléssel kapcsolatos komplikációban, de az utolsó pillanatig a daganat tokosodva ott maradt, tehát az majdnem 20 évig.
1: Az elképesztő.
2: Ő nagyon sokat tett érte. Tehát ő igazából, és egy kicsit szólhat róla is ilyen szempontból, hogy ő azért, amikor a fejébe vett valamit, ő akkor azt az egészet addig vitte, vagy addig ment igazából, amíg nem lett belőle valamiféle olyan válasz, amit ő is el tudott fogadni. Uh-huh. Szóval, és igazából ez az az egész, és onnan jött az egész szemlélet tulajdonképpen nekünk is, vagy hát ugye rajta keresztül, mert nyilván én már áttételesen szembesültem ezzel, hiszen akkor én még bőven gyerekként ezt föl se fogtam, hogy mi történik igazából, tehát hogy nekem ugye a személyes tapasztalatom ebből ténylegesen annyi volt, hogy néha eltűnt hetekre, és akkor maximum telefonon beszéltünk, de hát ugye ez 30 évvel ezelőtt ugye a telefon is még nagy kuriózum volt, tehát nem az volt, mint a mai világban. A másik oldalról azt gondolom, hogy mind a nyugati orvostudomány, mind a keleti orvostudománynak a nyitása is azért haladt annyit előre a 30 évben, hogy ma már ez sokkal könnyebb kivitelezni, mint akkoriban volt. Tehát, hogy
1: és akkor ön ment, és kereste, kutatta a világban lehetőségeket, és hozta haza, és így összegyúrta?
2: Így van, tehát tulajdonképpen ő ugye nyilván az első időszakban ugye magával foglalkozott, és azokat a módszereket, és azokat a technológiákat kezdte el hazahozni, amiről azt látta, hogy igenis ez működik, igenis ennek van mérhetően, mind a két szemléletben mérhetően alapja, és ezzel indult el tulajdonképpen az egész integratív szemlélet nálunk.
1: De nálatok ugye nem csak arról van szó, hogy valamilyen problémát megoldani, hanem sokkal inkább, és én most azt látom, hogy ezen van hangsúly, hogy szűrni, tehát előre megnézni azt, hogy mik a testnek, a szervezetnek az adottságai, melyek azok a területek, ahol vannak gyengeségei, ahol adott esetben lehet genetikai tartalék valamire, leginkább valami rossz dolog kialakulására. Tehát, hogy ilyen értelemben ezt prevenciónak, a prevenciós részét látom én, hogy nagyon erős, de ezek szerint akkor a meglévő problémával is foglalkoztok.
2: Így van. Én abszolút szeretek olyan egyénekkel foglalkozni, ahol még prevencióról, bőven prevencióról beszélünk, tehát rizikófaktorokat szűrünk, hiányállapotokat keresünk. Azt látni kell, és azt gondolom, hogy én ebben egy kicsit ugye elkanyarodtam a saját érdeklődésem folytán ugye a táplálkozás tudomány területére, tehát nekem az volt így ezen az egész nagy szemléleten belül a kis csodagyerek, ami abszolút ugye mozgatta a fantáziámat, mert azt látni kell sajnos, hogy anélkül, hogy belemennénk abba az abszolút hosszú, és nem is tudom, hogy lehet-e ebben nyugvópontra kerülni vitában, hogy most azok az ételek, amiket tudunk venni, be tudunk szerezni, azoknak a minősége milyen, mert ugye erről pro és kontra igen hosszan lehetne vitatkozni. Az viszont azért vitathatatlan tény, hogy nagyon átmentünk egy abszolút passzív ülő életmódba, tehát ugye az energiaigényünk az drasztikusan lecsökkent, ugye erre vannak kutatások, amik azt mondják, hogy kevesebb, mint a negyedére, ami azért egy elég döbbenetes szám, és ugye itt nagyjából 125 év távlatáról beszélünk, amire abszolút objektív módszerekkel lehet bizonyítani azt, hogy a 19. század közepén mennyi volt a fizikai aktivitás, és ugye akár a magyar adatokat is hozzá tudjuk passzintani, hiszen erről egyébként ugye néhány évente születik hivatalos magyar statisztika, hogy mi az átlagos napi energiaigénye egy felnőttnek. A másik része az, és ami ennél az talán még drasztikusabb az, hogy amit megeszünk, annak a minősége az milyen ütemben romlik, és mennyire előre került az a fajta szép angol kifejezéssel junk foodnak lehetne mondani, ami szerintem minden hallgató ért, hogy miről beszélünk, amikor ezt a fogalmat emlegetjük, de bizony, hogy a gyorsértelmi ételek, a mindenféle feldolgozott, azonnal elkészült ételek, és alapvetően ugye ez az időhiánnyal is, vagy legalábbis az emberek többség az időhiánnyal takarózik, én azt gondolom, hogy ez sokszor inkább takarózás, mert hogy ott van, bedobjuk a mikróba, 2 perc alatt kész van, és milyen jót spóroltunk vele, mert nem főzünk, holott azért a főzésnek van egy csomó olyan aspektus, most azon túl, hogy egy tényleg értelmes élményekben gazdag tápláló étel kerül ki a folyamat végén. Valahogy azt látom, hogy az egész étkezés az átment egy ilyen szükséges rosszba, tehát hogy ez egy ilyen egy olyan programpont a napból, ami elvesz, hát legalább 2-3 fél órát, de ugye ez inkább 3-5 perc szokott lenni a gyakorlatban, és már ezt is sajnáljuk erre az egészre, holott ennek ugye egy igen fontos szerepe lenne, akár csak annak a részének is, hogy mondjuk egy család összeül egy étkező asztalhoz. Ez ugye ma már, főleg itt a nagyvárosban.
1: Teljesen más a jelentősége, így van, igen.
2: Szinte ez ilyen kuriózum, hogy mikor ül össze a család, mikor ülnek le egy asztalhoz, mikor van a közös étkezés. Ugye ennek vannak tradicionálisan, hiszen a vasárnapi nagy ebéd, mint olyan, mint fogalom, azért az ott van, amelyiket a magyar kultúrában is, és minden más európai kultúrában is benne van. Most az egyéb országok és kontinensek kultúrát, ahol ennek aztán még nagyobb jelentősége van, ez abszolút kihaló félben van, de még az is, ami a szűkebb értelembe vett család, tehát ugye apa, anya és a gyerekek, ott sincsen már meg. Tehát, hogy az, hogy legyen egy olyan nyugvópontja napnak, akár reggel, vagy este, vagy reggel, amikor mindenki leül az asztalhoz, egy kicsit van idő beszélgetni, egy kicsit van idő egymással foglalkozni, egy kicsit van idő a családnak, mint minőségi időnek a fogalmával foglalkozni, és akkor így nyílik az olló, hogy akkor hol vannak a problémák, és akkor ehhez jön még hozzá az iszonyatos mennyiségű stressz halmaz, ami ezt még tovább tetőzi, és akkor jönnek a finom hangolások, mint például a genetikai adottságok és az ebben rejlő potenciál, tehát hogy igazítsuk ahhoz az étkezést, amit a genetikánk diktál, az idejét, a minőségét, tehát hogy ez egy olyan borzasztó sokelemes csiki-csuki puzzle, ami azt gondolom, hogy egyszer kell jól a helyére tenni és tudatosra emelni, mert hogy ez valahol sajnos azt gondolom, hogy az utóbbi 20-25-30 évnek a következmény vagy folyamánya ez tulajdonképpen, hogy ez sose kapott kellőképpen hangsúlyt. Most azt látjuk, hogy itt vagyunk, a magyar egészségügyi statisztikák különösen rosszak, sajnos ebben azért igen sok mindenben, kezdve ugye a szívérendszeri halálozásokból, hogy abszolút világelsők vagyunk, csak hogy egy példát mondjak. És akkor vissza kell nyúlni ilyen alapokhoz, hogy akkor mit eszünk, mikor eszünk, mit kell pótolni, mit nem kell pótolni, töltsünk együtt minőségi időt, és ezekkel óriási változásokat lehet elérni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Mosó Attila, a VitaHelp Integratív Egészségközpont ügyvezetője, fitoterapeuta, humánkineziológus minősített nutrigenomika tanácsadó. Zene után, zene és feles információk után jövünk vissza, maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová. A szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A világ Szegeden találkozik.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világ sikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
4: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
1: C Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Mosó Attila, a Vita Health Integratív Egészségközpont ügyvezetője, fitoterapeuta, humánkineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó, és eljutottunk már odáig, hogy ez az integratív szemléletmód, az tulajdonképpen, ha összefoglalhatom röviden, egészben nézi az embert. Tehát,
2: így van.
1: Testét, lelkét, szellemét, és annak az állapotát, illetve nem csak azt, hogy hogyan lehet ezt jobbítani, hanem hogyan lehet megfigyelni azt, hogy mik azok a genetikai, rejtett genetikai tartalékok, vagy nem rejtett genetikai tartalékok, amelyek a különböző későbbi betegségekért felelnek, figyel arra, hogy különböző szűrővizsgálatokkal kiszűrje a nehézségeket, és adjon a válaszokat, hogy hogyan lehet mindazt megváltoztatni, akár életmóddal, akár gondolkodással, tehát mentális szinten, fizikai szinten, pszichés szinten, és így tovább. És a táplálkozásnál, a táplálkozáshoz eljutva itt ez egy nagy téma, főleg a napjainkban, és leginkább azért, amit te is említettél, hogy nagyon próbáljuk kiváltani. Tehát nagyon próbáljuk azt megcsinálni, hogy minél több időnk legyen, és hogyha lehet, akkor az evéstől is vegyünk el, és az előkészületektől, amit ugye mindannyian tudjuk, másfél órát bevásárolsz, két órát készíted, 4 perc alatt megeszed, másfél óra még eltakarítod. Igen, ez egy napi ügy szerintem mindenkinek az életében, de hogy kérdés, hogy akarod-e tudni, hogy mit eszel, meg mit csinálsz, vagy rábízod bárkire. Mert hogy ugye a gyors étterem, vagy a gyors kaják azok többnyire ezek. De hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet feltérképezni, hogyan néz ki a személyre szabott vizsgálat, és aztán utána a konzultáció?
2: Tehát én azt gondolom, hogy kicsit ketté válik a történet, és alapvetően itt két megközelítés is keveredik, de hosszú távú szempontból mindenképpen mind a kettő hasznos. Ugye az egyik azok a non-invazív vizsgálatok, amiket használunk most már idestova lassan 30 éve, a gyakorlatban, ami a prevenció, tehát a rizikófaktoroknak a szűréséről szól, illetve arra helyezi a hangsúlyt, ugye beleértve abszolút hangsúlyosan a pszichés működést, és ugye a stressz, mint stressz hatást, ugye, hogy ez milyen nyomást gyakorol igazából a fizikai működésre, és ugye ez mennyire képes az egyén ezt kezelni, ami abszolút egyébként egy pillanatnyi felvétel, tehát az, hogy éppen most milyen állapotban vagyunk, milyen betegségekre vagyunk hajlamosak, mi az, amire érdemes odafigyelni, mozgáskultúrában merre érdemes alakítani egyébként, mert ez azt gondolom, hogy hát 10-ből 9,5-szer ez probléma, és nagyon sokszor az is probléma egyébként, és ezzel nem akarok senkinek egy újabb kifogás halmazt adni a kezébe, de bizony sokszor probléma az, hogy az emberek azt sem tudják, hogy milyen mozgás lenne nekik való, mert ötletük sincsen. Ne adj Isten, ami még rosszabb, soha nem is mozogtak semmit, és ott állnak 35, 45, 55 évesen, hogy igen, kéne valamit csinálni, de igazából azon túl, hogy én 8-10 évesen fociztam a Grundon, azon kívül én soha nem csináltam semmit, honnan tudnám, hogy milyen mozgás való nekem, és akkor el kéne indulni valamerre, és aztán ez egy nagyon jó dolog, mert így az ötlettelenségből általában a többség ugye összegyűjt egy pár kudarc élményt, aztán pont ugyanoda visszakerül pár héttel később, mint ahonnan kezdte, hogy jó, ez sem nekem való, ez sem működött, ez sem jó, ettől fáj itt, ettől fáj ott, tehát hogy ez szerintem ez mindenkinek ismerős, ha nem is saját magára ismert benne, de környezetéből szerintem legalább egy embert, ha nem ötöt be tud mutatni, aki ilyen. Tehát van ez a része, ami abszolút az akut és a pillanatnyi helyzetről szól. A másik része, ami a genetika, az egy életre szóló dolog. Tehát az úgy volt mindig is, az úgy lesz mindig is. Ugye maga a nutri genetika tudománya, ugye az arról szól, ez egy epigenetika, tehát azt mutatja meg, hogy a meglévő génállományból mit tudok kihozni, és ott például ugye olyan folyamatoknak a genetikai befolyásoltságát nézzük, ami egy mondjuk egy általános anyagcsere mutató, vagy ugye bizonyos betegségek kapcsán nagyon fontos paramétereket határoz meg. Itt leginkább a tápanyagfeldolgozás, tehát mikro- és makrotápanyagokról beszélünk. Ugye ezeknek a hatása ugye ezekre a folyamatokra. ez igazából ezt egyszer kell levizsgálni, mert az nem fog változni. Tehát az, hogy én egy meglévő génkészletben mit hozok ki, ezen tudunk változtatni. Abszolút ugye életmóddal, táplálkozással, mentálhigiéniás eszközökkel, tehát itt gondolok akár egy meditációra, egy jogára, vagy akár valamilyen terápiára, csapatosan vagy egyénileg. És azt gondolom, hogy ebben mindenkinek abszolút vannak egyedi igényei és prioritásai, amit meg kell találni. De az, hogy összességében milyen a genetikánk, ezen nem tudunk változtatni, de hogyha tudjuk azt, hogy ez milyen, azon már bőven tudunk, és azon rengeteget lehet változtatni, hogy ebből az adott készletből mi az, amit kihozok magamból. A jobbik énemet hozom ki, vagy a rosszabbik énemet hozom ki.
1: Szerintem nagy igény van arra, hogy az ember rálásson magára, főleg egy bizonyos életkor után elkezdünk ezzel foglalkozni, hogy mi lesz velünk. És hogyha lesz velünk valami, akkor azt hogy fogjuk megoldani egyik oldalról. Tehát ilyen értelemben azt képzelem, és megint visszaugrunk oda, hogy az egyéni felelősség milyen, de most az egyéni hajlandóságra vagyok kíváncsi, azok után, hogy átmentünk mondjuk a szűrővizsgálatokon, hogy egyik oldalról van erre igény, és hú, de jó, és hogyha ezt a kezembe kapom, meg kapok hozzá mankókat, akkor ezzel tudatos vagyok, és élek, és változtatok. Másik oldalról meg szerintem van egy olyan látásmód, hogy ja, hát nálunk ez szokás a családba, igen, nálunk van az, hogy vérnyomás csökkentőt szednek, hát akkor majd én is fogok, meg egyébként is egy bizonyos életkor után vannak dolgok, amik megjelennek. Ezt elfogadom. Úgyhogy bennem óriási kérdés az, hogy amikor ilyen kivizsgálás zajlik nálatok, és elmondod a javaslataidat, akkor mennyiben kell még pszichológust is játszani, és ezt most kérdezem kicsit idézőjelben, pont ezért, amiket elmondasz, meg segíteni megérteni, hogy ebben mi a tét, és hogy a rávezetés az, hogy ebben a saját felelőssége is ott van. Tehát egy ponton túl nyilván nem tudod fogni a kezét, ide akarok kiukadni, bármennyire is szeretnéd. Hogy van ez is, az is. Mi a te tapasztalatod?
2: Én azt gondolom, vagy legalábbis nyilván én egy ilyen szempontból szűrt közönséggel találkozom, mert aki már eljön hozzánk.
1: Az már az,
2: abba tartozik, valamilyen szintig motoszkál az a része, hogy neki is változásra van szüksége, vagy változtatásra van szüksége, és valami nem jó, amit csinál. Az, hogy ebbe éppen ki milyen szinten áll, abban azért már igen széles a paletta, tehát hogy azt gondolom, hogy ott szoktam viccesen mondani, hogy Dr. Google vagy Dr. ChatGPT, az már most már ugye az AI az abszolút betört ebbe a dologba, hogy
1: szerintem abszolút ott van a mindennapokban.
2: De azért az óvaintenék mindenkit, hogy ezt saját magán használja, mert azért nem mindenható, de hát ezt azért gyakorlatból látjuk már. Bár ezt most én is tanulom egyébként, hogy hogyan is kell ezeket a helyzeteket kezelni, tehát hogy most már elindultak erre a továbbképzések például, ami abszolút ezzel foglalkozik, hogy az AI az hogy be majd az orvoslásba, mert azt gondolom, hogy van egyébként, nyilván lehet egy csomó mindent mesterséges intelligenciával elvégeztetni, de nagyon sok minden egyszerűen képtelen, már csak egyszerűen az összetett gondolkodásnak a limitációi miatt. Ezt meg pláne óva intenék mindenkit, hogy saját magára, anélkül, hogy lenne ebbe az irányba bármilyen előképzettsége, akkor az alapján bármit csinálna, tehát hogy azért ugye ez mindig szóltan így, igen, értem, hogy ezt mondja, értem, hogy beírtam az adataimat, de azért valakivel beszélni kell, aki valóban ért hozzá, és képben van ebben. De azt gondolom, hogy a hajlandóság már, amikor én találkozom, és ugye az életmódváltásról elkezdünk beszélgetni, vagy felépítjük azt, hogy akkor tulajdonképpen merre, nekem azt gondolom, az a kuriózum, amikor valaki nagyon eszembe áll. Tehát, hogy nekem úgy kvázi idézőjelbe téve pszichológus nem kell már játszanom, hiszen az pontosan tisztában van mindenki, hogy valahol tart. Az, hogy hol tart, abban azért szoktak lenni meglepetések, mert hogy azért általában mindenki szereti magát jobb pozícióba tenni, mint a tényleges. Kivétel ugye egy-két kirívó esetet, aki abszolút ugye sokkal rosszabb helyre teszi magát, mint ahol ténylegesen van. De nyilván az a lényeg ebben, hogy kapjon egy objektív képet arról, hogy ő hol tart most, és hova érhet el, tehát kellene adni ilyen mankókat, tulajdonképpen ebben a szempontból meg mégis játszom egy kicsit a pszichológust, hiszen ugye kell adni egy célt, mert akkor sokkal könnyebb változtatni. De ennek a célnak valahol úgy kell megtalálni a helyét, hogy ez ne legyen se túl távoli, se túl drasztikus, tehát hogy megugorható legyen, mert azért kudarc élményből szerintem jutott mindenkinek már elég az életében. és nincs szükség egy újabbra. És itt pont az lenne a cél, hogy ez az egész szemléletmódváltás ez olyan ütemben menjen, ami sikerélményekre és apró pici sikerélményekre építkezik. De az nagyon fontos eleme az integratív szemléletnek, hogy nem a tünet az elsődleges, amivel foglalkozunk. Tehát az, hogy rövid távon mondjuk legyen egy közérzet változás, az a legkisebb esetben kell, hogy cél legyen ebben a szempontból, hiszen mi itt abszolút egy hosszú távú, hosszú síkon gondolkozunk, aminek lesznek persze előbb-utóbb lesznek tüneti változásai is, tehát elkezdi magát jobban érezni, elkezd jönni az energia, elkezd felépülni az egész ciklus úgy, ahogy van, de rövid távon nem feltétlenül, tehát ez nem olyan, mint egy beveszek egy fájdalomcsillapítót, és akkor 6 óráig jól vagyok, mert itt pont nem ez a cél, hanem az a cél, hogy eljussak oda, hogy tudjak létezni fájdalomcsillapító nélkül, és most ugye a speciális eseteket azt ugye külön kezeljük, tehát ez a mindennapi gyakorlatban, mert sajnos az is látszik, hogy nagyon sokszor ez még mindig visszaköszön ez a szemlélet, hogy fáj egy kicsit, semmi baj, vegyél be egy fájdalomcsillapítót, és akkor nem fáj. És azzal már nem foglalkozik senki, oké, de miért fáj? Mit csinálok rosszul? Mitől fáj? Rosszul, mondjuk egy izületi fájdalomnál rosszul léptem? Van egy rossz mozgás, mint a hiányzik egyébként bizonyos izomcsoportok, gyengébbek, a kelleténél nem elég erősek, nem figyelek erre eléggé. Belső szervi dolgoknál abszolút, ott aztán meg hatványozottam. Mitől fáj? Hogy fáj? Mit csináltam, amikor elkezdett fájni? Mitől lett jobb? És ezek ugye hosszú távon lehetnek olyan bankok egyébként, amitől már el lehet indulni, hogy és azért mindig kiderül így a beszélgetés során a séma, hogy ez ebben azért megvan, még ha nem is ismeri fel az egyén elsőnek feltétlenül, kialakul, hogy igen, akkor kezdett el fájni, amikor ezt az élelmiszert fogyasztottam, utána rá, délután már kezdődött, és utána 2 napig tartott, de amikor éppen ezt nem fogyasztottam, vagy azért, mert tudatosan odafigyelt rá, mert valahogy ez így bejött, vagy azért, mert egyszerűen úgy jött ki az étkezési rutin, és akkor nem fájt, és akkor előbb-utóbb elkezd asszociálni, hogy úgy tényleg, hát most csak mondok valamit, és senki ne vegye magára, hogy nem ettem 3 napja sajtot, semmi bajom nincsen, ettem egy kis sajtot, már megint puffadok.
1: Igen, igen, igen. Ezeket meg lehet figyelni, csak tényleg kell rá, nagyon kell rá tudatosnak lenni.
2: És ez a baj, hogy ez hiányzik nagyon sok embernél, hogy abszolút nem veszük észre a testünk jelzéseit. Igen. Tehát, hogy amikor én erre kanyarodik a kérdéssor, hogy ő magán mit tapasztal, vagy van-e bármi olyan, vagy mikor, és akkor nem. Mert akkor, és akkor, hogy beszélgettünk, azért kiderül, hogy igen, csak ő sem fogta föl, hogy egyébként tapasztal valamit.
1: Igen, igen, igen. Hát ez ugye, ez benne van a pörgős életmódban, hogy nem feltétlenül, még hogyha esetleg föl is fogjuk, vagy látjuk, nem föl fogjuk, mondjuk érzékeljük, nem fogjuk föl. És aztán ugye megyünk tovább az életünkben, és nem rakjuk össze a dolgokat, csak elkezdünk figyelni. Hogy kérdezzek már rá 2 dologra, ugye az egyik, ez a non-invazív vizsgálat, ugye ezt, ha jól tudom, azt jelenti, hogy nem történik semmilyen olyan beavatkozás, ami szurkálás, fájdalmas, itt betesszük, ott kivesszük, na, szóval, hogy érted, mire gondolok?
2: Értem.
1: Tehát, hogy ez az egyik, ami engem érdekel, hogy hogyan lehet a testet feltérképezni ezek nélkül, a beavatkozások nélkül, illetve a vérvétel nélküli véranalízis.
2: Igazából ugye mind a kettő, ugye a non-invazív vizsgálat, ez egy gyűjtő fogalom, és alapvetően ez jellemző ránk, tehát, hogy a vizsgálatainak a nagyon nagy része az abszolút non-invazív. Ugye ez arról szól, hogy különböző és mindjárt mondok egy-két konkrét példát, hogy milyen elvek mentén, ugye áramlás, hőmérséklet, elektromos impedancia elvén ugye néz paramétereket, és ugye ezek alapján állítja föl tulajdonképpen azt, vagy lefordítja olyan eredményre, amit már egy szakember is tud értelmezni. Ugye ennek az egész non-invazív láncnak egy nagyon speciális eleme ez a non-invazív vérkép és metabolit analizátor, ami tulajdonképpen egy vérképhez nagyon hasonló elvet, vagy eredményt ad vissza, sőt adott esetben igazából a paraméterek nagyon nagy része az meg visszaköszön egy hagyományos laborban is. Ugye ennek a műszernek az érdekessége, hogy ebben van egy nagyon 10000 pontosságú hőmérő, ami különböző áramlástani változókat néz ugye olyan pontokon, ahol a bőrhöz nagyon közel vannak nagy artériák, és ugye ezekből a hőmérséklet és áramlástani különbségekből tulajdonképpen számol vissza különböző vérparaméterekre, illetőleg ugye plusz olyan dolgokat is lehet vele mérni, amit ugye a levett mintából nem, tehát például ugye a különböző áramlási paraméterek, ugye keringési paramétereknek, ugye a sebessége például, légzési hányadost lehet lekövetni belőle például, tehát hogy azen nyilván vannak limitációi ennek is, de például azért a, ugye a tűfóbia az ugye az embereknek a rettegése a tűszúrástól, ez nem csak gyerekeknél egyébként meglepő módon, bár én azt gondoltam, hogy ez gyerekeknél sokkal inkább probléma, de felnőtteknél is egyébként igen komoly probléma, hogy van, aki azért nem jár szűrésre például, mert retteg ettől.
1: Igen, igen.
2: És akkor inkább, és nem is az eredménytől, hanem magától az eljárástól. Ugye nekik egy nagyon jó elővételezés arra, hogy egyáltalán milyen irányba érdemes kutakodni, illetőleg ugye azt feltérképezni, hogy melyik az a rizikóterület, ami. Minden ilyen eszköznek egyébként ugye megvannak a maga előnyei és korlátai, ezért is jó az, hogyha kombináljuk, tehát azért is jó, hogy nem egy aspektusból vizsgáljuk a szervezetet, hanem többféle módszertannal, és ami minden módszertan, vagy a legtöbbe visszaköszön, azzal bizony látjuk, hogy ez egy fókuszterület, tehát azzal többet kell foglalkozni, illetőleg monitoringra is ad lehetőséget, hiszen hogyha egymáshoz tudunk passzintani több eredményt, akkor például a fejlődés híve is gyönyörűen ki tud rajzolódni egy-egy ilyen vizsgált eredményből.
1: A hitelesség kérdése az szerintem mindig fontos, és azt kell mondanom, próbáltam ugye keresni én is mindenféle magyarázatokat és tudományos válaszokat a vizsgálatokra. Nem minden esetben találok tudományosan megalapozott, nyugati orvoslás által elfogadott és hitelesített válaszokat, de ezen mondjuk nem lepődünk meg, tehát nagyon-nagyon sok olyan módszer, technika és eljárás van, amiben az orvostudomány különböző szereplői vitatkoznak. Nem ez a kérdés számomra, hanem inkább az, hogy neked, számodra, amit te beemelsz a ti módszereitek közé, neked mitől és honnan hiteles?
2: Én alapvetően onnan, hogy én mindent magamon próbálok ki. Bármi eszköz, módszer legyen az akár a diagnosztika oldalán, akár a terápia oldalán, nem kerülhet be ebbe az egész intézményi rendszerbe, vagy ebbe az egész hálóba, anélkül, hogy én magam nem próbálnám ki. Tehát, hogy nyilván én ebben nőttem bele, tehát abszolút azt gondolom, hogy a tudatosságban bőven előre haladott szinten vagyok tulajdonképpen, tehát én szeretem minden módszerben megtapasztalni saját magamon az érzést, hogy mit várhatok tőle, mi az, ami eredmény, mi az én saját tapasztalatom egy-egy dologgal kapcsolatban, még ha nem is feltétlenül nekem szóló terápia adott esetben, de akkor is kell, hogy éreznem magamon a változást. Én nagyon érdekes például az egyik ilyen non-invazív vizsgálatnál, ahol ilyen finom elektromos árammal mérünk, hogy a többség nem érzi magát ezt az impulzus vezetést, de vannak olyanok, köztük én is, aki egyébként érzem, hogy melyik elektróda mér éppen, mert még azt a pici bizsergést is abszolút fölveszem és megérzem. Tehát a mai napig igazából én ugye nagyon sokat járok továbbképzésekre, külföldre is, igyekszem ugye így a friss információkhoz jutni, ugye én több nyelven beszélek folyékonyan, tehát nekem ez az előnyöm megvan, hál' Istennek, hogy itt Európában, meg Európán kívül is igen.
1: Első kézből,
2: tágmerítésből tudok ilyen információkhoz jutni, és hogyha tényleg valami olyan meggyőző dolog van, akkor azért azt elkezdem én is utána olvasni, abszolút ugye annak a kutatási eredményeknek meg kell felelni, ami a nyugati orvoslásban is elvárás, tehát ugye randomizált kutatások legyenek mögötte, legyen mögötte tényadat. Ez is nagyon fontos eleme annak, hogy mi kerül be és mi nem. A másik pedig abszolút a tapasztalat. Például a genetikánál ez egy nagyon, mondjuk az ugye egy exakt tudomány, tehát abban mondjuk nehéz azt a részét, de ott is egy jó visszaigazolás az embernek, amikor megvan az eredmény, elkezdünk beszélgetni arról, ami ott van, elkezdjük felépíteni, hogy ennek mentén ugye akkor hogyan és miként kéne változtatni, és akkor azért előjönnek olyan dolgok, hogy igen, láttam azért, hogy alapvetően ilyen természetű vagy, és akkor jön ez a, és ezt te honnan tudod? Hát mondom, itt van, mert egyébként ugye ezen az idegrendszeri működési láncon az látszik, hogy itt megreked, ott egy kicsit lassabb, ott egy kicsit gyorsabb, ebből az következik, hogy valószínűleg dominánsan ilyen természetű vagy. És akkor ez ilyen, azt gondolom, hogy az egyénnek is egy olyan, aki nem is érti ezt az egészet, hogy miről szól, meg nem is kell egyébként feltétlenül ebben a mélységben érteni, de az őt is meggyőzi arról, hogy ami ott van, az tényleg róla szól, és az tényleg az ő eredménye, mert amikor egy-egy ilyen eredménybe visszaköszön 3-4 ilyen dolog, akkor már teljesen meggyőződött arról, hogy ez biztos, hogy ő.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én azt hiszem, hogy igyekeztük körbejárni ezt az egész témát, és roppant érdekes és tanulságos, és örülök, hogy ennyi információhoz jutottunk. Nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban.
2: Köszönöm szépen.
1: Mosó Attila, a VitaHelp Integratív Egészségközpont ügyvezetője, fitoterapeuta, humánkineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó volt a vendégem itt a Pont Jókorban.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eye, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nyertek egy kis időt a mérnökök Pakson, még működik az erőmű. Nyílt levelet küldtek az energetikai miniszternek a napelemesek. Oroszország új útvonalakat hoz létre a gabonaszállításra. Marad a rendkívüli hőhullám, ma 36 és 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet, miközben csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik majd, akár 42 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Nyertek egy kis időt a mérnökök Pakson. A kiemelendő hűtővíz mennyiségének csökkentésével elérték, hogy az erőmű utolsó még működő turbinája egyelőre tovább üzemelhessen, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működését a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fent tudják tartani. Kritikus 5 nap előtt állunk energia szempontjából, egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozásokra a nagyvállalatok részére. A kormányfő tegnap esti bejelentése szerint az erőmű biztonsága 100%-ban garantált, de számolni kell azzal, hogy akár egy hónapon keresztül is állhat a termelés. Megtartják a Sziget Fesztivált. A rendezvény olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavar.

0: bizonytalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudják magukat az országos villamos energiahálózattól. Ennek köszönhetően a sziget nem jelent többlet terhelést az ország energiaellátására, olvasható a Sziget Fesztivál közleményében. Feledi Botond lett a Magyar Külügyi Intézet új vezetője. Az intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében, írta a posztjában a külügyminiszter. Nyílt levelet küldtek a gazdasági és energetikai miniszternek a napelemesek. Egy 7 pontból álló javaslatcsomagot fogalmaztak meg a hazai ellátásbiztonság növelése és az import függőség csökkentése érdekében. Elsődleges javaslatuk szerint a tárcának engedélyeznie kell a saját célra termelő erőművek hálózati betáplálását azokon a csatlakozási pontokon, ahol a műszaki feltételek ezt megengedik. Szorgalmazzák továbbá a hálózati engedélyesek által zárolt körzetek soron kívüli felülvizsgálatát, az otthoni energiatároló program mielőbbi folytatását és az idősávos villamos energia tarifa bevezetését. Oroszország fokozza a hajók védelmét az Azovi és a Fekete-tenger térségében. A drón támadások miatt kialakult feszült helyzetre válaszul, munkacsoportot is létrehoztak, hogy új útvonalakat tárjanak fel, és alternatív szállítási vonalakat dolgozzanak ki. Oroszország és a szintén meghatározó agrár-exportőr Ukrajna az elmúlt hetekben kölcsönösen támadta egymás export létesítményeit és kereskedelmi hajóit a Fekete-tengeren, ami a globális piacokon felfelé hajtotta a búza árát, írja a Portfolio.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, néhol erős lesz a déli szél, 37-41 fokot is mérhetünk, holnap is marad a forróság, 42 fok is lehet. Továbbra sem lesz csapadék, de a Dunántúlon élénk széllökések előfordulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.
3: Sziasztok, Misa vagyok, és az apám

0: rajta jaki tár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga

0: minden szombat délután 1-től 2-ig. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Együttműködésre van szükség a jelenlegi víz- és energiahelyzetben. Több városban és kisebb településen is áramszünet jön. Vízkorlátozást hirdettek Debrecenben. Marad a rendkívüli hőhullám, ma 36 és 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet, miközben csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőség szerdán, csütörtökön akár 42 fokkal is tetőzhet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Együttműködésre és nyugalomra van szükség a jelenlegi víz- és energiahelyzetben, mondta a köztársasági elnök jogait gyakorló Forsthofer Ágnes. A kormány jelezte, mától 17 és 22 óra között leállítják a vasúti teherforgalmat, és az elektromos buszok töltését éjszakára ütemezik át. Több állami épület és híd díszkivilágítása is ideiglenesen lekapcsol. Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalatai is energiatakarékossági vállalásokat tettek. A kereskedők zárvatartási időben kikapcsolják a világítást, és az energiafogyasztást is igyekeznek visszafogni. Több városban és kisebb településen is áramszünet jön. Az MVM listát állított össze azokkal a városokkal, falvakkal, amelyeknél időszakosan nem lesz áramszolgáltatás. Közöttük van Baja, Hódmezővásárhely és Szeged is. Az MVM hivatalos oldalán további részleteket is találnak. Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdettek Debrecenben, tilos a zöld felületek és közterületek locsolása, a medencék töltése, az autómosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, a medencék vízcseréjét pedig át kell ütemezni a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időszakra. A vasárnapi új 9 cm-es negatív rekord után a vízügy honlapja szerint Budapesten a Duna vízszintje 11 cm-re emelkedett ma reggelre. Paks

0: Nál hajnalban már mínusz 137 centit mértek, 134-nél biztonsági okokból teljesen le kell állítani az atomerőművet. Egyébként a szakértők szerint biztonságos a paksi atomerőmű leállítása, a tervezett éves karbantartásoknál ezt a rutin feladatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig majdnem 160 alkalommal hajtották már végre, jelezte az erőmű kommunikációs vezetője. Miután az utolsó blokk is leáll majd, a villamos energiatermelés megszűnik, de a biztonsági rendszerek tovább működnek. Bárki élőben nyomon követheti, hogy hogyan alakul a magyar energiakrízis. A Hol a Delej nevű weboldal a legfontosabb információkat jeleníti meg, például azt, hogy aktuálisan hány megawattot termelnek a hazai erőművek, az ország mennyit használ el ebből, mekkora részét exportálja, illetve az ország mennyi importra szorul elektromos áramból. Az interaktív ábrákból kiderül például az, hogy Paks jelenleg a névleges 2000 megawatt teljesítmény helyett csupán 230 megawattos teljesítménnyel üzemel.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, néhol erős lesz a délies szél, 37-41 fokot is mérhetünk, holnap is marad a forróság, 42 fok is lehet. Továbbra sem lesz csapadék, de a Dunántúlon élénk széllökések előfordulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 3-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
0: Régészet.
1: Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. A 14. századból is származhat a kripta, amelyre a kápolnában végzett feltárások során bukkantak a zalai régészek. Orha Zoltán régész muzeológus, az ásatás vezetője arról számolt be, hogy eredetileg a kápolna felújítását megelőző feltárások miatt kezdtek kutatásba az elmúlt hetekben, amelynek során meglepetés volt számukra is, hogy a szentély alatt egy kriptára bukkantak 4 koporsóval. Egy középkori templomnál ez meglehetősen szokatlan, és példa sincs arra, hogy ilyen előfordult volna, ezért a kripta kora is vitatott még. A párhuzamok alapján az lenne valószínű, hogy a 18. században készült a kripta a templom törökkor utáni első felújításakor, azonban építész, restaurátor, illetve régész szakemberek úgy vélik, hogy a templom építésével egy időben készült a sírhely, vagyis a 14. században. Hozzátette azt is, hogy annyi bizonyos egyelőre, hogy a koporsók, köztük az egyik egy gyereké, a 18. századból származnak, de nem nyúltak még hozzájuk, viszont feltételezhető, hogy nemesek sírjai lehetnek. A temetésük pontos időpontját is meg lehet majd állapítani a fa vizsgálata alapján, de az már most bizonyos, hogy 1717 és 1775 között helyezték el őket. Beszámolt arról is, hogy a templom belsőben lévő 14. századi freskókat is feltárták, amelyek két rétegben fedik a falakat, a korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 3-a és 8-a között mintegy 400 énekes részvételével rendezik meg a Pécs Cantat Kórus Fesztivált. A rendezvényen az énekesek koncerttermekké alakítják a köztereket, udvarokat. Lesznek például koncertek a Széchenyi téren és a Zsolnai negyedben is. A rendezvény csúcspontjaként a Kodály Központban 400 kórus énekes és szólisták előadásában csendül fel Karl Orff Carmina Buránája. Egy karnagyi mesterkurzust is tartanak a fesztivál részeként, amelyen Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével Kenyából, Kínából és Magyarországról érkező karnagyok készülnek fel a Carmina Burának különleges előadására, hiszen a gála koncerten egymást váltva fogják vezényelni a művet. A Pécs kantátára Magyarország több városából érkeznek énekegyüttesek. A résztvevők között lesz a Bartók Béla férfi kar, a Méhes Imre kórus, az Asszonantia női kar, a Fermáta vegyes kar, a Musica Ludens, a Pécsi egyetemi kórus és a Mecsek kórus, de Kínából is jelentkezett 2 énekegyüttes, amelyek augusztus 6-a és 8-a között csatlakoznak az eseményhez. Augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét, majd egy közös táncház is lesz a Zsolnai kulturális negyedben, míg egy nappal később sétáló koncertek csendülnek fel a belvárosban, és közös éneklésre is sor kerül a Széchenyi téren. A gála koncertet augusztus 8-án tartják a Kodály Központban, ahol a kórusok önálló műsorait követően csendül fel a Carmina Burana, 400 kórustag, valamint szólistaként a Balatoni Schulz Jennifer és Bognár Szabolcs részvételével.
0: Kiállítás.
1: A tengeren túlra vándorolt magyarok sorsát dolgozza fel a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom címmel nyílt új időszaki kiállítása, amely az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt tiszteleg. 250 évvel ezelőtt Philadelphiában leírták a modern világ egyik legfontosabb mondatát, miszerint minden embernek elidegeníthetetlen joga van az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez. A Magyar Nemzeti Múzeum tárlata arról szól, hogyan keresték a boldogságot magyarok százezrei az óceán túlpartján. Sári Zsolt elmondta, hogy a kiállítás 3 terme, a szabadság, a jólét és a siker álmát meséli el. A tárlata az amerikai függetlenségi háborúban hősi halált halt Kovács Mihály huszártól kezdve Kossuth Lajos amerikai útján át egészen az 1956-os magyar menekültekig körbejárja annak a kérdéskörét, hogy mit jelent szabadnak lenni, és mit jelent ezért áldozatot vállalni. A kiállítás feltalálók, művészek, sportolók, hollywoodi sztárok történetein, valamint a köznapi emberek sorsán keresztül mutatja be, hogyan boldogultak a magyarok az új hazájukban, akár világra szóló sikereket elérve és maradandót alkotva. Radnóti Klára és Orgona Angelika történészek, a kiállítás kurátorai, elmondták, hogy azokat a pillanatokat, értékeket, kapcsolódási pontokat szerették volna megragadni a tárlaton, amelyek mindkét nemzet történetében meghatározó jelentőséggel bírnak. A látogatók láthatnak majd Kossuth relikviákat, Karádi Katalin cigarettatárcáját, a múzeum alapítók Szantusz János puskáját, amelyet az amerikai polgárháborúban használt, sőt Dávid Kornél mezzét is kiállították, amelyet a Chicago Bulls csapatában viselt. Emellett azoknak a hétköznapi magyaroknak a sorsát is feldolgozza a tárlat, akik új hazát találtak a tengeren túlon. A kiállítás november 1-ig látható a Nemzeti Múzeumban.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Kastélykertek nyomában, Baranyában. Baranya nem csak borvidékeiről, természeti értékeiről és történelmi városairól híres, hanem olyan történeti kertekről is, amelyek a magyar kertművészet legszebb fejezetét őrzik. Selye, ahol egy páfrányfenyő filmszerepet kapott. Selye kastélyparkja nem véletlenül számít hazánk egyik legjelentősebb arborétumának. A barokk Draskovics kastély körül kialakított 7,6 hektáros tájképi park nem csak történeti értékei, hanem gazdag dendrológiai gyűjteménye miatt is különleges. A kastélyt Batthyány Lajos gróf építette a 18. század közepén, a birtok pedig később a Draskovics családhoz került. A park legrégebbi szabályos díszkerti része még az építkezéssel egy időben született meg, a 19. század közepén azonban a tájképi kertek divatjának megfelelően jelentősen kibővítették. Az utak áthelyezésével nagyobb teret kapott a természetes hatású kertkompozíció, amelynek legidősebb fái ma is ebből az időszakból származnak. 1965 óta a park botanikai értékei miatt természetvédelmi terület, így egyszerre kínál történeti kertélményt és arborétumi sétát. Az arborétumban a világ számos tájáról származó növényritkaságok élnek. Mamutfenyők, jegenyefenyők, vérbükkök, tiszafák, különleges japán akácok és számos egzotikus fafaj teszi változatossá a parkot. Különösen híresek a több példányban is megtalálható ginkgo bilobák, vagyis páfrányfenyők. Nem véletlen, hogy a park a filmeseket is megihlette. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének több jelenetét is itt forgatták, és a történet egyik fontos szereplője éppen a kastélypark egyik idős páfrányfenyője. A különleges fa nem csak botanikai ritkaság, hanem a film emlékezetes képi világának is meghatározó eleme lett.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és ahogyan korábban ígértem, folytatom most a beszélgetést a kreatív tanulásról, hiszen gyerekeink jövője szempontjából ez talán a legfontosabb téma. Vendégem Németh Szilvia oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója, aki korábban már beszélt itt a Creative Survivor című műsorban arról, milyen kihívást jelenthet egy új szemlélet a pedagógusok számára, milyen akadályokba ütközhet az iskolákban a kreativitás fejlesztés bekerülése az órai munkába, és egyáltalán a kreativitás fogalmáról és társadalmi megítéléséről is sok szó esett a múltkori beszélgetésünkben. Erről írtak ugyanis könyvet még 2024-ben Lannert Judittal közösen. A könyv címe Kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl. Idézek most néhány sort ebből. A kreativitásra ma már nem úgy tekintünk, mint néhány zseni kiváltságára, jóval inkább inkább úgy gondoljuk sokan, hogy a kreatív gondolkodás egy lehetőség, ami mindnyájunknak segíthet a 21. századi kihívásokra megtalálni a válaszokat, mert a régi válaszok már láthatóan nem működnek. A kreatív gondolkodás problémaorientált, ami egyszerre hoz számunkra újat és hasznosat. Azok a tulajdonságok, amelyek egy kreatívan gondolkodó embert leginkább jellemeznek, a vállalkozó kedvű emberekben, így a vállalkozókban biztosan megtalálhatóak. Kutatásainkkal mindig is ahhoz kívántunk hozzájárulni, hogy mindenki számára elérhető legyen a magas színvonalú közoktatás. Egyértelművé vált számunkra, hogy ezt nem a gyerekek minél koraibb szelektálásával lehet elérni, hanem azzal, ha a kreativitást társadalmasítjuk. Eddig az idézet, a könyvben Németh Szilvia és Lannert Judit 10 év tapasztalatait összegezték annak kapcsán, hogy milyen változást hozhat a művészet a normál tantárgyak tanításában. A T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ, amelynek 2012 óta volt vezetője Németh Szilvia, olyan fejlesztési projekteket próbált indítani, amelyek Magyarországon még ismeretlenek voltak. 2014-ben találtak egy nemzetközi kreativitás fejlesztő alap, amelynek partnereként lehetőség nyílt arra, hogy például egy pécsi általános iskolával és a Pécsi Egyetem művészeti karával együtt teszteljék ezt a programot. A Spotify-on, a Creative Survivor csatornáján meghallgatható a korábbi beszélgetésünk, most azzal folytatjuk, amiről akkor nem beszéltünk, hogy hogyan hat a könyvben bemutatott módszer a gyerekek személyiségére.
4: Nagyon nehéz gördülékeny tanulási folyamatot kidolgozni, ahol mondjuk magatartási problémák vannak, vagy nagyon sokszor ez az elmúlt 12 évnek egy visszatérő esete mindig, hogy vannak perifériára szorult gyerekek, akiknek a tanulását ez a szociális izoláció már alapból megakadályozza. Tehát vannak arra fejlesztett feladataink is, meg hát úgy alakítjuk a tanulási folyamatot a pedagógussal együtt, hogy ezek a gyerekek visszataláljanak a közösségbe, hogy a közösség el tudja fogadni őket újra. Tehát nagyon gyakran a pedagógusoktól az a visszajelzésünk, hogy így tanítva olyan oldalukról ismerik meg a gyerekeket, amit nem is gondoltak, hogy van. Az, hogy például egy gyerek bizonyos témakörökbe csak milyen háttértudással érkezik. Tehát, hogyha egy nagyon feszes, a gyerekeket passzív helyzetbe helyező tanóráról van szó, akkor ki se derül, hogy mondjuk neki akár családilag, akár érdeklődésileg milyen sokfajta tudása van mondjuk egy dologról, és hogyha megengedjük, hogy ezeknek helye legyen, akkor ahogy a gyerekek ezeket elmesélik, ahogy erre kitalálnak ők maguk is feladatokat a többiek számára, ahogy egy kutatási projekt kapcsán viselkednek, vagy ahogy kapcsolódni tudnak másokhoz, tehát nagyon sokfajta más oldalról ismeri meg a pedagógus a gyerekeket, tanulókat, és így sokkal könnyebb egy peremhelyzetben lévő tanulót is visszavezetni, mert a többiek elkezdenek érdeklődni iránta, tehát olyan oldala iránt, amit esetleg nem ismertek korábban, vagy olyan gyerekeknél, akik nem nagyon akarnak aktívan bekapcsolódni, mindig megtaláljuk azokat a bekapcsolódási formákat. Például most volt egy kisgyerek, ő egy 6-os tanuló volt, aki kimondottan kivonta magát minden fajta közös tevékenység alól, és akkor az volt a megoldás erre, hogy ő mint egy fajta tudósító csoportról csoportra járt, az ő feladata az volt, hogy összegyűjtse azokat a tudásokat, ami ott elhangzik. Kellett, hogy ő figyeljen, jegyzeteljen, kitalálja, hogy milyen jegyzetelési formával tudja leghatékonyabban összegyűjteni az információt, és akkor az órák végén ő kapott mindig 5 percet, volt, amikor fotózhatott, volt, mikor videót csinált, ez ő rajta múlt, hogy milyen formába teszi ezt, és akkor kivetítette a pedagógus azt, hogy ez a visszajelzés, és akkor a gyerekek pedig rendkívül érdeklődtek, hogy egy külső tudósító hogyan látta az ő munkájukat, és pontosítani tudták. Tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű technika, és ez a tanuló úgy vonódott be, hogy szinte észre se vette, hogy ő azokat az összes csoportnak a tananyagát, tehát alapvetően mindegyiket végig kellett, hogy gondolja, végig kellett, hogy járja ahhoz, hogy ő erről prezentálni tudjon. Tehát nagyon sok olyan egyszerű technika van, amit a gyerekek nagyon szívesen csinálnak, amihez nem kell a pedagógusnak sem egy nagyon nagy előkészület, viszont a pedagógusnak a bátorsága legnagyobb erénye a mi számunkra, tehát hogyha egy pedagógus bevállalja azt, hogy egy évig egy másik szakterület szakemberével dolgozik, ahhoz nagyon nagy bátorság kell, meg egyfajta kommunikációs szándék, tehát ez a művészettel tanítás, tanulás. Ez egy hétről hétre való közös kommunikáció, meg sikerem múlik, hogy egyáltalán ez a tanórán milyen módon tud megvalósulni.
5: De hogy szóba került a személyiségre való hatása a kreativitás fejlesztésének, mert ugye, hogyha hosszú távon gondolkodunk, tényleg az AI korában a cégeknél is nagyon fontos lesz mindaz, amit ezzel nyerhet egy gyerek az iskolában, és amilyenné válik felnőttként. Ugye az együttműködésről, a kommunikációról sok szó esik a könyvben, ami most szintén nem feltétlenül preferált az iskolákban, és az, hogy nem feltétlenül az egyedi ötletek felmutatása lesz majd fontos, hanem hogy együtt ki tudjanak találni dolgokat, és a motiváció. Ugye, hogyha erre tanítják az iskolában a gyerekeket, akkor nyilván nem lesz ez probléma majd.
4: Igen, igen, és ezt mindig így szokták kérdezni, hogy ugye lehetne délutáni szakkörös tevékenység formájába is hasonló tevékenységeket végezni, vagy van elég sok olyan civil program, ami a délutáni időkeretet használja fel, akár hogyha csak arra gondolunk, hogy például mennyi tanoda működik Magyarországon, tehát ez főleg hátrányos helyzetű gyerekeknek a délutáni tanulását próbálja segíteni. Mi tétudokként értékeltünk hasonló programokat, és azt tapasztaltuk, hogy ezek a délutáni tevékenységek nagyon nagy mértékben tudják fokozni a gyerekeknek a tanulási motivációját, viszont nem biztos, hogy amikor az iskolába visszatérnek, a pedagógusok észreveszik azt, hogy ezek a gyerekek sokkal nyitottabbak, hogy készen állnak arra, hogy sokkal aktívabbak legyenek, mert nincs meg ez a közös tudás, mint amit előbb próbáltam mondani, hogy a pedagógus más oldaláról is meglátja a tanulót. Ezért ez a nemzetközi program azt a megoldást választja, hogy a tanórát teszi hatékonyabbá. Kimondottan a tanóráknak az eredményesebb működése az az egyik kulcsfeladata ennek a programnak, és ez a fajta tanulási motiváció növelés így a pedagógus részére is látható. Tehát a pedagógus észreveszi, hogy növekszik a tanulási motiváció, mi ezt mérni is szoktuk, az iskolába járási kedv is nő, és ezen felül pedig a tananyag tartalomnak a feldolgozásának a hatékonysága is, és a tantárgyi tudásuk is szignifikánsan javul azokhoz képest, akik nem vesznek részt a programba. Mi a matematika órákon kezdtük ezt a kreatív tanulást, azt gondoltuk, hogy a matematika vonatkozásába ki tudunk mutatni különbséget, akkor az meggyőző lehet a pedagógusok számára, és itt kimondottan hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgozva Pécs környékén kontrollcsoportos mérésekkel mutattuk a hátrányos helyzetű gyerekeknek a matematikai tudás növekedését a kontrollosztályokhoz képest. Tehát ez volt az a számunkra is bizonyító erejű első mérés, amikor azt gondoltuk, hogy van értelme ennek a programnak, van értelme mellé állnunk, van értelme adaptálnunk, és megpróbálni ezt Magyarország és a környező országok vonatkozásába szolgáltatni.
5: Kiterjeszthetjük egy picit így társadalmi szintre a könyvnek az üzenetét? Ez azért kérdezem, mert olvastam itt a jövősokról. Azt írják, hogy 1970-ben jelent meg ez a kifejezés, ez a jövősok, és hogy 4 pontban mutatták meg, hogy hogyan reagálnak általában az emberek erre. Idéznék ebből, jó, hogyha lehet. Tehát van az a típusú ember, aki a valóság kívülrekesztésével ellenáll az új befogadásának, ez a kedvenc mondása, hogy nincs olyan nap alatt. Aztán van a második, aki igyekszik lépést tartani, de csak a szakmájának egy szűk terepén, és nem vesz tudomást társadalmi és politikai újdonságokról, és látszólag ő megállja a helyét, de általában egy idő után azt tapasztalja, hogy a tudása elavult a látókörén kívül eső események bekövetkezése folytán. Ugye a harmadik kategóriába tartozók a jövősokra a régi rutinokba való visszamerüléssel reagálnak, ők ragaszkodnak a begyakorlott tevékenységekhez, megszokott algoritmusokhoz, a múlt dicsőségét sírják vissza, és a tekintélyelvű és rendpárti nevelés hívei, és a negyedik pedig ez a szuperszimplifikáció, az ember a változás mögött egy világos egyenletet keresi, gyakran lesz az összeesküvés elmélet rabja. Ezt azért is tartottam fontosnak, hogy felolvasom, mert azt gondoltam, hogy aki nem pedagógus, de elolvassa ezt a könyvet, nagyon sok szembenézésre ad lehetőséget mindaz, amit önök leírtak. Volt ez szándék, hogy ez így legyen?
4: Igen, ugye ennek a könyvnek az alcíme, ez a kreativitás fejlesztés az iskolán belül és azon kívül. Tehát itt a kívül mi a szülőkre gondoltunk elsősorban, de ugyanúgy gondolunk azokra is, akik mondjuk munkáltatók, vagy munkaerőpiaci szereplők. Tehát, hogy maga ez a kreatív tanulás, ez túlmutat, én is azt gondolom, az iskolák falain kívül, tehát az is, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk új dolgokhoz, hogy hogyan hagyjuk azt, hogy mondjuk egy probléma megoldásunk ne rutinszerű, hanem kreatív legyen, tehát ezek olyan dolgok, amit saját magunk is befolyásolni tudunk. Itt a iskolák vonatkozásában is, tehát ahogy itt a jövő sok kapcsán ezek a megküzdési stratégiákat, amit felolvasott, tehát gyakran a szimplifikációval találkozunk, vagy azt szoktuk mondani, hogy a másik ilyen a fekete-fehér gondolkodás, meg az is egy mindig egy intőjel, amikor tudjuk azt, hogy mint ahogy itt próbáltam elmondani, hogy ez egy nagyon komplex fejlesztés, és akkor mondjuk azt mondja egy igazgató, hogy ó, nálunk minden jól működik, ez is könnyen megvalósítható, az mindig egy ilyen intőjel, gyanús. Hogy igen, ez mindig gyanús, tehát hogy ezek az egyszerűsítések, tehát ezek nagyon cizellált változtatási folyamatok, ami nagyon apró lépésekből áll, és mindegyik lépésnek megvan a saját jelentősége. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szülők esetében is, tehát sok szülőtől kaptunk megkeresést, hogy hogyan tudja ő maga a kreativitását a tanulóknak, a saját gyerekeiknek fejleszteni, és mi arra bíztatjuk mindig a szülőket is, hogy ne a mechanikus tanulással próbáljon megsegíteni, hanem hogy adjon időt arra a saját gyerekének, hogy megkeresse azokat a megoldásokat, ami az ő számára tényleg egy jól járható megoldás. Tehát különben érdekes módon pont a COVID időszak volt az, ami egy kicsit társadalmi szinten is lehetőséget adott arra, hogy a tanulásba egyrészt a szülő az online oktatás kapcsán belelásson, tehát nagyon sok szülő akaratlanul is követte, hogy a képernyőn zajló tanulás ez egyáltalán milyen módon zajlik, tehát hogy mi az a beszédmód, vagy mi az a tudásátadás mód, ami mondjuk jellemzi a pedagógust, aki a gyerekét tanítja. Másrészt pedig egy kicsit zárójelbe helyezte azt a fajta nyomásgyakorlást a gyerekek esetében, hogy időre mindig házi feladatot nagyon gyorsan megcsinálva teljesítsenek napról napra, és ezt a fajta tudásunkat, vagy társadalmi tapasztalatot érdemes lenne, én azt gondolom, élőként, tehát hogy most eltelt 6 év, de hogy nagy vagy 5 év, hogy élőként magunkba tartani, tehát hogy a gyerekek esetében nagyon sokszor ez új felismerésekhez vezetett, tehát hogy módjuk volt más módon tanulni, időt kaptak arra, hogy valamiről gondolkozzanak, hogy megosszanak különböző módokon új megoldásokat, és a másik, amiről nem ejtettünk szót, a kreatív gondolkodás mérhető módja is, az a gördülékenység, tehát ami azt jelenti, hogy mennyi új ötletünk van, és hogy képesek vagyunk-e azokból kiválasztani azt, ami az adott pillanatban a legjobban megvalósíthatónak és a legcélra vezetőbbnek tűnik. És hogyha belegondolunk ezekbe a nagyon zárt tanulási módokba, ami mondjuk elég sok iskolába működik, hogy egyáltalán nincs idő kérdezni, mert annyira hajt a tananyag, akkor hogy lenne arra módunk, hogy a folyékonyságát vagy gördülékenységét a gondolatainknak, az ötleteinknek biztosítsuk, hiszen arra sincs lehetőség, hogy egy kérdést feltegyünk. Tehát én szerintem a szülő meg a társadalmi gondolkodás ebbe tud nagyon nagy mértékben segíteni, tehát hogyha otthon is ezt az iskolai időorientált és nagyon zsúfolt tudásátadási módot visszük tovább, tehát hogy odaülünk a gyerekünk mellé, és mechanikusan végigmegyünk vele, hogy ezt mindezt hogyan csinálja meg, akkor ugyanezt reprodukáljuk. Tehát, hogy itt a szülő számára is ezt fel kellene vállalni, hogy bátor módon ő ellenáll annak, hogy mondjuk a házi feladatnak a megoldásának a ő számára megfelelő gyors módjára kitadjuk próbálja meg. Igen, tehát, hogy arra próbálja meg rávenni a gyerekét, hanem inkább a tudás formálásra, tehát, hogy hogyan lehet kimondottan más módon is tudást szerezni, de ezt akár indirekt módon, tehát hétvégi programokon keresztül bármival ezt tudjuk segíteni. Tehát, hogy ez a könyv mondjuk a szülőket is próbálja megerősíteni abban, hogy hogy lehet találni olyan formát, ami eltér ettől a hagyományos tanulási bevett gyakorlatoktól, Azért is ez egy kézikönyv forma, tehát hogy a színkódokkal is próbáltuk jelezni azt, hogy különböző egységekből áll ez a könyv, több száz oldalas könyv, tehát ez nem azt a célt tűzte ki, hogy most elejétől végig valaki, tehát nyilván végig lehet olvasni, meg támogatjuk is, ha végigolvassa, de hogy ha valami gondja van, akkor próbáljon meg megoldást keresni kézikönyvként használva. Ezért vannak benne QR kódok, meg lehet nézni rövid filmeket benne, megpróbáltunk elég sok gyakorlati példát is beledolgozni, eseteket a könyvbe, azért, hogy egy kicsit közelebb hozzuk mind a nehézségeit ennek a kreatív oktatás-tanulás megtapasztalásának, de mind azokat is, ami megvalósítható akár iskolában, vagy akár azon kívül.
3: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója volt a vendégem, Lannert Judittal közösen írt Kreatív Tanulás, Kreativitás az Iskolában és Azon Túl című könyvük adta a beszélgetésünkhöz is a kiinduló pontot. A könyv még 2024-ben jelent meg, és nagyon izgalmas lehet pedagógusoknak, szülőknek és mindenkinek, aki gondolkodik azon, hogyan készíthető fel a mai fiatal generáció a jövő kihívásaira. Most tartunk itt egy kis szünetet, és mutatok egy olyan módszert, ami szintén hasznára lehet a mai diákoknak, a felfedeztető matematika tanításról lesz szó.
0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
6: Köszönöm! Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Creative Survivor Ola Andrával a Rádió Cafén.
3: Ez tehát a Creative Survivor, én Ola Andrea vagyok, és folytassuk matematikával, matematikai gondolkodással, a matematikai kreativitással. Örök téma, hogy még mindig túl sokan érzik azt, hogy nincs közük ehhez a tudományákhoz, nem értik, nem szeretik, nem voltak jók benne, de a jó hír az, hogy kutatók dolgoznak azon a Hunneren-Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben, hogy ez mielőbb megváltozzon. Vendégem Juhász Péter, matematika tanár, térképész, programozó matematikus, a Rényi Intézet módszer mostani osztályának vezetője, az MTA Rényi felfedeztető matematika tanítás kutatócsoport munkatársa, akinek a nevét egyébként a Gondolkodás Öröme Alapítvány miatt is sokan ismerik. Induljunk a felfedeztető matematika tanítás kifejezéstől. Mi a története? Van-e olyan neves tanár, akihez köthető?
9: Egy gondolkodó embernek, aki meg akar tanítani valamit, annak viszonylag természetes ez a hozzáállás, és ennek ellenére nincs nagyon benne az oktatási köztudatban. Hát aki ilyen nemzetközileg is nagyon ismert képviselője ennek, az Pólya György, aki már kezdte ennek az alapjait lefektetni, és akkor utána Magyarországon Varga Tamás volt az, aki csinált egy ilyen, főleg azért alsó tagozat, vagy általános iskola számára egy ilyen szemléletű matematika tanítási, hát eredetileg kísérletet, és aztán ebből lett egy program, ami kudarcba fulladt tulajdonképpen, mert hogy így rá lett kényszerítve a rendszerre. Noha Varga Tamás mondta, hogy ezt nem szabad rá kényszeríteni a rendszerre, csak hát ott a 60-as, 70-es években azt hiszem, hogy valahogy úgy a hozzáállás inkább az volt, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit, hogy. Ő pedig szerette volna, hogyha ez organikusan épül be az oktatásba, és ez itt tulajdonképpen egy kudarc lett ebből, de ez az én szememben nem azt jelenti, hogy a módszer nem jó, hanem az implementálásával volt baj, mármint oktatás rendszeri szinten. És amit pedig mi csinálunk, a mi az nem egy jól meghatározható fogalom, de szóval egy alapítvány, a Gondolkodás Öröme Alapítvány, meg sokan, akik ezekben az itt kialakult hétvégi táborokban fölnőttek, amit mi csinálunk, az Pósa Lajostól származik, aki a híres első fazekasos osztályba járt, a Lovász Lászlónak, a Lackovics Miklósnak, Pelikán Józsefnek volt az osztálytársa, és ő eleve egy kiváló, nagyon tehetséges matematikusként kezdte a pályafutását, szóval egy nagyon nagy tehetség volt, vagy van, Erdőssel közös cikkei vannak, de aztán ő a matematika tanítás felé fordult, azt kezdte el érdekelni, és akkor ő úgy gondolta, hogy hát az a jó megközelítés, hogyha ő nem előadásokat tart arról, hogy mi hogy működik a matematikában, hanem hogy ezt valahogy élményé teszi a gyerekek számára. Tehát nem az az elsődleges célunk, hogy bizonyos ismeretek eljussanak a diákok fejébe, mert pláne mára az már erősen megkérdőjelezhető, hogy pontosan milyen információkra van szükség, hanem sokkal inkább az, hogy azt az élményt megéljék, hogy valamin gondolkozni, valamit átlátni, valamit megérteni önállóan, az nagy élmény, és az egy jó érzés. És ez vezérli hát az óráknak a, nem tudom, az értékelését is, szóval, hogy mi tanárként mit gondolunk egy óráról, leginkább az izgat minket, hogy a résztvevők azok mennyire élvezték a dolgot, nem pedig az, hogy utána egy teszten fölmérjük azt, hogy most az adott tételt, vagy lemmát, vagy feladatot meg tudják-e oldani, hanem sokkal inkább azt, hogy mennyire intenzíven gondolkoztak, és eközben mennyire érezték jól magukat. És hát akkor Pósa kitalált valamit, mi jártunk oda táborba, én az első ilyen hétvégi tábori csoportjának tagja voltam, az nekem egy abszolút életre szóló élmény volt, tehát hogy az teljesen meghatározta ez az egész szemlélet a gondolkodásomat. Emiatt az egész helyzet miatt döntöttem úgy, hogy engem érdekel a matematika tanítás, tehát ez annyira megfogott engem, hogy ez milyen jó, meg milyen jó ezt csinálni, hogy azért indultam el ebbe az irányba, és átadott nekünk valami szemléletet, meg hozzáállást, és akkor mi azt próbáljuk napra készíteni, meg a mai ifjúsághoz igazítani, hogy nekik is élvezhető legyen. Szóval ez így a magyar történeti háttér talán, és amikor megyünk a világba valahova, és egy konferencián mondjuk beszélünk erről, akkor azért a többségnek ez valami újdonság. A felfedeztető matematika tanítás, igen, szóval van egy inquiry-based learningnek nevezett nagy nemzetközileg is ismert módszer, ami azért nagyon hasonlít ehhez, és valamilyen értelemben az, amit mi csinálunk, ez mondhatjuk azt, hogy ennek egy része, vagy egy speciális alkalmazása, és az szerencsére egyre jobban terjed, aminek tulajdonképpen, ha most két mondatba kéne mondanom, akkor valami olyasmi, hogy a gyerekek motiválják azt, hogy mit kérdezünk, meg mi érdekel minket, szóval, hogy ők teszik fel a kérdéseket. De az a fajta dolog, hogy mi ezután őket úgy hagyjuk sokat gondolkozni, és az egy fontos dolog, hogy nem kiállunk és elmondjuk a megoldást, hanem hogy ők törik a fejüket, és megpróbálunk ügyesen segíteni, az nem feltétlenül része ennek. És akkor úgy tudják, hogy Magyarországon van valamilyen érdekes dolog, de azért ez terjed valamennyire.
5: Tehát, hogy azt mondod, hogy a ti kutatócsoportotok bizonyos szempontból úttörő szerepben van?
9: Ezek mindig, én nem szeretek sose ilyen nagy szavakat használni, szóval az biztos, hogy konkrétan ezt a szemléletet, ezt azért nem nagyon csinálja más, pont így. Mondok egy dolgot, amit például én még sehol máshol nem láttam, az az, hogy ebben a pósaféle módszerben viszonylag fontos szerep jut annak, hogy egyszerre több dolgot tanítunk párhuzamosan, tehát, hogy megint, nehogy valaki félreértse, szóval nem úgy értem, hogy az előadásban ott egyszerre több dologról beszélünk, hanem amik feladatok vannak, azok a mi fejünkben is több szálon futó témák.
5: Mondasz példát.
9: Igen, tehát hát, hogy arra gondolok, hogy az iskolában mi történik, aki járt középiskolába és tanult matematikát, az tanult valahogy úgy, hogy volt, nem tudom én, másfél hónap geometria, utána jött egy hónap algebra, aztán jött, nem tudom én, megint másfél hónap számelmélet, stb. Ehhez képest, amit mi csinálunk, ott az történik, hogy ezek párhuzamosan zajlanak. Tehát egyszer, amikor feladunk egy órán 4 feladatot, abból lehet, hogy lesz mondjuk 2 geometria, 1 számelmélet, meg 1 algebra. És ezek olykor-olykor összeérnek, és ezek a dolgok így párhuzamosan futnak, ami elég nagy ellenállásba ütközik egyébként, amikor erre próbáljuk rávenni a tanárokat, és még a bátrabbak is azt mondják, hogy alkalmazzák a módszereinket, hogy akkor rendben van, legyen a gyerekeknek idejük, bátran tévedjenek, kérdezzük meg őket, hogy na most mit kérdeznének, és azokat a kérdéseket beépítjük az anyagba, mert ezek is ilyen nagyon fontos jellemzők, de amikor oda eljutunk, hogy egyszerre több dolog is mehetne, akkor azért a többség azt mondja, na jó, azért ezt már nem. Egyrészt biztos, hogy benne van az, hogy nekik ez nehéz, tehát hogy nagyon szokatlan. Másrészt az szokott lenni az ellenérv, hogy már az egy téma követése is nehézséget okoz a diákoknak. Ami, hát én ezt nem tudom megítélni, tehát az kétségtelen, hogy mi kifejezetten erős, tehetséges diákokkal foglalkozunk. Tehát ez
5: alapítványnál.
9: Az alapítványnál, meg ahonnan a fő tapasztalatunk van, az mindenképpen azért a nagyon a felső kevés százalék, mondjuk, ha a matematikából lenne valami elméleti rangsor. Tehát ilyen értelemben könnyen lehet, hogy csomó tanárnak igaza van, hogy ez egy átlagos, vagy pláne esetleg egy átlag alatti osztályban nem jól működik. Én csináltam egy kísérletet 2017 és 2021 között, amikor egy gimnázium osztályt így tanítottam, és párhuzamosan mentek a témák, és nem mondom, hogy az egy teljesen átlagos osztály volt, mert egy elég jó budapesti gimnáziumban történt mindez, de ők maguk nem jártak speciális matematika tagozatra, az iskola normál osztályába jártak. Nagyon ügyesek és nagyon kedvesek, helyesek voltak, és ott ez normálisan működött. Tehát, ha mondjuk az érettségi eredményeket tekintjük valami mércének, én nem szívesen tekintem annak, de nem nagyon van jobban, tehát ami számszerűsíthető. Ha az érettségit veszem alapul, akkor lényegében pont ugyanolyanok voltak, mint a megfelelő osztályok a korábbi években, meg az egy párhuzamos lényegében hasonló osztály. De hogyha azt nézzük, hogy ők így visszaírtak az egyetemről, hogy ők korrepetálják az évfolyamtársaikat, meg hogy az új anyag nem okoz nekik szorongást, hanem bátran azt mondják, hogy jó, hát akkor ezt megpróbálom megérteni, és akkor ott is így úgy érzik, hogy jól tudnak bánni az új dolgokkal, és nem érzik nehéznek, az nekem egy ilyen pozitív visszajelzés volt, azon túl, hogy hát azt mondták, hogy alapvetően az órákon jól érezték magukat, hát nyilván dolgozatot írni nem szerettek, meg attól tartottak, de hogy azon kívül ez nekik egy jó élmény volt, és akkor nekem ez így összességében nagyon jó üzletnek tűnik, hogy a mérhető matematikai eredmény az legalább annyi, mint a többi osztályban, és hogy a megélésben meg talán úgy tűnt, hogy nekik ez jobb volt.
5: Ahhoz, hogy könnyebb legyen elképzelni a hallgatónak, hogy mi történik egy órán, tehát eddig mondjuk bejött a tanár, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor ma a két ismeretlens egyenlettel foglalkozunk, képlelt, gyakoroljuk, itt tudom én, eltelik egy-két óra, és aztán dolgozat, de hogy lehet erre rávezetni a gyereket, hogy valamire ő maga jöjjön rá?
9: Nagyon sok mindenre rájönnek, hát ez nehéz egy konkrét helyzetet elmondani, mert nagyon sok múlik azon, hogy mik az előzmények, szóval ez egy viszonylag alapos építkezés a tanár részéről. Pósa azt szokta mondani, hogy ő valahogy úgy gondol a tanárra ebben a saját módszerében, mint egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kivitelező, aki a gyerek fejében építkezik. Tehát, hogy van valami elképzelésem arról, van valami modellem arról, hogy kb. Mi van most a fejükben, milyen tárgyi tudás van, milyen gondolati stratégiákkal rendelkeznek, és akkor olyan feladatot próbálok adni, ami ebben a közegben kihívás, de elérhető. Na most ez borzasztó jól hangzik így elméletileg, de ezt baromi nehéz csinálni is, meg világos, hogy egy tanár számára mondhatja azt, hogy jó, de most akkor konkrétan mit csináljak. És ez egy teljesen jogos igény, és akkor mi csinálunk ilyesmit, hogy például a mostani kutatócsoport, a Rényis kutatócsoport keretében mi konkrétan dolgozunk tanárokkal, és próbáljuk nekik ezt kézzelfoghatóvá tenni. És most azt a vicces dolgot csináljuk, hogy a tanárokkal is próbáljuk felfedeztetően csinálni mindezt. És ezt megpróbáljuk nekik úgy átadni, hogy ők is így nagyon erősen be vannak vonva, tehát hogy ők is gyártsanak feladatot az adott helyzetre, tehát a felfedeztető módszer tanulják felfedeztetően. És hát ott tartunk, hogy az látszik, hogy ők ezt élvezték. Van jó pár pozitív visszajelzésünk arra nézve, hogy már használták órán, és az jó volt, tehát jól érezték magukat, meg úgy látták, hogy a gyerekeknek is jó. És hát aztán, hogy ez hosszú távon rájuk mennyire hat, és hogyha most elengedjük a kezüket, akkor 3 év múlva is fognak a felfedeztetően csinálni, hát ezt nem tudjuk ebben a pillanatban, meg ezek a kísérletek mindig olyan szempontból megtévesztőek, hogy hát a lelkes tanárok jelentkeznek. Ugye van valami hajtja őket, valami extra dolog, szóval ebből nem tudjuk feltétlenül azt a következtetést levonni, hogy ez mindenkinek jó lenne, sőt, biztos, hogy nem mindenkinek jó, és az egész biztos, hogy egy nagy hátránya ennek a módszernek, hogy időigényes.
5: Na pont ezt akartam kérdezni,
9: tehát
5: hogy
9: a tanár szempontjából
5: a tantervhez, meg a tanmenethez.
9: Hát a tantervhez, meg a tanmenethez lehet igazítani, az szerintem az a kevésbé probléma. A probléma az, hogy szokatlan a tanároknak, és emiatt az elején ez több idő, és ami a rossz hír, hogy hát sokszor azt szokták mondani, vagy legalábbis van egy ilyen sztereotípia a tanárokról, hogy hát az első, nem tudom, 4-5-6 évben tanít mindenfélét, amit kell, és onnantól már megy rutinból az egész. Szóval hogy ez nem megy rutinból, mert nagyon azon múlik, hogy mi történt az előző órán, milyenek az adott gyerekek. Tehát hiába tartottam meg 3 évvel ezelőtt kb. Ugyanezt a témát, és ott ez fér be 45 percbe, a mostani csoporttal lehet, hogy azt fel a idő alatt elvégezzük, de lehet, hogy kétszer annyi lesz. És lehet, hogy ők egy másik kérdést tesznek föl, vagy más okozza nekik a nehézséget. Tehát, hogy itt nyilván rutint szerez az ember, de úgy nem, hogy ezeket újra ilyen építő kockaként egy az egybe oda be lehet illeszteni, hanem kell egy ilyen állandó aktív részvétel, odafigyelés, reflektálás arra, hogy mi történt, aszerint betenni a feladatokat. Szóval, hogy ez biztos, hogy nehéz, és ez heti 24 órában nem megy. De bízunk benne, hogy hát, ha ez változni fog majd mostanában.
5: És hogyha még picit előrébb nézünk, akkor a kutatócsoportnak mi a célja az, hogy ez egy alternatív oktatási módszer lehet, amit felkínáltok a tanároknak, adtok anyagot, módszertant, hogy hogyan kell ezt, hogy ezt kidolgozzátok minden témakörre, vagy mi a távolabbi terv?
9: Hát mindenképpen az, hogy jó lenne, ha ez minél több tanár számára elérhető legyen, tehát az, hogy ők kapjanak kellő támogatást ahhoz, hogy ők ebbe belevágjanak. Aztán az is valamennyire cél, hogy valahogy kiderüljön, hogy tényleg igaz az a feltételezésünk, hogy ez szélesebb körben is azért működik. Visszatérek egy pillanatra a kísérletre, amit én csináltam, vagy egész pontosan 3 különböző csoportban zajlott ez a kísérlet, tehát nem helyes, hogy egyes számot mondtam, tehát 3-an tanítottunk egy-egy ilyen kísérleti csoportban, és ott volt annak egy olyan nem annyira pozitív kicsengése, hogy így lezárult, és nem folytatódott tovább, és nem indult el afelé, hogy ez valahogy esetleg beépülhessen, vagy elindulhasson a közoktatás felé, hanem volt egy kísérlet, levontuk a következtetéseket, és ennyi. És egyébként ez úgy általában azt látom, hogy sok matematika didaktikai kutatásnál ez van, és talán úgy általában oktatási kutatásoknál is, hogy zajlanak ezek a kutatások, az adófizetők fizetik ezeket a kutatásokat idézőjelben, mert a különböző intézmények támogatásán keresztül mennek ezek, de aztán valahogy az eredményeit meg nem kapják vissza, tehát hogy hiába derítik ki azt, hogy nem tudok nagyon jó konkrét példákat mondani, de hogy mondjuk nem jó dolog az, hogy a 6 éveseket feltétlenül bekényszerítjük az iskolába, ha törik, ha szakad. Hiába van erre rengeteg adat meg információ, nem lesz következménye, mert a politikai döntés az megszületik kb. Függetlenül attól, hogy mit mond a tudomány. És ez nem feltétlenül magyar dolog, hanem ez a világon is kevés példa van. Hát az új oktatási miniszter nagyon jó előjel az én szememben arra, hogy a tudománynak szerepe legyen abban, hogy mit hogy csinálunk az oktatásban, szóval, hogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok. És akkor, hogy mi a célunk, tehát visszatérve erre, tehát az, hogy minél több emberhez eljusson ez, a lehetőség. Mert persze bárki olvashat erről valamennyit, és akkor ő maga kitalálhatná, de az világos, hogy itt kell támogatás.
5: Jó, de tanárképző főiskolákra viszitek ezt a projektet?
9: Hát egyelőre még nem, de hosszú távon lehetne az, hogy akkor ez a tanárképzésnek valamilyen értelemben része lesz a matematika tanárképzésnek. Nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy mindenkinek így kell csinálnia. A szerencsés az lenne, hogyha minél több ember látná, hogy ez egy lehetőség, és ha úgy érzi, hogy ez passzol hozzá, az ő egyéniségével jól összeegyeztethető, akkor csinálja ezt. Az oktatásban van egy olyan nehézség, hogy látunk bizonyos tanári mintákat, és még ha lelkesek is leszünk az iránt, hogy tanárok legyünk, ami ugye elég kicsi jelenleg az ilyen irányú lelkesedés, de ha mégis ez van, akkor nagyon nehezen tudunk ezektől a mintáktól elszakadni. Márpedig hát el kéne sok mindenben, mert egyrészt nagyon megváltoztak a külvilág igényei, nagyon megváltoztak a gyerekek igényei, tehát a társadalom elvárása, hogy mit is akarunk az oktatástól, tehát még 100 éve az volt, hogy itt a tudás azokban a fejekben legyen, akik majd leérettségiznek. Ma már ez a szerepet lényegében megszűnt, mert a tudás, az, a tárgyi tudás az megvan mindenkinél. Nem azt mondom, hogy nincs szükség tárgyi tudásra, csak hogy a hangsúlyokat nagyon erősen a kreativitás, az információval való jól bánás irányába kell elterelni. Ha nincs tárgyi tudás, akkor nincs miből kreatívnak lenni. Ez kicsit sarkos, de nagyjából igaz, hogy bizonyos tudásra van szükség, nem lehet mindig mindennek utána nézni az interneten, úgy nem lesz valaki kreatív. De sokkal kisebb a jelentősége annak, hogy most a Várnai csata pontosan melyik évben volt, vagy hogy a, nem tudom én, a színusz 15 fokot ki tudja valaki ügyesen számolni, ezeknek talán a jelentősége kicsit lecsökken, és meg kell találni a megfelelő helyét ezeknek, és akkor ebben nem feltétlenül jó az, hogyha az ember azt a mintát követi, amit a nála 30 évvel idősebb tanára közvetített. Tehát, hogy kell ebben is egy komoly fejlődést csinálni, és hát akkor ebbe szeretnénk így betörni, hogy ezt megmutatni, hogy így is lehet, így is meg lehet próbálni ezt, és egész sok eredménnyel kecsegtet.
5: Milyen hozadéka lehet, hogyha ez egyre inkább elterjed, ez a felfedeztető matematika tanítás, azon túl, hogy kevesebb lesz az a gyerek, aki azt mondja, hogy nem értem, nem szeretem, nincs közöm hozzá, minek tanulom én ezt, nem lesz rá szükségem. Szóval, hogy az ő gondolkodás módjukban milyen változást hozhat ez a típusú tanítás?
9: Az egy nagy különbség, hogy itt nagyon könnyen, hát egy idő után világos lesz mindenkinek, hogy ő tud gondolkodni, hogy ő végig tud gondolni egy dolgot. Ez a hagyományos módszer, amikor megtanítunk bizonyos algoritmusokat, hogy ezt meg ezt így kell csinálni, ha ezt látod, ezt csináld, ez a típusú dolognál az történik, hogy azt a szűk dolgot azt esetleg baromi jól megcsinálja, vélhetően még hatékonyabban is, mint a mi módszerünkkel, mert nálunk ez nincs annyira hangsúlyosan, hogy ezt is nagyon begyakoroljuk meg, olyan minden nagyon flottul meg ügyesen menjen. De cserébe, ha kikerül a komfortzónájából, akkor nagyon bizonytalan lesz. Mert akkor nincs iránymutatás, és ő nem hisz abban, hogy ő valamit önállóan végig tud gondolni. Aki jár középiskolába, azoknak a nagy része nem fogja konkrétan azt a matematikai tudást az életében használni, amit ott megszerzett. Tehát, hogyha ilyen nagyon haszonelvűen nézzük a dolgot, akkor ez, ha ezt néznénk, hogy ő most fogja-e tudni használni a koszinusz tételt, meg hány ilyen mémet látunk, hogy ma is eltelt egy nap, hogy nem használtam a Pitagorasz tételt, akkor mondhatnánk azt, hogy ez jogos, mert tényleg az emberiség 95%-a, vagy nem tudok pontos számot persze, de hogy egy nagyon nagy százaléka tényleg nem használja ezt a középiskolai matematikai tudást. De az én fejemben nincs is az, hogy ezért csináljuk ezt. Tehát azon túl, hogy érezzék ott jól magukat, és megtanulják azt, hogy gondolkodni öröm, azon túl van az az értelme, hogy tud egy számára ismeretlen rendszerben eligazodni, hogy van valami helyzet, amit meg akarok ismerni, meg akarok érteni, és abban el akarok igazodni olyan értelemben, hogy jó döntéseket tudjak hozni, átlássak dolgokat, átlássam azt, hogy valami lehetetlen, valamit nehéz megcsinálni, valami nyilvánvaló. És ez működni fog akkor is, hogyha közgazdász leszek, és el kell igazodnom a mikroökonómia speciális kérdéseiben, én ehhez egyáltalán nem értek, de egész biztos vagyok benne, hogy ott van egy rendszer, amit meg kell érteni, át kell látni, hogy ki kivel van kapcsolatban, mi mit okoz, egy adott döntésnek milyen hatásai vannak, és akkor, hogyha ezt átlátja valaki, és van ez a háttere, hogy ő bátran mer önállóan gondolkozni, van egy ilyen képesség, hogy egy rendszert átlát, akkor az fog történni, hogy hajlandó lesz egy nem várt helyzetet is végig gondolni, esetleg eszébe jut olyan megoldás, ami nem a tankönyvekben van leírva, hanem ő kipróbál valamit, hogy hát ha az működik, és azt végig tudja gondolni, hogy kecsegtete azzal, hogy ez működjön, És akkor ezt ugyanígy el tudom képzelni egy gyógyszerkísérletnél, vagy annál, hogy abban gondolkozzunk, hogy egy irodalmi múzeumban hogy jó megcsinálni egy nem tudom én micsoda Szerbantal kiállításnak mi legyen a struktúrája, hogy az azt az információt közvetítse, amit én akarok. És aki így tanult matematikát, az reményeim szerint egy sokkal jobb Szerbantal kiállítást fog csinálni, mint aki ezt a, hát akkor most így kell másodfokú egyetet megoldani, úgy kell háromszöget szerkeszteni ebből a három adatból, és stb. És mindent elmondtak neki, akkor ő egy olyan kiállítást fog csinálni, ami ugyanolyan, mint az előző három kevésbé jó Petőfi arany, meg nem tudom én, Tóth Árpád kiállítás volt.
3: Juhász Péter volt a vendégem, a Hunneren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet módszertani osztályának vezetője, az MTA Rényi Felfedeztető Matematika Tanítás kutatócsoport munkatársa, a Gondolkodás Öröme Alapítvány elnöke. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. A Spotify-on, a Creative Survivor csatornáján meghallgathatjátok a Juhász Péterrel készült beszélgetésemet is. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok. Rádi.

0: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok, a Honeybees-ből, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások, tudomány és innováció. Olá Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja, a

Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.

0: Extra működik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Több településen is áramszünet jön. Nyertek egy kis időt a mérnökök, Pakson még működik az erőmű. Trump szerint ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Marad a rendkívüli hőhullám, ma 36 és 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik, majd akár 42 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Több városban és kisebb településen is áramszünet jön. Az MVM listát állított össze azokkal a városokkal, falvakkal, amelyeknél időszakosan nem lesz áramszolgáltatás. Köztük van Baja, Hódmezővásárhely és Szeged is. Az MVM hivatalos oldalán további részleteket is találnak. Nyertek egy kis időt a mérnökök Pakson. A kiemelendő hűtővíz mennyiségének csökkentésével elérték, hogy az erőmű utolsó, még működő turbinája egyelőre tovább üzemelhessen, közölte a miniszterelnök. Kritikus öt nap előtt állunk egyébként energia szempontjából, egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozásra a nagyvállalatok részére. A paksi erőmű biztonsága 100%-ban garantált, de számolni kell azzal, hogy akár egy hónapon keresztül is állhat a termelés, közölte Magyar Péter. Országszerte biztosított az ivóvízellátás. A felhívásoknak, az önként vállalt korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a fogyasztás. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, a következő két hétben is marad a rendkívüli meleg, így mindenkit takarékoskodásra kér. Élesben is elindult az új közbringa rendszer. A Molbubit új szolgáltatóval, új applikációval és új kerékpárokkal lehet használni. A BKK célja, hogy rendelkezésre álló forrás esetén a rendszer akár 8000 kerékpárral működjön a jövőben. Bővülni fog a szolgáltatási terület is. A jelenleg mintegy 40 000 négyzetkilométerről a következő fejlesztési ütemekben 80 négyzetkilométerre nőhet, hosszabb távon pedig akár a 110 négyzetkilométert is meghaladhatja. Júliusban felé lett az ingatlanpiac. Júniushoz képest 9%-kal nőtt a kereslet, a kertes házak iránti érdeklődés pedig 13,5%-kal emelkedett. Derült ki az ingatlan.com friss elemzéséből. A szakértők szerint a következő három hónapban is hasonló tendenciára lehet számítani. 289 milliárd forintot fizet vissza az állam a széndioxid kvótájuk adóját visszaigénylő cégeknek, ezzel szeretnék elkerülni a további pereskedést. A G7 azt írja, a NAV-tól 90 napig igényelhetik vissza a pénzt az érintett cégek, amelyek széndioxid kibocsátása az előző három évben meghaladta 25 000 tonnát. 2023 óta kellett nekik minden tonna káros anyag után fizetni 36 eurót. Donald Trump szerint ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai

0: A elnök azt nyilatkozta, hogy egyelőre eltekint az Irán elleni újabb csapásoktól, amennyiben hamarosan sikerül megállapodással lezárni a hónapok óta tartó konfliktust. A bejelentés hírére jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, néhol erős lesz a délies szél, 37-41 fokot is mérhetünk, holnap is marad a forróság, 42 fok is lehet. Továbbra sem lesz csapadék, de a Dunántúlon élénk széllökések előfordulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatósággal, észrevehetőséggel foglalkozunk sok-sok aspektusból. Ma például arról fogok beszélgetni Németh Hannával, az I Love Matek oldal tartalom készítőjével, hogy hogyan válhat valaki láthatóvá, észrevehetővé egy olyan témával, mint a matematika. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Azt szerintem elmondható, hogy a matematikának így, hát én azt hiszem, hogy a PR-ja, én PR-os vagyok, de hogy a megítélése az mondjuk nem szokott ilyen nagyon közszeretetnek örvendeni. Te ezt hogy láttad, vagy hogy látod?
2: Igen, ezt én is teljesen így látom. Igazából ez is motivált a legelején a tartalomkészítésben, hogy ugye a mateknak nagyon rossz a megítélése, és hogy pont azért, mert azokat a dolgokat, amik így szépek benne, meg látványosak benne, azokat így, hát igazából nem mutatja meg senki, és akkor gondoltam, hogy na majd akkor én megpróbálom megmutatni egy kicsit más szemszögből, mert hogy így szerintem érdekesebb. Meg igazából amúgy én is ezt szeretem a matekban, szóval, hogy én sem az ilyen száraz képletek bemagolását, meg hogy mennyi a színusz 60, meg ilyesmi, hanem ami érdekes, meg játékos.
1: De hogy vannak benne szép dolgok, csak nem azokat tanuljuk, nem azokat mutatják be, vagy a meglévő dolgokat nem mutatják be elég színesen és elég érdekesen? Mi itt a reláció?
2: Hát szerintem az egyik, hogy sokkal jobb lenne, hogyha tehát, hogy nekem is hiányzott igazából, amit szerintem mindenki hiányol a matekból, hogy ugye megmutassák azt, hogy a gyakorlati életben az adott dolgokat hol használjuk, és úgy, hogy mondjuk elmondanak egy hétköznapi példát, és tudom, hogy van sok ilyen feladat, meg ilyesmi, de azért a későbbiek ezek elvesznek. Tehát, hogy például a függvények, szerintem a gimisek 80%-a, meg én is, amikor gimis voltam, azt se tudtam, hogy mire valók. Tehát, hogy tök jó, hogy megcsináltok a függvényt, meg a nem tudom, a zérus helyet megkerestünk, meg ilyesmi, de hogy igazából nem tudtam, hogy mire való, vagy hogy ezt kihasználjam, meg miért, és szerintem sokkal jobb lenne az a megközelítés, hogy van egy ilyen hétköznapi probléma, egy szituáció, ott szembesülünk egy problémával, és akkor úgy vezetjük fel, hogy akkor ezt a problémát hogyan tudjuk megoldani, és akkor mi kell nekünk ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát.
1: Ez ugye az a kérdéskör, amit nagyon gyakran mondanak emberek, főleg tanulók, hogy de hát mikor fog ez nekem kelleni? Ugye ez a matematikára nagyon sokszor elhangzik, hogy de mikor fog ez nekem? Ilyesmi helyzetekre, meg példákra gondolsz, amikor ezek így előkerülnek?
2: Hát igazából ezt külön választanám, az egyik az, hogy magukat a feladatokat, meg az absztrakt dolgokat meg lehetne mutatni úgy, hogy ugye konkrét feladattól az absztraktig haladva, és a másik része pedig ez a mikor, oké, mondjuk megmutatják, hogy mit tudom én, egy híd kiszámításánál, nem tudom micsodát, ilyen tartó elemeket így és így tudom beilleszteni,
1: de akkor hát azt fogja mondani,
2: igen, nem fogok én hidat építeni, én nem tudom, szakács akarok lenni, hát nincs nekem rá szükségem, és akkor ugye itt jön a másik oldal, amire szerintem egyáltalán nincsen fókusz helyezve, hogy ugye a matek az milyen területeit fejleszti az agyunknak, tehát hogy azáltal, hogy a matek feladatokat csinálunk, és tanulunk, és megtanulunk problémákat megoldani, az agynak bizonyos területei erősödnek, és azokat a területeket az élet többi területén is használjuk, tehát, hogy igazából olyan, mint az edzés, csak az agynak, tehát, hogy
1: hogy
2: igen, tehát a kondiba se kérdezgetem meg, hogy hát mikor fogok én, nem tudom, az életbe bicepszezni, mert hát azt a gyakorlatot konkrétan a hétköznapokban nem csinálom meg, de hát az izmomat használom hozzá.
1: De ezzel lehet jól érvelni? Egyébként ez nagyon érdekes, és nem, ez így nem volt előttem, úgyhogy nagyon tetszik, hogy ezt behoztad, de ez egy jó érv tud lenni valakinek, hogy ez jót tesz az agyadnak, meg olyan kognitív képességedet mozgatja meg, ami azon túl, hogy egy konkrét matek példáról van szó, ez jót fog neked jönni?
2: Hát el szokták fogadni, de azért kicsit látom, hogy ezt így alaposabban meg kellene indokolni, meg ezt majd szeretném én is egy kicsit jobban megmutatni, hogy akkor mire jó, miket dolgoztat meg.
1: A matematikának a megítéléséről beszéltünk, az, hogy valaki tudást adjon át. Ugye beszéltük az adásban, hogy nem tanár vagy nem tanár minőségedben csinálod ezeket, de hát azért mégis tudásátadásról, tanításról van, hogy ennek a területnek sincsen egy nagyon nagy közkedveltsége, tehát ez is egy ilyen hiányterületnek tűnik, ugyanúgy, mint a matematikának a megítélése erről. Mit gondolsz?
2: Hát igen, szerintem ez így külön választható, hogy ugye valaki ért az adott dologhoz, meg valaki át is tudja adni a tudását, és ugye főleg mondjuk az ilyen reálos területeken, mint a matek, meg fizika, ott általában érteni szokták, és hogy kevésbé, tehát hogy ott azokban a készségekben az emberek gyengébbek, mint a kommunikáció, meg a más embereknek a megértése. Most ezt mondom amúgy magamra is, tehát hogy szerintem ebben is fejleszteni kell magunkat, és nagyon kevés az a párosítás, ahol ugye párhuzamosan mindkét területet tudja valaki úgy fejleszteni, hogy tényleg úgy, tehát hogy értse azt, hogy a másik mit nem ért, és tudjon hozzá úgy kommunikálni, hogy azt az ő szintjén megértesse a másikkal.
1: Hát meg hogy fontosnak, fontosnak érezze, hogy átadja a tudást, nem? Mert az, hogy valaki érti, ugye innen indultunk, vagy ezt mondtad először, hogy érti azt az anyagot, amit ő használ, de hogy legyen egy igénye arra, hogy átadja ezt sokaknak, ugye itt a fordulópont, vagy a kulcskérdés a tanárok tekintetében, hogy akkor ezt fontos, hogy az a másik meghallja, meg megértse.
2: De szerintem, hogyha valaki át is akarja adni, és hogyha nincsenek megfelelő eszközei, tehát hogy most itt az oktatásmódszertanokra értek, tehát hogy nekem például nagyon sokat segített ilyen szempontból a Montessori módszer, és nem csak, tehát hogy nem csak most a gyerekoktatásban, hanem egyébként a felnőtt oktatásban is az, hogy megértettem, hogy milyen lépései vannak az oktatásnak, hogy jó felépíteni egy új ismeret anyagnak a megismertetését, tehát hogy tanulunk, tehát hogy megtudni azt, hogy tanul valaki, és hogy én is például egyetemen, nekem például nagyon sokat segített az egyik volt barátom fizikus, és hogy ott csak simán másoltam azt, amit ő mond, mármint, hogy amit ő mutatott, hogy így tanulják, de nem tudtam, hogy az tudatosan miért annyira hatékony, vagy miért működik, csak azt éreztem, hogy így sokkal jobban tudok tanulni, és akkor onnantól kezdve én is így csináltam. És hogy szerintem ez nagyon nagy hiány egyébként, hogy nem tanítanak minket meg se tanulni, se amúgy tanítani.
1: Ugye ez a mit nem értesz ezen típusú kérdés, ugye itt vagyunk nagyjából, hogy nem értem, hogy mit nem értesz ezen. Igen. Nekünk a tanáraink gimnáziumban mindig azt mondták, hogy egymásnak próbáljuk meg elmagyarázni, mert mi valahogy jobban tudjuk azt a nyelvet beszélni, valami ilyesmire gondolunk.
2: Szerintem ez, amit te mondasz, hogy magyarázzuk el, ez is egy másik szint. Tehát, hogy ez igazából mindig annak segít jobban, aki elmagyarázza az adott dolgot. Tehát, hogy amikor te ugye át akarsz adni egy tudást, akkor ugye össze kell szedni az ismereteidet, és végig kell neked gondolni, struktúrálni kell, és azáltal, hogy ezt megteszed, és végig gondolod, az adott tudásod a fejedben is sokkal jobban összeáll.
1: Ez valószínűleg így van, és sőt, ez még akkor is így van, az ember a saját problémáiról hangosan beszél, igen, mert igen, akkor igen. Rendszerezed magadba, hogy igazából mik itt a fontos mondások, de azért ennek a tanácsnak ugye volt egy másik, vagy van egy másik része is, hogy egy barátodnak, ismerősödnek valahogy jobban meg tudod úgy fogalmazni a átadni vágyott tudást, hogy nagyjából egy nyelven, vagy egy tudás szinten vagytok.
2: Hát, mert őt gondolom jobban ismered, szóval, hogy az a nyelved az, hogy az adott életűt, tehát hogyha most ide behoznak mondjuk két gyereket, és mind a kettő vadidegen, akkor ugye elkezd az ember egy optimális valamivel tanítani, és ugye ahogy kezdi megismerni a gyereket, ugye tér el, tehát hogy stratégiában módosít.
1: Személyre
2: és hogyha
1: szab.
2: Már ugye, igen, személyre szab, tehát, hogy de hogyha valakit már ugye nagyon jól ismersz, akkor ma ugye ezt az elejét az elején, amikor így ismerkedsz, azt a részt azt már kiadhatod, hanem
1: skippeljük
2: egyből tudod.
1: Az ismerkedés részt,
2: igen,
1: és rögtön.
2: Igen, és egyből jött a személyre szabás.
1: Ami picit átvezet, és erről mindenképpen szeretnünk volna beszélni, hogy ami neked mindenképpen ilyen jellegzetességeddé vált, az, hogy aktuális témákhoz kötöd a matematikai problémáknak a bemutatását. Azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen figyelemfelkeltés, ez is tulajdonképpen egy ilyen kötődésnek a létrehozása, hogy teremtsünk egy közös nyelvet, vagy egy közös pillanatot, amiben mindenki ugye érti azt, hogy miről fogunk beszélni, és ha ez a figyelem megvan, akkor onnantól jobban lehet irányítani magára a témának a feldolgozására.
2: Igen, egyébként nekem ez abszolút az ilyen marketinges tanulmányaim.
1: Na, mesélj erről, mert tehát, ez egy láthatóságról szóló műsor.
2: Hát igen, igazából ott ez több, tehát hogy én mondjuk tartalomgyártókat azért követtem, megnéztem, hogy elemeztem őket, nem azért, mert érdekelt a tartalmányt, hogy nem úgy érdekelt a tartalmuk, hanem úgy érdekelt, hogy mit csinálnak ők, amiért őket nézik. Tehát, hogy én ilyen szemmel kezdtem el így a nagyobb tartalomgyártókat követni, és ugye nagyon-nagyon közös volt sok tartalomgyártóban, hogy ugye olyan témákkal kezdtek el foglalkozni, vagy például ugye ez egy elég gyakori, hogy olyan másik tartalomgyártókra reagálni, vagy interjúkat készíteni, akik már felkapottak voltak. És akkor mondjuk egy nóném valakiről nem akarsz megnézni egy műsor, de hogyha fú, a kedvenc, nem tudom, énekesemről szól, hát azt megnézem, akárki készíti. És hogy ugyanígy, tehát hogy nem csak adott személyeknél, hanem ugye aktualitásoknál, vagy ugye zeneszámoknál is, amikor ismerősebb a zeneszám, és annak van egy átdolgozása, azt ugye szívesebben hallgatja az ember, mint egy olyan zeneszám átdolgozását, amit ugye nem ismer.
1: Ez egy nagyon komoly tudatossági lépés kellett akkor legyen, ugye ez, amikor így döntöttél, hogy akkor most aktualitásokat és egyetlen videókat készítek, erre hogy emlékszel vissza, hogy honnan indult ez a készség, vagy késztetés inkább?
2: Hát az elején nem volt ennyire tudatos választás az aktualitás, az volt a tudatos választás, hogy valami népszerű témán keresztül ragadjam meg a matek példákat, és igazából, hát számomra például nagyon meglepő volt az első ilyen lottós feladat, hogy azt például egy pamkutya videóból vágtam ki, és ott azt hittem, hogy biztos a pamkutya videó miatt kezdték el nézni, és aztán utána hirtelen a többi lottós videó is érdekelt az embereket. Szóval ugye ez a lottó meg szerencsejáték, ez egy nagyon népszerű téma amúgy is, úgyhogy...
1: Várják, hogy megmondod a szisztémát.
2: Igen, úgyhogy ez számomra úgy nagyon megdöbbentő volt, hogy ez ennyire érdekes, hát nekem ez nagyon triviálisnak tűnt, hogy ezt elmagyarázom, de valószínűleg amúgy sok fiatal is néz, és ők még mondjuk nem tanultak, és akkor nekik ez izgalmas, hogy akkor ez hogy is néz ki, vagy hogy is lehet ezt kiszámolni.
1: És hogy szokott lenni, hogy a közélet, nem csak politikára gondolok, de azért sokat foglalkozol ilyen témákkal is, a közélet hozza a témát, amire aztán lecsapsz, hogy ne ezt feldolgozom, vagy van egy matematikai probléma, amivel szeretnél foglalkozni, és keresel hozzá valamit, ami vonzóvá, fenszívé teszi a dolgot, hogy nézzék.
2: Hát általában az volt, hogy volt valami baki, vagy valami kiszámolni való, és azt elküldték nekem, tehát hogy például az első ilyen lottós, igen, tehát az első lottós videónál például valaki csinált egy videót, hogy hát az a matekos lány kiszámolhatná, hogy mennyi a valószínűség annak, hogy, és akkor, hát jó, akkor számoljuk ki. És akkor, és általában így jöttek be a témák. Volt egy-egy olyan téma is, ahol én szerettem volna valamit, és tudom, hogy amúgy ezt kevesen nézték volna meg, és akkor, na akkor várj, keressünk valamit, és akkor van olyan, hogy tehát, hogy most konkrétan évek telnek el, míg be tudtam mutatni valamit, mert találtam rá megfelelő témakört, vagy van olyan, amit így utána, tehát, hogy így oké, most ez aktualitás, most ez jó, akkor mit mondhatnék el erről a témáról? Tehát, hogy nem tudom, mondjak konkrét példát.
1: Én szívesen veszem, van egy-két ötletem, hogy mire gondolhatsz, de jobb, ha
2: ja,
1: te mondod.
2: Hát például ilyen volt tavaly a Győzik és Zebra, hogy oké, akkor keressünk valami érdekességet az zebra mintázatokról. Tehát, hogy milyen matekos dolog van, és akkor jó, és akkor elkezdtem keresgetni, hogy a zebrákkal kapcsolatban, és ott találtam egy tök érdekeset a zebrák mintaképződésével kapcsolatban, és hogy az például, hogy az állatok mintaképződése az hogy történik, tehát ugye van egy anyag, ami terjed, tehát az alapszín, meg van egy gátló, és ahol ezek a gátló dolgok vannak, azt ugye a szín kikerüli, és hogy így alakulnak ki a foltok, meg a csíkok, meg a különböző mintázatok, és hogy erre például csináltak egy matematikai képletet, amit ugye a biológiába, biomatematikába használnak, és hogy ez például tök érdekes volt, és akkor ezt csak így elmondtam a zebrákról, akkor, amikor ez aktuálisan nagyon téma volt.
1: De ezt tudtad, ezt a sztorit, vagy ilyenkor rátalálsz és utána nézel, vagy tehát ez kútfőből van, vagy?
2: Melyiket, az zebrás?
1: Hát mondjuk azt, hogy ez a zebrás történet.
2: Hát az nagyon-nagyon mindenhol szembe jött, hát sokszor küldik inkább, ami meg nagyon-nagyon népszerű, az meg tényleg mindenhol szembe jön az emberrel, szóval, hogy
1: ki kell csak választani.
2: Igen, ott, amikor már a sokadik kép jön fel, nem tudom, harmadik, negyedik kép, ugyan arra a dologra, akkor valami gyanús, hogy valami történt. Tehát, hogy
1: és akkor résznél kell lenni, gyorsan lecsapni rá.
2: Igen, igen, igen.
1: És van valami ilyen content kalendárod? Mert mondtad, hogy van olyan ötleted, amik egy évig vársz, hogy valami betaláljon. Tehát,
2: hát
1: hogy tudod,
2: csak
1: hogy
2: így az ötletek fel vannak írva, meg nagyon sok mondat ki van jegyzetelve, ilyen filmekből, meg sorozatokból, meg részekből, meg videókból, amik valakinek a videói, és akkor majd, hogyha úgy hozza az élet, akkor felhasználom ezeket. de van egy ilyen kis gyűjtemény, meg az ötleteket is írom folyamatosan, soha nem fogy el, csak több lesz.
1: Igen, az egy jó érzés. Nem csak az jutott eszembe, a Hajdú B sportriporter nevvel volt egy interjú, és kérdezték, hogy előre készül a poénokkal, hogy csak arra jut eszembe, amit te mondasz, hogy soha nem szokott fel, pláne szóviccel nem készül előre, de egyszer kitalált van egy Bábel nevű focista, német, és hogyha ő gólt rúg, akkor az fog, és ráugranak, akkor ő azt fog mondani, hogy ez a Bábel tornya, ezt találta ki előre, és persze nem jutott eszébe, amikor véletlen ezt gólt rúgott, és ráugrottak, akkor pont nem jött, és soha többet nem lehet elsütni. Csak erről jutott eszébe, hogy te is kiírsz jó mondatokat, de hát ez tök jó, mert ezeket vissza tudsz nyúlni, akkor az megkeresgélet.
2: De van például olyan, ahol meg ilyen nagy zicsereket hagytam ki, már nem is tudom, valamelyik videóban valami tényleg az olyan kontextusban lett volna egy filmjelenet, és az nagyon kimaradt, meg volt egy olyan is, például egy játékelméleti feladatnál, ott a Jokert meg a Harley Quinnt hoztam példának, teljesen véletlenül mondom, hát valahogy szemléltetni kéne, és a gyerekeknek a játékai közül megfogtam egy Harley Quinn, egy Joker babát, és azzal szemléltettem, és utána kiderült, még szerencsére mielőtt a videót posztoltam, hogy konkrétan van egy ugyanilyen játékelméleti jelenet. Tényleg? Az eredeti Joker, az egyik ilyen Jokeres, Harley Quinn-es bíróságon, hogy konkrétan ugyanezt megcsinálják, mint amit én szemléltettem, és mondom, úristen, hát ez így nagyon belelőttem, hogy például be is vágtam oda, hát az egy óriási véletlen, hogy pont azzal próbáltam
1: meg. De hát ez másfelől meg egy mázli, mert akkor egy közismert dolog.
2: Igen, az úgy nagyon jó volt.
1: Milyen, hogy választott ki, inkább így kérdezem, hogy milyen mélységű problémát hozol be megoldani? Tehát hol lövöd be azt a szintet, hogy milyen nehézségű problémákkal foglalkozol?
2: Hát általában azt, amit ilyen közérthetővé tudok tenni. Tehát, hogy most nem is tudom, melyik feladat volt, ami elképesztően bonyolult volt, és azt szerettem volna, és végül mondtam, hogy hát én ezt el nem magyarázom, mert hogy egy ilyen egyórás YouTube videóban se lenne elég.
1: Jó, hogy annyira összetett, hogy
2: igen, egy ilyen nagyon, nagyon bonyolult dolog, már nem is tudom.
1: És akkor skippelted.
2: Hát így átléptem azt a részt, hogy jó, egy titkosítás volt, most eszembe jutott, amikor, hogy na mindegy, hogy
1: Most se tudjuk elmondani.
2: Igen, azt nem tudom elmondani, csak hogy valami aktuális téma volt a választás előtt egy titkosítással kapcsolatban, és akkor egy ilyen titkosítást bemutattam, de hát azért a titkosítás az nem egy 2 perces videó, hanem nekünk is volt rá, nem tudom, fél éves, vagy 2 fél éves tárgyunk, tehát hogy ezt szóval nyilván nem lehet
1: egyszerűsíteni. Igen. Ez a Krízisek és Pofonok, Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomgyártója, a vendégem, és innen jövünk vissza már is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
3: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balaton felvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője vendégem, és hát nagyon sok oldalról beszélgettünk már a matematikának a átadásáról, vagy a figyelemnek a felkeltéséről. A közélet kapcsán viszont egy másik területet is érdemes bemondani, hogy a videóidnak a utóélete, meg a kommentelés, posztolásnak a nehézségei, könnyűségei, mennyire veszi könnyen a követő tábor, hogy aktuális témákhoz gyújtsz? Most ezt ilyen nagyon diplomatikusan kérdeztem meg, de azt sem érted.
5: Hát igen, sokan, vagy hát olyan, hogy többen panaszkodtak, hogy több embernek nem tetszik, de hát a számok meg nem hazudnak. Tehát, hogy amikor kimennek ezek a videók, és akkor azokat megnézik, nem tudom, 500 000-an, meg több százezren, és akkor kiteszek egy matekos videót, és akkor azt meg 50 000-en, és akkor utána ugye panaszkodnak, hogy miért mindig csak ilyen videón van. És akkor mondom, nem ilyen videón van, csak azok jutnak el. Tehát, hogy egy átlag ember, aki mondjuk nem annyira követ, csak feldobálja a videóim, az csak az ilyen videóimat látja.
4: Az algoritmus áldozata.
5: Mert hogy Most csak mondok valamit, mondjuk ha 5 ilyen videót készítek, mondjuk nem tudom, 4 hónap alatt, de amúgy meg van másik 20 videó mellette, amik nem olyan látványosak, akkor valaki csak ezt az 5-öt fogja látni, és azt hiszem, nincs semmi más, mert ugye a többit azt neki nem dobja fel, és direktben mondjuk nem követ, nem nézi meg az oldalamat, nem görget vissza, hanem csak ami így szembe jön
4: vele. És akkor
5: vele.
4: Azt gondolja, hogy te itten politizálgatsz?
5: Igen, volt valaki, aki ezt írt, és egyszer kommentbe, hogy egyébként mindig feldobált a videóit, és azt hitt, hogy valami politikus vagyok, vagy valami közélettel foglalkozó, és akkor utána nézte meg, hogy jé, de jó, hogy milyen más, igen, tartalmaim is vannak.
4: De és az ilyen kötözködő, vagy negatív, vagy beszólogatós kommentek, ezek mennyire jellemzőek? Én nem néztem ennek direkt utána, de azt hiszem, te nyilatkoztál, hogy néha van ilyen.
5: Tehát,
4: hogy
5: hát most a választásoknál nagyon durva volt. Ott igazából, sőt a választás után el is kezdtem. Én egyébként nem tiltottam le senkit, összesen amúgy két embert tiltottam eddig le, mert ők meg amúgy elkezdték jelentgetni a videóimat, tehát hogy ott meg nem akartam azt, hogy nem tudom, kitiltsák az oldalamat, amiért én dolgozok, mert nekik éppen nem tetszik, hogy miért csinálsz. De ott, hogy így követtek, és mindig odaírták, hogy most ez túl könnyű, ez túl nehéz, erről minek csinálok videót, ez kit érdekel, trollok, ez magánéleti, és hogy hát akkor ne nézd. Na mindegy, szóval, hogy akkor ők elkezdték én, hogy ők akkor most már jelentkezik a videóimat, úgyhogy őket letiltottam. Most meg igazából az ilyen, hát az klasszikus ilyen tiszaros, tehát hogy ez ennyi a komment, tehát hogy ez ilyen félmondatos izé, és ezek a profilok, ezek tipikusan olyanok, hogy nincs profilkép, nincsen normális név, nincs ismerős, tehát hogy ezek, és ezeknél az embereknek mindig kírja, hogy az általa létrehozott profilokat is letiltom, míg hogyha egy normális emberre megyek rá, akinek azért ott van a profilja, meg minden, ott sose dob ki ilyet, tehát hogy ezek ilyen, nem tudom, tömegesével létrehozott kamu profilok.
4: És akkor ezekkel küzdesz?
5: Nem, ezeket letiltom.
4: Tehát, most hogy már hát az egy küzdésnek számít nekem, tehát ja, megküzdesz, hogy nem ő velük,
5: ja,
4: de hogy...
5: Hát, hogyha így feldob, de már egy időt
4: nem
5: annyira követtem a kommenteket.
4: Nagyon, ez a legbölcsebb, amit tenni.
5: Igen, mert most még a friss videóknál így belegörgetek, hogy mondjuk így mi a reakció, meg néha egy-egyet feldob, vagy ilyesmi, de egyszerűen ennyi kommentet és ennyi értesítés nem lehet követni. Tehát még amikor úgy döntöttem, hogy jó, kommentek nem, meg az üzeneteket sem tudom már olvasni, de hogy a megjelöléseket megnézem, már azokat sem tudom. Tehát, hogy egyszerűen annyira sok megjelölés van, hogy meg szoktam nézni, de hát nem látom, nagyon nem látom.
4: Hát egy külön stáb igényel most már akkor, hogy ezt kezelni tudják, vagy tudjátok.
5: Hát ja, csak miből.
4: Csak mi? Hát ugye, még több videóban.
5: Egyébként annyira durva, hogy az emberek azok feltételezik azt, hogy nekem erre fizetnem kéne egy embert, és akkor oké, akkor te kifizetted azt az embert, mert nekem nincsen miből kifizetni egy embert, aki elolvasgatja, meg válaszol helyettem, és hogy akkor meg fel vannak háborodva, hogy miért? Miért nem válaszolok? Hát mert nem is látom az üzenetet. Tehát, hogy
4: egyébként, de ennek emögött van azért valami bizniszmodell, én nem akartam erről beszélgetni, de hogy ez elvileg azért a nézettség az valamit generál, vagy van valami mozgatóvalóga
5: hát
4: mögött?
5: Hát egyébként a YouTube fizetne, de YouTube-a. Ott meg nincs olyan nézettségem. Tehát, hogy ott meg semmi. Igazából most egy pár hónapja Facebook kezdett fizetni, de nagyon, tehát hogy az egy járulékra nem elég, tehát okay, hogy most kártén van, és a járulékokat nem lehet abból befizetni, hogy...
4: Jó, úgy, hát hogy sok nem, videót nem kell, sok nézet, és akkor majd előbb-utóbb ez is megtérülős lesz. De nem is erről szerettem volna beszélni, csak hirtelen jött, hogy itt a moderátor kapcsán így előkerült ez a dolog, hogy beszélgettünk arról, hogy milyen mélységű problémákat hozol be, meg dolgozol fel. Milyen helyzet a különböző korosztályokkal, vagy akár a szülőkkel, hogy vagy iskola előtti előkészítéssel, tehát hogy milyen korosztályokat tudsz megszólítani a tartalmakkal, hogyan gondolkozol erről?
5: Hát engem főleg idősebbek, hogy nem gyerekek követnek gyerekek is, de inkább így a 30 pluszos korosztály felnőttek, meg szülők, és én nem is, tehát hogy sokan azt hiszik, hogy én matekot oktatok, de én nem oktatok matekot, én ugye a szülőket, meg pedagógusoknak segítek abba, hogy ők hogy tudnak otthon foglalkozni a gyerekekkel, tehát hogy kora gyermekkori újszülött kortól matematikai készségek fejlesztése, tehát nem matekot tanulunk, hanem hogy milyen olyan készségek vannak a matekban, amiket tudnak fejleszteni, és milyen különböző játékokkal, tevékenységekkel, és milyen módszertannal, tehát hogy milyen szemlélettel, tehát hogy nagyon sokszor, tehát, sőt, legtöbbször nem a játék számít, meg nem tudom, hogy most a konkrét játékra nem kell hozzá megvenni drága eszközöket, meg ilyesmi, hanem hogy a szülő otthon hogyan kommunikál, mit csinál, akkor koragyermekkorban, óvodás korban Montessori matek, most lesz majd új ilyen tanfolyamom, amilyen kognitív készségeket fejlesztett, hogy az iskolához, iskola megkezdéshez szükséges ilyen játékok, de hogy azok is, tehát hogy csak sima hétköznapi tevékenységek, amik ugye gondolkodásra, meg ilyen, tehát hogy matematikai gondolkodásra, meg egyéb gondolkodásra.
4: És ez egy online kurzus, úgy kell
5: elképzelni? Ösztönzik a gyereket. Hát online feladatgyűjtemény, igen, meg workshop szülőknek, hogy hogyan, tehát hogy ők, tehát amit említettem, hogy ugye nem annyira tudják az emberek, hogy hogyan oktassanak, hogyan lehet egy új ismeretanyagot jól hatékonyan átadni, hogyan tudnak úgy segíteni a gyermeknek, hogy ő önállóan gondolkodjon, mert ugye sokszor az van, hogy jó, akkor itt öt a megoldás, itt akkor ezt 17 centi, és akkor a gyerek ott van, hogy oké, akkor megcsináltuk a házit, de egyébként amúgy nem értem. És amúgy nem csak mateknál, tehát hogy más ilyen tárgyakban is, nem tudom, biológiai ismeretek, meg ilyesmi, hogy ugye a szülő le tudjon vele ülni, és abban tudjon segíteni a gyermeknek, hogy ő hogy oldja, tehát hogy a gyerek oldja meg a feladatot önállóan, és hogy tudja ezt a gondolkodást segíteni meg, hogy milyen olyan dolgokat csinálnak, amikkel nagyon durva hátráltatják a gyereknek a fejlődését. Nyilván nem direkt csinálják ezeket, mármint, hogy nem azért csinálják ezeket, hanem mert ugye ez jön ösztönből, meg reflexből, meg vannak
4: meg
5: olyan dolgok, amik...
4: Tanult,
5: igen, meg azt hiszik, hogy ezzel segít, de valójában pont ezzel okoznak nagyobb károkat.
4: És egy workshopon ilyenikre hívott fel mondjuk a figyelmet, hogy így lehet előre lendíteni, ez meg mondjuk gátol, tehát ilyesmiket kell.
5: Hát igen, hogy elmondom, hogy milyen környezetet lehet kialakítani, hogy tudunk megnézni egy leckét, hogy tud átadni egy új ismeretanyagot, kognitív szempontból, tehát hogy ilyen idegtudomány szempontból, mik azok a fontos tényezők, amiket figyelembe kell venni, hogy tanulás módszertanilag hogyan tudja a gyerek jól megjegyezni az adott dolgot, meg hogy ők hogyan tudják segíteni azt, amikor a gyerek önállóan dolgozik, meg hogy mondjuk, most úgy időzősen mondom, hogy felügyeli a házi feladat megoldását, tehát hogy mit csináljon, mit ne, és hogy ilyen konkrét, tehát hogy mondok elméletet, de hogy konkrét példákat is, tehát hogy bemutatás gyerekkel, hogy akkor hogyan kommunikálom, hogyan viszem végig az adott feladatot, hogy gondolkodtatom, hogy veszem rá gondolkodásra a gyereket, hogy kérdezek, tehát hogy ilyesmiket, hogy tudnak ők.
4: Jó szóval, oktasd, játszani és engedd. Ez így van.
5: Igen.
4: Valahol nyilatkoztad, hogy milyen sokféle eszköz van egyébként a matek oktatásra, megszeretetésre. Én próbáltam visszaemlékezni, hogy milyen eszközök voltak valaha kezembe. A kezembe nem jutott eszembe, de mondjuk amikor a matek tanár ilyen nagyon nagy vonalzóval, vagy nagyon nagy háromszög vonalzóval jött, akkor mondjuk ez ugrott be arra, hogy akkor milyen eszközök vannak, de szerintem nem ilyenekre gondolsz.
5: Na, egyébként amúgy nagyon érdekes. Én is ugye gondolkodtam felnőttként, hogy hát amúgy milyen eszközöket használtunk. És semmit.
4: Semmit,
5: tehát,
4: ugye?
5: Hogy ez a körzővonalzó, szögmérő, és ezek voltak a matekos eszközök. Szerintem negyediktől, vagy nem tudom, ugye első pár osztályban azért azok a pálcikák, meg a korongok.
4: Pálcika.
5: Igen, meg a korongok, azok voltak. De
4: a korongokat
5: utána...
4: sose kellett elővenni, az egy kis kockában volt különböző
5: igen,
4: fehér korong,
5: igen,
4: és
5: hát
4: sose kellett elővenni, csak vinni kellett. Igen?
5: De hogy tényleg után pedig most amúgy egy konkrét példa, egy kombinatorika szemléltetéshez, hát egy zacskó zoknit mibe tart bevinni? Tehát, hogy akkor húzzuk ki, akkor próbáljuk ki, talán ami volt, talán dobókocka, azt használtuk, vagy pénzérme, de hogy tényleg annyira sok mindennel lehet szemlélni, a Pitagorasz tételt, és annyira szépen lehetne szemléltetni, vagy például azt, hogy ez nem is kell eszköze, ez csak egy lap kell, hogy például a háromszögek belső szögeinek összege az ugye 180 fok, és ugye csak be kéne hajtani mind a három darab sarkot, és akkor ugye ott az alapra ugye szépen rá simul mind a három, tehát hogy ugye kiadja a félkört, mint hogy úgy mondom, hogy a 180 fokot ott kiadja, és egy ilyet csináltatni a gyerekekkel, hát ez tényleg nem tart semmibe szerintem, és hogy ezek mind így kimaradnak szerintem az oktatásból, most már azért sok helyen beviszik, tehát hogy...
4: De ez valószínűleg egy ilyen megosztandó dolog, mondom neked,
5: szerintem,
4: aki módszertan...
5: Eszükbe amúgy az
4: hogy
5: embereknek.
4: Hogy érdekesít egyébként.
5: Hát, vagy csak, hogy tehát nincs így a fejükben, hogy hú, ezt lehetne így szemléltetni, vagy lehetne úgy szemléltetni, vagy nem tudom, plusz teher, meg azért elég sokat kell amúgy is készülni az órákra. Tehát, hogy most
4: jó, nyilván elfoglaltak.
5: Egy pedagógus meg. Mentalitása, hogy ki az, aki csak letudni szeretné, vagy ki az, aki amúgy sokat készül, vagy mással készül, mert szerintem sokat kell készülni amúgy is egy sima órára is, hogyha nem viszel be ilyeneket, de hogy egy-egy ilyen elemmel nagyon sokat lehet dobni.
4: És akkor te ezt a szemléletmódot próbálod mondjuk behozni, vagy átadni a rendszerbe? Ez egy ilyen missziót, hogy legyen ennél változatosabb, vagy ötletesebb az oktatás?
5: Hát igen, meg hogy a Montessori matekot azt... Tehát, hogy egyébként nagyon jó matekos oktatásmódszertanok vannak, csak elakad. Tehát, hogy például a Montessori matek az tipikusan olyan, hogy én amikor így olvastam, meg láttam, hogy hát, hogy ez fantasztikus, ez csodálatos, és hogy miért nem csinálják? Tehát, hogyha ott van a módszer, ott vannak rá az eszközök, amik olyan atomjól szemléltetnek mindent, hogy tényleg egy, nem tudom, korán, egy sokkal fiatalabb gyereknek is tök egyértelműen meg tudsz mutatni olyan dolgokat, amiket nem tudom, egy páros páratlant, vagy negatív számokat, vagy nem tudom, most nekem a fiam nagyjából érti a törteket, és akkor 7 éves, és hogy még azzal hányan küszködnek 5. is. Pedig egy-egy ilyen szemléltetéssel, hát elképesztően hamar meg lehetne értetni a gyerekekkel.
4: És akkor ennek ez a lényege, hogy hogyan lehet bevonni a korosztályának megfelelő módon a átadandó dolgokat? Tehát mivel tudnánk megfogni ezt a Montessorinak a fő elméletét?
5: Hát neki az a módszerének a kulcsa, hogy ugye konkrét példákat hoz, de hogy nem csak úgy, hogy egy olyan feladat, hogy ha hétfőn veszel tejet, és 2 van a boltban, nem, hanem hogy odaadja a kezedbe azt az eszközt, a fizikai eszközt, amivel te megérted. Tehát, hogy megérted a decimális rendszert, mert külön elem van az egyesekre, a tízesekre, százasokra, ezresekre. Tehát, hogy kipakolod az összeadás, kivonás, szorzás. Tehát, hogy látod, fogod, pakolod, kezedbe veszed, érzed, és minél több érzékszer be van vonva a tevékenységekbe.
4: Ez volt a Krízisek és Pofonok. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
4: Ez volt a Krízisek és Pofonok. Láthatóságról, észrevehetőségről beszélgettünk, és folytatjuk is még ezt a tematikát, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
0: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Együttműködésre van szükség a jelenlegi víz- és energiahelyzetben. Több városban és kisebb településen is áramszünet jön. Vízkorlátozást hirdettek Debrecenben. Marad a rendkívüli hőhullám, ma 36 és 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet, miközben csak elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőség szerdán, csütörtökön akár 42 fokkal is tetőzhet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Együttműködésre és nyugalomra van szükség a jelenlegi víz- és energiahelyzetben, mondta a köztársasági elnök jogait gyakorló Forsthofer Ágnes. A kormány jelezte, mától 17 és 22 óra között leállítják a vasúti teherforgalmat, és az elektromos buszok töltését éjszakára ütemezik át. Több állami épület és híd díszkivilágítása is ideiglenesen lekapcsol. Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalatai is energiatakarékossági vállalásokat tettek. A kereskedők zárvatartási időben kikapcsolják a világítást, és az energiafogyasztást is igyekeznek visszafogni. Több városban és kisebb településen is áramszünet jön. Az MVM listát állított össze azokkal a városokkal, falvakkal, amelyeknél időszakosan nem lesz áramszolgáltatás. Közöttük van Baja, Hódmezővásárhely és Szeged is. Az MVM hivatalos oldalán további részleteket is találnak. Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdettek Debrecenben, tilos a zöld felületek és közterületek locsolása, a medencék töltése, az autómosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, a medencék vízcseréjét pedig át kell ütemezni a vízi közműszolgáltatóval egyeztetett időszakra. A vasárnapi új 9 cm-es negatív rekord után a vízügy honlapja szerint Budapesten a Duna vízszintje 11 cm-re emelkedett ma reggelre. Paksnál hajnalban már mínusz 137 centit mértek, 134-nél biztonsági okokból teljesen le kell állítani az atomerőművet. Egyébként a szakértők szerint biztonságos a paksi atomerőmű leállítása, a tervezett éves karbantartásoknál ezt a rutin feladatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig majdnem 160 alkalommal hajtották már végre, jelezte az erőmű kommunikációs vezetője. Miután az utolsó blokk is leáll majd, a villamos energiatermelés megszűnik, de a biztonsági rendszerek tovább működnek. Bárki élőben nyomon követheti, hogy hogyan alakul a magyar energiakrízis. A Hol a Delej nevű weboldal a legfontosabb információkat jeleníti meg, például azt, hogy aktuálisan hány megawattot termelnek a hazai erőművek, az ország mennyit használ el ebből, mekkora részét exportálja, illetve az ország mennyi importra szorul elektromos áramból. Az interaktív ábrákból kiderül például az, hogy Paks jelenleg a névleges 2000 megawatt teljesítmény helyett csupán 230 megawattos teljesítménnyel üzemel.
3: Időjárás a Rádiókafén.
4: A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, néhol erős lesz a délies szél, 37-41 fokot is mérhetünk, holnap is marad a forróság, 42 fok is lehet. Továbbra sem lesz csapadék, de a Dunántúlon élénk széllökések előfordulhatnak.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: world smooth. I just wanna see it working it out.
1: Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol
2: igényesek. Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe.

0: van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam benne, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Haj, rózsa volné.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, esküvőn tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Álló Zsák Szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambó hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha Garfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák Szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
2: 1889. április 16-án született minden idők legnagyobb komikusa, Charlie Chaplin, és meglepő, de 1977-ig élt. Talán ismeritek őt a tévéből, fantasztikusan vicces fekete-fehér némafilmekben szerepelt, és csak némafilmekben, ami azért nehéz, mert a mozdulatokkal meg a képekkel talán a legnehezebb dolog viccesnek lenni. De ő az volt. Nagyon. Ezernyi dolgot lehetne róla mesélni, órákig lehetne dicsérni, de talán az a legérdekesebb benne, hogy Chaplin a gyerekkorunktól egészen a felnőtt korunkig képes volt olyan filmeket csinálni, amik mindig érdekesek, amik mindig izgalmasak, és mindig elgondolkodtatnak. Még a legkomolyabb filmjei is viccesek, de ha felnővünk és újra megnézzük, nem csak vicces, de szívszorító pillanatokat is találunk benne, amik sokkal-sokkal szívszorítóbbak, mint az eleve szívszorító filmek. Nézzetek meg pár Chaplin, mert annak mindig kacagása vége. A mai zsebi végére értünk. Emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, hogy vigyázzatok magatokra majd a suliban, és semmiképpen nem megyünk Madame Tussauds-hoz. Mondom, gyerekek, egy múzeum régi festményekkel, amin ilyen nénik ülnek a kezükkel az ülükben, lila ruhában, sokkal jobb, mint ez a madam.
3: A banja, maharadja, halandja?
4: Fura felnőttek, még furább mondásai.
5: Nem mind arany, ami fénylik. Nézzük meg, mit jelent ez a közmondás. Az első benyomás nagyon fontos az élet minden területén. De szabad-e végső következtetéseket levonni az első benyomásból? Ami első pillanatra jónak, szépnek, értékesnek tűnik, az lehet, hogy csak egy szépen becsomagolt gagyi. Nem biztos, hogy a zöldségesnél a legnagyobb, legpirosabb alma a legfinomabb. És egyáltalán nem biztos, hogy aki a legkedvesebb veled, az lesz majd a legjobb barátod. Ugye? A közmondás fordítva is igaz. Ami csúnya, az attól még lehet értékes. Ahogy az egyik édességreklám is felhívta régen a figyelmet rá, ne ítélj elsőre. Na, az a csoki nem volt szép, ellenben nagyon finom íze volt. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Vándor cirkusz.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Vándor cirkusz.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Többnyire nagyáruházi parkolókban, olykor a városszéli mezőkön bukkan fel.
1: 2.
2: Biztos, hogy egy nagy, piros, csíkos sátorban van ez a cirkusz. Ha a sátor nem piros, akkor az a dolog nem is cirkusz.
1: 3.
2: Nagyon menő, külföldi neve van mindenkinek, de a szereplők többnyire magyarok, vagy fehér oroszok.
1: 4.
2: A kígyónő egyben pénztáros is, a késdobáló pedig a jegyszedő.
1: 5.
2: A Vándor cirkuszban sosem tudod eltönteni, ki az öregebb, a bohóc vagy az oroszlán.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Etika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
3: Horgász percek totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: felnőttek, tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: A hálózsák szaga.
2: Negyvenharmadik rész. Csepel vörös, de nem ennyire.
3: Három nap múlva nyit a hóvirág napok. Már érkeznek a guruló pecsenyés bódék és a kézművesek a puttonyos kocsival. Sőt, új vendégek is érkeznek szépen. Hiába. Mindenben vannak early bird vásárlók. A turizmusban is. Ugye már tavaly is a szezon slágere volt hangosan hisztériázni a Balaton miatt, hogy már nincs szabadstrand, meg a kóbász, meg a mennyi má a lángos. Diósit őszintén zavarta a proli hisztéria.
4: Na kérem, az ugyebár sehol nincs leírva a Bibliában, hogy mindenkinek jár az ingyen Balaton. Mert hogy ez itten a feudalizmus. Jó reggelt kívánok! Tessenek a kis folyópartokra menni. Olcsó lángos, tiszta part, meg kevesebb a gazdag bunkó. Mi ebben a bonyolult, kedves polgártársak? Sőt, nem is tudják, hogy ez a kemping rendelkezik egy beépített kalandregénnyel is. Alapfelszereltsége neki.
3: Úgy látszik, vannak, akiknek inkább egy nyaralása fontos a nyávogás helyett. Azok rájöttek, hogy egy folyó, erdő, semmi műanyag pálma, és nem ordítanak olaszul a pizzériában a posvári idénymunkások. Pont jó. Nagy reményekkel küzdöttek az újak a sátorállítással. Kicsit olyan volt, mint egy kemény Henrik előadás. A helyiek körbeállták őket, és mindenki hangosan nevetett. A gyerekek néha kórusban kiabáltak, vigyázz mögötted! Na, pont ezt a fantasztikus őszinteséget készült éppen tönkretenni a hóvirágnapok. Ha valaki járt már fesztiválon, arcról és szagról megismeri a pecsenyesütőket. Épesző embernek olyan egy fesztivál pecsenyés, mint vámpírnak a fokhagyma.
5: Figyeljél, kicsi! Kicsit fölkavarja a pocit, igaz, de reggel az őrsön, meg hogy fogod áldani, hogy kivitt mindent belőled a labor előtt, mi? Na, adom felébe, Obi-Wan, na!
3: Profibbak tudják, hogy a fesztiválos pecsenyesütőnél talán a fishingen érdemes bekészített gyógyszer nélkül próbálkozni, az ugye az elsők között van. Mire a sziget, strand, zamjan, mit tudom én, fesztiválokra ér az óriás tepsi, addigra a COVID-19 egy bájos szúnyogcsípés ahhoz képest, ami addigra a tepsiben beépül a pörzsanyagba. Ezt a kihívást fokozták az úgynevezett kézművesek. Sajt. Cserépmöhönce. Vízzel feltölthető, sípolós cserépmöhönce. Fonott izé, bizsú, mellény. Mellény rojta. Mellény buthával. Rojtos mellény buthával és Hells Angels műhimléssel. Butha mellényben. És természetesen a nehéz, lakkozott, faragott izék. Mondjuk, ahol egy kőrözött, besúranó tolvaj a hivatalos kullanyszedő, egy becsődölt bitcoin befektető a DJ, egy ócskamas mafiát irányító varró szakkör a kedves öreg lányok, befejezésül egy magas bűnfeltárási rátával rendelkező sztárnyomozó, a hely kedves bolondja. Ott elfér egy faragott butha Hells Angels-ös mellényben.
0: Apu, az az iszonyú szőrös bácsi is itt kempingezik, mint mi? Vagy ő itt él?
3: Szép kis apa gyűlt össze a hóvirágban, és akkor még alig beszéltünk Káberről, a szomszéd nevelő vállalkozás beltagjáról. Ő volt az a férfi, aki ugyan sokban hasonlított korunk férfi ideájára, de egy dologban nagyon is különbözött. Nem hitte, hogy mindenhez ért. Máshogy nőtt fel. A Szovjetunióban mások voltak a mesék. Kevesebb legkisebb fiúcska vágja le, kevesebb sárkány fejét, hogy jutalmul uralkodó legyen. A kacsaláb is kevesebb. Van varónai rák, táncevál a répkusz mákom, gyengébe kedvéért táncol a répa a mákkal, van dohányzó farkas. A Nupagagyiban. Mondjuk a medve a sokkal több. Valahogy reálisabb a sztyeppék álomvilága. Egyben nagyon különbözik. Nem hiteti el a gyerekekkel, hogy a legkisebb fiú a kunyhóból, aki sosem látott fémkanalat meg lehúzós vészét, a sárkány fejének levágása után remek uralkodó lesz. Nem, ezt nem hiteti el. Azért, mert valaki adott hamuba sült pogácsát egy járókelőnek, még nem jelenti azt, hogy uralkodóként tárgyalóképes a szomszéd burkus királlyal, a vámokról, meg a katonai szövetségi rendszerről. Ezt Kábel tudta. Feltűnt neki.
6: Liebe Gäste, nicht vergessen. Schneeblume Tages Camping Wirtschaft Freitag, Samstag, Sonntag. Erzie es, komme Camping. Wirtigli utcaba, Strasseball, Musik ungarische Televisio Star Sterne. Geldig Problem, sondere Preis, 1,300 € forint in Rezeption. Ich komme, du komme. See you later, alligator. See you later, alligator.
3: Viszont Kábelt nagyon zavarta a magyar hülyeség. Kétségtelen tény, hogy azért költözött tavaly a Hóvirágba 2 hónapra, mert éppen megforgatta bitcoinban a csepeli lakás árát. Az is kétségtelen tény, hogy a bitcoin bezuhant. Így nagyjából egy szoba konyha maradt a 3 szoba összkomfort Rakéta utcai ingatlanból. Úgyhogy maradt a kempingben. Persze csak addig, amíg az amerikai jegybank készhez nem tér, és a bitcoin nem áll vissza 55 000 dollárra. De a legkétségtelenebb mindenek felett, hogy Kábel tudta, hogy az jó, ha ért valamihez. Szemben a magyar filozófiával, miszerint nem kell érteni semmihez, hogy érts mindenhez. Kábel János Iván tudta, hogy az emberek szeretik a hamis dolgokat. Tudják, hogy hamis, ezért olcsóbb, ezért szeretik. Épp ezért sosem szabad nyilvánosan megmondani nekik, hogy hamis, mert akkor nagyon dühösek lesznek. A bitcoin nem hamis.
7: Nem nagyon értek a pénzhez, de nagyon ambicioniálom. Legutóbb, mikor szárnyalt a piac, anyám lakásának árát bitcoinba fektettem. Utána végül is elég jól eléldegéltünk a Dacia-ban. A mama sem pampog, csak a gyerekeim álmukba üresbe teszik a sebváltót, és nem tudjuk, hol ébredünk. De mióta egyszer meghallottam a napközit a Millásban, és újra hasít a bitcoin, megtanultam, mi az a stékelés, rendszeresen swapolok, és csak néha dőlök be mindenféle shitcoinoknak.
3: Kábel édesanyja Hollywoodban lakott egy villában. Néha egy sok millió dolláros jetten járta a világot. Ezt fura mód annak köszönhette, hogy ő is értett valamihez. A házias orosz konyhához. Kezdetben Csepelen szinte azonnal alkalmazták a vasműben konyhásnak, majd egy hét múlva vezető szakácsnak, mert nagyon tartalmas ételeket tudott főzni, igen olcsó alapanyagokból. Krumpli, cékla. Az első héten a dolgozókat meglepte a változatosság, de ez sajnos gyorsan megfordult. Már 13 napja cékla volt a menün, mert Kábel anyja, Boska néni 19 elkészítési módját ismerte a céklának, ekkor megjelent egy molinó a bejáraton. Csepel vörös, de nem ennyire. A kettes öntőt be se tudták fűteni, mert minden második kohász gyöngyöző homlokkal és zsibbadó lábakkal kapaszkodott otthon a klozetba. A helyi pártitkár megérezte, hogy ez itt hamar lázadásba tud fordulni. A párt bepánikolt. Csak úgy tudták lehűteni a kedélyeket, hogy egy magyar állam pénzével tőzsdéző ügynök 2 tonna banánt vásárolt készpénzért Bécsben, amit negyedáron szórtak szét Csepelen. Egy orosz oligarha, aki először Magyarországra tette át a székhelyét, követve varázserejű gurúja tanácsát, olyan szakácsnőt keresett, aki a földanya által táplált gyökereket tudta jól elkészíteni. Felfedezte Boska nénit, így a volt katona feleség hirtelen az amerikai álomban találta magát. A CIA persze sose tett le róla, hogy Buska néni esetleg egy alvó orosz ügynök. Ezért nála nagyobb biztonságban senki sem vásárolt a Santa Monica-i kistermelői piacon. Iván János egyszer meglátogatta, és ez megváltoztatta az életét.
2: A Hálózsák szaga 43. adását hallották.

0: kicsikém. Ott vagytok, eldöntitek, hogy csináljátok. Akkor neked ki kell húzni, és meg kell nézni, hogy elég hosszú-e. Ha nem elég hosszú, akkor egy másikkal kell csinálni, vagy nem azt kell csinálni. Tudod te, hogy mi az a colstok?
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, tschüss, ich bin guten Tag. Und elmond már neked, mi az a colstok? A colstok egy mérő szerszám és nagyon pontos ösade. Nem nagyon pontos szerszám, de tudsz vele mérni kanyarba, ha szögletes. Und tudsz hajtogatni belőle ötakú csillag, hogyha vagy te ügyes. Most már tudod, hogy mi az a colstok, használd bátran, de leszel te óvatos. És ne feledd, a jó barkács egyszer mér, kétszer vág.
3: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
4: Zsebrádió!
5: Zsebrádió, A-tól Z-ig.
6: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
0: 1802. április 9-én született Elias Lönnrot, finn orvos és botanikus. Eleve nehéz munkája lett, hiszen Finnországban 1000 tó, hideg, szaunák, vodka, rénszarvasok és nyírfák találhatók. Mint azt kibeszéltük, a finneknél mérik két rénszarvas pisi közti távolsággal a métert. Hát igen, derék emberek ezek a finnek. Finnország történelmét kevés dolog zavarta meg azon kívül, hogy rendszeresen elfoglalják őket az oroszok, illetve bármely tetszőlegesen kiválasztott finn tanulóvezető biztosan megnyer bármilyen rali versenyt, ha elindul. Wow! Na, itt alkotott ez az Elias Lönnrot úr, de nem a botanikája miatt szeretjük, hanem azért, mert ő írta a Kalevalát. Aha, Kalevala. A Kalevala egy eposz. És ha valami nagyon régen történt, medvét esznek benne, ádászcsaták is vannak, és versbe van írva, és mindenképpen nagyon hosszú, akkor azt eposznak hívjuk. A Kalevalában megvannak az eposzi kellékek, azaz hozzávalók. Például rendkívüli hős, nagy háború, jóslat és isteni beavatkozás. Ráadásul még építenek benne két ingatlant is, az egyiket csukacsontból, a másikat meg na-na a nyírfából. Az eposzban általában a jók győznek, esetünkben a Vejnem Öjnen úr. Vejnem Öjnen, ez a neve neki az úrnak a Kalevalában. Gyerekek, nyugi, nem kell rögtön betojni, már nem kell elolvasni a Kalevalát, de nekünk, időseknek még el kellett olvasni, mert akkor mi magyarok még finnugorok voltunk. De most meg már kipcsakok vagyunk, a kipcsakoknak meg nincs eposzuk. Na!
7: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
8: De addig nézegessétek a zseboldalt.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partkafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partkafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Rengeteg adat érkezik, tehát Váradi be az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője a vonalban. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
5: Na, hát kezdjük akkor azt, hogy publikálja a KSH a júliusi inflációs mutatókat.
6: Mert alapvetően az a várakozás, saját várakozásunk is, és a piaci medián várakozás is, hogy az előző havi 1,7%-tól alacsonyabb lesz az év per év index. Itt alapvetően az, hogy mennyivel lesz alacsonyabb, az majd attól függ, hogy amit ugye a különböző termékkörök esetében ismert hatósági ár és korlátozások mellett ugye volt a szolgáltató szektorban úgynevezett önkéntes árkorlátozás, ami ugye most futott ki, és már több cégtől tudjuk azt, hogy ők bejelentették az áremelést, és az a kérdés, hogy ennek a hatása ez majd ebben a júliusi adatban, vagy már az augusztusiban jelenik-e majd meg. Illetve a másik kérdés, hogy a parkolási díjak emelése mikor jelenik majd meg az inflációs adatokban, de alapvetően azért az a várakozás, hogy itt az előző havinál is kedvezőbb inflációs adat érkezik, ami így nem befolyásolhatja azt, hogy augusztusban az MNB-nek egyébként nagyon határozottan kommunikált 25 bázispontos vágására sor kerülhet majd. Itt a jövő zenéje inkább az lesz érdekes, hogy hogyan alakulnak majd az élelmiszerárak. Ugye a jelenleg időjárási körülmények között látjuk, hogy milyen állapotban vannak a termőföldek, és ugye ez az asszály ezért jellemzően papírforma szerint az élelmiszerárak emelkedését hozza. Úgyhogy ősszel lesz majd ez sokkal inkább érdekes, és ugye ez fogja eldönteni azt, hogy az MNB tud-e majd ősszel is kamatot vágni. Mi arra számítunk, hogy ha a kedvező inflációs folyamatok folytatódnak, akkor még akár 2-25 bázispontos vágás is lehet a csőben, a piaci árazásban pedig jelenleg egyébként egy vágás szerepel még ősszel.
5: Uh-huh. Oké, ez is izgalmas nyilvánvalóan, de közben jönnek a eurozónából is konjunktúra mutatók, meg az USA-ból is munkaerőpiaci adat. Mi az, amit leginkább vártok ezek közül?
6: Az eurozóna esetében elsősorban az ipari termelési adatokra lesz érdemes figyelni, mert ugye itt a közel-keleti konfliktus kezdetén láttunk egy olyan dolgot, amit ilyen előre menekülésnek hívtunk, hogy a magasabb árak és az áruhiány elől menekülve nagyon felpörgött a feldolgozóipar, és ugye az, hogy ez papírforma szerint ennek valahol meg kellene torpannia, és az a kérdés, hogy ez mikor fog megtörténni, ugye egyelőre nem tudjuk, a GDP adatokat már ismerjük, de azt, hogy az ipari termelési adatokban lesz egy ilyen típusú megtorpanása a készleteknek ugye a beállása miatt, az egy kérdés, és ez lesz az, amire talán itt érdemes lesz figyelni. Az Egyesült Államok esetében pedig egyértelműen ugye a munkaerőpiac lesz a héten a főszerep. Itt ezután a Kevin Walshnak a piac által nem kimondottan jól sikerült neki tért sajtótájékoztatója után, amiben ugye elmondta, hogy van ugyan az Egyesült Államoknak inflációs problémája, és mindent megtesznek azért, hogy ezt letörjék, illetve a munkaerőpiacot stabilnak ítélte meg, ugye mi is ezt látjuk. Alapvetően itt kedvező adatokra számítunk az amerikai munkaerőpiac esetében. Az előző hónapban volt ugyan egy megtorpanás az álláshelyek bővülésének tekintetében, de még így is, ha az első fél évet egy egészként tekintjük, akkor azt látjuk, hogy azért bőven meghaladta a foglalkoztatás bővülése a tavalyi átlagot, illetve azt is látjuk, hogy a munkaerőpiacon az állásukat önként elhagyók száma az továbbra is 3 millió fölött van, amit nagyjából úgy lehetne lefordítani, hogy az emberek úgy érzik, hogyha mondjuk az általuk kedvelt vagy kevésbé kedvelt munkahelyükről szeretnének kilépni, akkor viszonylag jó eséllyel találnak új munkát, úgyhogy összességében itt az a várakozás, hogy egy kedvező munkaerőpiaci képet látunk majd. És hát ugye a Fed kamat, ugye Kevin Walsh azt mondta, hogy a piacra bízza, hogy hogyan alakítja a kamat várakozásait. Hát ugye itt a piaci árazásban ez a szeptemberi kamat emelés azért még mindig ott van. A kérdés az, hogy őszre bekerül-e egy újabb emelés.
3: Tehát most egy a konszenzusos várakozás, idénre egy kamat emelés Amerikában?
6: Igen, itt ugye egyértelmű, tehát ami viszonylag biztosnak látszik, ez a szeptemberi emelés, és ugye itt a decemberi volt az, ami nagyon sokat mozgott az elmúlt időszakban, de jelenleg úgy tűnik, hogy igen, hogy decemberi marad az egy 25 bázis pontos emelés, de nyilván egy továbbra is kedvező munkaerőpiaci adat ezen különösen nem fog tudni változtatni, inkább egy kedvezőtlen inflációs adat lehet az, ami esetleg ebbe beleszól.
3: Egy picit a magyar kamat várakozásokra még visszatérve, a forintnak az esetleges további gyengülése az megriaszthatja az MNB-t, vagy hogy mennyire figyelik, vagy figyelhetik most vajon az árfolyamot annak eldöntésekor, amikor a kamatokról döntenek?
6: Azt gondoljuk, hogy alapvetően ezt az augusztusi emelést ezt nem fogja tudni befolyásolni a forintnak az esetleges
3: csökkentést Magyarországon.
6: Bocsánat, csökkentését. Igen, a kamat csökkentést ezt nem fogja tudni befolyásolni az árfolyamnak a változása. Többek között azért sem, hogy egyetemű ATM-célja nincs az MNB-nek, ugye hivatalosan ezt mindig nagyon erősen kommunikálják, és a piacnak is egy nagyon rossz üzenet lenne, hogyha egy gyengülő forintra hirtelen megtorpanna az MNB, amikor ugye a júniusi ülésen viszonylag egyértelműen fogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy itt azért nyáron folytatódik a kamatcsökkentési ciklus, úgyhogy ha valóban egy nagy forintgyengülést látunk majd, és ugye az inflációs folyamatok akár az élelmiszerárak miatt, akár az energiaárak miatt, akár ugye ez a kettő együtt kedvezőtlenül alakulnak össze, akkor ott viszont már igen lehet, hogy megtorpannak.
3: Uh-huh. Okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot, jó munkát!
5: Köszönjük szépen!
6: Szép napot!
5: Az előző percekben Váradi Beát, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzőjét hallottátok.
4: Belát nagyon és
1: uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól.
8: Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
10: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
12: Egy rádiót venne, de minek, uram?
13: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
11: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádiókafén.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban a H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Battyányi tér között H5-ös pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk H5Y jelzéssel a Göncz Árpád városközpont és a Kaszásdűlő között is pótlóbusz jár.

0: gyújtanak. A belvárosban lezárták a Királyi Pál utcát az Egyetem térnél, ott a gázvezetéket javítják. Varga Eltele, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Több településen is áramszünet jön. Nyertek egy kis időt a mérnökök, Pakson még működik az erőmű. Trump szerint ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Marad a rendkívüli hőhullám. Ma 36 és 40 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik, majd akár 42 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Több városban és kisebb településen is áramszünet jön. Az MVM listát állított össze azokkal a városokkal, falvakkal, amelyeknél időszakosan nem lesz áramszolgáltatás. Köztük van Baja, Hódmezővásárhely és Szeged is. Az MVM hivatalos oldalán további részleteket is találnak. Nyertek egy kis időt a mérnökök Pakson. A kiemelendő hűtővíz mennyiségének csökkentésével elérték, hogy az erőmű utolsó, még működő turbinája egyelőre tovább üzemelhessen, közölte a miniszterelnök. Kritikus öt nap előtt állunk egyébként energia szempontjából, egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozásra a nagyvállalatok részére. A paksi erőmű biztonsága 100%-ban garantált, de számolni kell azzal, hogy akár egy hónapon keresztül is állhat a termelés, közölte Magyar Péter. Országszerte biztosított az ivóvízellátás. A felhívásoknak, az önként vállalt korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a fogyasztás. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, a következő két hétben is marad a rendkívüli meleg, így mindenkit takarékoskodásra kér. Élesben is elindult az új közbringa rendszer. A Molbubit új szolgáltatóval, új applikációval és új kerékpárokkal lehet használni. A BKK célja, hogy rendelkezésre álló forrás esetén a rendszer akár 8000 kerékpárral működjön a jövőben. Bővülni fog a szolgáltatási terület is. A jelenleg mintegy 40 000 négyzetkilométerről a következő fejlesztési ütemekben 80 négyzetkilométerre nőhet, hosszabb távon pedig akár a 110 négyzetkilométert is meghaladhatja. Júliusban felé lett az ingatlanpiac. Júniushoz képest 9%-kal nőtt a kereslet, a kertes házak iránti érdeklődés pedig 13,5%-kal emelkedett. Derült ki az ingatlan.com friss elemzéséből. A szakértők szerint a következő három hónapban is hasonló tendenciára lehet számítani. 289 milliárd forintot fizet vissza az állam a széndioxid kvótájuk adóját visszaigénylő cégeknek, ezzel szeretnék elkerülni a további pereskedést. A G7 azt írja, a NAV-tól 90 napig igényelhetik vissza a pénzt az érintett cégek, amelyek széndioxid kibocsátása az előző három évben meghaladta 25 000 tonnát. 2023 óta kellett nekik minden tonna káros anyag után fizetni 36 eurót. Donald Trump szerint ma újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy egyelőre eltekint az Irán elleni újabb csapásoktól, amennyiben hamarosan sikerül megállapodással lezárni a hónapok óta tartó konfliktust. A bejelentés hírére jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, néhol erős lesz a délies szél, 37-41 fokot is mérhetünk, holnap is marad a forróság, 42 fok is lehet. Továbbra sem lesz csapadék, de a Dunántúlon élénk széllökések előfordulhatnak.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
6: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
3: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis

0: inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén, 2026. augusztus 3-a van, tart még a nagy meleg, és hát ez minden bizonnyal érinteni fogja azokat az élőlényeket is, hogy érinti azokat az élőlényeket is, akikről, vagy amikről, hát ezt majd eldöntjük ki, hogy szereti ezt apostrofálni, szólni fog ez a mai beszélgetés itt a Kávézó a világ végénben, ugyanis vendégem Halmos Gergő, a Magyar Madártani Egyesület ügyvezetője, és hát nemrégiben egy levélben keresték meg a Magyar Madártani Egyesület Kapitány István gazdaság és energetikai minisztert, illetve Gajdos Lászlót, az élő környezetért felelős minisztert, arra a bejelentésre reagálva, ami szerint a kormány szélerőmű építési pályázatot ír ki, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület konfliktus térképet készített, hogy a károkozás minimalizálása érdekében a jogszabály alkotásnál és a szélerőművek tervezésénél is kellő súlya figyelembe tudják venni a döntéshozók a természetvédelmi szempontokat. Szervusz, Gergő!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát akkor itt rögtön egy ilyen jó drasztikus belevágással az eset, hogy a madártani szempontból a szélerőművek rosszak? Ti ellenzitek a szélerőmű park bővítését?
2: A szélerőművekkel kapcsolatosan madártani, nem csak madártani, illetve a természetvédelmi problémák széles sorra fölmerülhet. Ezeknek egy jelentős részét azért lehet csökkenteni és el lehet kerülni, ezért általánosságban a megújuló energiák terjedését mindenképpen szorgalmazzuk, de azt tartjuk fontosnak, hogy megfelelő előkészítéssel itt a szélerőműveknél elsődlegesen a helyszín megfelelő kiválasztásával, illetve hát a problémás helyszínek kizárásával, másodlagosan pedig olyan beavatkozásokkal, amik már egy szélerőműpark működtetésénél tudják csökkenteni ezeket a kockázatokat, lépjünk előre. Igazából itt most a forróságra utaltál, most azt eszembe, hogy most forró ez a téma, mert hogy évekig hideg volt, tehát hogy nem lehetett...
1: Mondhatni jéghideg
2: volt, és hát ez is most így hirtelen kellett nekünk is belevágni újra ebbe a területbe, és ezeket az információkat összeszedni, összerendezni, és hát reméljük még tudjuk egy kicsit ezt továbbiakban is finomítani.
1: Hát meg ez egy érdekes felállás, hogy most akkor itt remélhetőleg valóban nem süket fülekre talál egy ilyen természetvédelmi vagy civil szervezetnek a javaslata, de majd erről majd egy kicsit később beszélünk még, hogy alakul ez most. Teljesen laikus kérdés, ami biztos sokakban fölmerül, hogy egyáltalán miért veszélyesek a szélerőművek a madarakra nézve, hát miért olyan buták ezek a madarak, hogy nekirepülnek a szélerőműnek?
2: Hát igen, a kockázatok egyik része az a nekirepülés, nyilván ez a ismertebb, leglátványosabb. Azért azt el kell képzelni, hogy van egy szélerőművünk, amelyik mondjuk 150-200 méter magas, és mondjuk egy 50-80 méter közötti lapát hosszal rendelkezik. Amikor az elkezd pörögni, akkor a tövénél, mintha állna, nagyon lassan megy, de a végén a lapát az olyan 250-300 km per órával hasít.
1: Awesome.
2: És hát azt kell elképzelni, hogy amikor egy madárnak az érzékelése kialakult a evolúció során, akkor mindenféle dolgra fel kellett készülni, de vékony tárgyak 300 km per órás áthatolására azon a légrétegen, ahol mozog, nem igazán, tehát ez nagyon nehezen...
1: Kevés volt a szélerőmű még akkoriban.
2: Igen, tehát hogy egy olyan jelenséggel találkoznak, amire nincs fölkészülve az adott faj, vagy egész fajcsoport egyrészt, másrészt sokszor alapvetően másra figyelnek, tehát mondjuk köröznek a levegőben, és keresik a prédát, és akkor egyszer csak megjelenik a semmiből egy 300 km per órás penge, és hát ilyen okokból kifolyólag történhet meg ez az ütközés. Persze vannak még más hatások is, mert természetesen a légáramlásokat is befolyásolja egy szélerő műnek a működése, ezért lehetnek olyan ingadozások, amik szintén megzavarják a madarakat, vagy például a denevéreknél feltételezik, hogy a légnyomás változás, ami a lapátok előtt és mögött jelentős különbséget tud létrehozni, az akár egy olyan problémát okozhat, ami önmagában a az állatnak egy olyan sérülést okoz, ami akár a pusztulásához is vezethet. Az újabb tanulmányok azt feltételezik, hogy a denevéreknél is nagyobb a valószínűség, és a probléma nagyobbik része az inkább az ütközés, nem pedig ez a hatás, de ez is egy olyan érdekes dolog, amire először nem gondol az ember, hogy milyen változásokat okoz a környezetben egy ilyen szerkezet.
1: Igen, nagyjából azt lehet látni, mindenek ára van, tehát, hogy bármi, amit akarunk csinálni, mindig egy kicsit a kisebbik rossz fele kell elmozdulni, mert hogy mindig minden változásnak valamilyen hatása van a környezetre, és annak akkor lehet negatív hatása is. Mik azok a fajok, amiket elsősorban veszélyeztetnek a szélerőművek? A denevéreket említetted, de úgy tudom...
2: Alapvetően a ismereteink szerint elsősorban végül is az élőhelyek közül a légi élőhelyeket használó állatok, és a madarak és a denevérek azok, amik a legnagyobb kitettségben vannak, vagy akinek a legnagyobb problémát okozza. Ezek közül is azok, amik egyrészt olyan magasságban mozognak jellemzően, másrészt általában a nagyobb testméretűek, és így, hogyha most le kell szűkíteni, akkor a madaraknál azt mondjuk, hogy a ragadozó madarak, nagy testű vízi madarak, vagy egyéb olyan nagy testű madarak, amik ilyen jellemző magasságokban repülnek, mondjuk Magyarországon például a vonuló madártömegek sokszor nem úgy jellemzőek, mint mondjuk egy földszorosnál, ahol tudjuk, hogy nagyon szűk csatornán keresztül vonulnak a madarak, de azért nálunk is mondjuk egy daru vonulás esetén több tízezer vagy akár százezer madár is egy adott térségben pont ilyen magasságokban mozoghat, amikor éjszakázó helyére repül be, vagy éppen amikor onnan kirepül, tehát hogy ezek az élőhelyek is egy ilyen akár csatorna jelleggel, vagy hát egy vonulási folyósó jelleggel is ilyen problémákat okozhatnak, és amiket még mindenképpen figyelembe vettünk itt a tanulmánynál is, azok a vízi madarak, tehát itt is szintén vannak elég nagy testű, nagy tömegben, nagy csoportosulásban és nagyobb magasságban is repülő fajok, libák, récék, és hát olyan madárfajok is, amik szintén nagyon veszélyeztetettek, amik parti madarak, vízes élőhelyek problémája. Nem feltétlen mai témánk, de hát az is egy erősen kapcsolódó kérdés. Tehát a vízes élőhelyeket amúgy is védenünk kell, és azoknak a környezetében például a szélerőművek telepítése is egy jóval jelentősebb kockázat, mivel itt sokszor tömörülnek ezek a vízi madárfajok, és így az ütközésnek a lehetősége sokkal magasabb. Tehát ezeket vettük figyelembe. A denevéreknél én nem vagyok annyira nagy szakértő, egyébként egyesületünknek van egy emlősvédelmi szakosztálya, tehát foglalkoznak denevérekkel szakértők, elsősorban önkénteseink, de ott elsősorban azok a fajok jönnek szóba, amik szintén magasan repülnek. A denevérek esetében Magyarországon is vannak ilyen fajok, korai denevér, rőt korai denevér talán az, amelyik a legkitettebb ennek, vagy amire a legtöbb adatunk van más országokból, hogy kitett ennek a problémának, de más ilyen denevérfajok is, amik ezekben nagyobb magasságokban jellemzően repülnek, vagy akár vonulnak is, mert denevéreknél is vannak ilyen vonulási viselkedések, okozhat problémát ebből a szempontból. Ez az ütközés, mert ez az elsődleges ismert probléma. Másik probléma azért a kizárás, tehát, hogy amikor bizonyos fajok elkerülik ezeket a szélerőműveket.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy megtanulják-e
2: időben. És tulajdonképpen ott nem arról van szó, hogy egy közvetlen pusztulásnak vannak kitéve, hanem azáltal, hogy elkerülnek egy térséget, az elveszik számukra, mint élőhely, és így kiszorulnak, és hát azt a terület nagyság csökken, ami számukra rendelkezésre áll. Bizonyos ragadozó madárfajoknál ezt ki tudták mutatni, hogy valóban elkezdik elkerülni azokat a térségeket, és így csökken az élőhelyük, hát ez is egy fontos tényező. Persze még a kapcsolódó infrastruktúra is fölmerülhet, tehát nem csak maguk a tornyok, hanem az utak, vagy éppen vezetékek, amik ezekhez kapcsolódva létesítésre kerülnek, és ezeknek a kockázatai hozzáadódnak ehhez a problémához. De az itt elsősorban az ütközésre és az élőhelyi kizárásra szoktunk koncentrálni, ezek valószínűleg a legjelentősebbek.
1: Van erre bármiféle statisztika, hogy átlagban egy szélerőmű mondjuk mennyi élőlénynek a vesztét tudja okozni?
2: Vannak különböző vizsgálatok. Azért nem érdemes átlagokról beszélni, mivel pont arról van szó, hogy nagyon nagy különbségek lehetnek attól függően, hogy jó helyre raktuk ezt a szélerőművet, vagy rossz helyre raktuk. A rossz helyre vannak példáink, a korai időszakban eléggé kevéssé merült fel egyáltalán ez a probléma, amikor elkezdtek szélerőműveket telepíteni. Hát azért nálunk korábban Amerikában, Spanyolországban, Németországban sokkal korábban indult be, és sokkal jelentősebb is a szélenergia használata, aztán később pedig Ázsiába lendült föl, onnan kevesebb ilyen adat van.
1: Furcsa módon.
2: Bizony a sokakból kifolyólag, de Amerikában például tudjuk, hogy az Altamont hágón, ahol kifejezetten a hágóra telepítettek nagy mennyiségű tornyot, ott konkrétan jelentős számú madár pusztulásához vezetett, tehát ott azt ki tudták mutatni, hogy lényegileg ott egy populációs hatást lehet detektálni. A szírt is a sok esetében, az állomány az egy ilyen, hát az én ökológiai fogalom, ez a forrás és nyelő populáció, tehát hogy vannak olyan populációk, amik sikeresen szaporodnak, és ezért képesek madarakat kibocsátani úgy, hogy más területeket elfoglalnak, és vannak olyanok, ahova csak mennek be a madarak, és ott olyan alacsony a szaporodás, hogy több pusztul el, mint amennyi bemegy. És itt ezt tudták kimutatni, hogy olyan mértékű volt azon a területen a pusztulás, hogy folyamatosan új madarak jelentek meg, és így ez lényegileg egy populációs szintű csökkenéshez vezetett. Egyébként Spanyolországban vannak még ilyen részletesebb adatok, ott különböző keselyű fajok, elsősorban a fakókeselyű, barátkeselyű esetén szintén nem kedvező pozícióban, nem kedvező helyszínre helyezett ilyen szélerőmű parkok egy térségi, hát nem kipusztulás, de jelentős állománycsökkenést idéztek elő. Tehát, hogy vannak ilyen rossz példák, de persze vannak olyanok, ahol alig van pusztulás, mert megfelelően választották ki a helyszínt, és az inkább esetinek számít. Szerintem az egy fontos dolog, hogy a lényeg az, hogy olyan hatást ne gyakoroljanak ezek a létesítmények, amik egy fajnak egy populációs szintű változását idézik elő. Tehát nem eseti ügyekről van szó, hanem egy tartós hatásról, ami mondjuk csökkenti annak a veszélyeztetett fajnak az állományát.
1: Azok alapján, amit most elmondtál, azért azt mondom, hogy madártani szempontból azért nem a leg örömtelibb dolog, hogyha ilyen szélerőművek települnek bárhová is. Mégis azt mondod, hogy ti, mint a Madártani és Természetvédelmi Egyesület, jól mondom?
2: Igen. Igen.
1: Mégis támogatjátok azért összességében ezeknek a telepítését. Miért? Akkor miért fontos ez nektek?
2: Hát igazából úgy fogalmaztam, és tehát ugye alapvetően ez az álláspontunk, hogy a megújuló energiáknak a terjedését szorgalmazzuk. Nyilván ez egy elég komplex kérdés, tehát itt nem lehet csak egyféle szemszögből megközelíteni, és ebben mi azt képviseljük, hogy most nem csak a szél, hanem napenergia, vagy bármilyen más olyan energiaforrás, ami megújulónak számít, esetében is olyan intézkedéseket tegyünk, amivel azzal, hogy próbáljuk a klíma problémánkat csökkenteni, közben ne növeljük a biodiverzitás problémánkat, ami egyébként lehet, hogy egy laikus számára két különböző dolog, de ugyanarról beszélünk, tehát ezek összefüggő dolgok, amik nem kezelhetők így szeparáltan, és nem mondhatjuk azt, hogy hát ezért az egyiket csökkentjük, és akkor hát a másikból is el lehet venni egy kicsit, hanem komplexen kell nézni, és ezért mindenképpen az a cél, hogyha megpróbálunk beavatkozni, akkor minimalizáljuk azokat a hatásokat, amiket a természetre, a fajokra gyakorolunk ezáltal, és az elővigyázatosságot próbáljuk gyakorolni. Tehát egyébként itt az a példa, amit itt csináltunk, hogy hát ez a konfliktus térkép, mégis azt próbáljuk megnézni, hogy hol vannak azok a helyek, azok a fajok, amik a leginkább ki vannak téve esetlegesen egy ilyen problémának, nagy számban előfordulnak, vagy éppen arra nagy tömegben mozognak, vagy ahogy említettem, a vízi madaraknál akár vízes élőhelyeket figyelembe venni, és ezáltal egy olyan térképet adni, ahol nem azt mondjuk, hogy ide lehet, meg ide nem lehet, hanem azt tudjuk mondani, hogy ezeken a területeken jóval magasabb, vagy akár elviselhetetlenül magas a kockázat, más területeken meg jóval alacsonyabb. Nulla olyan nincsen, tehát hogy nem tudunk olyat mutatni, ahova oda rakjuk, és semmilyen problémát nem fog okozni. Ugyanúgy egyébként az igaz bármi más ilyen létesítményre is, máshogy igaz. Nyilván a szélerőműveknél az van, hogy hát ebből a légtérből, a levegő élőhelyből vesznek el egy teret, és módosítják, és ezáltal nyilván így a madarak előtérbe kerülnek, meg mondjuk a denevérek.
1: Folytassuk innen egy kis szünet után.
0: Rádió Café. Van barátod.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Pourquoi tu suis le move? Fais-toi ton propre avis, ta propre opinion. T'es unique, t'es unique. Suis pas les autres comme un mouton. Suis pas les autres comme un mouton. T'es unique, t'es unique. Pourquoi tu suis le move?
1: Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Jones.
1: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Mire?
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jól kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a Magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
6: Folytatjuk a Kávézó a világ végében a beszélgetést Halmas Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezetőjével. Ugye a témánk még mindig a nemrégiben bejelentett szélerőmű park bővítés, és ezzel kapcsolatban ugye az egyesület kiadott egy úgynevezett konfliktus térképet, ami segítheti a döntéshozókat abban, hogy hogyan tudják úgy kialakítani ezt a bővítést, ami egyébként egy elég jelentős bővítés, hogy az annak ne legyen minimalizálni lehessen az okozott kár, talán így lehet akkor megfogalmazni ezt az egészet, és akkor ha jól értelmezem, igen, tehát hogy azt azért látjuk, hogy bármi, amit csinálunk, nyilván valószínűleg azok a hallgatók, akik a kávézót rendszeresen hallgatják, azok tudják, hogy azért nyilván mi azon az állásponton vagyunk, hogy a megújuló energia az kell, hiszen valamivel ki kell váltanunk, mert annak beláthatatlan következményei vannak, ha folytatjuk a fosszilis energiáknak a kizárólagos használatát, mint ahogy azt most itt a saját bőrünkön megtapasztalhatjuk ezzel a hőkupolával. De hát, hogy igen, tehát ennek is ára van. Bocsánat, hogy statisztikákon lovagolok, de mondjuk lehet azért azt lehet valahogy százalékosan látni, hogyha mondjuk jól vannak elhelyezve ezek a szélelő műparkok, hogy mondjuk hány százalékra lehet lecsökkenteni a kockázatot, tehát mondjuk mi az optimális, mik a legjobbak, ha mondjuk látunk már olyat, hogy a 70-es évek óta ugye van ez az energiaforrás, hogy mondjuk hol működik ez a legjobban, hol a legkisebb a kár.
0: Hát nagyon összehasonlítható vizsgálatoknak azért hiány vagyunk, mert sokféle nézték különböző módszerekkel, hogy mennyire veszélyesek az adott szélerőművek, de itt igen jelentős csökkenést lehet elérni. Tehát, hogy most én nem tudok tudományos cikkből százalékot idézni, de itt nagyságrendbeli különbségekről van szó, tehát hogyha jól választjuk ki a helyszínt, akkor néhány százalékára csökkenthetjük a kockázatot, míg hogyha belerakjuk egy vizes élőhely közepébe, vagy éppen a parlagi sasok költő területének legsűrűbb részébe, akkor pedig nagyságrendileg sokkal több áldozatot fogunk ezzel szedni, tehát hogy ez mindenképpen önmagában a legfontosabb intézkedés. Ami csak így említettem korábban, hogy vannak más intézkedések is, hogyha már én felépítek egy szélerőműparkot, akkor hogyan tudom csökkenteni az ütközésnek a kockázatát, tehát különböző technikai megoldások, ezek is olyanok, amik jelentősen fejlődtek azóta, hogy az első szélerőműveket építették. Maguk a szélerőművek is sokat fejlődtek, meg nőttek is jelentősen méretben, ami bizonyos szempontból a hatékonyságukat növelte, más szempontból azért a kockázatukat is növelte. De például alkalmaznak különböző festéseket, amiket már kísérleteztek, és Norvégiában vannak ilyen példák, ahol olyan 70%-kal tudták csökkenteni a egyes ragadozókat érintő ütközési kockázatot csak azzal, hogy különböző festésekre kell jelölték a lapátokat, és ez valamilyen módon segítette az észlelését a madaraknak, vagy éppenséggel talán az elijesztését, hogy ezt a kockázatot lehetett csökkenteni.
6: Ez mondjuk hasonlóan kell elképzelni, mint ahogy mondjuk a nagy üvegfelületekre ugye a madár sziluett.
0: Tehát... Hát mégis valami olyasmi a célja ennek is, tehát hogy egy olyan vizuális hatást gyakoroljon, ami által a madár az realizálja, hogy ott valami nem stimmel. Mm-hmm. És hát itt mégis az üvegfelületen is az, hogy az megbontja azt az üvegfelületet, és azáltal észreveszi, hogy ott van valami, nem, mert hogy az üveg esetleg azt jelenti számára, hogy ott nincs semmi, és át lehet venni. Ugyanígy itt is, meg hát az, hogy változó színnel, ahogy forognak, annak is nyilván van egy olyan ingere a madárra, ami által akár elkerüli azt a helyszínt. Másik megoldás csoport, amit szoktak alkalmazni, az pedig a szélkereknek a leállítása valamilyen, hát ezt így angolul shutdown on demand-nek szokták hívni, tehát hogy amikor valami esemény van, akkor arra reagálva. És klasszikusan ezt először úgy csinálták, hogy kiment x darab madarász, amikor szezon volt, mondjuk tanulmányúton jártam Jordániában, ahol megtekinthettük azt, hogy ott hogy csinálják, és ott hát az egy nagyon kockázatos helyszín, mivel hogy pont amit az előbb említettem, hogy ott egy összeszűkülő vonulási folyosó van, egy kontinentális összeszűkülő vonulási folyosó, például az összes gólya ott megy keresztül, és akkor ott azt találták ki, mondjuk ha az előbbi logikámat nézem, akkor oda nem is raktunk volna szélerőműparkot, de nyilván egy más szempontokból meg az volt számunkra.
6: Hát gondolom, azt mondjuk, hogy az a szél szempontjából is jó.
0: Fújt a szél, nagyon fújt akkor is a szél, meg hát egy olyan sivatagi környezet volt, ami mondjuk más szempontokból nem problémás, hanem is természetvédelmi, de mondjuk az egyéb humán, meg helyi szempontjából számukra az volt az optimálisabb, hogy a madarászok figyelték, hogy mikor jönnek a nagyobb gólyacsapatok, és betelefonáltak, hogy akkor most állítsátok le. És akkor ezt a módszert használva ők is jelentősen, tehát a töredékére tudták csökkenteni a pusztulási kockázatot. Most ez azért egy elég munkaigényes módszer, hogyha minden szélerőműparkban X embernek rohangálnia kell legalábbis egy bizonyos érzékeny időszakokban is folyamatosan ezt figyelni, meg telefonálgatni, de hát azért itt is a technológia már előre jutott annyiba, hogy egyrészt radarrendszerekkel, másrészt most vizuális megfigyelő rendszerekkel, legújabban mesterséges intelligencia
6: gondoltam,
0: alapú
6: igen, hogy akkor
0: rendszerekkel,
6: ez...
0: tehát hogy a videóról felismeri a madarat a rendszer, és akkor, amikor olyan madár, ami kockázatos, olyan méretű, meg veszélyeztetett, vagy egyéb, nem biztos, hogy ez minden paraméterrel egyet lehet érteni, hogyha ezeket így szabályozzák. Nem tudom pontosan, hogyan lehet ezt beállítani, gondolom, hogy különbözően állítják be különböző területeken, de akkor automatikusan leállítja az adott szélkerekeket, és ezzel is jelentősen lehet csökkenteni a kockázatot, hát, ha nem is nullára, de erősen afelé közelítve. Nyilván ez mindegyik technológia szintén valamilyen plusz költséget jelent, de ezekkel azért jelentősen lehet csökkenteni a kockázatot, ha már oda telepítettük a szélerőművet, és a kockázat az még továbbra is fennáll.
6: Olyanra volt példa, ahol mondjuk olyan magas volt a kockázati szint, hogy végül is sikerült mondjuk visszabontatni onnan az erőműveket?
0: Leginkább az van, hogy azért ezeknek a szélerőműveknek is van egy élettartama. A legkorábbi nagy lendületű fejlesztések azok hát az elmúlt évtizedben jártak kb. Le. Tehát ez ilyen 25-30 éves időtartam az, amit, vagy élettartam, amire tervezik ezeket a berendezéseket, és akkor több helyen úgy bontottak le, hogy a korábbi tapasztalatok alapján már úgy döntöttek, hogy ott ezt nem érdemes továbbiakban fönntartani. Persze ezek különbözők lehetek, természetvédelmi, vagy éppen humán szempontok, tehát hogy korábban arra se figyeltek annyira, hogy a lakott településhez hogy viszonyul, meg hasonlók, vagy éppen mondjuk a lebontásoknak a jelentős része után újraépítik ezeket, mert hogy
6: hát mondom, ott van egy nagy betontalapzat,
0: hát a modernebb technológiájú szélerőművek cserélik le, hát ezek részben azt jelenti, hogy nagyobbakra, meg technológiai más megoldásokra, amik nagyobb hatékonyságúak, illetve nagyobb teljesítményűek, de azokon a helyeken, ahol ezek nagyon nagy problémát jelentettek, ott a teljes lebontás és megszüntetés is több helyen már megtörtént, és nyilván, hogy a következő időszakban egyre több ilyen ciklusnak a vége van, ezek előkerülhetnek, hogy akkor újra gondolják azt, hogy ezt pontosan csinálják. Nyilván azért azt hozzá kell tenni, hogyha itt Magyarországon most majd döntünk valamiről, hogy hova teszünk valamit, az azért 25-30 évig minimum ott marad velünk, és addig nehezen tudunk korrigálni, és hát utána is persze azért a korrekció az nem egy olyan kicsi dolog.
6: Igen, tehát ezért ilyen szempontból vagyunk most még jó időben, mert hogy ez egy most tervezett bővítés, de arra nézve már vannak adatok, hogy egyébként hová tervezték, és van-e olyan, ami mondjuk már most látszik, hogy konfliktusban van a konfliktus térképpen?
0: Hát eddig nem volt nagyon lehetőség ilyen engedélyek beszerzésére, ezért ilyen konkrét adatok nem állnak rendelkezésre. De azt tudjuk, hogy eleve lehet tudni, hogy Magyarországon a legszelesebb térségek azok az Észak-Nyugat-Magyarország, a nyugat-magyarországi régiókban találhatók. Tehát a legtöbb beruházó szándék az abban a térségben került elő korábban is, ha még csak tervként. A megközelítés az, amit a kormány most alkalmazni fog, meg nagyjából az egész, ha visszamegyünk az elejére, hogy most miért lett hirtelen ennyire sürgős és fontos, akkor azt tudnunk kell, hogy az EU-s források megszerzése, ami egy kiemelt célja volt az új kormánynak, annak mindenféle feltételeknek kellett megfelelni, és ezeknek az RRF forrásoknak az elérhetőség az észben a megújuló energia fejlesztése lehet költeni, és akkor ott meg kellett felelni annak, hogy ki kell alakítani a keretrendszert, és mivel Magyarországon jelenleg a napenergia az már olyan mérték veszteséget ért el, amit egyrészt a hálózat nem is tud kezelni rendesen, másrészt egyébként nagyon pozitív, azt gondolom, hogy az előző időszaknak az egyik legnagyobb vívmánya, hogy világszinten is az egyik legmagasabb arányba tudunk most már napenergiából villamos energiát előállítani.
6: Csak pont az a baj, hogy egy ilyen
0: korom. Itt viszont nagyon nagy mozgástér most nincsen, ezért a kormány azt választotta, hogy a szélenergiába próbálja ezt megvalósítani, és ehhez ki kell jelölni olyan térségeket, amik úgynevezett könnyített térségként egy gyorsabb eljárás keretében fogják az engedélyezést is lefolytatni, és egy csomó más dolgot is gyorsítottan kell ezeknél biztosítani. Most ennek a kulcs pillanata van, azt gondolom, mert ez lesz az, amit majd később nagyon nehéz lesz korrigálni, és egyébként a térképet is mi elsősorban most azért csináltuk ilyen gyorsan.
6: Mi az a ilyen gyors, ez mennyi idő alatt készült el?
0: Hát akkor ezeket a híreket hallottunk, kollégák nekiálltak, és két hét múlva megcsináltuk, de hát ez azért is munkaanyagként tettük közzé, mert azt tudjuk, hogy ebben még egyrészt adatokat kéne frissíteni, mert már rendelkezünk, vagy megvannak valahol az adatok, de még nem lettek beépítve. Technikailag is lehet még ezen módosítani, mert egy korábbi hasonló munkánk alapján csináltuk ezt, mert maga ez a logika, hogy konfliktus térkép, ez nyilván másra is alkalmas. Mi eredetileg ezt a hazai szabadvezeték hálózatok konfliktusainak a térképezésére fejlesztettük ki, és annak a módszert annak egy átalakításával és más adatok bevonásával tudtuk most ezt a térképet megcsinálni, és a logika ugyanaz, hogy ahol azok a fajok, amik adott problémában kockázatnak nagyobb mértékben vannak kitéve, és mellette veszélyeztetettek Magyarországon és akár európai vagy globális szinten is a magyar állománynak nagy a jelentősége, ott azokat a helyszíneket emeljük ki, hogy azok különös problémát jelentenek, és hát ezeknek még egy csomó finomítása lehetséges nyilván, ami a szélenergiára specifikusabb kérdéseket feszegeti, vagy akár ha össze lehetne rakni valamilyen anyagot a denevérek kapcsán is, avval is lehetne tovább finomítani ezt. Ez persze mindig országos marad, tehát hogy majd amikor egy adott térségben egy konkrét projektről van szó, azt ugyanúgy meg kell vizsgálni helyben, de az irányítás, az előzetes, ez egy ilyen stratégiai szintű megközelítésben ez tud egy segítséget nyújtani. És hát ezeket a térségeket, ezeket most ki kell jelölni augusztus 31-ig, a legjobb tudomásunk szerint, mert az a határideje annak, hogy akkor el tudjon ez indulni.
6: Nagyon kevés idő.
0: És hát korábban is voltak már ilyen kijelölt térségek, de ennek egy teljes átvilágítása zajlik, és mi ehhez próbáltunk egy olyan eszközt adni, ami azt gondoljuk, hogy hát ezen a szinten, ezen a skálán nagyon hatékonyan tudja segíteni azt, hogy legalább azok a térségek kerüljenek ki, amik nagyon problémásak. Reméljük, hogy így is lesz. Ezt még várjuk a tervezetet, amit remélhetőleg valamilyen módon társadalmi vitára, vagy hát legalábbis szakértői vitára azért bocsátanak, ugyan hát nagyon rövidek az idők. De itt arról van szó, amit a minisztérium, illetve kapitány miniszter úr bejelentett, hogy 700 megawatt kapacitásról volt szó először, aztán most felemelkedett a kommunikációban legalábbis 1000 megawattra, de hosszú távon pedig 4000 megawatt kapacitásba gondolkoznak. Na most ez a 700-1000 megawatt, amiről most beszélünk rövid távon, amiben gyorsan kell döntéseket hozni, és hát ehhez próbálunk mi gyorsan információt adni, illetve hát nyilván, hogyha azt fogjuk látni, hogy nem jók a döntések, akkor megpróbálunk gyorsan kiabálni, hogy ez nem jó. És mellette meg felajánltuk a segítséget, és a több más szakmai szervezettel is együtt dolgozunk, meg kommunikálunk, hogy hogyan lehet a nagyobb léptékű beruházási elképzelést még jobban megalapozni, mármint úgy megalapozni, hogy még sokkal korábbi fázisban és sokkal átgondoltabban lehatárolni ezeket a problémás térséget és leszűkíteni a lehetőséget.
6: Folytassuk innen, egy kis hírblokk következik, és aztán megyünk tovább.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.
1: E sem preoccupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo, ma te lo dico con questa canzone. Vai, Oizo.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: 42 Celsius fok is lehet a hőségben, kedvező a Tisza vízmérlege, bajt okozhat az indiai lótusz, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Fokozódik a hőség, a következő napokban akár 42 fok is lehet hazánkban, egyes helyeken. A tikkasztó meleg erősen megterheli még az egészséges szervezetet is. A tompaság, fáradékonyság gyakori tünet, akár csak a vérnyomás ingadozás. Nő a stroke és infarktus előfordulásának valószínűsége. Világszerte új megoldásokat keresnek a tikkasztó meleg miatt a munkáltatók, a dolgozók védelmére. Európában már hűtőmellényeket és UV érzékelő karkötőket tesztelnek, Japánban pedig feltaláltak egy olyan hűtőkabint, amely 5 perc alatt képes lehűteni az emberi szervezetet. Bárki követheti a paksi atomerőmű teljes

0: szempontból a Tiszán, mint amennyi befelé jött. A jó eredményhez hozzájárult a Tisza-Körösvölgyi összehangolt vízkészletgazdálkodási rendszerének hatékonysága. Az őshonos vízvilágra veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi-Holtiszán. A stégekhez közel láthatóak, feltehetően valaki szándékosan telepítette be a növényt. Úgy lehet védekezni a faj ellen, ha a törzsét és hajtásait kiássák, és ezt évente megismétlik, ugyanis magjai akár 1300 évig megőrzik csíraképességüket. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a Nébi. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
1: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat.
0: Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Még mindig Halmos Gergővel beszélgetek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezetőjével, és még mindig a tervezett szélerőmű park bővítés a témánk, illetve a madarak védelme az országban, és ugye arról beszélgetünk, hogy egy konfliktus térképet készített az egyesület, ami segítheti a döntéshozókat abban, hogy a most egyébként néhány héten belül kihirdetett zónákat úgy alakítsák ki, hogy ez a legkisebb kárt tegye a madarakban és a természetben. Most ezt ti odaadtátok a minisztériumnak, bármiféle visszajelzést kaptatok már ezzel kapcsolatban, ugye ez most egy új felállás, hogy tényleg olyan remélhetőleg, hát azt tudjuk, hogy a környezetvédelem, az élő környezetért felelős minisztériumban olyan emberek kerültek, akiknek tényleg szívügye a természetvédelem, tehát ez most tényleg egy új felállás, hogy itt remélhetőleg ezt a tudást, amit ti most ide tesztek, azt segítségként fogják tekinteni, hiszen ez egy óriási segítség, itt van egy civil szervezet, aki megcsinálja ezt a munkát kvázi a kormány helyett. Tehát, hogy milyen visszajelzéseket kaptok most itt az új kormánytól ezzel kapcsolatban?
4: Hát az élő környezetért felelős minisztériummal már elkezdtük kiépíteni a kapcsolatrendszert. Nyilván azért a szakértői szinten eddig is élő kapcsolatokat tudjuk tovább ápolni, de a minisztérium vezetői szintjén is tudtunk már általánosan is egyeztetni, és egyébként ebben a konkrét témában nemrég tudtunk átbeszélni a feladatokat, lehetőségeket, és a legjobb tudásom szerint ezt a konfliktus térképet a gazdasági terület is pozitívan fogadta, és ugyan hivatalos választ így egyelőre még nem kaptunk, de használták már a előkészítés során is azokat az információkat, amit átadtunk. Hozzá kell tennem, hogy maga az információ előállítása úgy néz ki, hogy Madártani Egyesület egymagában minden információ képes előállítani. Egyrészt itt rengeteg önkéntes szolgáltat adatokat számunkra, amikkel tudunk dolgozni. Másrészt folyamatos kapcsolatban vagyunk a Magyarországi Állami Természetvédelem intézmény rendszerével, itt a Nemzeti Park Igazgatóságok és az igazgatóságok terepi munkatársai, az őrszolgálat tagjai vagy más szakértő munkatársaival is együtt dolgozunk, és egy folyamatos adat cserébe is vagyunk, és próbáljuk így összerakni ezeket az információkat. Ez mindig egy nagy összefogás, tehát ez egy-egy szervezet vagy néhány szakértő az nem ér semmit, őszintén megmondva, egy ilyen léptékű kérdésben, tehát hogy azért erre tudunk építeni, és hát reméljük, hogy valamiféle intézményes formája és az egyeztetésnek kialakul, akár csak, hogyha most nem a következő pár hétről, hanem a hosszabb távról beszélünk, mi azt javasoljuk,

0: javasoltuk, meg fogjuk javasolni más szakmai szervezetekkel is, hogy valamiféle munkacsoportok alakuljanak ki, ahol a természetvédelmi szakterület képviselői is megfelelő időben tudják jelezni azokat a kérdéseket, amiket tisztázni kell. Tehát reméljük, hogy ez működni fog, de egyenre ilyen rövid idő alatt is azt gondolom, hogy a informális visszajelzésekben is azt látom, hogy hasznosnak találták, és a döntéshozatalban valamilyen módon már be tudták építeni ezeket az információkat.
1: Zene füleimnek, hát igen, ez most egy ilyen nagy próbatétel lesz, hiszen Gajdos miniszter úr ugye nagyon szimpatikusan azt mondta, hogy igen, bármiféle beruházás, ami Magyarországon megtörténik, annak elsősorban a természetre gyakorolt hatását kell először ellenőrizni, ami szerintem abszolút egy logikus gondolat, hiszen amink van, azt 10 körömmel kell védenünk. De hát igen, aztán majd meglátjuk, hogy igen, a valóságba átültetve, amikor a gazdasági érdekekkel esetleg ez valahol ütközik, hogy ez valóban keresztül tud-e menni. Úgyhogy ez biztos, hogy egy nagy első ilyen nagy próba lesz, és nyilván mindenki nagyon-nagyon figyeli, hogy fog alakulni ez a helyzet.
0: Azt gondolom, hogy a természetvédelmi csapatai azok mindig harcban álltak ebben a kérdésben, mármint hogy mindig próbáltak ezt érvényesíteni. A nagy feladat szerintem, ha tényleg komoly változás akar elérni egy új kormány vagy egy miniszter, hogyha itt nem arról szól majd a vita továbbra is, hogy ütköztetjük a gazdasági szempontokat a természet szempontokkal, hanem a gazdasági szempontok része lesz a természetvédelmi szempontrendszer, mert hogy egyre többen kéne, és hát azt hiszem, hogy egyre többen fel is ismerik, de még jóval több embernek kell felismernie, hogy ugyanúgy, ahogy a klíma, a biodiverzitás nem függet le egymástól, a gazdasági folyamatok se elválaszthatók a természeti erőforrások kezelésétől, és most lehet, hogy ilyen nagyon távolinak tűnik, amikor azt mondom, hogy mint madártani egyesület, most az átlagember azt gondolja, hogy hát igen, ne tessük a madarakat a kertbe, én most ezekről beszélek, de hát alapvetően erről van szó, tehát amikor a madarakat védünk, akkor az egész természet, az ökoszisztéma és az ember védelmével is próbálunk foglalkozni hosszú távon, és hát ezt a gondolkodást kéne átültetni valahogy az egész kormányzati működésben, nem csak Magyarországon, nyilván szélesebb körben is. Azt szerintem egy nagyon fontos eszköz még itt, ha már mégis a szélerőmű, meg a megújulók is valamilyen EU-s irányból jönnek, vagy erre utaltam, hogy ilyen összefüggései vannak. Van egy természet helyreállítási rendelet, ami nemrég jött létre az Európai Unióban, és ennek kapcsán azt gondolom, egy olyan elvet próbálunk bevinni a gondolkodásba, ami átpróbálja hatni a többi ágazatot, vagy hát az egész működést, hogy amikor a természetről beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy valahol egy rezervátum, ahol az oroszlán meg a rinocérosz ott van, és szép természetfilmet lehet készíteni, hanem hát abban élünk, és a természet helyreállítás az arról szó, hogy a körülöttünk levő természeti folyamatokat állítsuk úgy helyre, hogy az a végén hosszú távon működőképes legyen, és ezáltal nekünk is jó legyen. És hát ilyen szempontból érdekes ezeket megnézni, mert hát ez azt is jelenti, hogy át kell alakítani a mezőgazdaságot Magyarországon ahhoz, hogy ebbe valamit el lehessen érni, meg persze azt is, hogy a városaink működését is hogyan tudjuk átállítani. Egyébként mindegyikben vannak jó példák. Én nem azt gondolom, hogy a nulláról indulunk, hanem a probléma az a skála, tehát hogy az a jó példa, amit látunk itt-ott, azt országosan kéne tudnunk alkalmazni, és hát ebbe mindenképpen gondolkodást kell változtatni, és nem természetvédők csapatai kell, hogy hadban álljanak, hanem mindenkinek valamennyire természetvédőnek kell lenni, akár most bankár, vagy éppen beruházó.
1: Igen, hát én is ezt szoktam itt nagyon sokszor szajkózni, hogy hát amikor azt mondják, hogy jaj, de jó, hát milyen jó fej vagy, hogy te környezetvédő vagy, na ez egyetlen jó fejség, ez a legalapvetőbb önvédelmi logika, hát hogyha az ember kettővel előrébb tud nézni, akkor itt a legnagyobb veszélynek mi magunk vagyunk kitéve, meg ez a civilizáció, amiben élünk, ami ugye erre a nagyon-nagyon végletekig kifeszített rendszere épül, és itt a legkisebb borulás jön, hát lásd, a Covid megmutatta, hogy egy picit ugye átalakultak a dolgok, nem tudtak úgy mozogni a rendszerek, és már gyakorlatilag majdnem teljes összeomlást eredményezett, tehát, hogy itt át kell teljesen hangolni mindenki fejébe, így van, hogy ez egy teljesen összeomló civilizációban nem lesz olyan jó a biznisz. Tehát, hogy a részvények valószínűleg nem fognak olyan jól állni, hogyha a Mad Max világ van odakint. Szóval, hogy én is mindig ezt szorgalmazom. És egy kis lábjegyzet, hogyha valakit a helyreállítási rendelet érdekel, akkor ezt még korábban Dedák Dalmával a WWF-től beszélgettünk erről, hogyha visszakeresitek a Spotify-n, hogy fönn vannak az adások, akkor meg tudjátok hallgatni. Ugye ez egy óriási nagy dolog volt, ez az egész természet helyreállítási rendelet, amiről azt hiszem maximálisan nagyon lett hallgatva, és gyakorlatilag szinte sehol nem lehetett hallani, sajnos.
0: Hát igen, hát ennek vannak olyan technikai következményei, most természetfeltási tervet kell készítenie Magyarországnak is, és akkor ennek kapcsán meg kell tervezni, hogy hol, milyen beavatkozások lesznek.
1: De erre is lehívhatok pénzek egyébként, tehát hogyha valaki...
0: A későbbiekben remélhetőleg erre lesz jelentősebb forrás is, meg hát minden tagország elköteleződik mellette, de azt gondolom a másik fele pedig a technikai megvalósítás mellett az, hogy ez egy gondolkodásmódot próbál bevezetni, tehát hogy milyen jövőképünk van, amikor természet helyreállítást így végig gondoljuk, akkor hát döntéseket kell benne hozni, hogy akkor ahhoz, hogy ne száradjon ki a mezőgazdasági terület, vagy hát az egész mezőgazdaságunk ne menjen csődbe, ahhoz vizes élőhelyeket kell helyreállítanunk, és lehet, hogy helyet kell adnunk a vizes élőhelyeknek, amit korábban lecsapoltunk, pont abból a célból, hogy majd mekkora pénzt fogunk csinálni annak a helyén. Nyilván ezek minden történelmi korszakban más helyzetek vannak. A mi helyzetünk szerintem az, hogy most rá kell jöjjünk, hogy amit eddig csináltunk, az eddig volt tartható, innen már biztos, hogy nem tartható. Az a kérdés, hogy a milyen mértékű katasztrófába akarjuk magunkat bekormányozni. Hát azért talán jó a klímával foglalkozni ilyen szemben, az leginkább érzékelik az emberek, és ehhez kapcsolódóan most, ami még azt látható, hogy Magyarországon húsba vágóval vált, az a vízkérdés, mert ezt is elkezdik az emberek érzékelni, most csak kisétálnak a napart, hogy jé, nincsen víz a Dunában, és akkor tényleg lehet, hogy még ennyi víz se lesz a Dunában, és ezt már érzékelik, meg hát nyilván
1: a
0: magyar alföldön pedig hát olyan kiszáradás van, hogy azt meg helyi közösségek olyan szinten kezdték érzékelni, hogy egyre több ilyen öntevékeny csoport alakul, már csak azért is, mert túl akar élni.
1: Igen, tehát ezt most nem lehet, ezt már nem lehet vitatni, és ugye még jó néhány hét ilyen meleg áll előttünk, tehát tényleg ez a vízkérdés, bár egyébként sikerül ezt is még azért, aki nem akar ezzel szembenézni, még ez is talál erre valami magyarázatot, hogy ez valójában ez se azért van, mert amit mi csinálunk, hanem az, mert valakik valahol valami potmétereket tekergetnek, de hát ez sajnos egy jobban elterjedő összeesküvés elmélet, és egy másik adás témája lehetne, de hogyha már így szóba került ugye az Európai Unió, meg az Európai Unióval kapcsolatban ez az egész, jól tudom azt, hogy egyébként, hogy Magyarországon sok olyan madárfaj van, ami itt fordul elő már Európában, tehát itt tényleg egy nagyon-nagyon fontos és kivételes madár populáció van?
0: Hát nem csak madarak szempontjából, más szempontból is Magyarországnak egy speciális helyzet van az Európai Unióban, mert olyan élőhelyek vannak itt, amik az Európai Unió más részein nem jellemzőek, inkább tőlünk keletre jellemzőek, ezért önálló Pannon biogeográfiai régiót is meghatároztak az Európai Unióban, olyan élőhelyek védelmében, meg olyan fajok védelmében, amik itt jellemzőek. Ha madarakról akarunk beszélni, van néhány olyan zászlós hajófaj, ami jellemző, például a parlagisas, vagy a kerecsensólyom, kékvércse, túzok, szalakóta, amiket emlegetetek, aminek a hazai állománya jelentős térségi, vagy európai, de akár globális szempontból is. Például a kerecsensólyom esetében az egyetlen olyan állomány, ami növekszik, az a Kárpát-medencei, hát nem csak magyar, mert általában itt arról van szó, hogy ezek a Kárpát-medencére jellemzőek, és azért sokszor mi, mint más országok együtt dolgozunk ezeknek a fajoknak a megőrzésén, Szlovákiával, Romániával, Szerbiával nagyon sokat dolgozunk együtt ezekben az országban, meg hát végül is az összes környező országban van egy kis Kárpát-medence, még Ausztriában is van ott egy pici, és ott pont ezek a fajokkal foglalkoznak ők is, és ennek a jelentősége az egész Európai Unió szempontjából kiemelkedő, tehát ezeket szoktuk úgymond a hazai természetvédelem csúcspontjainak tekinteni, vagy éppen mondjuk a Rákosi viperát, hogyha nem csak madarakról akarok beszélni.
1: megint tartsunk egy picike szünetet, és akkor még jövünk azzal vissza, hogy mi esetleg mi polgárok mit tehetünk a madarak meg az egyéb állatok érdekében.
2: Rádió Café. Van barátod. Yeah.

0: a vége.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok a Rádió Cafén. Vendégem még mindig Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezetőjét, és akkor ugye az apropónk az a kibővülő szél energiapark hálózat, vagy fejlesztés volt, de hát azért nyilván itt a madarak tehát mindennel kapcsolatban vannak, és nagyon jó indikátorok, nem véletlenül szokták a természetvédelemben a madarakat vizsgálni, mert hogy a madarak nagyon jó indikátorok szerintem minden tekintetben, hogy mennyire egészséges egy adott környezet. És ugye itt már szóba került a vizes élőhelyeknek az elvesztése, mert most tényleg lehet erről beszélni, hogy látjuk, hogy igen, hogy fogy a víz, és hogy vissza kell hoznunk ezeket. Mi az, amit mégis mondjuk mi akár átlag emberek tehetünk a madarakért, főleg ebben az elképesztő nagy kánikulában, ahol gondolom, hogy a madarak nagyon-nagyon komolyan szomjaznak.
4: Hát igen, hát, ha kiindulunk onnan, a elég hosszú kérdés elejéből, hogy a madarak jó indikátorok, meg miért foglalkozunk kifejezetten a madarakkal. Én egyébként ezt mindig szeretem elmondani, hogy egyrészt a madarak mindenhol vannak, könnyen megfigyelhetőek, az emberekhez általában közel is megtalálhatóak, és ez az embereknek van egy viszonyulása mindenképpen a madarakhoz, ezért rajtuk keresztül lehet elérni általában mindenkihez, és emellett pont emiatt is a nagy tömegek vannak, akik önkéntes alapon foglalkoznak a madarak megfigyelésével, vagy éppen védelmével, ezért a madarakról tudunk a legtöbbet a világon. És igazából ezért jó indikátorok.
3: Még James Bond is madarász volt valójában.
4: Tehát, hogy nagyon sokat tudunk róluk, például azt tudjuk, hogy Európában a mezőgazdasági területek ehhez kötődő madárfajok állományának a kétharmada eltűnt az elmúlt évtizedekben, és Magyarországon is elvesztettük egy 30-40%-át az Európai Uniós csatlakozás óta. Ezeket alapvetően ilyen tudományos módszerekkel, de önkéntesek által gyűjtött adatokból tudjuk Európa szerte megmondani.
3: Erről is ez lehet mondjuk sejteni, hogy ez a megnövekedett mezőgazdasági tevékenység miatt van-e?
4: Ez biztos, hogy amiatt van, tehát nagyon célzott vizsgálatok is vannak, részben a mikroélőhelyek elvesztése, tehát amikor a mezőgazdasági tájban egy klasszikus mezős tájban vannak kisvizes élőhelyek, bokorsorok, fasorok, facsoportok, és ezeknek a mennyisége jelentősen csökkent az EU-s támogatás, mezőgazdasági támogatás politikához kapcsolódóan egész Nyugat-Európában, és én aztán a csatlakozó országban.
3: Ugye, ha jól tudom, tehát...
4: terület alapú, igen. Tehát ezt azóta már sokat reformálták, de ennek az alapvető hatásai azok jelentkeztek minden országban, amelyik ehhez csatlakozott. És hát ezeket azért lehet mérsékelni, sok esetben azért sikerült is, térségileg legalábbis, és hát most Magyarországon is azt látjuk, mintha stabilizálódna ez, de azon az alacsonyabb szinten, tehát uh-huh. És az, igazából a korábbi időszakról pedig nincsenek ennyire részletes adatunk, de hát azért is már biztos, hogy volt valamilyen mértéki csökkenés azért a második világháború utáni magyarországi mezőgazdaság se arról volt híres, hogy nem használt vegyszert, tehát, hogy ott azért egy több lépcsős folyamatról beszélhetünk, ami ehhez vezetett.
3: Bocsánat, még esetleg egy pár szót tudnál erről mondani, hogy igen, hogy mik ezek a tényezők, tehát nyilván a terület, a vegyszer, hogy ez miért hat, és hogyan hat a madárállományra?
4: Hát igazából alapvetően elsősorban az élőhelyek eltűnésén keresztül, tehát, hogy nincsen költőhely, nincsen táplálék, tehát ezeknek a területeknek az aránya jelentősen csökkent, amik madarak számára hasznosíthatóak, és sok esetben akár a mezőgazdasági technológia fejlesztése kapcsán a táplálék is csökkent, nem csak a vegyszer használat miatt, hanem más technológiák kapcsán is, akár a magevő madarak számára is kevesebb táplálék áll rendelkezésre. Tehát ezeknek a komplexitása persze sokszor más tényezőkkel kombinálva okozta ezeket a csökkenéseket. Azt tudjuk, hogy a legnagyobb problémának azok a fajok voltak kitéve, amelyek nem csak, hogy mezőgazdasági területeken költenek, vagy ilyen jellegű térségekben költenek, hanem Afrikába vonulnak, tehát hosszú távú vonulók, azokat külön mindenféle probléma érintette az elmúlt évtizedekben, és amikor ez mindez összejön, összeadódik, azok jártak a legrosszabbul, ott valaminek a állomány 90%-os csökkenése van, de olyan gyakori fajoknál ilyen drasztikus csökkenéseket lehetett tapasztalni, amik a költészetben is rendszeresen előfordultak, a fűri például, vagy akit mindenki ismert, aki nem a város közepén lakott, és hát ma már annak az állománynak a 10%-a sincs meg, ami korábban. Tehát, hogy ilyen változások vannak, nyilván az, hogyha be akarunk avatkozni, ennek a visszafordítását jelenti, és itt jön a természet helyreállítás, hogy bizonyos térségekben a vizes élőhelyeket, a nem kifejezetten termelésre használt területek arányát növelni kell. Egyébként az nagyon sokszor hosszú távon a termelést is elősegíti, hogy a vízellátottságot, vagy éppenséggel a beporzóknak segít, és egyéb ilyen pozitív hatásai is vannak, vagy éppen az apró vadak állományának a fenntartásában, és azon keresztül pedig a ragadozó madarak állománynak a fenntartását is segítheti. Mégis itt tényleg egy rendszerről beszélünk, aminek a működését teljesen mesterséges alapokra helyeztük át, és nem sikerült. Mert hogy nem végtelen az az erőforrás, amire áttettük a működést, ezért most valahogy vissza kéne alakítani arra, hogy ez önmagát képes legyen fönntartani, és úgy tudjon minket etetni, hogy közben működik is az ökológiai rendszer. Tehát igazából ezek ilyen folyamatok. Most az átlagembernél mondjuk a forróságban mit csinál, azért nagyon nehéz válaszolni, de hát leginkább azt, hogy ugyanezt a saját környezetébe próbálja érvényesíteni, akár ha van neki lehetősége saját kertjében, vagy földjén, vagy bármilyen olyan terület, amire átesem, vagy akár az önkormányzaton keresztül, hogy meggyőzi, hogy máshogy kezelje a zöld területeket, ezzel mindegyik egy apró segítség a forróságban, nem természetesen arra gondolunk először, hogy itassunk. Persze itassunk, mert madaraknak nagy szüksége van a vízre, de elsősorban az árnyékra, a táplálékra és a természetes vizes lehetőségek azok, amik hosszabb távon is segítenek. Azokat viszont lehet kicsibe csinálni. Tehát, hogy nem, a jó hír az, hogy nem csak akkor tudunk valamit tenni, hogyha 2000 hektár birtokunk van, és annak be tudjuk áldozni a felét arra, hogy ott természet legyen, hanem akár egy ablakpárkányon is már valamit elérhetünk, és hát minél többen csinálnak ilyen kis dolgokat, annál nagyobb hatást lehet gyakorolni. Azt hiszem neked nem kell mondani, mert a kertekkel foglalkozik, és azt gondolom a kerteknek is ebben egy nagyon nagy jelentősége van. Hiába nem óriási területek, de egy kerten belül is meg lehet figyelni, az ember egy kicsit más, hogy kezeli a kertet, mennyivel több fajnak ad otthont, és szépen mégis vissza lehet építeni ezt az ökoszisztémát, ami egy bizonyos idővel azelőtt ott lehetett, amikor még mi nem oda költöztünk, hanem az csak az ökológia játszott szerepet.
3: Hát kis apró oázisokat lehet kialakítani tulajdonképpen, főleg azokban a kertekben, amik mondjuk városi régióban találhatóak, ott szoktam néha előadást tartani erről, és akkor azt szoktam mondani, hogy ez egy óriási lehetőség, ha valakinek kertje van, mert hogy lehetősége van azon az adott területen egy kicsit valamennyit visszaadni, helyreállítani, és az akár élet-halál kérdése lehet az élőlényeknek, amik mondjuk egy beton dzsungelben keresnek egy olyan helyet, ahol van búvóhely, ahol van élelem, ahol van árnyék, és arról nem is beszélve, hogy igen, nekünk mennyivel kellemesebb egy olyan kertben üldögélni, ahol különböző élőlényekkel találkozhatunk. Tehát hogy ebben ez a csodálatos, hogy valójában ez, amiről beszélgetünk, ez, ha visszaépítjük ezt a rendszert, az mindenkinek jó hosszú távon, hát egy rövid távon okoz valamiféle gazdasági, nem tudom, nem növekszünk abban a mértékben, ugye ez sajnos ez az őrület, ez a folyamatos növekedés. Egyrésztről nem lehet egy véges rendszerben végtelen módon növekedni, de hogy így egyébként meg ez beállhat egy tök jó rendszer, és
4: ez... Igen, a gazdasági növekedés meg a jólét fogalmát, azt azért szerintem egyre inkább, egyre többen ért meg, hogy a jól létnek kell felváltania, tehát hogy nem az, hogy én attól leszek jobban, hogy minél többet fogyasztottam, vagy enyém volt a világnak egy meghatározó darabja, vagy az erőforrásokat az én rendelkezésre álltak, hanem egészen más dolgok tudnak jól létet és egy pozitív életmódot eredményezni, és talán erre lenne érdemes jobban koncentrálni. Egyébként látok ebbe egy pozitív elmozdulást a gondolkodásba, nagyon nehéz, mert nagyon sokszor a legvárosi lakosság az, aki a leginkább a gondolkodásába becsempészi, viszont a legtávolabb van a természettől, és hát ez is egy kedvenc témám, a természettől való eltávolodás, mert nagyon sok döntést azért hoznak meg rosszul az emberek, mert semmilyen képük nincsen ma már arról, hogy hogyan működik egy egészséges természeti környezet, vagy egy ökoszisztéma, és nem rossz, feltétlenül rossz indulatból, vagy, hanem egyszerűen nem tudásból, és ez abból fakad, hogy változtattuk meg a környezetünket, és hogyan növünk már eleve föl.
3: Hát eleve ugye az a gondolat, hogy vagyunk mi, meg van a természet, holott nincs különbség, mind a természetben vagyunk, lehet, hogy a városban vagyunk, de a város is a természetben van, és nem tudjuk magunkat elkülöníteni a természettől. Én azt szoktam kérni így az előadások során, hogy fogják be az órukat, ne vegyenek levegőt 30 másodpercig, alig tudsz, 30 másodpercet alig tudsz megélni a természet nélkül, tehát hogy ezt kellene valahogy helyreállítani, hogy igen, ez egy ilyen csodálatos nagy űrhajó, amint utazunk itt a nagy űrben, és hogyha itt folyamatosan minden csavart, meg mindent kiszedünk a helyéről, meg a motortérbe is üléseket akarunk berakni, akkor egy idő után nem fog menni a hajó, szóval, hogy ez...
4: Ezért is szorgalmazzuk azt, hogy az oktatásban azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe lenne annak, hogy az emberek természettel való kapcsolatának helyreállításában az oktatás egy gyakorlati szerepet is töltsön be. Magyarul mindenki, aki részt vesz az oktatás legkülönbözőbb szintjén, eljuthasson a természetbe, és közvetlenül megérthesse, hogy mi hogy működik. Hát sajnos az elmúlt időszakban ugyan vannak nagyon jó iskolák, meg a iskolákat értem olyan közösségek vagy szervezetek, akik ezzel sokat foglalkoztak, és sok gyereknek adtak ilyen lehetőséget, de összességében az oktatási rendszerben a természet tudomány önmaga, ami végig is egy kicsit ezzel foglalkozik, az is visszaszorult, nem hogy ezek az ilyen gyakorlatias lehetőségek kinyíltak volna, tehát ez is egy olyan terület, ahol azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne jelentős lépéseket tenni ahhoz, hogy a következő generációban ez legalább szűküljön, ez a nagy rés, ami köztünk és a természet között legalábbis fejbe kialakult.
3: Akkor ez így igazából teljesen organikusan jutott el ahhoz a kérdéshez, amivel általában szoktam a beszélgetéseimet zárni, hogy milyennek látná a vendég szívesen 10-20 év múlva a világot meg Magyarországot. Én nekem van egy ilyen vízióm és egy ilyen reményem, hogy Magyarország lehetne egy kvázi ökomekka, mert hogy mindenünk megvan, mint ahogy azt te is említetted, van egy olyan természeti adottságunk, vannak olyan élőlényeink, amik az Európai Unióban csak itt fordulnak elő. Az iparunk nem annyira fejlett még, tehát hogy itt még lenne lehetőség arra, hogy akkor ezt itt esetleg megfogjuk, és azt mondjuk, hogy oké, hát akkor mi legyünk itt egy ilyen ökomekka, és próbáljunk erre ebbe fektetni, hogy te ebbe látsz fantáziát?
4: Én abszolút látok fantáziát. Én nagyon nem szeretem azt, amikor egy országban, nyilván én itt élek, meg ezt ismerem, így Magyarországon úgy hoznak döntéseket, hogy azt nézik, hogy ki más mit csinált, és aszerint próbálják meghatározni magukat, hogy ja, hát ha ők se tesznek olyan nagy lépéseket, akkor mi nekünk sem, mert különben elvesztjük a versenyképességet. Én szerintem ez egy, nem lehet minket egy légüres térbe képzelni, és természetesen figyelnünk kell, hogy mit csinálnak a többiek, de az ambíciónkat azt nem ott kell meghatároznunk, hanem mi mit tartunk jónak, és ebbe azt gondolom, hogy ez egy abszolút lehetőség, sőt, hát én itt a természet helyreállításról, mint elvről, amikor beszélünk, azt gondolom, hogy Magyarországon egy meghatározott terület arányt, akár ez 30-40% is lehet, vissza kéne adni a természetes folyamatoknak, mert ezzel tudnánk egy élhetőbb országot teremteni, és ez szerintem egy jó átfogó cél is lehetne, amit reméljük, hogy a jövő miniszterei, miniszterelnökei és egyéb vezető személyiségei is meg tudnak érteni, hogy miért érdemes mögé odaállni.
3: Hát igen, és kell egy vízió egy országnak, én ezt nagyon hiányoltam eddig, hogy igazából nem volt víziónk, így haladunk valahova előre, aztán majd jövő hétig kitaláljuk, hogy mi lesz, és hát szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egy hosszú távú víziót fölállítsunk, és igen, hát lehetne ez az, és erre egyébként föl lehetne építeni rengeteg mindent, a turizmustól kezdve a mezőgazdaságon át, tehát hogy egy csomó dolog hozna ez magával, a vidéki régiók fejlesztése, stb. Hogy igen, innen súgjuk a mostani vagy leendő minisztereknek, politikusoknak, hogy ez legyen egy jó irány, és szerintem a társadalmi támogatottsága meg nagyon magas lenne, ami szintén nem egy mellékes tényező. Még annyi így a végére, hogy nem a madarakat, hanem a madártani egyesületet, mi milyen módon tudjuk segíteni, ti egy civil szervezet vagytok, tehát hol és hogyan tudunk benneteket segíteni?
4: Hát köszönöm a kérdést, nagyon sokféleképpen lehet minket segíteni. Egyrészt mi egy egyesület vagyunk, nekünk tagjaink vannak, akik természetesen gyakorolhatják is a tagi jogaikat, tehát mindenkit szívesen látunk a tagjaink sorában. A tagjaink azok helyi szervezetekbe, helyi csoportokba tömörülnek, és mindenhol a helyi csoportok próbálnak programokat, lehetőséget a bekapcsolódásra biztosítani. 10 000 tagunk van, de szeretnénk 100 000-et. Ugyan ez eléggé, hogy is mondjam, nehezen megvalósítható víziónak tűnik, de szerintem egy jó vízió.
3: Kell a vízió.
4: De akár önkéntes munkával, ha más nem, madár megfigyelés és adatgyűjtéssel, a természetvédelmi programjainkban is elsősorban a helyi csoportjainknál be lehet kapcsolódni, vagy a valamilyen szakterületi munkánkban. Szakosztályaink is vannak, hogy említettem, hogy emlősökkel, kétértőkkel, hüllőkkel is foglalkozunk. Élőhelyi védelmi szakosztályunk is alakult nemrég. Ezekben a munkákban is be lehet kapcsolódni, és hát akinek egyébként más lehetősége nincsen, azoktól nagyon szívesen fogadunk anyagi támogatást is. Mindenki azt gondolom, hogy azt tegye hozzá, ami úgy gondolja, hogy számára a legmegfelelőbb, és mindenkit szívesen látunk, mert ez egy nagy közösség, országos, és szeretnénk minél nagyobbak lenni a későbbiekben. Pont azért, hogy egy kicsit a gondolkodást át tudjuk alakítani, és közösen tudjuk kitalálni azt, hogy hogyan tudunk természetvédelmet csinálni, meg közben egy jobb Magyarországot, meg Európát is.
3: Nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, és köszönöm azt a munkát is, amit végeztek, mint madártani egyesület. Lépten nyomon bármiféle természetvédelmi témáról volt szó, mindig találkoztam a ti nevetekkel, mindig ott voltatok, mindig megpróbáltatok konstruktívan megoldani a problémákat, még a régebbi, jóval nehezebb időszakban is, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük nektek, hogy vagytok, mert igen, ti vagytok azok, akik tényleg rendelkeztek, mit lehet látni azokkal az adatokkal, azokkal a megfigyelésekkel, amivel rögtön itt 2 hét alatt le lehet rakni egy ilyen konfliktus térképet, tehát nagyon-nagyon fontos, amit csináltak, úgyhogy én is arra buzdítanék mindenkit, hogy igen, segítse a munkátokat, és nagyon sokszor egy apró adomány is, tehát hogy én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek néhány 1000 forint az azért az nem egy megterhelő valami, nektek pedig óriási segítséget jelent, úgyhogy gondoljatok a civil szervezetekre, gondoljatok a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületre, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, maradjatok itt a kávé. hétvégén, és ha szeretnétek visszahallgatni az adást, akkor tudjátok, lesz ismétlés is szombaton, illetve fölkerül aztán minden a Spotify-ra és egyéb podcast platformokra, tehát ott is vissza tudjátok hallgatni. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük a lehetőséget.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts Paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a Paloznaki Lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola bor teraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
6: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
5: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok! Balesetnél helyszínelnek a fővárosban a Károly körúton a Deák Ferenc tér felé, a Rákóczi út után. A külső sáv ezért nem járható, viszont a Rákóczi úton megszűnt a forgalmi akadály. Továbbra is lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, illetve szakaszonként a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a haladást, emiatt a Gyáli úttól araszolásra kell számítani. A Mester utcában kifelé nem tudnak jobbra a Könyves-Kálmán körútra kanyarodni, a 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd irányában, mert csatornát javítanak. Varga Etele, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be.

0: bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
1: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
0: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A jeruzsálemi bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Szeretettel köszöntünk minden drága talponálló hallgatót itt a Rádió Cafén. Hello Zoli!
1: Hello, hello!
0: Hello Luca!
2: Hello, sziasztok!
0: Az a helyzet, hogy Luca megjött, köszönt, elkezdődött az adás, és ismételten köszöntem neki, szóval Luca konkrétan a beköszön előtt 20 másodperccel érkezett meg, hát nem siheted el ezt a dolgot.
2: Hát figyelj, nem rajtam múlik egyébként, tehát hogy én itt lennék, hogyha tudnék időben.
0: És ki múlik ez, Luca?
2: Hát a BKK-n például.
0: Korábban el kell indulni, ezt megmondta egyszer a MÁV-nak a szóvívője.
2: Nem lehet
0: még,
2: annyira hogy... korán elindulni, hogy ide érjen az ember. Most próbálok egyébként így felmászni a székemre, bírom, olyan magasan van, mint hogyha egy Monteverestet kellene megválasztani.
0: Egyszer valami 10 éve mondta a MÁV-nak az akkori szóvívője, hogy itt valami interjú kérdésre Luca közöbben szenvedte magát a székre, ilyen bárszékeken ülünk. Szóval, hogy akkor mondta a MÁV szóvívő, hogy oké, lehet, hogy késnek a vonatok, de ha ez a tapasztalat, akkor hamarabb kell indulni. És ezt gondolom, hogy
1: ez nem is 10 éve volt. Ez
2: én
1: nem volt
2: is
1: olyan
2: egyébként mostanság volt. Igen.
0: Fú, én nagyon régről emlékszem egy ilyenre, de aztán lehetséges, hogy ez ismét megtörtént, és a történelem ismétli önmagát. Ezt már nem tudom, mert hogy teljesen ki vagyok esve így a világ történéseiből, de igyekszem kapaszkodni, és jönni veletek ebben a mai adásban, ettől függetlenül.
2: De figyeljük, én senki nem tudta volna meg, hogy én kések, csak hogy most mivel elmondtad mindenkinek, így már valóban ezt
1: feljöttük
2: a téma, de
1: tök rendszeres dolga. Hogy ez egy rádió műsor, tehát egy videósképp nem készül, hála az égnek, és akkor így történik valami a stúdióban, de menne tovább beszélget, és Peti meg szóba hozza.
2: Igen. Kínos helyzetbe akar hozni mindenféle.
1: De nem is az, hogy kínos, csak így mondja, hogy hát igen, nem tudom, most így Zoli majdnem leesett a székről, de nem hallatszódik, meg lehetne tovább az adás, de így megemlíti.
0: Ez azért van, tüsszentani fogok, látod? Ez például ilyen. Szóval ez azért van, mert szeretném, hogy a hallgató úgy érezze, hogy itt van velünk, és ha itt történik valami, akkor azt elmondjuk.
1: Értem. Jó, amúgy ezt el tudom fogadni egy érvnek.
0: A rádió az valahol szerintem a misztikuma miatt egy ilyen tök jó formátum. És lehet, hogy pont ezt a misztikumot lehetne megtartani, ha nem mondanám el ezeket.
1: Tehát, hogy...
0: Na mindegy. Szóval, hogy én például azért nem szeretem azt, amikor egy műsort is streamelnek, vagy így megjelenik az kameraképen, hogy így ott ülnek, mert hogy valahogy amíg ez nem történik, meg addig úgy elképzelhetsz bármit, hogy mi történik ott. És valahogy így segít így beleélni magad, hogy ott ülsz annál az asztalnál a műsorvezetőkkel, hogy ezek a dolgok is itt így szóba jönnek.
1: Meg addig a tartalom a lényeg. Tehát, hogy én

0: erről már egyszer vitatkoztunk egy korábbi adásban, emlékszem, hogy engem nagyon kikészít az, amikor a YouTube-on a bizonyos YouTube emlékszem. Csatornák evolúciója, az abban nyilvánul meg, hogy egy idő után a tartalom készítő mutatja az arcát. Tehát nem ugyanaz a tartalom, csak most már ahelyett, hogy vágóképek lennének, vagy az aktuális dologról mutatnak képet, amiről beszél, a saját arcát mutatja. És nekem hát ugyanez az élmény.
1: De egyébként jobban vonza így a tekinteteket, hogyha látsz egy arcot, az most függetlenül...
0: Attól függ, milyen arcot, jó?
2: Max, te Zolira néztél már?
1: Nem, egyébként szerintem független attól, hogy most neked relatíve tetszik-e az ember, vagy sem. Mert egyébként egy csúnya ember is lehet figyelemfelkeltő.
2: Hát így van, ebből élünk.
1: Nem ebből élünk, hanem a hülyeségekből, amiket itt bevonunk.
0: Hát mondjuk ezt is lehet igazából, kiírhatnánk az Insta bióba, hogy abból élünk, hogy úgy nézünk ki, ahogy, vagy abból, hogy hülyeségeket beszélünk.
2: Talpon álló, csúnya emberek hangzatos gondolatokkal. Ez vagyunk.
0: Így van.
2: Na, elfelejtettem külön köszönteni azon kedves hallgatóinkat, akik a idei 2026-os művészetek völgyén jöttek rá, hogy mi létezünk. És így becsatlakoztak. Mert ezt többektől hallottam, hogy azt gondolták, hogy ez csak egy ilyen DJ produkció, mert hogy ugye eddig az volt, hogy volt a rádió, és akkor itt nyomtuk a DJ-zést, és most meg már, hogy tudunk úgy fellépegetni, hogy azon keresztül így jönnek emberek, és így meglepetten tapasztalták néhány, hogy amúgy van egy ilyen rádió műsor.
1: Na, hát örülünk, hogy terjeszted az igét a nevünkben is.
2: Igen, igen.
1: Milyen volt egyébként?
2: Már maga DJ-zés, vagy ezek a beszélgetések
1: hát
2: az emberekkel?
1: Minden.
0: Meg a művészetek völgye, igen.
2: Hát figyú, a fellépés az nagyon jól sikerült, pontosan sikerült azt megcsinálni, amit egyébként szerettünk volna. Most már egy kicsit nyíltabban lehet róla beszélni, mert most már nem lesz több ebben a szezonban, hogyha minden igaz. Úgyhogy a palotás ruháktól, a díszmagyar mentétől kezdve egészen a felfújt tevejelmezig, és a különböző tánckoreográfiáknak az összeegyeztetéséig tényleg minden történt, és hát a művészetek vagy az amúgy valamilyen szempontból egy ilyen csodálatos kis szubkultúra, szóval az úgy valahogy arról szól, hogy ott itt nagyon hasonló emberek vannak, akik nagyon nyitottak, nagyon befogadóak, nagyon szeretik egymást. Az volt az élményem, hogy bár szerintem egyébként nagyon jól sikerült a buli, ennek ellenére az volt az élményem, hogy itt bármit csináltunk volna a színpadon, ez működik, szóval hogy azért egy kicsit így kell ezt fogni. Egyszerűen azért, mert rohadt jó fejek járnak művészetek völgyébe, szóval tényleg egy elképesztően nyitott közösség, és amit más fesztiválokon így érez az ember, hogy mindenki nyitott a szigeten, és oda jön hozzád. Ott azért ugye elég erőteljesen benne van az is, hogy valószínűleg azért az elfogyasztott sörökhöz így nem tudom, korrelál ezeknek a számával az, hogy ki mennyire jó fej. A völgyben pedig olyan emberek vannak, akik úgy önmagukban ilyenek. Tehát, hogy nem feltétlenül az van, hogy jó, berúgtam, ezért most átölelek valakit a pultnál, annak ellenére, hogy magyar én meg ausztrál vagyok. Hanem ott az van tényleg, hogy azok az emberek valószínűleg ugyanúgy megszólítanak téged, vagy ugyanúgy kedvesek veled, csak akkor éppen a gólyában járnak, vagy a mit tudom én, hol a színplakertben éppen. Úgyhogy egy nagyon-nagyon nyitott közösség, és tényleg egy ilyen hatalmas feltöltődés, úgyhogy erre úgy érzem, hogy most nagyon nagy szükségem volt, mert iszonyatosan le vagyok szívva, és tényleg vonszolom magam kb. De erre most nagyon nagy szükség volt, úgyhogy ez így jó tett a lelkemnek ez a művészetek vagy.
1: Jól tetted, de hogy kipihented magad. Biztos nagyon, hogy kisimultan jöttél.
0: Tesz az ember lelkének egyébként a művészetek völgye. Mondjuk én maximum 5 napig. Tehát minden tiszteltem azok, akik 10 napig mennek. Valószínűleg egy fantasztikus élmény, de szerintem a végére totál elhasználódsz mentálisan.
1: Hát Peti dolgozott ott. Szóval
0: tudom, de
1: ez kicsit
0: de
1: akár... másabb szemszög.
2: Ne, szemét nem szedte össze magát. A kezembe ivódott tulajdonképpen az a hosszú facsipesznek a textúrája, amivel szedtem össze az 50-es palackot.
0: Akár fesztiválozóként is szerintem, hát nem tudom, hogy így, tehát hogy már ha kempingezel is az, hogy nincs mindig meleg víz, tudod, így 4 nap után egyszerűen
1: ja,
0: belefáz,
1: persze, de
0: 10 napig.
1: Egyébként az Ozora is ugye most 10 napos volt idén. Tavaly lehet, hogy kicsit kevesebb, de akkor is lehet, hogy ilyen hosszabb. Mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy, tehát, hogy azért is a térerő nélkül a puszta közepén 10 napig sátrazni, ott sincs semmi.
2: Szerintem ez szerintem... csodálatos.
0: De nem, a térelő nélküli dolog, tehát az, hogy ilyen elvonulás jellege van, szerintem az tök király.
1: Hát
0: nagyon
1: jó,
0: sokan azért mennek
1: azért
0: oda.
1: Azért nem tudom mondjuk, hogy van erre az embereknek ideje, hogy tudnak ennyi szabadságot felhasználni
0: hát,
1: erre.
0: Miért? Hát te mondjuk te utazol, volt olyan, hogy te utaztál 2 hetet tavaly Tájföldre.
1: Igen, na, de akkor ők nem tudnak elutazni sehova.
0: De nekik ez
1: vagy
0: az
1: vagy nem
0: utazás,
1: tudnak elmenni a családjukkal.
0: De hogy ők erre
2: készülnek. Ha már itt tartunk, Luca, miből?
0: De nem, tényleg, tehát, hogy én elhiszem, hogy valakinek ez az egy program van az évben. Még nyilván van valamennyi szabad napja, hogyha akar egy plusz hétfőt, meg a karácsonyi időszakra, de amúgy neki ez a nyaralás, ő erre spórol, ő neki ez a 10 nap az, amikor ott hagyja maga mögött a világot, nincs céges laptop nála, nincs semmi, 3 naponta mondjuk felhívja a nagy családját, vagy mondjuk a héten egyszer, amíg ott van, és amúgy meg teljesen átadja magát az élménynek. Szerintem ez teljesen reális, tehát hogy ő neki ez az utazás.
1: Hát jó neki, hogyha megengedheti ezt magának, akkor irigykedem egyébként.
0: De miben másabb ez, mint amikor te Tájföldre utazol 10 napot?
1: Hát csak abban másabb, hogy azért most egy fesztiválra, amikor van lehetőséged napközben más csinálni, mert egy utazás olyan, hogy valahol éppen vagy, csinálsz, folyamatosan vannak a programok. Onnantól kezdve, hogy reggel felkezd, onnantól kezdve, hogy elalszol, ráadásul nagyon messze vagy, egy távoli országban.
2: De az Ozorán is megvannak az egész napos programok, csak általában szintetikusak.
1: Egyébként is nem teljesen. Vagy. Inkább így, mit tudom én, kora délután elkezdődnek az ilyen programok, és az már
0: és
1: egy idő után...
0: Tehát mondjuk, alszol.
1: Ismétlődnek a dolgok. Tehát ott én egyébként egy ilyen fesztivál alatt, hogyha már itt vagyok Magyarországon, akkor kihasználnám azt, hogy dolgozok mellette. De nyilván, hogyha nem olyan munkám van, ami ezt nem teszi lehetővé, hogy, tehát, hogy valami bármikor elmenjek egy X időre szabadságra.
0: De én nem szerintem rosszul közelíted meg ilyen szempontból. Tehát, hogy mondom, embereknek ez oké, hogy fizikailag mondjuk nincsenek messze, de mentálisan szerintem az Ozora, az Budapesttől mentálisan, az 2 fényévre van valószínűleg.
1: Nem muszáj Budapestet nézni, hanem csak az, hogy abból a közegből kiszakadjon.
0: Igen, hát de szerintem arra tökéletes egy Ozora, hogy kiszakítson a közegből.
2: Hát a szabadság kérdése az meg az, hogy a melóba kivett Szabinak a kérdése, az meg szerintem azért egyszerű, mert mondjuk ha ezt egy 10 napos fesztivált nézünk, mint mondjuk idén a Művésztek vagy, ami elkezdődött egyik héten pénteken, majd a következő hét vasárnap fejeződött be, akkor pénteken melózol egyet, megdumálod a főnökkel, kicsit hamarabb bemész, hogy hamarabb távozzál, és akkor azt jelenti, hogy délután 3-kor, 4-kor már úton vagy mondjuk mit tudom én Kapolcsra, Vigán, Petendre vagy Taljándörögre, akkor ott van a hétvégéd, a következő héten megint ott van a hétvége, ergo valójában 5 nap szabadság ott kell kivenni hétfőtől péntekig. És ha meg ugye nyilván minél idősebb az ember, meg ha gyereke van, meg ilyen jellegű dolgok, akkor ugye egyre több szabad napod, szabadságod van, kivehető szabadságod van az évben. És ha már ott tartasz korban...
1: Vagy hogyha elég fiatal vagy, és diák vagy, akkor nem is
2: kell az a másik.
0: A lakbért meg fizetned kell. Tehát, hogy érted, mondjuk, hogy jó, hogy egyetemista.
2: De hogy érted, ott van az, mit tudom én, hogy valakinek van 30 nap szabadsága az évben, most ebből 5-öt elhasznál, és 10 napra kiszakadhat a világból.
1: Jó, bocsánat, hát fiatal vagyok, nekem nincs annyi.
2: Ja, hát nekem sincs hellúca, mert 20-hány nap van köztünk? 25. Igen. Szóval, hogy nem hiszem, hogy ilyen szempontból más kategóriába esnénk. Nem tudom, nekem most mennyi van. Nem szoktam így nagyon ezzel
1: nagyon
2: foglalkozni.
1: Kevés.
2: Hát ez van, legyen ez most egy ilyen műsor, ilyen dolgok, amik bökik a kis csőrünket, és kezdjünk el összehozni mindig ilyen dolgokat, hogy mik azok, amik bántanak bennünket. Mint például az, hogy kevés szabad napja van Lucának.
1: Hát igen,
2: Zoli, téged mi piszkált fel most idefelé? Volt-e
0: ilyen? Én nem úgy meglepően nyugodt vagyok, az én szívem az tele van szeretettel, engem nagyon meglepett az,
2: na,
0: hogy így a...
2: Akkor a hatása volt rád a Pride, majd hónapja volt, Zoli.
0: hogy így úgy tűnik legalábbis most így az első pár napban, hogy így az így a magyar emberekben van szolidaritás, szerintem ez fantasztikus, én ennek nagyon örülök, hogy így magunk felé, így az ország felé van szolidaritás.
2: Erről szerintem majd a kövi megszólásban beszéljünk, mert oda kicsit kapcsolódik a... Nem, csak egy tökre ide vezetett, hogy kicsit erről is fogunk beszélni a következő megszólalásban. Egyrészt, másrészt, hogy meg szeretném a napzenei rovatot felkonferálni, tehát azért mégiscsak van egy prioritás.
0: Nézzük, mi volt fontosabb az országot összekötő közös ügynél.
2: Nem fontosabb
0: volt a zene?
2: Nem fontosabb volt, hanem az országot összekötő közös ügyben következő megszólalásban szeretnék beszélgetni, mert ott több időnk lesz rá, mint most azon 3-4 perc, amennyi még van a napzenei rovatig.
0: Jó, nem baj.
2: És amiből egy jó 15 másodpercet ismét eldumáltuk. Jut eszembe, be kell állítanom a széket. Na, szóval, napzenei rovat.
1: De izgalmas ez a műsor, egyébként így köszönöm.
2: Csak azért mondtam, mert Zolinak ez volt a probléma, hogy behozok mindent, amit látok. Nézd, szürke autó. Szóval, megint egy számot hoztam a Jude Law albumáról, a Jude Law civil című albumáról, de azért, mert iszonyatosan izgalmas számomra az, amikor van egy olyan zen, aminek van valamilyen kis eredet története. Egy olyan zen, ami nem csak az, hogy leült, megcsinálta, most ilyen flowba voltam, aztán összeraktam valamit, hanem ténylegesen valami váratlan. Semmi, abszolút nem említünk neveket. Szóval, hogy hogy Jódónak az új albumán szerepel egy Reflex című szám, ami azért különleges, mert Jódó, amikor ezt az albumot készítette, akkor ő kiutazott Japánba, és egy, nem tudom, hetet valamennyit eltöltött ott így a kis stábjával, és akkor ott alkotott, és ott bement ő, ez álmodás szerint, ő bement ott egy ruhaboltba, ahol egy japán rappernek a dala szólt, és Jódónak ez annyira tetszett, hogy random ráírt így néhány pohár ital után, hogy te figyelj, nem akarsz-e beszállni az egyik számba, és azt mondta pedig, hogy de, szívesen, úgyhogy egy-két napon belül találkoztak is, és végül ez az Only Jú nevezetű japán rapper fiú szerepel Jude Law Reflex című számába japánul. Tehát, hogy dolgok, amikből nem volt sok eddig talán a magyar zeneipar elmúlt éveiben, úgyhogy mindenképpen különleges a dolog, úgyhogy Jude Law és Only Jú Reflex című száma következik most itt a Napzenei rovatban.
3: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Jude Law feat. Only You és a Reflex című szám itt a napzené rovatban, és Zoli azt mondta, hogy nem volt már ez a szám, de nem, csak a sztoriról beszéltem, meséltem már egyszer az egész japán reperesztorról, amikor még az album egészéről egyszer kötetlenbe beszélgettünk, de magát a számot azt most hoztuk be először, és hogy tetszett nektek, ez kifejezetten érdekelne.
1: Én az elején... Én az elején úgy voltam, hogy hát igen, ez egy klasszik Jude Law szám, viszont aztán ilyen nagyon megütött így hirtelen, hogy itt így tényleg az a pár sor a közepén, amikor arról beszél, hogy apa lesz, de hogy nagyon figyel arra, hogy
0: azt
1: tovább...
0: Azt hittem, az Inikonin Mana Nikolci Mikenab Gasolina
1: nagyon-nagyon izgul azon, hogy tovább adja a mentális problémáit. Szerintem ezek olyan témák, amik ugyan már elkezdte feldolgozni a magyar popzene, de még csak pár ember kezdett ebbe bele, hiszen ez nagyon fontos, hogy erről szó essen. A másik meg, hogy ez egy nagyon jó fajta Jude Law szám, tehát amit tudsz zúdolni, ami egy kicsit beleragad a fejedbe, ami olyan, hogy van olyan, hogy csak ezért előveszed a mobilodat és berakod külön ezt a számot, úgyhogy szerintem tök szuper. A japán részről meg így megpróbáltam lefordítani, egyébként így egészen beleillik a, nem én, hanem a ChatGPT fordította le, egészen beleillik egyébként a szöveg többi részébe, tehát így viszi tovább ezt a hangulatot, hogy milyen érzés felnőni, milyen a változást megélni, és hogy vajon mit hoz a jövő.
0: Luca.
2: Egyébként szerintem abban az értelemben viszont mégis klasszikus, amit így utoljára mondtál, hogy ilyen nagyon meg tud ragadni az emberek fülében, meg azért van hasonló hangszerelésű dala már, szerintem nagyon sok,
1: hát, ami Jude Law alapból egy ilyen nagyon saját markáns stílusa, és azt hiszem követi minden szám.
2: Szóval szerintem amúgy azért annyira nem mondanám ilyen nagyon egyedinek, de abból a szempontból kreatív, hogy ugye egy japán rap rész van benne. Szóval ez amúgy tökre tetszik, hogy nyitott ilyen irányokra, illetve hogy mélyebben beszél az érzéseiről. Úgyhogy mindenféleképpen meg fogom hallgatni majd még párszor.
0: Illetve ne felejtsük el, hogy kifejezetten formabontó módon fogalmazta meg azt a témát, amit azt gondolom, hogy nagyon sok rapper nagyon sokszor megénekelt már, miszerint pilláidat fenti szögből nézve is rágondolok anyádra, hogy szerete a lánya.
1: Szerintem ez nagyon jó.
0: Ez gyönyörű szép. Tehát a pilláidat fenti szögből
2: nézve. És
0: utána
2: a következő sor, hogy valami térdel a magányba, valami esmény.
0: Igen, hogy vagy csak térdel a magányra. Igen, úgyhogy nagyon szép és költői gondolkodás. 10-es skálán mit adnátok ennek a számnak?
2: Én egy 7-et adok rá.
1: Én 8-at.
0: Nem lesz pontozás, meg fogjuk
1: de szüntetni ezt a pontozást. De hisztizel itt mindig a világban, múltkor volt 4 pontos, meg ilyenek, nem tudom mi a problémám.
0: Én fogok csinálni egy olyan kimutatást, hogy mi volt a leggyakoribb pontszám, ami megjelent itt a talpon álló napzenéje rovatában.
1: De most miért, te hányat adnál? Ez
0: nem
1: egy tök
0: tudom.
1: Jó szám.
0: Én most már dacból se 7-es. Tehát hogy bármit legyen 2 vagy 14, de hogy 7 semmiféleképpen. Úgyhogy így. Egyébként Zoli, emlékszel még a múltkori New Level Empire számra?
1: Igen.
0: Arra hány pontot nem elfelejtettük pontozni.
1: Nem pontoztunk?
0: Nem, de írtam.
1: Fú, ez nagyon nehéz.
0: Fú, nem írtam föl, gondoltam magamba. És aztán megnéztem, hogy mondom, vissza beletekerek, hogy mit mondtál, és nem mondtál semmit.
1: Uh-huh. 4,5.
0: Jó, rendben, fölírtuk akkor ezt is. Jó, Jude Law-nak pedig akkor 7,5, beírtuk a Reflexre, és akkor az egyik utolsó pontozás az pedig 7,5-lel zárult. Ez legalább most már kiderült. Elmegyünk most zenélni egy kicsit, meg utána reklámozni, és utána pedig ebből a kiindulási pontból fogjuk folytatni. Meg beszélünk egy kicsit erről a vízhelyzetről is, csak hogy Zoli is megnyugodjon.
3: Köszönjük szépen! Na de mit szól ehhez a Rádiókafé hajójának zenei kormányosa, Pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
4: Na ezt nem.

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: működik a Pornograszt. Daniel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Bérletekért irány a szín.org. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talpon Álló, a Rádió Cafén.
1: Jó van, ez már behaladszódott. Szerencsére Zoli ízes káromkodása még éppenséggel nem.
2: Jó van, na. Bocsánat.
1: Miért kell összetörni a stúdióban a dolgokat?
2: Beakadt a székem az asztal alá.
1: Na mindegy. Legalább te feljöttél az asztal alól egy ponton. Nekem ez is elég, tulajdonképpen kevéssel is megelégszem. Itt vagyunk még mindig Lucával, Zolival, élőben, és egyébként miért nem csak este hétig vagyunk, hisz elhangzott a hírekben még az adás előtt, hogy héttől kell igazán spórolni az árammal.
3: Hát igen, jogos.
1: Na. Csapjuk le abban a pillanatban, 7:19, megmondjuk, bocs, kapitány Pista megmondta, lecsukom a laptopom tetejét, és már is elindulunk a városba.
2: Csak zenét adunk.
1: Így van, hiszen az kevesebb áram, ezt ugye jól tudjuk.
2: A mikrofonok a lámpát, igen.
1: Igen, a mikrofonok üzemeltetése is biztosan
2: van. Meg a
1: ez az, meg akkor egyébként igen, a lámpát lekapcsolhatjuk.
2: De amúgy most itt jól az ellen kampányolunk, amit beszéltünk az elején, hogy amúgy sok kicsi sokra megy, meg hogy milyen fontos, hogy tényleg, ha mindenki csak egy picit figyel.
1: De erről majd egy kicsit később beszéljünk.
2: Mindegy.
1: Na, mondjad, Zoli, nem látom, mondom, hogy ez nagyon piszkálja a csőrre.
2: Nem, pont ez az, ennek az ellentét. Én nagyon boldog vagyok, mint ahogy mondtam már az előző megszólalásunkban is, hogy így...
1: És mi ennek örülünk?
2: Így hogy láthatólag, hogy így nem tudom, úgy tűnik, hogy az embereket így lehet valamennyire felnőttként kezelni, ami tök szuper, hogy így mondtak valamit, hogy srácok, most így erre figyelni kell, és így az emberek legalábbis egy része biztosan figyel erre, hogy
1: hát, igen. Én takarékoskodjon. Mondjuk nekem mondjuk a szellemi íge forrásom a vadhajtások, tehát én azt követem, amit ott mondanak. Na, ti miben változtattatok, vagy nálatok hogy jelenik meg, vagy megjelenik-e valahogy ez a fajta, nem tudom, takarékosság, amire fel lettünk szólítva?
2: Hát a légkondi az 17 óra és 22 óra közt, az nálunk sem egy, ugyanígy a mosás.
1: Nálam sem, nem vagyok ott, itt vagyok, itt meg megy.
2: Na szép. De hogy az ilyen alapvető dolgokra. Tehát, hogy nyilván most megváltani a világot nem tudom én onnan, de hogy az ilyenek, amit kértek,
3: hát azt meg megpróbáljuk betartani. Hát meg a vízfogyasztásra egyébként lehet figyelni, hogy ne folyasd a vizet, miközben fogat mosol, hanem mondjuk ki egy.
2: Igen, meg nincs az, hogy ugye általános szokásomtól eltérően most nem csinálom azt, hogy amikor reggel indulok itthonról, előtte így megnyitok 2-3 csapot a lakásra, amit csak akkor zárok el, hogyha hazaérek. Tehát, hogy ezt most ettől eltekint. De amúgy, igen, nyilván egy társasház lakójaként egyébként lényegesen nehezebb a vízspórolás beiktatni.
1: Hát igen, de azért lehet. Tehát, hogy én amióta meghallottam Magyar Péter bejelentését egy 6-8 nappal ezelőtt, azóta nem zuhanyoztam. Tehát, hogy én mondjuk a magam részül ezzel tudom kivenni a részemet. Nem, egyébként most így a viccet félretéve így nagyon igyekszem én is, meg mit tudom én például a tévén nem megy háttér zajnak. Szóval, hogy amikor otthon vagyok...
3: Köszöni a föld.
1: Igen, mindig amikor otthon vagyok, megállás nélkül megy a tévé, és így az hallgatom, hogy így mi történik így a világban.
3: Na, vagy ezért voltam tévétagadó. Annyira idegesít, mert meg tud babonázni embereket.
1: De az nagyon tetszik, hogy tévétagadó, tehát nem ellenző, hanem a tévé létezését ismered el.
3: Létezés.
1: Tehát mint ahogy vannak, nem tudom.
2: Ez miért jó neked, hogy fél nappal korábbi híreket hallgat?
1: Beszél valaki a lakásban.
2: Ja, értem.
1: És tulajdonképpen ennyi.
3: Mert hogy nem lesz már... magányos.
2: De hallgathatnál valamit a telefonodról is, amit még te választasz ki, hogy mit hallgatsz pontosan, reklám nélkül.
1: Igen, de nem tudom, valahogy az élő adásnak megvan az a hogy is mondjam, ilyen varázsa, hogy ha így, nem tudom, történne egy UFO invázió, akkor így biztos megszakítanák a Simpson családot a viaszthatón.
2: Tehát, hogy ez tény?
1: Akkor így biztosan meg tudnám egyből. Kijönne egy ilyen piros csík alul, de hogy így megy valami meccs, vagy nem tudom, és ilyen passzívan is így fogyasztok dolgokat. De leginkább ez, hogy így ne legyen csönd. Szóval így leginkább erről szokott szólni az én tévé hallgatásom leginkább, de szerintem most ezzel én nem vagyok egyedül, már most a stúdióban biztos, de hogy...
2: Nem. Csak szerintem Lucával nálunk nem a tévé tölti be ezt a szerepet, hanem a telefon. És fülhallgatóban hallgatunk dolgokat.
3: Hát nekem nem is szükséges minden esetben, hogy szóljon valami.
2: Amúgy ez egy nagyon hasznos emberi képesség, szerintem lassan.
3: Hát egyébként, sőt, engem kifejezetten néha zavar. Zenét hallgatni azt úgy szoktam, de hogyha valamikor koncentrálnom kell egy feladatra, az is tud zavarni, mert ugye, ha van szövege, akkor arra.
1: Az engem is zavar, abszolút... ha koncentrálnom kell egy feladatra. Engem iszonyatosan felidegesít.
2: De én amúgy azt abszolút megértem, amit a Luca mond, mert ez a több dologra figyelni, szerintem ez egy hoax. Tehát ez egy ilyen olyan dolog, amit mondanak emberek, hogy jaj, lehet több dolog. Szerintem nem lehet érdemben például ilyen munkavégzésnél több dologra figyelni. Vagy igen, biztos az embereknek egy nagyon kis százada képes.
1: Hát nem tudom, azért így lehet szerintem párhuzamosan csinálni dolgokat. Most nyilván nem ilyen, hogy egyszerre nem tudom, falat vakolsz, és közben pedig másodfokú egyenlet megoldó képletébe helyettesítesz be különböző számokat.
3: Igen, de nem lesz
1: számokat.
3: Olyan hatékony mind a kettő, vagy mind a akárhány feladat, amit egyszerre végsz.
1: Igen, van egy rakás olyan munka, ami például párhuzamos jelenlétet követel így fejben több helyen. Most csak tényleg a legalapabb, abból kiindulva, amit mi csinálunk. Kicsit kezelni az adásgépet, kicsit nézni az adásmenetet,
2: jó,
1: kicsit
2: mind a kettőtök figyelni. Ez nem úgy több dolog, ez, tehát hogy logikailag ez egy csoport.
1: Közben lélegezni.
2: Egy logikai gráfba rakod bele a különböző elemeket, amiket összekötsz az agyadban. Én arról beszélek, hogyha mondjuk már melóban vagy, és ott egyszerre mondjuk két különböző csapatot támogatsz, valamilyen két teljesen különböző témában.
3: Igen, na, beszélsz ott... valakivel egy teljesen más témán Teams-el, írsz közben egy levelet,
2: na, és az
3: közben
2: az, ami már nem
3: hívnak,
2: effektív.
3: Benne vagy egy meetingben.
2: Igen, és az az, ami már szerintem nem tud új effekt. Tehát ott biztos van valamilyen romlás.
1: Ráadásul éppen indul ezekben a percekben az új TV2 híradó, én például most biztos, hogy még arra is figyelnék egy kicsit.
2: Tehát hogy szerintem ilyenkor van az, amikor már nem lehet több dologra figyelni.
1: Hát nem tudom, lehet egyébként, hogy ebben van valami, nyilván most ilyen teljesen egymás távol álló dolgokat nem lehet, de alapvetően én kedvelem ezt az egyszerre több síkon működés, tehát én így tudok effektíven csinálni valamit, miközben hallgatom a híreket, vagy éppen egy podcastet, vagy bármi hasonló zenét hallgatni, viszont ritkán szoktam. Na de visszatérve erre az egész ilyen energiavészhelyzetre, amiben vagyunk, ugye az egész abból fakad, hogy, vagy hát a dolog nagy része abból fakad, hogy ugye a hatalmas szárazság miatt a Dunának egy ilyen rekord alacsony vízállása van, és ha jól értelmezem, akkor ugye emiatt nem tudják úgy hűteni Paksot, és akkor ebből következik az, hogy nekünk most oda kell figyelni, hogy egyébként nem hallgathatom Marsi Annikó, mondjuk őt már pont nem, de hogy aki éppen a tévében beszél.
2: Igen.
1: És hát ha már itt a rekord alacsony vízállás, ezzel kapcsolatban nagyon izgi dolgok jönnek föl egyrésztről, én rájöttem arra, hogy én rendelkezem egy fóbiával, amiről eddig azt sem tudtam, hogy létezik.
2: Igen.
1: Ezt pedig utána néztem, ez a szubmechanofóbia.
2: Igen.
1: Ezt ami? Tudjátok mi?
3: Nem.
2: Az, hogy ilyen víz alatti dolgoktól fél.
1: Víz alatt lév, de nem szubmechanofóbia, tehát hogy ember alkotta tárgyak, amik régóta víz alatt vannak. És így azoktól való félelem.
2: Amúgy te most hazudsz.
1: Miért?
2: Mert én már tudom, hogy tudtál erről a félelem, mert már meséltél erről.
1: Igen, tudtam, hogy van ez a félelem bennem, csak nem tudtam, hogy ez egy létező valami.
2: Értem.
1: És hogy
2: jó,
1: én rájöttem, hogy ennek van egy subredditje. És... Így pörgettem a Redditet, ami egyébként egy szörnyű függőség, és akkor ott így földobott egy képet, hogy a Dunának az alacsony vízszintje miatt megint csak ugye láthatóvá vált a régi Ferenc József hídnak a uh-huh. Dunába belerobbantott második világháborús állapota.
3: Megláttad a képet, és kirohantál sírva a szobából.
1: Falhoz vágtam a telefonomat abban a pillanatban.
3: Ugoldál a sarokban.
1: Igen, igen. Ezért jött az előbb a fejembe az a vakolós példa, mert ezzel töltöttem a napot. És lyukat ütöttem a falba egy iPhone 16 próbál. Szóval földobta ezt a képet, és ez így összerezzentem, de tényleg, szóval ilyen, valamiért így nagyon-nagyon fájt ez nekem, hogy így látom azokat, tehát hogy valahogy van egyfajta ilyen, milyen régóta ott van, és az ott összerohadt, és hogy mi minden lehet ott benne, meg biztosan holttestek, meg ilyenek.
3: Rosszabb lehet a helyzet, mert ott nagyon sok pók, állatok beszövik magukat, a halak azok nem maradnak egyébként ugyanott.
1: De nektek nincs ez, hogy egy víz alatt lévő nagy híd pillér, ami a Duna vízállása miatt most éppen kilátszódik ott a Szabadsághíd alatt, az titeket úgy bánt, hogy ezt most így látjátok.
2: Engem elképesztő izgalommal tölt el. Amúgy is nekem van valami fura vonzalmam a hidak iránt, főleg minél nagyobb annál nagyobb a vonzalom is. Tehát, hogy így most, amikor voltunk Isztambulban, meglehetősen sok időt kellett eltölteni azzal, hogy mi átmentünk az egyik nagy hídon.
1: Ja, igen, azt meséltem.
2: Úgyhogy egyáltalán nem is én ezt, hát ilyen katasztrofa turista módon, de ezt én majd ki akarok menni megnézni egyébként.
1: Én is gondoltam, hogy kimegyek, és csak egy kicsit
2: de miért,
1: még jobban.
2: Hogy leküzd?
1: Hogy igen, hogy egy kicsit még jobban féljek. Tehát valami ilyesmi. Igen, és ugye egyre több ilyen tárgy jön elő a Dunából, és szerintem ez iszonyú izgi, hogy milyen cuccokat lehet. Meg alapból az nagyon izgi, hogy a Duna ennyire lenn van. Most nyilván egy nehéz helyzetet okoz, de hogyha megpróbáljuk úgy nézni, hogy na, hát ilyet még úgyse láttunk. Én emlékszem, hogy amikor a Duna rekord magasan volt, akkor is kimentem, és akkor ott nézegettem, hogy milyen érdekes, hogy fönn van, nem tudom, a parlament lépcsőjén a víz, de ugyanúgy, ahogy ennyire alacsonyabb van, szerintem ez is rohadt érdekes. Úgyhogy valahogy ez ilyen, nem a katasztrófa turizmus a jó szó szerintem erre, de hogy valahogy így izgat ez, hogy így egy olyan dolgot tapasztalunk, ami még nem volt.
2: Igen, az érdekesen gondolkodtam, ez csak azért nem találó szó számomra, mert az érdekes dolgokhoz egy ilyen pozitív jelzőt csatolunk nagyon sokszor, de valóban nyilván hát azért megyünk hozzá, mert érdekel minket az, hogy hogy néz ki az adott dolog. És ez is teljesen igaz ezekre a jelenségekre most.
1: Na és itt van például egy ilyen kis az a foglaló, hogy például előkerült 2 pisztoly a Dunából, ugye amiatt, hogy lement a vízállás, több második világháborús bomba is felszíre került, ugye itt a cikk maga is, amit találtam erről, ez is felsorolja azt, hogy a korábbi Ferenc József híd maradványai döbbenetes, még a második világháborúban
2: rombolták fel. Valakinek a kocsia, azt olvastátok?
1: Egy kocsi előkerült, igen, de azon lepődtem meg egészen ebben a kocsi témában, hogy az így hogy van, hogy eddig erről a kocsiról nem tudtunk, majd most, hogy lejjebb ment a vízszint, most az egész kint van. Tehát azért
3: és egyébként egy telefon nem került.
1: Igen, furcsán az ötkert környékén találtak egy telefont. Most már szerencsére voltak búvárok, akiknek ez olyan fontos volt, hogy ezt egyből megtalálták, már másnap. De jó tudni egyébként, hogyha Dunába ejteném a telefonomat, egyből 8 vízirendész és 12 különlegesen képzett búvár beugrik.
2: Szóval mondjuk most csak a fele.
1: Hát igen, most, mert hogy csak derékig ér nekik is. Tehát, hogy besétálnak a közepére és lehajolnak. Miért nem lehetett eddig várni ezzel? Na igen, szóval, hogy ez nekem azért érdekes, mert hogy mondjuk egy 2 évvel ezelőtt, vagy 1 évvel ezelőtt volt hasonlóan alacsonyan a Duna, vagy lehet, hogy nem tudom, 5, de hogy az
2: 2018-ban.
1: Na, akkor jó tipp volt. Szóval, hogy volt hasonlóan alacsonyan, de mondjuk mit tudom, 10 centivel magasabban igen. volt. De hát a kocsi már akkor is kilátszott, ez hogy? Tehát most azt látjuk a képeken, hogy itt egy kocsi, és egy ilyen száraz meden szakaszban ott van egy autó. Nem. És akkor eddig az autó 10 centi vízben volt, és ez így egy ilyen teljes kamuflás, valaki ott sétált, van valami, zavarja valami itt a kócsagok nyugalmát, á, semmi.
2: Egyrészt azt hiszem egy kék autó volt, szóval lehet beolvadt, nem tudhatjuk.
3: Amúgy nem, zöld, hát nagyon rég
2: jó,
3: volt
2: na, okay.
3: Kék, zöld, vagy milyen piszkos, zavaros szürke.
1: Az autó 97%-a kilógott az iszapból, és most, hogy lement az a 4 centinyi víz még jobban, még lejjebb, mint ami 2018-ban volt, valaki a homlokára csapott, hogy Nini, egy Ford Focus. De úgy eddig meg így nem vette észre.
2: Amúgy ilyen kékes zöld a kocsi, tehát hogy 13 éve lopták el, és most előkerül, úgyhogy ezt szemben nem voltak az illetőnek is így az iratai, tehát hogy még így annyira megtalálták.
1: De az mennyire menő már, hogy utána elrakod emlékbe az irataidat, hogy igen, ez 13 évig a Dunában volt.
2: Nemrég például egy kerék ágaskodott gyanúsan a vízszint felett néhány centivel. Tehát a kerekkel lógott ki most is.
1: De nem ilyen lapos egy kocsi.
2: De úgy, hogy fejjel lefelé.
1: Értem. Na. De hogyha 2018-ban az akkori rekordalacsony vízállás mondjuk 15 centivel volt magasabb, mint a mostani.
2: Akkor 15 centivel volt a kocsi kereke felett, ami kilógott.
1: De nem lehet, mert miért itt a fotó, hogy az egész kocsi ott van az iszabban.
3: De akkor már kihúzták.
2: Kihúzták az iszabból, és visszafordították.
3: Hát nem hagyják ott.
2: Most tényleg erről beszélgetünk?
1: Én eddig ezt őszintén nem értettem. Tehát, hogy volt a kocsi feje lefelé, és eddig nem lógott le a kereke, most már viszont igen, és akkor ezért aztán most kihúzták ez a helyzet? Zoli. Segíts nekem ebben! Én nem értem ezt az autó
2: kérdét. Fejjel lefelé húzták, igen. Ha szeretnéd, majd adás után mutatok képet is erről.
1: De én láttam ezt a képet, csak nem értettem.
3: Minek forgatják, nem értem.
1: Lehet, hogy egyszerre valami másra is próbáltam koncentrálni, és ez volt
2: a... Látszik, ezért kéne egy dologra figyelnek.
1: Szólt a háttérbe a Paramount Channel, és emiatt nem tudtam értelmezni egy képet, ami előttem volt feketén-fehére.
2: Szörnyű.
1: Na, dolgok tehát, amiket még előszedtek. Például megtaláltak egy egész hajóroncsot Bajánál. Az is zseniális.
2: De erről tudtak olyan, hogy ott volt, vagy ez csak így most derült ki, hogy hoho, hát ez itt egy hajóroncs.
1: Lehet, hogy egy ősi civilizáció hagyta ott.
2: Én ebbe azért nem gondolnék bele, szerintem a múlt századi civilizáció hagyta ott.
1: Most azért, mert motorcsónak. Emiatt az egy apróság miatt. Na, de nem szoktatok ezen gondolkodni, hogy miket rejthet még ez a Duna?
3: Hát elég sok minden.
1: Köszönöm szépen, a következő kérdés.
2: Én erre szeretnék ráfűzni, hogy ha nem is a Dunára, de úgy általánosságban egyébként szerintem ezek nagyon izgalmasak. Van például egy olyan fickó, azt hiszem a YouTube-on, aki mágnes horgászatról készít videót. Mm-hmm. És ő konkrétan az, hogy kimegy ilyen különböző, akár holtvizekbe is, vagy folyópartokra, de ilyen sok, tehát nem feltétlenül a Dunába, hanem sokkal kisebb volumenű helyekre, és ilyen nagyon erős mágnesekkel, amik mondjuk ilyen tenyérnyi mágnesek, de elbírnak akár 200 kilót is, így dobálja a vízbe, és így szép lassan kiúzza, és ami rá akar, azt így megnézi. És hogy volt már, hogy talált fegyvert, olyankor nyilván tűzszerészeket kellett hívni, vagy lőszert, de volt olyan, hogy talált már második világháború sisakot, nagyon sokszor ilyen kulcsokat talál, nyilván rengeteg ilyen a horgászatból visszamaradt dolgot, és hogy igazából látszik, én azért szeretem nagyon a tartalmi, mert látszik rajta, hogy így tök izgatott, hogy na majom ma mit fog találni, és tényleg izgalmas, hogy mit talál. Tehát ilyen full random dolgokat, nyilván csomószom, hogy bicikli, késeket, ilyenek, de hogy ilyen váratlan dolgok is előkerülnek.
3: Igen, mondjuk kicsit kontraproduktív, hogyha vagy egy fegyvert, vagy egy bombát talál, mert akkor ki kell hívni a tűzszerészeket, és arra a napra a munkája ennyi volt.
2: De hát ez inkább ilyen hobbi egyébként. Tehát, hogy...
1: És a hivatalos szemét meg már nem videózhatod, tehát tulajdonképpen tönkretetted a saját YouTube tartalmadat. Na de ez a mágnes horgász. Ez hogy nem találta meg azt a kocsit? Hát eddig is kilógott.
2: Egyrészt azért a Duna elég nagy.
3: Ezt nem tudja kihúzni.
2: Annyira sokan nincsenek egyébként mágnes horgászok, hogy ez megoldódjon.
1: De hát ha ő ebből készít tartalmat, miért nem ment oda? Ha már múltkor is kilógott egy picit a kocsi kereke.
2: De nem... Mindegy. Szóval vannak ilyen mágnes horgászok, és szerintem ez egy izgalmas tartalom. Mindenkinek ajánlom, hogy nézzen rá.
1: De akkor ez egy magyar csávó?
2: Igen, de hát van, biztos ennek is van, biztos, hogy van subredditje is, valami biztos, hogy van nemzetközi közössége is a mágnes horgászoknak.
1: De nagyon tetszik, hogy próbáltad egyből úgy fordítani, hogy ezek egy kicsit azért érdekeljen. Úgy kellett volna, hogy Lucának is egyébként abszolút tetszett. Biztos van róla subreddit, és valószínűleg Beethoven is írt már róla számot. Így tulajdonképpen
3: mind... akkor érdekel.
1: Milyen jó mágnes horgászos számokat lehetne írni egyébként? Van ebben valami költői,
2: én
1: nem?
2: Én egyszerűen úgy elmennék mágnes horgászni, szerintem fun lenne.
1: És milyen céllal? Tehát, hogy az lenne, hogy akkor te most ilyen értékeket találjál, amiket aztán nem tudom, nem. A piacon eladsz,
2: vagy pedig... 10 kilónyi valamit, tehát 10 kiló fémet tudja kihúzni a vízből, ez lenne a cél.
1: Hát de maga a mágnes annyi.
3: Figyelj, a pincékben is van annyi, 10 kiló fém. Vigyázz, hogyha ennyire kell lomtalanítás alkalmával és egy csomó fémet kidobálsz. Segítünk, hozzájárulunk egyébként az életbeli terveidnek, csak szólj.
1: Zoli másfél napon keresztül mágnes horgásznak kizárólag azért, hogy aztán a méhben 349 forintot kapjon a 10 kiló nemesi fémet.
2: De itt nem itt a felfedezés élménye a lényeg.
1: Azt a jó.
3: Jó, hát becsomagolom.
1: Egy 32. biciklikerék.
3: Zsákba macska lesz, majd húzhatsz.
1: Kicsit ilyen mystery box. Az megvan, hogy Budapesten keresztül folyik egy batárnagy mystery box.
2: De tényleg kézzel, hogy oda mennénk most délután, mondjuk egy rekes sörrel az Erzsébet hídra, és így elkezdenénk mágnes horgászni.
1: Amúgy igen, és tök jó lenne, nyugodtan bedobálhatnák a vízbe a dobozokat, és úgyis utána kihúznak.
3: Hogyha Beethoven-fi ott lesz, akkor megyek.
1: Jó. Na, mi volt a legérdekesebb dolog, amit valaha találtatok? Nem feltétlen vízbe, mágnes horgászás alkalmával, hisz ez kiség azért leszűkíteni a lehetőségeket, viszont az, hogy így általánosságban találni dolgokat, azt szerintem nagyon néz ki.
3: Én egy fesztivál bérletet a Balatonban.
1: Azta, de egy még zajló fesztiválra?
3: Igen.
1: Ez
3: Balaton szemben.
1: Leesett valakinek
3: a karjáról. Igen, az egyik barátunkéről, és megtaláltam.
1: Ja, de hogy akkor keresni indul.
3: Igen, hát de kerestük is.
1: Azt hittem, hogy nem tudom, fürdőztél csopaknál, aztán itt nézzelek oda.
3: Nem, kerestük is,
1: hogy
3: tudtuk, hogy nagyjából hol voltunk, és akkor oda bementünk, és így kerestük, de amúgy azért nehéz megtalálni, mert nem áttetsző a víz.
1: Egyszer találtam a Balatonban 7000 forint készpénzt. Az volt, hogy bementem fürdeni, és így random úgy éreztem, hogy valami csoki papírra, vagy nem tudom, mire ráléptem a kis talpocskámmal. Hát mondom, micsoda paraszt az, aki itt a szemetét ide bedobta, és így belesüllyedt a iszabba, lenyúltam, kihúztam a kis csoki papírt a lábam mellől, és egy 2000-es volt.
3: Ettől persze nem félsz.
1: Jó, ettől nem félsz. Pedig ember alkotta és víz alatti. De hát a szubmekanofóbiának is vannak határai azért. És akkor utána így lépkedtem még egy kicsit, találtam még egyet, benyúltam azért is, az már egy 5000-es volt. Egy edzőtáborban voltunk éppen, így ezt a 7000 forintot összettem. Nyilvánvalóan ezt elmondtam a barátaimnak, hogy onnantól kezdve az aznapi fürdőzés, az volt ugye, hogy 25 utánpótlás focista együtt tapicskolt ott a vízparti iszabban, hogy hát ha valaki még talál némi KP-t, de nem annyira sikerült.
2: És igazából csak Peti bekamuszta, vagy ő rakta oda, megmutatta, és mindenkit megszivatott, és ő meg tudta fűzni a kedves büféslány, tuti ez volt.
1: Valójában erről volt szó, igen. Azóta és azóta sem feledem el azt az élményt, amit Ilonka nénitől kaptam, akinek
2: Jézusom.
1: Nem csak a lángos készítés során volt ügyes a keze. Szóval igen, ez ilyen jellegű volt. De ha meg ettől elvonatkoztatunk, akkor a másik nagyon nagy kedvenc találatom az pedig az, amikor, szerintem ezt már meséltem rádióba, amikor egyszer vásároltam egy edzősgatyát egy angol használt a kereskedésbe, és volt a zsebében 15 font vagy 10 font, ami így nagyon meglepett, meg 9 milliószor átvizsgálják ezeket a ruhadarabokat, de valahogy ez a kis Erzsébet királyi.
2: Most sokat feltételezel le a átvizsgálásról egyébként.
1: Hát én legalábbis merek bízni benne. Na de Zoli, neked volt még ilyen nagy találatod?
2: Hú, ilyen nagyon nagy világ megváltó dolog egyébként egyáltalán nem, tehát hogy...
1: Nem volt ilyen, hogy célirányosan keresgéltél, vagy bármi hasonló?
2: Nem, egyáltalán nem. Mondjuk volt egyszer az, hogy nyilván ilyen pénztárcádat, azt nyilván visszajutatja az ember.
1: Nyilván visszajutatja az ember. Tudod, mit ott eszembe, Zoli? A sztori, amikor te hogy nem találtál egy ilyen kakas versenybe nek a
3: kakasszépségét.
2: Nem loptuk el, ott hagyta a tulajdonos, és már nem találtuk meg.
1: Na mindegy. Elmegyünk most egy kicsit reklámozni, meg aztán hírezni, meg zenélni is. Nem, még zenére is van idő, hát ez döbbenetes. Minden belefér ebbe a mai adásba. És utána pedig innen folytatjuk a második órával. Maradjatok velünk mindenféleképpen.
4: Hello, sziasztok, Karácsony János James vagyok. Minden rádióhallgatót üdvözlök. Ez a Rádió Café.

0: nem gyűjtöttünk elég PET palackot. Le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
1: Mit akadás?
0: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
1: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Spórol az ország, Paks tartja a frontot. Nem csak Magyarországot sújtja a vízválság. Ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a Paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli asszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra, a

0: vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahívta a saját márkás vöröshagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneczky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tar Béláról is nevezette el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: 4 perccel múlt el este 7 óra, és ez még mindig a talpon álló itt a Rádió Cafén. Hello Zoli, hello Luca.
1: Hello, hello.
2: Hello, sziasztok.
0: Adás elején jól nem kérdeztem meg Lucától, hogy vele mi újság célirányosan.
2: Köszönöm szépen, hogy kérdezted, mert egyébként nagyon sok történetem van.
0: Igen, igen, ezt éreztem, plusz gondoltam, hogy ne a szünetbe traktálj ezzel engem, hanem csináljunk belőle tartalmat.
2: Igen, ma már úgyse tudunk miről beszélni.
0: Így van, úgyhogy Luca, mi újság veled mostanában?
2: No, képzeljétek el, a hétvégén voltam nagyon messzi magyar településen, Magyar Telken.
0: És ez
2: ezt tudjátok, hol van? Villány közelében. Úgy mondom, hogy Villány közelében 45 percre még onnan.
0: Szóval azért szinte mellette. Tulajdonképpen tekinthetjük Villány agglomerációjának.
2: Attól lejjebb, kicsit közel a határhoz.
0: Baranya vármegye, Sellyei járás, északi rész.
2: Nagyon kietlen egyébként.
0: Hát a Wikipédia még azt írta, hogy vármegye, még nem frissítették Magyar Teleknek a szócikét. Jegyző Tóth László.
2: És na, köszönjük, már milyen sok mindent megtudtunk róla.
0: 198 fő volt a lélekszáma 2025. januárjában.
2: Azt a kedvenc településem, mert hogy egyébként egy szülinapot mentünk le ünnepelni, egy 30. születésnapot.
0: A 198 fő valamelyike?
2: Nem.
0: Esetleg Tóth László jegyzőnk?
2: Vittünk oda még 20-at, szóval így nőtt a lakosság
1: számára. Durván.
0: 10%-kal megnőtt Magyar Teleknek a lakossága.
2: Akkor biztos többen tartózkodtak ott, és kibéreltünk egy kúriát.
0: Azt a betyár mindenségit neki?
2: Bizonyám, amihez tartozott egy 9 hektáros terület is, és annyira gyönyörű az a kúria.
0: Ez a legjobb.
1: Ez az elmúlt 2 percen.
0: Én is rajongója vagyok a műfajnak egyébként.
1: Szóval igen, és milyen volt a kúria falának színe, Luca? Esetleg elmondanád, hogy az ágynemű milyen szövetből volt szőve, valami megosztanád velünk, hogy a kristálypoharakat vajon herenden gyártották-e a porcelánnyal?
2: Nem tudom, de ilyen, ugye be is volt rendezve, sok ilyen régi bútor volt még.
1: Ágyak.
2: Antik darabok voltak, de felújították az egészet, gyönyörű volt a környezet.
0: És ebben a kúriában is volt szivarszoba, vagy ez egy másik típusú?
2: Hát volt egy csomó szoba, amire így nem tudtad a funkcióját.
1: Voltak szobák a kúriában, nagyon.
0: Amielőtt átrendeztetek valamit, meg kellett kérdezni dr. Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét?
2: Nem ártott volna.
0: Na. Lehet. Igen, tehát ott voltatok, és szép volt.
2: Igen, nagyon, nagyon, meg amúgy végig programoztunk, és annyira jó volt, így rájöttem, hogy...
0: C++, C#,
2: de hülyeségekről beszél.

0: Ádámban valami fel kell adni, mert ez eddig nagyon száraz.
1: Eddig, Luca, őszinte leszek, lehet nem lett volna akkora baj, ha ezt hagyom, hogy elmesed az
2: arra. De egyébként te akartad.
1: Minden idők sztoria eddig.
2: Te akartad, hogy elmondjam, mert nincs ilyen nagyon jó sztoria.
1: Ja, én azt hittem, hogy ez egy ilyen ennyi. Frenetikus
2: de
1: történet.
2: Egyébként nem az volt, hogy képzeljétek el, számháborúztunk meg folyamatosan.
1: Még ez is! A betyárját neki!
2: Ez nem tetszik.
1: De egyébként nekem a számháborúzás tetszik.
2: És tűzőnapon, mert ugye akkor már... mi van?
1: Nagyon nehéz így koncentrálni, hogy Zolit röhög velem szemben. Engem esküszöm érdekel, Luca.
0: Bocsánat, szerintem ez annyira unalmat, mert ne haragudj meg.
1: Ez a Zoli milyen rendes csávó.
2: Milyen személy?
0: Téged,
2: mi unalmas? Hát ott kellett volna legyél, és akkor nagyon...
0: Ott voltunk egy szép helyen, és jó volt. Eddig ez volt a történet.
2: Nagyon tetszett volna, még számháborúztunk.
0: Na, hát igen.
1: Na, de várjál. 30. születésnap, de ennek a társaságnak egyébként ez is szokása, hogy elmegy ilyen teljesen random aranyamegyei.
2: Nem, most ez ilyen kivételes dolog, hogy 30. születésnapra valami nagyot gondolkoztatok már ezen, hogy mit fogtok csinálni.
0: Nekem még messze van áll az én.
2: Hát igen, látszik is, hogy nem edgesz, még szellemi teljesítmény. És eléggé messze vagy ettől a kortól. Nem nődve.
1: Hát én a magam részéről, mert ha vagyunk olyan optimisták, hogy megélem, akkor nem tudom egyébként, nem gondolkodtam így ezen, vagy ez, azért még ez messze
2: azért
1: van.
2: Azért az ilyen nagyon, hát azért tőled már nem annyira.
1: De. Hát azért még de.
2: Hát nem. De.
1: 28 éves vagyok.
2: Ez két év, ez nem sok. Úgy elrepül, de hogy egyébként azért ezeket a nagy számokat így megszokták ünnepelni rendesen. 50-et meg ünnepelnek, 30-at, 18-at, 16-ot valamiért, azt nem értem, az lehet inkább itt csak Amerikában divat.
1: De vagy ez a 15-et szokták az ilyen mexikói kislányok megünnepelni, aztán kapnak rá két autót, meg egy habos-mabos rózsaszín szoknyát. Ennek van is valami neve. Mm-hmm. Na, nem mi tudom. A neve? Nem tudjátok?
0: Nem.
1: Nem ez az a quinceañera, nyúra, valami, nem és valamiért tudom. Ez van nekem így a fejembe. De az a baj, hogy ötletem sincs, hogy ezt hogyan kellene leírni egyáltalán. Tehát, hogy tudom, hogy ilyen mexikói születésnapok szoktak lenni, amik ilyen... Na, itt is
0: de
1: van.
0: Az, amit mondtam, amit nem tudom, hogy kell kiejteni, de ez valóban...
1: Quinceañera. Megy már, hogy ezt így eltaláltam. Hallod? Na jó, most visszajöttem abból, amit az előző megszólalásban a Dunából kihúzott kocsinál leromboltam. Egyébként én 18. szülinapot konkrétan nem is tartottam, úgyhogy nem tudom, hogy miért, de valahogy így alakult az élet, hogy akkor ott én nem is tartottam bulit, úgyhogy ilyen dologra nem nagyon emlékszem, hogy ilyen nagy kerekszám ünneplés, vagy éppen valamilyen nagyon fontos
2: életszakasz. De biztos, hogy a baráti társaságod, a rokonaid között van olyan, akik megtartották ezeket az ilyen nagyobb kerekszámokat.
1: Lehet, hogy az enyémet megtartották, csak nem hívtak meg. Azt mondták, hogy az alkalom inni, viszont a társaságomat nem igénylik, úgyhogy lehetséges, hogy ezért állt össze ez a dolog így. Minden esetre egyébként jó kezek nagyon, meg alapból ez az ilyen erdőbe elvonulás, meg ilyen világ végén ott levés. Van például egy iszonyatosan jó kis vendégház, nem mondom el, hogy hát minden, már úgyse járok oda, most már mehettek. Szóval, hogy Pénzásás településen, ami amúgy valami nagyobb településnek a része, egy ilyen erdő közepén, egy ilyen minimál térerővel rendelkező kis turistaházot megy el mellett a kék túra, és ott egy időben nagyon sokat jártunk egy társággal, és egyszerűen csodálatos. Tehát az, hogy bemész az erdőbe hosszan, így nem tudom, egy negyed órát gurulsz a földúton, és akkor érkezem meg egy ilyen random kis kunyhóba, szóval annak iszonyatosan jól megvan így a hangulata. Ott van mellette valami, nem tudom, egy-két hegycsúcs, meg ősvény, meg akármi, és döbbenetesen jó ki lehet
2: szakadni.
1: Igen,
2: szerintem amúgy, igen, pont ezt akartam mondani, hogy annyira jó néha Budapestről így elmenekülni valahova messzire, és csak kifeküdni, nézni a csillagokat, ugye kevesebb is ott a fényszennyezettség, és látunk hullócsillagokat, úgyhogy...
1: És te ilyen kívánós hullócsillagokra, most majdnem azt kérdeztem, hogy te ilyen kívánós vagy, de hogy amikor a hullócsillagokat látod...
2: Hát a kúriában.
1: A kúriában mindig kívánós leszel, ha hullócsillagot látsz. Szóval amúgy szoktál ilyeneket, hogy nem tudom, hullócsillagot látsz, és akkor kívánsz, vagy ugye, akkor 22 óra 22 van.
2: Nem, az biztos nem, de amúgy, hogyha hullócsillagot úgy látsz, hogy nem hullócsillagos időszakban, amikor a legtöbb látható az égen szabad szemmel, ha úgy látsz, akkor ez nem az egy különleges dolog, akkor kívánok.
1: Én nem tudom, én általában lemaradok a hullócsillagokról. Nekem ez így
2: mert
1: valahogy...
2: Mert fel kellene nézni.
0: Az italodat nézed, igen.
1: Igen, általában búsulok egy Children of Distance szám hallgatása közben egy fehér műanyag kerti széken ülve az ilyen jellegű rendezvényeken, és ezért mindig a száll lefelé lóg az orrom.
2: Nem, egyébként tudod, mikor szokott lenni általában mindig a hullócsillag hullásnak így a... Píkje.
1: Na.
2: Sziget időszaka alatt, szóval valószínűleg tényleg? Azért se, mert hogy...
1: Ja, hát mert azt aztán meg pláne arccal fölfelé vagyok. Legyünk teljesen őszintén.
0: Meg ha valahol van fényszennyezés, az tényleg a sziget.
1: Igen, igen. Na minden esetre nagyon tetszik. Most már Google Maps szerint nézegettem ezt a helyet, és nagyon tetszik, hogy a szomszédvár az magyar mecske, úgyhogy kifejezetten kíváncsi lennék, hogy nem tudom, magyar telek, magyar mecske foci rangadóra, nem tudom, hogy lakik-e összesen 11 futballista korú férfi ebbe, összesen a két településen.
2: Majd levisztek.
1: Igen, igen, lemegyünk és kihívjuk ennek a két településnek, nem tudom, összválogatottját.
0: All-Star-ján.
1: Így van, így van. Na de, nem erről akartunk beszélni, viszont ha már utazás, akkor egy kicsit a reptérekre átvezetnélek benneteket, mert hogy tegnapi nap során felfüggesztették a spliti Szent Jeromos repülőtér forgalmát egy drónos miatt, akiről kiderült, hogy magyar volt. Végre valami...
0: Hírünk a nagyvilágot.
1: Nemzeti siker, nem? Hát azért ez jó. Az előző megszólalás elején pont ezen szomorkodtál, Zoli, hogy miért nem beszélünk többet arról, hogy hát, hogy összefogtak a magyarok, és ez mekkora siker energia spórolás tekintetében. Na itt van egy magyar siker, Zoli.
0: Igen, ez ütösszeg. Egy ember volt.
1: Abszolút, egy 36 éves magyar férfi, aki az este folyamán kb. 10 percen keresztül röptette a drónját, de egy tiltott zónában, és az eset miatt aztán kettő járatot töröltek, több járat késett, több ezer ember rekedt a repülőtéren, számos utast a járattörlés miatt pedig el is kellett szállásolni. És mindez egy darab 10 perces drónrepülés miatt. Na most ez így hogyan történik? Egy darab 10 perces kis DJI Mini miatt, vagy repkedés miatt felborul a légi közlekedés.
2: Hát biztosan lezárták a légi forgalmat, mert igazából, tehát hogyha a légtérben látsz egy drónt olyan területen, ahol egyébként nem lehet drónozni, és nem láthatnál ilyet, az ijesztő tud
0: lenni. Meg azt nem drónként látod, hanem valami
2: hogy
0: repülőt.
2: Mint hogyha támadás is érhette volna az adott ország repterét.
0: De nem is... ennyire drasztikusnak
2: hát
0: gondolom.
2: Azért ez is benne
0: csak, hogy
2: van.
0: Ott van benne valami, aminek nem kéne ott lenni, és nem tudod, hogy mi az.
1: Hát én szoktam drónozni, és...
2: Tényleg?
1: Igen.
0: De nem a Ferihegy reptér mellett.
1: Nem, de a legtöbbször illegális. Nem, viccel. Szóval, hogy szoktam drónozni. És én nekem mindig az volt a fejembe, hogy amit így látok ilyen videókban, meg amerikai filmek, meg nem tudom, hogyha a drónnal rossz felé szállsz, akkor így elmegy egy bizonyos irányba oldalra, mert hogy ilyen különböző rádiójelekkel azt úgy nem tudom, likvidálják, vagy valahogy így kimondják a forgalomból, ők azt úgy elragadják tőled, és így oda szippantja valaki magához valami kis technikával. Fogalmam nincs, hogy mi a háttere, de én valami ilyesmit gondoltam, hogy ha rossz helyen repkedek, akkor erre megvan a protokoll. Tehát, hogy meg se próbáltam soha felszállni, mit tudom én a parlament mellett, mert gondoltam, hogy ha én nekiállok ott drónozni, akkor annak az eredménye, hogy bukom a kis drónt. Mert hogy akkor el fogja vinni majd az a valamilyen rádiójel, amivel ott biztosan védik a placot. Ugyanígy a Kossuth téren nem, ugyanígy a nem tudom, Hungaroring fölött is azért úgy fél az ember fölrepenni. Tehát, hogy az én fejemben ez volt. Én nem gondoltam, hogy ezen meg lehet állítani egy légi forgalmat.
0: Hír tavaly, amikor például ilyen különböző, azt hiszem, Oroszországnak tulajdonított drónok repültek fel különböző európai repterek mellett.
1: Na de az most megint más, amikor egy orosz katonai drón...
0: De utólag derült ki, tehát ugyanúgy a radaron ugyanazt látták, és pont ez volt a lényeg, hogy olyankor ott leállítanak mindent.
1: Na, de ilyenkor mire gondolunk, hogy mi volt a férfinak a célja ezzel a drónozással? Szóval, hogy akkor most gyönyörű szép képeket lő a
2: reptérről,
1: naplementében megcsillanó Boeingről, vagy...
0: De én szerintem úgy egy reptérről szép drónfotókat lehetne csinálni.
1: Abszolút, tehát hogy az Instán legalább 7-8 lájkot hoz, tehát hogy szerintem teljesen megírja érte börtönbe vonulni, és több embernek a...
0: Több ezer embernek a napját, igen.
1: Szóval, hogy ilyenkor mi a cél vajon? Vagy ez így nem jut eszedbe? Hogy reptérnél nem drónozunk?
0: Szerintem ez. És ez az ijesztő, hogy így csak így, ami annyiszor előjön ebben a műsorban, amikor ilyen hasonló híreket dolgozunk, hogy nem volt meg az, hogy így mondjuk kettővel előrébb gondolkodni. Vagy hogy akkor ott mi lesz, tudjátok, hogy így tényleg itt vagyok egy reptéren, itt így repülők vannak, egészen szoktak arra figyelni, hogy nagyon még madarak se legyenek, tudjátok, szoktak lenni ilyen különböző madárriasztó rendszerek repterek közelében, és akkor na majd biztos egy drónnal.
1: Milyen, van, ahol nem tudom, ilyen láthatatlan rádiójelek, valahol meg nem tudom, kisebb reptereken meg sólymokat alkalmaznak.
0: Az nem tudom, hogy még mindig van, az biztos, hogy régen volt ilyen.
1: Lehet, hogy van egy ilyen random néni, aki kiállt. Hey, te varjú, menj onnan!
0: vagy ilyen madárriasztők raknak le, igen. Tudjátok, egy ilyen filmeset, ami biztos, hogy nem ijeszti el őket.
1: Igen, ami egy ilyen szörnyű szalmabál, amire rá van húzva egy ilyen kinőtt ballagási zakó, és akkor ilyenekkel próbálják el rettenteni őket.
0: Na de, hogy egyszerűen csak nem gondolt bele, és millió ilyen esetet tudok elképzelni, amikor csak így tényleg egy ember 10 perci drónozása tönkreteszi több ezer másik embernek a kedvét, a hangulatát, okoz egy csomó anyagi kárt, de úgyhogy nem sérült meg senki, értitek? Csak az volt, hogy nem tudtak felszállni gépek, azoknak az embereknek szállást kellett biztosítani, és minden ilyen. Tehát, hogy így
2: De én azt nem értem, hogy ez hol történhetett a reptéren magán, vagy a közelében.
0: A reptér közelében, csak berepült már arra a területre, tehát például Magyarországon is, ha most felmész a pilotnet.hu-ra, akkor látod, hogy a Ferihegy körül egy ilyen vörös
1: zóna. Amit ugye gyakran böngészek magam is.
0: Egy ilyen vörös zóna van, és ott nem szabad felrepülnöd drónnal, sőt azt hiszem egyébként ez ilyen amatőr pilotáknak van ez a weblap, és ahol ilyen pörös foltok vannak, ott tilos felszállni. És biztos van ilyen Európa többi részére is.
1: Jó, de közben meg most oké, értem, hogy ez egy nagy problémákat okozó dolog volt, de tehát hogyha oké, a hatása nagy volt, ami tudatlanságból fakadt, és tudom, van ez, hogy a törvények nem ismerete, az így nem mentesít a betartások alól, világos, de eközben az ember fölrepült és 10 percet drónozgatott, és így fotózott egy párat, vagy akart csinálni. Lehet, hogy érted, egy ilyen a gyerekének a sulis prezentációjához kellett egy valami légifelvétel a környék mocsárvilágáról, és akkor fölrepült, megcsinálta, az cső. És most ezért, ha most ezt vele meg, tehát ez az embernek, az emberek vége az életének, hogy ő neki ezt mind meg kell térni. Mondjuk ezt az anyagi kárt.
0: Igen, de
1: nem tudom, hogy lesz-e
2: ilyen. Le fogja ülni.
0: Én nem vagyok benne biztos, hogy ennyire drasztikus lépések lesznek, hogy most akkor 10 évre elcsukják, de hogy egyszerűen...
1: Kisfiam, emlékszel arra a hatodikos földrajzházira, ami miatt 2 évet ült apám? Igen, emlékszem.
0: És mi meg is buktál én végén?
1: Emlékszem, 3-as lett, elég gyenge fotókat készített sajnos. De hogy itt környék nyitva termőiről.
0: Itt nem az a lényeg, hogy mi történt, hanem hogy mi történetet van. Tehát, hogy mi volt, milyen fenyegetési potenciál lehetett volna ebben, mert képzeld el, hogy te
2: hát
0: mondjuk
2: semmi,
0: te ott vagy
2: azon... csak
0: de igen, képzeld el, hogy ez a drón például beleszáll a gépnek a propellerébe. És te rajta ülsz azon a gépen.
1: Propellernek hívják.
0: Akkor hajtóművébe. Jogos, teljesen jogos. Turbinája. Valóban.
1: Mert propeller, aki sipkán valamit meg tudok venni a szigeten, 15 euróért, és nagyon hülyén nézek ki benne, de lehet, hogy megnyerem az Outfit versenyt Luca ellen Instagramon. Tehát, hogy...
2: A helikopternek van propeller.
0: Igen, igazatok van, valóban megkövetem magamat, hajtómű van a nagy gépek.
1: Nem, Zoli, még szeretnélek egy kicsit sértegetni, amennyiben lehetséges, erre azért még szálljunk egy kis időt, légy szíves. Oly ritkán vétesz, ennyire amatőr hiba.
0: Jó, mondjuk az előző kocsis megszállásod után annyira nem érzem rosszul magam.
1: Jól van. Inkább hallgassuk még Lucának néhány sztoriát a kúriában.
2: De egyébként ez, hogy én ezt nem is akartam elmondani, de Peti annyira megtetszett neki, azért hozta be, hogy csak kicsúfoljatok.
1: Kicsúfoljatok. Nem azért.
2: Persze.
1: Csak azért
2: de
1: hoztam
2: be. De így mondtad, úristen, ez egy hozd már be.
1: Mert tök jónak indult, mikor jó, engedjük el ezt a drónosit, maradjunk a kúriás témára. Ez most egy kereten szerkezet.
2: Itt nevettek rajta, hogy unalmas.
1: De azért.
0: Csak az, hogy előadtad, az volt a nagyon jó, most egy már erre így visszatérünk, hogy hát igen, elmentünk, voltunk sokan, ott volt egy szép ház.
1: Elkezdtem mesélni a Luca lelkesen, és mondom, hát ez egy tök jó sztorinak ígérkezik. Nagy, közös buli, minden, felfedeztük a környéket. Mondom, jó, ezt inkább adásban mond. De te is jelezheted volna, hogy nem, ebben nincs annyi. De nagyon tetszik egyébként, hogy bíztál annyira a műsorkészítési döntéseimben, hogy felvetéseimben, hogy te úgy érezted, hogy jó, hát ha ebbe hozom, hát behozom.
2: Legközelebb akkor nem hozok be semmi.
1: Jól van, na, nem akartuk kicsúfolni Luca semmi esetre sem, tehát a propellerek.
0: Én egy kicsit, de, tehát amikor én beszóltam, abban ez benne volt.
1: Ez a mai adás, ez erről szól, hogy majd kicsit mindjárt jön meg semmi
2: sülő. Szerencsére nem leszel sokáig.
1: Amúgy tényleg Zoli néhány nap múlva, néhány hét múlva költözik ki az országból, ha csak nem állok neki drónozni egy kicsit egyszerűen a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtére.
0: Nem, majd van két repülőjegyem is kiutazása, mert egyszer visszajövök záros határidőn belül még augusztusban, úgyhogy csak nem tudod elrontani mind a kettőt.
1: Na, én ha minden igaz, akkor nekem egyébként éppen 2 drónhoz van hozzáférésem, ugye közvetlen ismeretségi körbe, hogy én leülöm, tehát hogy ezen nem múlik.
0: Nagyon jó, hogy véded, ezt akartam mondani.
1: Így van. Most ha ezen múlik, Zoli, hogy te maradjál rádiózni, tudod jól, hogy számíthatsz rám, úgyhogy nem akarjuk
0: azt. Petinek küldünk be a börtönbe, hogy hívják mikrofon.
1: Így van, de kizárólag azért, mert de kizárólag azért kell, hiszen a műsor még üzemel, hisz nem mentél el az országból. Na de, szerintetek mi az arányos büntetés ilyenkor?
0: Ez szerintem nagyon-nagyon nehéz, mert nyilván az anyagi kár az tök jelentős. Tehát, hogyha itt összeszámolod, itt tényleg simán lehet, hogy több százezer euró. Mire? Jó, több százezer euró talán nem, de hogy így tényleg csomó ember.
2: Most azért, hogyha késik a géped, vagy nem indul, azért nagyon sok kártérítés kell fizetni.
0: Voltak olyanok, akiknek meg nem is az, hogy késett a gép, hanem hogy tehát annyit
2: ja,
0: késett,
2: nem is szállt egy másik, meg olyan is volt, hogy egy másik városba szállt.
0: Igen, meg köröztek egy, hát abban a 10 percben minimum, de amíg ellenőrizték a helyzet, addig is így a repülőtér felett gépek. Szóval Hát nézd, igazából szerintem ez tipikusan az, hogyha egy az egybe áthárítanak az adott ember, akkor valószínűleg igen, az adósok börtönébe maradna végig. Nem
2: ezért
0: tudom.
2: Ezért üli le.
0: Ez egy kifejezetten, de mi is akkor bevonul 2 hónapra, vagy mi? Mert most...
2: Igen. Közmunkára fogják egyébként.
0: És mit kell csinálnia? Vágni a füvet a
2: megtanítani, hogy nem lehet drónozni.
1: Hát nem tudom. Egyébként közben pedig nyilván rohadt kellemetlen, nem megy el időbe a géped, lehet, hogy valaki vizsgázni ment, valaki esküvőre, valaki lefoglalta már a szállodáját, stb. Értem? De közben az, hogyha van egy valamennyi késés mondjuk adott esetben, most a járat törlés az nehezen orvosolható, de az, hogy egy késés van most a repülő, azzal azért úgy számolsz. Tehát, hogy ilyen azért történik. Kicsit olyan nem, mint hogyha mávra ülnél föl, hogy így, oké, rendben.
2: Ja, igen, meg elutazol. Ugye BKK-ra is reggel.
1: Igen, Luca idefelé rádióba jövett. Szóval, hogy egyszerűen számolsz azzal, hogy hát azért nem biztos, hogy ez pontosan úgy lesz. Tehát, hogy én ez ugyanaz, én nem értem azokat se,
2: hát
1: akik
2: nem,
1: például...
2: egyébként nem biztos, hogy számolsz ezzel. Jó, nyilván a nyári szezonban lehet arra számítani, hogy a légi forgalom kicsit azért összeesik, hiszen nagyon népszerű repülgetni, utazgatni és repülővel közlekedni, főleg, hogyha olcsó fapados járatokkal mennek az emberek, úgyhogy erre lehet számítani, de hogy azért, tehát hogy alapvetően próbálsz abban hinni, hogy a lehető legkevesebb késés van ezekben a dolgokban. És okay, de amikor... valamikor meg nincs is igazából más opciód, hogy mást válasz.
1: De amikor tehát, hogy, meg volt
2: tehát azért mondjuk... a repülőjáratok nem úgy vannak, hogy óránként mennek, és akkor elmegyek az előbbivel.
0: Hol nem maradtam? Kivéve, hogyha Magyarországon akarsz Londonba menni. Horribilis mennyiségű járat.
1: Na, de hogy amikor volt például a 2024-es EB, akkor volt egy ilyen magyar szurkolói kontingens, akik ott hőbörögtek, hogy késik a gép, és nem fognak kérni a meccsre, úgyhogy azt tervezték, hogy nem tudom, az este 9-es meccsre, az este 6-os géppel indulnak el, tehát valami ilyen szintű dolog volt. Tehát, hogy egyszerűen ezzel számolsz, hogy benne van a pakliban nagy késés. Vagy nem a nagy, de hogy benne van
0: de
1: a pakliban
0: napnyi.
1: Késés. A napnyi az megint más, a járattól is az megint más, de azért az, hogy a több ez ember a reptére rekett, ez talán egy icipicit erősnek érzem azért egyetlen drómia, de aztán meg lehet, hogy ez a mi érdekünkben van, hogy bármi legkisebb probléma is fölmerülne, akkor az ne tudjon bajt okozni. Ehhez meg lehet, hogy épp ez kell, hogy néha ilyen dolgok történjenek. Na de, beszéltünk róla, és most már mindenki tudja, hogy nem szabad drónozni a reptér mellett. Ez a tanulság a mostani megszólalásnak. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, meg reklámozni, meg ilyesmi, és utána pedig 5-ös fogat rovatunkkal jövünk végül, mert bár Zolinak már jeleztem adásot, hogy elfelejtettem csinálni, de rájöttem, hogy van egy olyan, ami így, hát nem is tudom, hogy behozzam be adásba, de úgy döntöttem, mert is nem. Augusztus van, uborka szezon, nincsenek hírek, akkor hozzunk be most egy más típusú 5-ös fogatot, mint szoktunk. Ez következik a kövi blogban.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Ha én rózsa volnék.
5: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
5: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
7: 3 perccel múlt el, 7:30, továbbra is itt vagyunk élőben, Zolival és Lucával. Hello!
8: Hello!
9: Hello!
7: És még mielőtt az ötös fogadba belekezdenénk, Lucában még maradt egy sztória. A szület alatt mesélte, szerintem
9: ezt értem a adásba. Igen, még a kúriához kapcsolódik.
7: Jól van, ez most egy ilyen adás. Na nem baj. Ötös fogad rovatunk következik, rég nem volt már, és majdnem ma sem lett.
8: Jöjjön.
7: Ja, jó, gondoltam, hogy erre reagáltam.
8: Olyan jó felvezetőket mondasz, és aztán még így nézel ránk, pedig annyira adná magát csomószor, hogy utána jöjjön a intro.
7: Jól van, maradj már csöndben, jön az intro.
0: 5 kiadóhely. 3 műsorvezető. Egyetlen toplista. 0 objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a talpon állóban.
7: Na, a mai ötös fogat rovatban egy egészen rendhagyó témát hoztam, és ismételten egy ilyen kis felvezető kérdéssel indítanám el a dolgot. Mennyire volt már olyan, hogy veletek valaki minden ok nélkül szándékosan kiszúrt? Amikor így egy ilyen kis-kis prank, egy kis szivatás, sem, tehát amikor kicserélik a poharadat, és több piát raknak bele, mint amennyi egyébként volt a, nem tudom, baráti nyaraláson, amikor kihúzzák a telefonot töltőjét, miközben még 15%-on voltál csak azért, hogy az ő IQOS-ukat föltegyék töltőre. Tehát mennyire volt már olyan, hogy esetleg áldozataivá váltatok ilyen szemétkedésnek?
9: Igen, ez nem mindent pranknek szánnak, hanem valamit szándékosan csinálnak, gonosz hátsó szándékból vezérelve.
7: Ilyen igazi gonoszkodásoknak.
9: Nem egyébként, hát gimnáziumban szerintem mindenki áldozatul esett ilyesminek, akarva akaratlanul, plusz baráti társaságban is biztos, hogy volt, hogy így megheceltek.
8: Nálam is biztos volt, így annyira nem volt egyik se hangsúlyos, hogy így megmaradjon. Én így próbálom jó fejemberekkel körülvenni magamat, akik így nem akarnak szívózni velem így általánosságban.
9: Hát de mi folyton azt akarjuk.
7: Ezért járunk ide.
8: Hát igen, de ti kollégák is vagytok, nem a barátok. Na mindegy, szóval...
9: Ez a kollégák között volt.
7: Kéne ide már valami jobb HR ebben a rádiókaféban. Ebben a műsorban szétcsapna az egész biztos.
8: És kapnánk csak az e-mailt, tudjátok.
7: Igen, igen. Légy szíves, viselkedjetek egymással. Na, szóval azért gondoltam, ja, egyébként nekem volt ilyen, hogy... És egyszer,
8: te prankeltél másokat.
7: Nem. Volt egyszer ilyen, hogy házi buliba én így nem tudom, eltűntem egy időre, hogy így pihenjek egy szobában, és aztán mire kijöttem, lenyúlták a cipőmet, de aztán az már elment, aki erről elrejtette, és azért az egész buli nem tudta, hogy hova lett rejtve a cipőm, nekem meg haza kellett volna mennem.
8: Jézusom.
7: És akkor emlékszem, hogy ott a nem tudom, harmatos hajnali fűszálak között zokniba tapicskolva keresdem a cipőmet, és nem voltam olyan nagyon-nagyon boldog. Na és fordítva a kérdés, nektek volt olyan, hogy ti így direkt kiszúrtatok valakivel? Ilyen kis, de nem az, hogy így nagyon, tehát hogy nem az, hogy ilyen
9: ja,
7: undorító módon. Ja, így? Akkor Lucának semmi ismi. Nem, hanem amikor tudjátok, egy ilyen picit, ilyen pici szivatás. Csináltatok-e ilyet?
9: Nagyon sokat.
7: Na, Luca.
9: De egy családtagjaimmal is csináltam.
8: Beteg nagymamáddal.
7: Igen, volt ilyen, hogy nem tudom,
9: hát vele is egyébként.
7: Lefeküdtem, és addig elvittem a kerekesszéket.
9: Nem ilyeneket, de az nyilván kisebb koromban, de csináltam ilyet akár nagyszüleimmel is, családtagjaimmal.
7: De mondjál konkrétumot.
9: Ezt nem akarjátok hallani, mert azt mondjátok, ez unalmas.
7: De érdekel, mert ugye apró dolgokról van szó, tehát hogy nem hiszem, hogy ez alapvetően... Nem
9: gondolkozom, tudom. Most nyilván azért az nem annyira nagyon extra, hogy így valakinek a telefonjáról írni valami szöveget.
7: Ja, de
8: ezért tönkretetted a párkapcsolatát, vagy ilyesmi.
9: Hát azért nem olyan szinten, csak hogy nem tudom mondjuk így felhívni a figyelmét másnak, hogy figyelj, láttalak tegnap a buliban, és én máshogy gondoltam, hiába más látszott a testbeszédem.
7: De végre van, de én tudtam, hogy ütni kell ezt a vasat, hogy kiderüljön, hogy igazi szarkavarók vagyunk.
9: És ezt a nagymamámnak.
7: Nagy az idősek otthon a bingó során úgy nézett egy, nem tudom, random idős úrra.
9: Igen, nem tudom egyébként. Tényleg mondj valamit, Zoli, mert gondolkozom addig.
7: Zoli, te ilyen túl jó fejfiúnak tűnsz, aki nem szivatott meg embereket.
8: Nem, mert emlékszem, hogy Peti szivatott meg...
7: Téged?
8: Nem, másokat, amikor rátalált, és ezt még haotázom mesélte, hogy volt egy haverja, akinek egy közös gépeni bejelentkezve maradt a Facebook fiókjában, és
7: igen.
8: Utána alá elszabadult a Facebookon, és így random embereknek így alá kommentelt csomó mindent, meg volt olyan, hogy emlékszem, hogy valamelyik lány ismerősünk megváltoztatta a profilképét, és az volt, hogy utána bejelöltél egy másik embert, és így ilyenek kommentelt oda, hogy XY, látod, erről beszéltem, meg ilyeneket csináltál.
7: Jó, igen, de itt egy nagyon jó barátról volt szó, és azt kihagyod a történetből, hogy azelőtt az én Facebookommal történt meg pontosan ugyanez, tehát hogy ezért voltam én ott egy ilyen elszabadult hajó ágyú. Tehát, hogy előtte nekem nem egy coming out volt a posztjaim között, amikor én bejelentkezve hagytam a saját Facebookomat, és akkor utána pedig védés visszaszúr. Történt a dolog. Na, azért kérdeztem mindezt, mert én így pont ezen gondolkodtam, hogy vannak olyan dolgok, olyan szivatások, ahol így jót kacagtok így azon, hogy egyébként milyen mókásak voltunk, kiszúrtunk valakivel, jót kacagtunk, visszacsináltuk utána, és utána pedig minden ment tovább a régi kerékvágásba. De hogy vannak olyan szivatások, amikből semmilyen hasznot nem származik. Tehát, hogy még csak a reakciót sem látod, de azért úgy megcsinálod. És akár mennyire is most nem tudom, így hozzuk ezt a karaktert így adásba, de hogy én nem szoktam emberek a kiszúrni egyébként. Tehát, hogy
8: rendes tőle.
7: Akár hiszitek, akár nem, de hogy egyébként nem vagyok egy rohadék. És képzeljétek el, hogy ezen gondolkodtam múltkor, majd ez lesz az egyik pontja ennek a dolognak, hogy mennyi olyan szivatás van, vagy olyan szemétség, ilyen ördögi dolog, amit megcsinálsz, úgyhogy semmi hasznod nem származik belőle, de megteheted, és tulajdonképpen semmi nem történik, ha ezt megteszed. Én úgyhogy elhoztam most a top 5 ördögi dolgot, amit simán megtehetnél. Ez a mai lista.
8: Ja, de ez olyan, mint amilyen illegálisnak hangzó dolog, de amúgy nem illegálisak?
7: Nem illegálisak egyáltalán, teljes mérték, de hogy nem is, de egyáltalán nem jó fejség, de közben simán megtehetnéd, és így az égvilágon semmiféle hasznod nem származna belőle, hogyha megtennéd, de majd érteni fogjátok, amikor a pontokat hozom. Mert hogy az ötödik helyen végzett a top 5 ördögi dolog, amit, ja, és még mielőtt elkezdenénk, nyilván senkit nem bíztatunk ilyesmire, ez inkább arról szól, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy az ilyen helyzetekben nem szabad ilyen dolgokat csinálni egyrészt, másrészt remélem, hogyha valaki ilyesmire készül, akkor így ne szaladj rá a dologra. Ötödik helyen végzett, ez még nyilván a legkevésbé súlyos szivatástól megyünk a legdurvábbig, ötödik helyen végzett, az a pont, mi szerint visszarakni egy csigát egy sokkal korábbi pontjára, ahol tartott. Semmi hasznod nem származik belőle, de a csigának az egy jó másfél órás projekt volt, hogy azt az 50 centit megtegye, és akkor volt haverom, aki ezzel szórakozott, és nézzük, hogy ez mennyire ördögi gonosz dolog már. Megfogta a csigát, és a nyálka mentén visszarakta egy 50 centivel hátrébre.
8: Úgy, ráadásul egyébként ezzel a csigával is ki lehet cseszni, mert ilyenkor, hogyha bénán szeded fel, tehát nem vagy elég óvatos, akkor így elpusztult a csiga.
7: Hát azért ezt nem gondolom, hogy ettől elpusztul a csiga, hogy fölemeled.
8: De, hogy így hirtelen szeded le, akkor simán lehet, hogy
9: ott ragad. Hogyha túl erős a markod, és
8: de nem, tényleg ilyenkor figyelni kell arra, hogy a csóró csigának ne legyen baja, hogyha el akarod pakolni mondjuk, amikor a járdán kúszik el.
9: De miért, hogy lenne baja?
7: Hát úgy, hogy mondjuk...
9: Ha összeroppantod?
8: Ott tapad, és így úgy húzod le, hogy így szétszakad csóró.
7: Ja, hogy erre gondolsz, mert én meg azt akartam, hogy azt hiszem, attól, hogy lehet baj, hogy mászik az úton. Hát úgyhogy rálépnek, vagy átmenek a biciklis, emiatt hanem... én sokszor szoktam azt csinálni, például, hogy fölemelek csigákat, és így átrakom a bokorba.
8: Na igen, csak óvatosan kell felemelni.
7: És van egy ismerős, és most nagyrészt olyanokat mondtam, amiket már így láttam embereket direkt csinálni, és így olyanokat hoztam, amiket már láttam embereket direkt
8: amúgy
7: csinálni.
8: Ez tényleg ördög. Ez olyan, mint vannak azok az emberek, akik nem sorjában veszik ki a tojásokat a 30 darabos tartóba, hanem random, hogy egyik tojás se tudja, hogy mikor jön a sorban.
7: Így van, tehát ez egy szintiszta pszichológiai hadviselés. Sokkal szebben.
8: Tudod, tudsz venni ilyen tálcányi tojást.
9: Igen.
8: És minden normális ember szép sorba menne.
9: De miért?
8: És akkor a tojások mentálisan fel tudnak készülni arra, hogy most ki lesz a következő. Ellenben van olyan ember, aki random szedi ki a tojásokat, mindig kiválasztva a következőt. És ezáltal rettegésben tartja a tojásokat. Nem tudják, hogy ki lesz a következő.
9: Okay,
7: több kérdést is fel lehetne tenni, de sokkal inkább meghallgatnék egy mókás históriát a kúriából, hogy mi történik végül. Na, úgyhogy ez az ötödik helyezet, itt egy csigával szúrsz ki. Negyedik helyezet a top 5 ördögi dolog, amit simán megtehetnél című listán, de akár hívhatnánk úgy, hogy több ott dolog, amiből semmi hasznod nem származik, de közben, tehát kényelmetlen, de látni a poén nem fogod tudni. Te másnak gondot okozol vele, de így nem fog sikerülni.
8: Inkább mondd a dolgot!
7: Negyedik lett... Sampont per habfürdőt önteni a szökőkútba.
9: Mondjuk azt szerintem láthatod.
7: Én, ez mondjuk ilyen szempontból tényleg más, hogy láthatod, de hogy ennek is voltam már szemtanúja, hogy valaki fogta és habfürdőt öntött egy szökőkútba. És tulajdonképpen egy ilyen kisebb városi főtéren egy ilyen elképesztő végtelen mennyiségű habfürdőt okozott, és utána pedig a sprintelő közteresek nem tudnak semmit csinálni, és semmi előnyöt nem származik
9: egyébként
7: belőle.
9: Lehet, hogy csak fürdeni akart. Hajléktalan is.
8: Mondjuk az...
7: Nem hiszem, hogy a szökőkútban teszi. Nem hiszem, hogy túlsfürdővel.
8: De hogy ez tipikusan olyan dolog, ami elsőre egy tök fannak hangzik, de amúgy ki tudja, hogy, tehát, hogy az a vízzel, azzal mi lesz, vagy hogy hova folyik el. Jól gondolom, ugyanúgy a csatornarendszerben, mint a sima tusoló vized. Amúgy ez egy ilyen, nekem most így biztos, ha van valami környezetkárosító hatása, akkor nem, de hogy amúgy ez egy fun programnak hangzik.
7: Tehát alapvetően neked ez tetszik.
8: Nekem ez egészen bejön.
7: Kíváncsi leszek, hogy mit mondasz a továbbiakra, mert hogy itt van már is a harmadik helyezett, vagy ehhez még nem tudom, van-e hozzáfűzni valótok ehhez a ponthoz. Én szerintem ebben én nem csinálnék ilyet, viszont közben pedig...
9: Zoli csinálna, akkor megnézni.
7: Ha valaki más csinálna,
9: akkor azért
7: ott
9: már neki, hogy ha készülsz rá.
7: Igen. Harmadik helyen végzett a top 5 ördögi dolog, amit simán megtehetnél, de semmi előnyöd nem származik belőle című listán. Útbaigazítást kérő vadidegent félrevezetni direkt.
8: De Jézusom! De ez ok, mert hogy én már volt az, hogy véletlenül ilyet csináltam.
7: Nekem is volt.
8: Úgyhogy szögesen ellentétes irányba küldtem el a kedves hölgyet a műpához képest. Úgyhogy még rá is kérdezett, hogy de akkor én ezt tudom, hogy hol van. Mondta, hogy persze, én ne tudnám.
7: Hogy a műharban ne
8: tudnám. Hanem műpa.
7: A műpánál nőttem fel.
8: És szegény nem arra voltam, mert menni kellett. De hogy az, hogy direkt... Ha csak nem tudsz egy jobb helyet, mint ahova ő menni akar. Tehát azt mondja, hogy ő el akar menni a nem tudom természettudományi múzeumban, de tudod, látod rajta, hogy a közlekedés itt sokkal jobban élvezni, és oda küldöd.
7: Igen, igen. Tehát, hogy... Nekem olyan nekem is volt, hogy véletlenül félrevezettem valakit, és így ezen gondolkodtam utána, hogy egyébként ő így most azon gondolkodhat, hogy én őt szándékosan átvertem.
9: Szerintem nem, szerintem azon, hogy jó hülye ez.
8: Ezt a kretén.
9: A laki. Helyi.
7: Ja, igen, igen, a helyben lakó ember. Mert hogy nem is tudom már, hogy merre kért útbaigazítást az illető, de közben pedig így az volt bennem, hogy igen, ez teljesen evidens. De aztán ugye ez angolul történt, és kiderült, hogy én valójában félreértettem, és hogy valami olyasmi sztori volt, hogy ő pont nem olyan helyre akar menni, hogy. Én csak hogy itt valahol én így a tagadást így nem hallottam ki a mondatából, és elküldtem céljárosan a legolyanabb helyre.
9: Nem akarok olyan helyre menni, ahol lehet enni.
7: A belvárosban voltunk, és akkor valami helyet keresett, és akkor kérdezte, hogy milyen hely valami nem olyan, hogy, és akkor tudom, hogy ő nagyon nem a szimpla kert volt az ő céliránya. És akkor én pedig mondtam, hogy jó, hát én pont tudok egy ilyen, mondjuk a szimpla kert. És leírtam, részletesen mondta, hogy ezt írja be, és merítsd ezt a Google-be, és még mondta is, hogy pedig ez nem olyannak tűnik, de ez abszolút olyan, nyugi. És akkor igen, végül is így elküldtem egy kedves idegen. Na mindegy, és van ismerősem, aki már puszta személyiségből rossz felét küldött egy embert, mert nem volt szimpatikus neki, mert nem volt tisztelettudó, amikor oda ment megkérni. Wow. És ezért aztán elküldte egy ilyen brit legénybúszú csapatot, elküldött egy teljesen rossz utcába.
8: 17. kerületbe kiküldte őket. Nem, ennél jobban már csak akkor lehetne ezt fokozni, hogyha még esetleg ilyen információs sárga mellényt fel is veszel, és úgy mész az ilyen frekventált turista helyeken.
7: Amúgy abszolút, amikor 2020...
9: Mindenkit eltérítetek.
7: Ma már egyszer szóba került a 2024-es EB, hogy ott volt egy ilyen repülős társaság, akik majdnem lemaradtak a meccsre, mert nem számolták ki a dolgokat rendesen. Pont azon az EB-n esett meg velünk, hogy az egyik kedves ismerősöm, cimborám, ő valamiért kapott valakitől egy rendező feliratú mellényt, és így többen oda mentek, és így kérdeztek tőle dolgokat, egy idő után belenyugodott, és tényleg segített az embereknek. Szóval rájött, hogy ez a fényvisszaverő mellény, ez ezzel jár. A nagy felelősség az ott van rajta. Második helyen végzett a top 5 ördögi dolog, amit simán megtehetnél, de semmi hasznod nem származik belőle listán. Az a pont lett, miszerint, és ebből is láttam már példát, és őszintén nem értettem, de volt ember, aki megcsinálta a környezetemben, szándékosan fosatós dolgot etetni galambokkal.
9: És de minden az egyébként, minden az. Tehát a madaraknak annyira rosszabb bélrendszere, bármit egyébként megesznek, adsz nekik, az azonnal kijön belőlük.
7: Na, hát egy kedves ismerősöm, akit addig még annak tartottam, de onnantól változott a róla alkotott képem, ő gondolta, hogy a házi buli utáni megmaradt dolgok tekintetében így valamiért így megkérdezte a ChatGPT-t, hogy mi az, ami a leginkább hasmerést okoz a madaraknak, ám de szívesen eszik, és egy ilyennel...
8: Ki az, aki erre használja az ilyen?
9: Hát amúgy ez egy ördögi terv, mert ott, ahol nagyon sok galamb van, ott ezt eljátszani, megetetni őket, és nagyon sok ember is van. Galamb
8: kakiba teríteni egész Budapestet, úristen!
7: Egy ilyen főtéren, gondolj bele, jól megeteted mindenkivel, és utána pedig
9: amúgy egyébként
7: az egész tér megszívja.
9: Bármit adsz nekik enni, az kijön belőle.
7: De önmagában szerintem nem érdemes galambot etetni.
9: Szerintem.
7: Tehát, hogy olyan szinten el vannak szaporodva Budapesten, és olyan szinten, nem tudom, betegségeket hordozhatnak adott esetben. Nem nagyon a haszna. Tehát kevés olyan állat van, aminek nem ennyire nincsen haszna.
8: Ha galambokat etetsz, akkor igazából patkányokat is etetsz.
9: Ugyanott. Igen, mert repülő patkányok.
7: De szerintem nem erre gondol az Oli, vagy de...
8: Nem. Hát, hogy amit kiszorsz nekik, ezt ugyanúgy megeszik a patkányok is.
7: Igen. És végül az első helyen végzett az a pont, amit én őszintén nem értek, hogy hogyan, de hogy ez már így megtörtént velem egyszer majdnem, és akkor jutott ez, azon gondolkodtam el, hogy vajon ez direkt csinálta vagy sem, és ebből jött az egész lista ötlet. Első helyen végzett a top 5 ördögi dolog, amit simán megtehetnél, de semmiféle hasznod nem származik belőle című listán. Odaállni egy idegennek segíteni a parkolásban, de direkt hagyni, hogy elrontsa, majd elsétál. Állni. Én múltkor konkrétan szemtanúja voltam egy ilyen esetnek, hogy egy ember parkolt, és tudjátok, megesik ilyenkor, hogy valaki így az utcában random mondja, hogy várjál, segítek,
8: ilyen és önjelölt koordinátor.
7: Igen, hogy akkor én most segítek, jöhetsz még. És múltkor egy ilyennek konkrétan szemtanúja voltam, hogy neki ment az útpatkának az autó, és csak azért nem verte oda a hátulját, mert hogy annyira ilyen magasan ültetett autó volt, vagy pont, hogy az ültetetnek az ellentéte, szóval, hogy egy ilyen magasan lévő autó volt, hogy csak ennek volt köszönhető, hogy az átlagosnál magasabb volt, de egy rendesen magas patkának fullosan neki ment egy autó. És így nézett kezembe, hogy Te minek segítettél? Minek álltál ide? És ezen gondolkodtam el, és ekkor jutott eszembe az egész lista ötlete, hogy mi van, ha ő ezt direkt csinálta.
8: Ezt, ja, ezt
7: és
8: akartam kérdezni.
7: Egy ilyen ördögi ember lenne, tudod, aki bármikor parkolást lát, így oda megy, és így mondja, hogy gyere még, belemész egy korlátba, majd aztán elfordul és elsétál. És
8: szerintem
7: semmit nem tehetsz.
8: Ebből amúgy nagyon-nagyon mélyre lehetne menni, tehát milyen gyerekkori traumák vezettek ide, mi volt az a gyerekkori vakú emlék, ami ezt előidézi benne, mi jön előre, milyen generációs terhet visel, ami ez előidézi. Tehát lehet, hogy a nagyapja parkoltatott valamit, aztán elvitték 56-ban, és utána ez annyira benne maradt, hogy ezért csinál ilyeneket.
7: De közben pedig nyilván lehet, vagy valószínű, hogy véletlen volt, nyilván. De ezen gondolgattam, hogy annyira tudatosnak tűnt az egész, vagy annyira ilyen, az egész ilyen ördöginek tűnt. Hogy, és így ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az égvilágon semmi haszna nem származik belőle. Még csak nem is vicces, de bármikor megtehetnéd. Tehát, hogy akármikor, akármelyik autó odáll, te segíthetsz parkolni, és az emberek általában ezt elhiszik. És nyilván ennek már a tovább görgetése, amikor a kamion indexel jobbra, tehát kifelé indexelése jelzi, hogy kielőzheted, de valójában csak egy prankben amúgy jönnek szembe. Tehát, hogy nyilván lehetne ezt a végtelenségi... Mennyi helyzet van, ahol megbízunk emberekben, és közben pedig nem feltétlenül kellene.
9: Igen, jó, bízzatok de... önmagatokban.
8: Meg amúgy szerintem az se baj, hogyha megbízunk emberekbe. Tehát, hogy most alapvetően egy egész életet az ilyen apró dolgokkal is teljesen bizalmatlanul lenni, szerintem nem lehet, vagy nem érdemes.
7: Hát igen. Van-e egyetlen egyébként olyan dolog, ami szerintetek kimaradt erről a listáról, amit mindenféleképpen rátennétek még? Ami eszetekbe jutott így közben, vagy azóta.
8: Amikor állsz a pékségben, és hallod, hogy a mögötted lévő mit akar venni, és te direkt megveszed.
7: Igen! És nem szokott ott lenni a fejedben egy kis ördög, aki így, és nem csinálja meg az ember végül, de közben így eszedbe jut, hogy megtehetném. Hogy most megvásárolom. Tudom beszélgetni a másik, hogy már csak 2 darab túrós táska maradt, és azt kell vinnem haza, és eszedbe jut, hogy nem akarok túrós táskát tenni, de megtehetném, hogy megveszem mindkettőt. És a szem előtt kidobom.
8: Na jó,
7: odaadom a galamboknak, hát ha összefossák az rinnyi teret.
9: Hát ha még azt az embert, aki elől megvetted, még jól össze is
7: kiszkítje. De utána még megkérdezem, hogy nem kell segítség a parkolásban.
9: Ördögi. Nekem az, amikor ő mész a járdán, és előtted ketten, tehát egy akkora szélességű járdán, ahol ketten férnek el, ketten vannak, és így direkt így a lépteidet felgyorsítod, és ők hallják ezt, hogy te sietnél, és nem megy direkt arrébb.
7: Az már ott szándékosságot feltételez, igen, hogy ők akkor is a maguk tempójába fognak sétálni.
9: Igen.
7: Na jól van, azt gondolom, kimaxoltuk ezt a listát. Hogyan értékelnétek ezt a listát?
8: Ez nekem tetszett. Én azt hittem rosszabb lesz.
7: Nagyon igyekeztem, hogy a lehető legváratlanabb dolgokat hozzam benne.
8: Sikerült.
9: Hát ez valóban sikerült. Számomra ez kicsit furcsa dolog, főleg az a aspektusa, hogyha úgy csinálsz egy ilyen pranket, vagy egy ilyen, nem tudom, kiszúrást mással, hogyha te nem is látod a reakcióját, hogy tényleg semmi hasznod nincs abból, ez nem
8: még örömöt, kár örömöt sincs.
9: Igen, az semmi értelme.
7: Igen, de mégis mindegyik ilyen olyan pont, amiről már láttam példát, vagy legalább hallottam. Úgyhogy ezzel is csak segíteni akartunk, és nem azért mondtuk, hogy ezeket csináljátok meg.
8: Ez egy segít.
7: Nem azért, hogy csináljátok meg.
9: Ez egy társadalmi célúadás volt. Látjátok, hogy valaki a galamboknak semmi
8: lét. Ezt úgy fogja elszámolni a rádió, mint egy társadalmi munkát. Tulajdonképpen mi közszolgálatot végeztünk.
7: Én úgy érzem, hogyha ezek után akár csak egy ember is lesz, aki nem fogja vakon elhinni a parkolásban segítő embernek, hogy ez jót akar, akkor már jól jártunk. És hogyha látsz valakit egy kigált hátrébb...
8: Miért jártunk jól? Tulajdonképpen még egy kis bizonytalanságot teremtettünk ebben az amúgy is bizonytalan korban.
7: Ha látsz valakit, hogy a csigát hátrébb teszi, akkor tedd vissza! Valahol, ez egy teljesen fék érzés, hogy ezzel most valakinek segítettünk.
8: Ezt a lista nélkül is megtettem volna, szerintem.
7: A lista nélkül nem mondtad volna, hogy ne tegyétek hátra a csigát.
8: De nem úgy értve, hanem hogy ha látom, hogy valaki hátra aki, akkor én visszaraknám a csigát. Óvatosan, hogy ne legyen baj, amikor felveszem.
7: Na, és ez például sosem került volna szóba, hogyha nincs ez a pontja ennek
8: éljenek a listának.
7: A
8: csigák.
7: Legyen ez a mai tanulságunk. Ez volt már a talponállóm, találkozunk legközelebb. Ez a legközelebb pedig pénteken lesz. Mit fogtok csinálni a héten?
8: Otthon home office-ban kibírni valahogy a napot.
9: A meleget.
8: Igen.
7: Hát de ezért nem szoktam megkérdezni, mi újság veletek.
8: Te mit fogsz csinálni?
9: Na, ez aztán nagyon izgalmas.
7: Micsoda?
8: Te mit fogsz csinálni?
7: Döbbenetesen izgalmas dolgot fog csinálni.
9: Na, mondj egyet.
8: Majd a péntek kérdésben elmondja.
7: Elmegyek a paloznaki jazz piknikre például. Hoppa. Legalább 2 órát ott tölteni. Utána, sőt egyébként szerdán egy hatalmas nagy autót fogok vezetni, ami nagyon izgalmas kihívás számomra, ritkán vezetek olyan igazán batár nagy furgont, és szerdán ez vár rám, úgyhogy kicsit ezt várom ebben. Ma este, ha minden igaz, elmegyek Lucával a városba, úgyhogy
9: Én ezt hoztam, mert gondoltam, hogy...
8: Szégyellem, megértem amúgy.
9: Szóra se érdemes, ez nem túl izgalmas.
7: De az a szomorú, Luca, hogy erről azt mondod, hogy szóra sem érdemes, hogy csinálunk közös programokat a rádión kívül. De az, hogy a kúriában 3 szoba volt...
9: De azt is te akartad behozni, és ezt nem is mondtam, hogy hány szoba volt. Jó volt több.
7: Jó, és ettől egyik izgalmas szobák voltak. Na mindegy, úgyhogy ilyen dolgok fogok csinálni a héten.
8: Na hajrá, Peti.
7: Na jól van, találkozunk legközelebb, és mi van még ilyen, amit el kell mondani? Ja, Instát kövessétek meg a Spotify-on, hallgassatok vissza minket, amikor éppen fölteszünk adásokat, mert ezzel most nem állunk olyan jól. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
8: Hello!
9: Sziasztok!
7: Illetve találkoznánk, ha betudnának a főcímet. De nem annyira sikerül ez most. Akkor is a főcím fog következni, ha belepusztulok is.
8: Összehozod ezt, Peti, összehozod.
9: Hajrá, Peti!
7: Sikerült!
10: Ez volt már a Talpon álló. Búcsúzik a 3 afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
7: Figyelj, te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
9: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Készenlétben a tartalék erőművek, akcióban a fogyasztóvédők, erdőtüzek pusztítanak Washington államban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha kell, azonnal elindíthatók a litéri erőmű és a mátrai erőmű tartalék blokkjai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után. Pakson jelenleg még egy turbina működik, amelyet várhatóan legfeljebb néhány napig tarthatnak üzemben. A kormányfő szerint az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkenése akár 500 megawattot is elérhet, kötelező korlátozásra pedig csak akkor lenne szükség, ha ez nem bizonyul elegendőnek. Hangsúlyozta, lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők ügyében. Kátai német Vilmos közöltem, országosan több mint 320 gyermek vár arra, hogy megfelelő helyre kerülhessen, addig átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban. A miniszter szerint fel kell gyorsítani az elhelyezésüket segítő eljárásokat, emellett kiemelt támogatást kap a csecsemő ringató program is. Ennek keretében önkéntesek járnak be a kórházakba, hogy ringassák, tolják babakocsiban és foglalkozzanak a család nélkül maradt kisbabákkal. Több hiányosságra is fény derített a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken. Az első hónapban csak nem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített

0: 600 épület semmisült vagy rongálódott meg, a lángok több mint 7700 hektárt érintenek. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, mert az erős szél és a száraz idő miatt a tüzeket egyelőre nem sikerül megfékezni. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, könyvben utazom ma is. Óriási utat járunk majd be a Forradalmak világtörténete című kötet révén. Rombolás vagy építés, pusztítás vagy újjászületés, remény vagy kiábrándulás. A forradalom szó ellentétes eszméket és jelenségeket idéz fel, és a

0: Forradalmár névvel is a legkülönbözőbb személyiségeket illetjük. Álmodozó költőket és véreskező katonákat, a zsarnokság önfeláldozó ellenfeleit és gátlástalan megvalósítóit, szebb jövőt ígérő filozófusokat és terrorista diktátorokat. Több országban is a forradalmak évfordulója a legnagyobb nemzeti ünnepek, de vajon minden forradalom méltó-e az ünneplésre? Hogyan alakult ki a forradalom eszméje, és mit neveztek forradalomnak a különböző évszázadokban? Erről írt lebilincselő könyvet Háner Péter történész, mintegy 70 történelmi eseményt áttekintve, bár korábbi könyveiben is sokat foglalkozott már ezzel a témával.
1: Francia forradalommal foglalkoztam elég régóta, és akkor mindig fölmerül a definíció, hogy mi is a forradalom. És ezzel mindig gondjaim voltak. Olmos Mária professzorosz, akinek nagyon sokat köszönhetek, ő egyszer egy beszélgetés során odaszólt nekem, hogy Péter, van szerinted olyan, hogy forradalom? Megdöbbentem, ötöltem, hatoltam, hogy de aztán azóta olyan gyanakvásba estem. A másik pedig Martin Máliának, egy amerikai történésznek van egy olyan angol nyelvű könyve, hogy a történelem mozdonyai a forradalmakról, és ő teszi föl benne a kérdést, hogy van-e forradalom, mint olyan? Elvont értelemben. És próbálja magyarázni, hogy van, de a könyve elolvasás után kétségeim lettek ez iránt, és végül is oda lyukadtam ki, hogy a jelenség, amit így nevezünk, az nagyon régi. Erőszakkal megdönteni egy kormányzatot népi támogatással a jobb jövő reményében, nagyjából ezt nevezném annak, amit forradalomnak nevezünk leggyakrabban. Hát a fogalom már teljesen kitágul, de ezt most hagyjuk. És akkor merült föl bennem ez, hogy hát a jelenség megvolt korábban is, csak máshogy hívták. A döntő hatást azonban a David Armitage-nak a Polgárháborúk című könyve gyakorolta rám, ami a Rubikon intézetnél adtunk ki ezelőtt 4-5 évvel. Ő kifejezetten kimondja, hogy a forradalmaknak a kényelmetlen őse a polgárháború, amit próbálnak elfelejteni, de újra és újra előkerül. És azóta mindig föltűnt nekem, hogy milyen gyakran emelgeti mondjuk Lenin, változtassuk a világháborút polgárháborúvá, ki mondja, hogy mi a forradalom. Kulturális forradalom idején Mao Tse-tung az egyetemes polgárháború üríti a poharát, és így tovább újra és újra előkerül, hogy hoppá. Tehát úgy tűnik, hogy az, ami a 18. századi polgárháborúnak neveztek, az új nevet kapott a felvilágosodás hatására, amikor hinni kezdtek a jobb jövőben, a haladásban, a fejlődés lehetőségében. Ahogy David Armit is fogalmazítja, a polgárháború eltörlésének gyakorlatias vágyát a forradalom előmozdításának vizionárius programja váltotta fel. A nagy átkeresztelése a 18. századba kerül sor az amerikai függetlenségi háborúnak nevezzük mi az eseményt, az amerikaiak forradalomnak nevezik. Amikor egy évig harcolnak a felkelő volt gyarmatok lakói a brit hadsereggel, és polgárháború szításával vádolják az angol kormány meg az angol királyt, hogy azonos közösséghez tartozva az hazafiak között véres harcot robbantanak ki, és amint kimondják a függetlenséget, eltűnik a fogalom, és megjelenik azt, hogy ők forradalmat hajtottak végre, új világot hoznak létre a régi helyén, és Tom Paine meghirdeti, hogy adjanak teret a szabadságnak, amelyet a régi világ előzött, Ázsia, Afrika nem is ismer, de most az új világ az majd megismeri, és egészen új világot kell létrehozni a régi helyén. Szerencsére azért nem teljesen újat hoztak létre, az angol szabadságjogokat megőrizték. Innentől kezdve minden hasonló esemény megkapja a forradalom nevet. Nagyon érdekes, hogy a francia forradalom első évében rendszeresen elhangzott, hogy kerüljük el a polgárháború szörnyűségeit. Így nevezték még. Majd, amikor Lajos király fölébe a Bastille bevétele másnapján, és a nép elfoglalta a Bastille-t, felség mondja Lajos Fokoliankúr herceg, akkor ez lázadás, kérdi a király teljesen logikusan. Válasz, nem felség, ez forradalom. Átkeresztelés zajlik le. A 19. században már nem csak a polgárháborúkat, a szabadságharcok is megkapják ezt a nevet. És innentől kezdve azt mondanám, hogy ha nem átvitt értelemben használjuk a forradalmat olyan értelemben, hogy az ipari forradalom, a kulturális forradalom, a szexuális forradalom, a számítógép forradalma, stb. De valamilyen jelentős változás, akkor a forradalmak többsége polgárháború és vagy szabadságharc, az arányai változhatnak. Igazából azokat tudjuk ünnepelni, amelyek hát egy külső hatalom ellen irányultak és viszonylag gyorsan lezárultak. Tehát a magyar 1848-49 vagy magyar 56 gyakorlatilag probléma nélkül ünnepelhető az emléke, amely országokban viszont tartós polgárháborúra került sor, azok máig azzal küzdködnek, hogy ebből vajon mit lehet megőrizni és mit nem. Úgyhogy nem kell átkeresztelni semmit a történelemkönyvekben, de legalábbis érdemes csínyán bánni ezzel a fogalommal.
2: Nagyon izgalmas, és szerintem nagyon kevesen gondolkodtak arról, hogy a forradalom szó mennyi mindent rejt, és akár a francia vagy a latin jelentése is hogyan fejthető meg. Erről mesélsz egy kicsit?
1: Nagyon szívesen, tehát a jelenség már rég meg volt a polgárháború, de ez Shakespeare királydrámáiban is egy szörnyűség, amit el kell kerülni. A 6. Henrikben a csatatereken egy apa megtalálja a fia holttestét, fiú megtalálja apja holttestét, ez a polgárháború a legszörnyűbb dolog a világon. A revolúció szó visszaforgás jelent, és a latin nyelv mindenhol jelen valóságának köszönhetően Kopernikus hozta be a tudományos nyelvezetbe állítólag az Égi pályák körforgása jól című művével, tehát körforgás jelentett visszatérést, visszafordulást, egész pontosan visszatérést az eredeti állapotba, hogy a bolygó megtesz egy teljes kört. 17. századi angliai események, úgy mondom, hogy a Cromwell-féle forradalom, hát ez ma brit történészek úgy fogalmaznak, úgy nevezik, hogy a brit szigetek háborúi. Nehéz megmondani, hogy polgárháború, vagy államok közti háború, megye külön királyság volt, Skócia külön királyság volt, Anglia, de a királyuk az közös volt, törvényei különbözőek voltak, Írország pedig egy levelt terület volt, nehéz megmondani, mi ebből a polgárháború, és mi ebből a idegen népek közti háború, tehát a brit szigetek háborúi során nem használták ezt a fogalmat, de akkor használják 1660-ban, Clarendon Lord kancellár használja ezt egy könyvében, amikor a kivégzett király fia második Károly visszaül a trónra. Ezt nevezte revolúciónak, amit mi restaurációnak nevezünk, akkor egy teljes kört tett meg a történelem, helyreállt a korábbi állapot, a király a parlamenttel kormányoz. A következő 21 néhány év múlva megérkező újabb válság idején a 1688-89-es válságig újra elűznek egy királyt, újra lázonganak, vértontanak városokba, tehát eléggé jelentős fölkelések is lezajlottak. A kortársak elnevezték dicsőséges forradalomnak, mert úgy érezték, hogy azzal, hogy az állítólagos katolikus és abszolutisztikus célokat képviselő második Jakabot eltávolították az országból, és harmadik Vilmos és Anna átvette a helyét. Ezzel lezajlott egy teljes fordulat, megint a király a parlamenttel kormányoz. Ezért nevezték már a kortársak dicsőséges forradalomnak. Csak hogy hamarosan kiderült, hogy elég sok minden megváltozott ennek következtében, Nagy-Britanniában is, nemzetközi életben is. Úgyhogy a 18. százada a forradalom szó már a földi világban lezajlott fordulatokat is jelezte. Tehát így kerül be a közhasználatba, és a 18. század hinni kezd a haladásban, a fejlődésben, ennek a meggyorsíthatóságában is hinni lehet. Némi erőszakkal, hát Istenem, ezt meg lehet gyorsítani, akkor ezt vállalni kell, és itt vagyunk a francia forradalomnál.
2: És az, amit a magyar kifejezésről olvasunk, az egy játék inkább a részedről? Tehát a for, a forrad?
1: Azt hiszem a reformkor idején, a nyelvújítás idején alkották meg a revolúcióra, a forrongás szóból a forradalmat, és egy francia nyelvész, Alain Ray fogalmazott így, hogy a forradalom francia kifejezése, a révolution, úgy kezdődik, mint egy álomrév, majd a fejlődése utal, évolű, és egy banális képzővel végződik, de ímel a szenvedésszól és passion, a rombolással, destruction, a lüktetéssel, pulsion, a nemzettel, a nationnal, az érzelemmel, az emotionnal és az észre-rezon szavakkal. Hát szerintem nem említette meg az illúzión szót, amivel szintén rímel, ami egy csalódás jelent, de hát a magyar forradalommal is el lehet így játszani, hogy benne van a forradige, emlegethetjük a forradalmatnak a gyógyító szerepét, a dalfőnevet, az adigét, melyekről némi fantáziával eszünkbe jutatnak a forradalmak jótékony hatásai, indulói, nagylelkű akciói.
2: Itt kapcsolnék át a sátán változására, hogy kerül egy forradalommal foglalkozó kötetbe mindaz, amin a sátánról való gondolkodás átment az elmúlt évszázadokban.
1: Magyar szakos főiskolásként Szombathelyi tanárképző főiskolára jártam, ott fedeztem föl, hogy a sátán alakja mennyire változik a évszázadok során a klasszikus irodalmi művekbe. Danténál, a középkori isteni színjátékban a sátán a legtávolabbi pont Istentől, az mennyektől, a föld középpontjában ő hozta létre a poklot, a abszolút rossz, az abszolút ellentéte az isteni rendnek. Miltonnál 1600-as évek második felében a Elveszett Paradicsom című miltoni elbeszélő költeményben olyan hatásos, nemes, karizmatikus lázadóként bukkan föl a sátán az elején, hogy a romantikai jói még azt is felvetették, hogy Milton a sátánnal értette egyet, ami túlzás, mert végül is megrontja Ádámot és Évát, és kígyóként fejezi be az életét. De mégis Miltonnak, aki Cromwell társa volt, és politikai kollégája, tehát politikai segítőtársa, talán nem felejtett el a angol forradalomnak nevezhető polgárháborúkorát. A következő évszázadban Goethénél a sátán nem is érje el a célját, nem tudja megrontani Faustot. Faustot az ők asszony emeli magához az égbe, és amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, akkor Mephistóról annyit tudunk, hogy az erő része, mely örökké rossz, ha a törzs örökké jót mivel, valahogy így fogalmazott Goethe. Tehát megjelenik ez a gondolat, hogy a rossz is szolgálhatja a jót. Madács ember tragédiájában a Lucifert nem engedi elsompolyogni az utolsó színben az Úr, olyasmit mondta, hogy rád is szükség van, dőre tagadásod lesz az az élesztő, mely mozgásba hoz, valami ilyesmi van benne. Megjegyzem, hogy a mű központi színe a francia forradalom, igaz? Amelyet nem is tagad meg Ádám, mi nagyszerű kép tárult föl szememnek, mondja az ember tragédiájába. A vak, aki Isten szikráját nem érti, a vérelés sárral volt is befenve. Tehát ez már a forradalom dicsőítése. És hát a 19. században, amik már szabadságharcokat is forradalomnak nevezik, az itáliai Carducci himnuszt ír a sátánhoz. Század vége felé Anatole France megírja az Angyalok lázadása című regényét, melyben hát a sátán a szabadság megtestesítője, egy szabadságharcos, aki harcol a zsarnoki istenség Jaldabaoth ellen. Adi Endre pedig 20. század elején a Rohanunk a forradalomba című versében van egy ilyen részlet, hogy eljött hát végül a pusztánkba, Isten szent küldötte a sátán. Szüzek voltunk a forradalmak magas piros hős nászi ágyán, de bőrünk alól kisit lobogva, vérünkkel bús, mindeddig lomha, csönd van, mintha nem is elzennénk, s rohanunk a forradalomba. Tehát a lázadás, az ellentmondás az egyre pozitívabb jelenségé válik az írók, költők világképében. Nem mondom, hogy mindenkinél, de van egy ilyen folyamat mindenképpen. Halva gondolunk, hogy Bulgakov Mester és Margarita helyében is a sátán tesz igazságot Moszkvába, akkor ez egy újabb érv a sátán változása mellett.
2: Fontos beszélnünk a magántulajdonról, mert írsz arról, hogy az amerikai függetlenségi nyilatkozat mennyivel hosszabb távon működött, mint például a franciáké. Tehát, hogy a hatalom valami olyasmire akarta rátenni a kezét, amire elvileg nem lehet.
1: Inkább azt mondanám, hogy szerencsések voltak az amerikaiak, mert társadalom többsége nem a legszegényebbek közé tartozott, mint Európában, hanem a középrétegek. Kis farmerek, kiskereskedők, kisiparosok köré. Tehát az az elf, hogy az szól bele a politikába, aki az ország egy részét birtokolja, mint földbirtokos, az Európában a kevesek uralmához vezetett, oligarchikus uralomhoz, Amerikában demokratikus tendenciájú politikai rendszerhez vezetett, ahol a felnőtt fehér férfiak többségének már volt választójoga. Tehát a tulajdon is szerepet játszik ebbe. Hát a népesség és a népesség rendelkezésre álló erőforrások aránya ez sokkal kedvezőbb volt Észak-Amerikában, mint világ más pontjain. Uh-huh. Amerikában hatalmas földmennyiség, rengeteg vad, ásványkincs, ahogy ez később kiderült, rengeteg erőforrás állt a viszonylag kis népesség rendelkezésére. Tehát nem volt ilyen szociális probléma, mint a francia forradalomban, a legszényebbekről is gondoskodni kellett, és akkor a francia forradalomban merül fel először a kommunizmus közvetlen megvalósításának a programja. Az egyik forradalmá Babeuf a terror bukása, felszámolása utáni években 1795-96-ban. Hát kommunista utopisták voltak korábban is, mindig távoli jövőben vagy egy távoli szigeten képzelték el. Itt és most gyakorlatban megvalósítani a kommunizmust, ez a francia forradalom után merült föl Babeuf mozgalmának résztvevői körébe. Amit aztán gyorsan felszámolt a kormányzat, de az eszme fennmaradt, hogy az lenne a megoldás, hogyha a tulajdont máshogy osztanánk fel. Hát ennek aztán hosszú története lett, azt hiszem, hogy ahol a kommunizmus tényleg komolyan vették és bevezették, ott eddig sehol sem sikerült egy gazdag, jó működő társadalmat létrehozni.
2: lehet, hogy nagy váltás már, mint hogy a korban nagy váltás, de Leninről mindenképpen kellene beszélnünk, mert egy hosszú rész szól róla, és nagyon érdekes az, amit írsz, hogy bizonyos szempontból ő a legsikeresebb politikus, vagy a legsikeresebb hivatásos forradalmár.
1: Az sikeres, aki tűzön vizet megvalósítja a forradalmat, az elképzelését, és ez 70 évig fönnmarad a halála után, hát akkor ez mindenképpen sikeresnek tűnik, hogy azt az emberek jobban értek-e vagy sem, mint a forradalom előtt, és hogy hány áldozata volt ennek a forradalmak, akkor már nem tűnik annyira sikeresnek. Lenin volt az igazi forradalmár típus, aki forradalommal készült, forradalommal írt, forradalommal álmodott, és mégis 17 februárjában egy svájci ifjú szocialista gyűlésen azt mondta, hogy mi idős nemzedékek már nem fogjuk megélni a forradalmak kirobbanását. Tehát ez az sugallja, hogy a forradalmak azok általában váratlanul törnek ki. Lenin nagyon egyszerű dolgokat hangoztatott, ha alaposabban és elfogottság nélkül vizsgáljuk a üzeneteit, akkor ezek elég egyszerűek. Ő fogalmazza, hogy a forradalmak akkor törnek ki, amikor az elnyomók már nem tudnak úgy kormányozni, és a népek pedig nem hajlandóak eltűrni ezt az elnyomást. Hát ez teljesen semmit mondó tulajdonképpen. A orosz forradalom egy háború hatására vált lehetővé. Orosz forradalmak. A 17-es februárja az valóban egy népmozgalom volt, egy politikai rendszer összeomlása, utcai harcokkal, tömeges megmozdulásokkal, teljes átalakulással, demokratikus világ bevezetésével. 17 októberi esemény pedig, hát annak igazából egy bolsevik pucsnak kell neveznünk, mert ez alig vette észre az ország november 7-én, hogy hát a felkelők elfoglalják a téli palotát. Villamosok jártak az utcán, ugye még Majakovszki is említi ezt egy versében, színházakba mentek a műsorok, az éttermek tele voltak, és közben a bolsevikok által vezetett vörösgárdisták megszállták a stratégiai pontokat. Hát ezt, ha nem lennénk a forradalomnak nagy hívei, akkor pucsnak nevezhetnénk. De 20. századon már azt is forradalomnak nevezték, ami talán az eszközeit tekintve, a mozgalmat tekintve, a népi támogatást tekintve nem hasonlított a korábbi eseményekhez. Kis csoport hajtja végre, de olyan nagy átalakulást biztosít, hogy utána forradalomnak nevezik. Lásd, Magyar Tanácsköztársaság 19. március 21. A kormányon lévő szociáldemokraták megbeszélik az általuk börtönbe zárt kommunistákkal, hogy holnaptól ők fognak kormányt alakítani, és a történelem könyvekből Kádár korszakban egy több oldalas fejezetek közölték ezek után, hogy Magyarországon békésen valósult meg a szocialista forradalom. Hát ezt is már Olmos Mária is inkább pucsnak nevezte.
2: És azt írtad, hogy végül is az 56-os forradalom az, ami a romantikus forradalom hétérnek leginkább megfelel.
1: Totalitárius elnyomó rendszer elleni lázadás a szabadság nevében, fiatalok által kezdeményezve, ahol a kisemberek, a gyerekek, szinte a pesti srácok szállnak szembe molotov koktélokkal, benzines palackokkal, az egyik legnagyobb világhatalom hadseregének a tankjaival, hát ezt így képzelték el a romantikus forradalmárok mindig is, és tulajdonképpen néhány napig úgy is tűnt, hogy ez győzedelmeskedett. Magyar forradalom azért ünnepelhető, mert az előszakos szakaszát nagyon gyorsan sikerült lezárni. November elejére már hát szinte béke volt a fővárosban, és kinyitottak a boltok. Ha nincs szovjet beavatkozás, akkor valószínűleg ez egy békés parlamentáris rendszer létrehozásához vezetett volna a piacgazdaság visszaállításával. Nagyon érdekes, hogy a katonai győzelemért való küzdelem mögött ott volt a forradalom fogalmának a kisajátításáért való küzdelem is, ahogy az 56-os felkelők forradalmi bizottságokat alkotnak a gyárakba, és forradalmi nemzetőséget hoznak létre. Eközben Moszkvába az ellenfeleik létrehozzák a forradalmi munkásparaszt kormányt. Tehát mindenki, amit én csinálok, az forradalom, amit te, az ellenforradalom. Ez volt végül is az eredmény.
0: Hánel Péter történész a vendégem, és a Forradalmak világtörténete című könyvéről beszélgetünk. Mindjárt folytatjuk a hivatásos forradalmárokkal.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
3: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
6: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovicsal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
0: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és folytatjuk Háner Péter történésszel a beszélgetést. És hogy mi a téma? Hogyan nevezhetjük egyaránt forradalmárnak Petőfit és Robespierre-t, Garibaldit és Sztálint, Washingtont és Mao Tse-tungot? Mi köti össze egymással Cromwell vasbordájú szentjeit, az 56-os pesti srácokat és 68 párizsi diáklázadóit? Miért törtek ki forradalmak, miért torkoltak diktatúrába, és a forradalom miért falta fel saját gyermekeit? És nem utolsó sorban, milyen tanulságok vonhatók le mindebb a 21. században. Folytatom tehát történész vendégemmel az interjút a Forradalmak világtörténete című rendkívül érdekes könyvéről.
3: Könyvben utazom.
2: Ki az a hivatásos forradalmár, aki megemlítendő? Több mindenkiről írsz a könyvben, itt Che Guevara is szóba kerül, és mások is, és azon gondolkodtam, hogy az ő eszközeik, vagy ahogyan hatalomra kerültek, vagy amilyen módon tudták fenntartani a hatalmat, kémek, besugók és provokációk. Szóval szerintem ez a vonala is nagyon érdekes a könyvednek.
1: Nehéz kérdés. Azt tekintem a legsikeresebb forradalmának, aki visszalépett, George Washington. Itt az a kérdés, hogy mennyire demokratikusak ezek a forradalmak, és biztos a kitörése idején a kezdetekben valamennyi társadalom széles néprétegei örülnek annak, hogy enyhülnek a terhek, hogy csökkentik az adót, csökken az elnyomás, az elnyomógépezet apparátusát meg lehet támadni. Amikor azonban egy forradalmi átalakulás során teljesen fölfogatják az élet körülményeiket, akkor általában a szélesebb rétegek már szemben szoktak fordulni a forradalommal. Ez francia forradalomban is bekövetkezett, és rengeteg egyéb. Na, ilyenkor a forradalmi vezetők egy csoportja azt mondja, hogy amit Cromwell mondott, nem azt kell adni a népnek, amit kíván, hanem azt, ami helyes. Vagy amit Milton mondott, Cromwell kollégája, hogy jobb, hogyha a kevesek vezetik a többséget a szabadsága, mint hogyha a többség vezeti a keveseket az elnyomásba. Bocsánat, ezt pontatlanul fogalmazom. Tehát ha a néptömegek elfordulnak a életkörülményeik totális felforgatásától, vallásuk elleni támadások miatt más és más okokból, akkor általában a forradalmárok azt mondják le, hogy a nép még nem élt meg a forradalma, addig pedig hát nekik kell kormányozni őket. Ezt a következtetést levonta Cromwell, levonta Robespierre, levonták a 19. századi francia forradalmárok más országokban is, levonta Lenin, a latin-amerikai forradalmárok kénytelen, kelletlen Bolívár is elfogadta a Napóleon szerepét, hogy egyeduralkodó legyen a forradalom győzelme után, és hát ez teljesen áthatotta az egész kommunista forradalmároknak a gondolatvilágát, hogy meg kell változtatni az emberi természetet. Ahogy Cromwell fogalmazta, hogy bár mindenki Krisztus választotja lehetne, Robespierre megfogalmazta, hogy egy elkölcsös társadalom, egy elkölcsös néplétrehozással fel, új néplétrehozással feladat, ugyanígy Sztálinék a kommunista embertípus kialakítását tűzték ki célul. Che Guevara pedig hát még elégedetlen is volt azzal, ami a Szovjetunióban lezajlott, mert ott az emberek pénzért dolgoznak, nem pedig öntudatból. Tehát a teljes, az emberi természet teljes átalakítása olyan cél, ami megvalósíthatatlan. minden jel szerint, és ez általában tartósítja a diktatúrát és a terort.
2: Ha a forradalmak megítélése változik, nyilván az emberek lelkében, vagy a történészek fejében, akkor az, hogy milyen mértékű terrorral párosult a forradalom, vagy a polgárháború, vagy a szabadság, az egy jelentős szempont.
1: A francia forradalom kapcsolta össze a terror és a forradalom fogalmát mindörökre, és egészen jólelkű személyiségek és önzetlen forradalmárok néha szükségesnek tartották, mint a mi Petőfi Sándorunk, aki képes volt olyan verset írni, azt hiszem a Nemzethez című versébe, hogy a haza ellenségeiről a halálos ítéletet rájuk 100 000-szer súlytson, bár a hóhér, ha házak ablakán folyik is be az utcáról kiáradó vél. Én azért meg vagyok győződve, hogyha tényleg ilyesmi elkerült volna sor, akkor Petőfi ezt elítélte volna, és szembe szállt volna vele. Amikor arról ír egy versébe, hogy ki volt ő korábban, Rómában Cassius Valék, Helvéciában Tell Vilmos, akkor azt írja, hogy Párizsban Démoulin Camille. Az a Démoulin, aki elsőként szállt szembe a Robespierre-i terrorral, Danton oldalán végezték ki, tehát Petőfit azért nem tekinthetjük következetes terroristának. Attól függ, hogy a forradalom milyen gyorsan képes elérni a céljait, milyen közel tűzi ki a céljait. 1688-as, 89-es angliai események csak egy hatalomváltást kívántak, és a parlamentáris kormányzás fenntartását, anglikán vallás védelmét, ezt gyorsan biztosították. Az amerikai forradalom során egy új alkotmányt hoztak létre, amelyen lezárták a felfordulásokat, olyan sikeresen, hogy máig nagyjából azt szerint működik az Egyesült Államok kormányzata. Amikor azonban egy távoli cél jelenik meg, akkor egyre kevésbé válik legitimi az erőszak használata. Hannah Arendt fogalmazott így az erőszakról írt tanulmányában, hogy minél közelebbi az erőszak célja, annál elfogadhatóbb. A legközvetlenebb erőszak az önvédelmi erőszak, amit mindenki számára jogos, és minél távolabbi az erőszak célja, annál tartósabbá válik az erőszak fenntartása, fennmaradása. Hát sajnos a francia forradalom során egyre távolabbi célokat tűzték ki, eljutottak az emberi természet megváltoztatásáig. Gyorsan le tudták zárni, de ez újra és újra felbukkant. Nagyon-nagyon sok forradalma nem került sor erőszakra. 1848-as forradalmak viszonylag mentesek voltak a terrortól és a diktatúrától, hogy ezeket nyugodtan ünnepelhetjük, a magyar 56-os forradalom szintén ilyen nyoma nincsen, de amikor egy egészen új világot akarnak létrehozni régi helyén, és mindent felforgatni, és ilyen távoli célok merülnek föl, akkor a terror fennmarad. Fidel Castrótól kérdezték, hogy győzelme után mikor lesznek választások. Ő azt mondta, hogy majd, ha minden gyerek megfelelő iskoláztatásba részesült, majd, hogyha mindenki megfelelő orvosi ellátást kap, stb. Kubában máig nem voltak választások.
2: Uh-huh. És Mao esetében?
1: Az egész rettenetessé változott, ott valahogy a terrort elismerte a polgárháború eszközének, és a kínai történelem, 20. századi történelemben eleve mindegyik harcoló fél a forradalmak korába elég embertelenül bánta a parasztság nagy tömegeivel, nem beszélve a japánok támadása utáni szörnyűségekről. Tehát rendkívül olcsó volt az ember élet Ázsiába, rendkívül erősen hatottak az egyszemélyi vezető hagyományai, és hát a Mao Tse-tung aztán végképp egyszerűen nem vett tudomást a politikai kampányainak emberi áldozatairól. A Nagy Ugrás című híres kampánya 1950-es évek végén, ami békeidőbe került rá sor, korai háború már megszűnt, vietnámi háború még nem lángolt fel olyan élesen, a nemzetközi élet nyugodt volt. Egy olyan kampány indított meg, amely hát a kínaiak elismerték, hogy 30 millió halottal járt. Nyilvánvalóan ez valamivel több lehetett a valóságban. Tehát Mao számára ez teljesen természetes volt. Azt hiszem, hogy ha az embertelenségben keressük a bajnokokat, akkor ő áll az élen. Olyan értelemben, hogy kinek a nevéhez fűződik több halálos áldozat. Ez a Guinness-féle rekordok könyvében is benne volt, ott Mao állt az élen, utána követte Sztálin, őt követte Hitler. Érdekes megjegyzés, hogy Hitlert is forradalmának tartották.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy erről is érzés, ez meglepő, hogy miért. Hogy valójában az a szerep, amit neki tulajdonítunk, az a kulisszák mögött egészen másként látszik.
1: Így van, mind Mussolinit, mind Hitlert a kortársak forradalmának tartottak, annak neveztek, megvannak ennek a nyomai. Raymond Aron, a liberális francia filozófus emlékiratában írja, amikor Németországba tanult már Hitler korába, úgy értette, úgy értelmezte a történeteket, hogy a hitleri hatalom az eltörölte a régi társadalmi hierarchiákat, a különböző kiváltságos csoportokat, egységes társadalmat hozott létre, és hát ez egy nagy forradalmi átalakulás volt. A kisebbségi csoportokat, zsidókat, cigányokat, melegeket sújtó teó nem vált akkor még közismerté. Úgyhogy azt hiszem, hogy 38-ban volt a Time magazin számára Hitler az évember, és ott kifejezetten szintén forradalmának nevezték Hitlert. Ezt bárki megtekintheti a mai interneten, hogy ki, mikor, hol volt az évember, és el lehet olvasni a szöveget, forradalmának nevezték. A bűneit, a szörnyűségei ezek később váltak közismerté, úgyhogy a forradalom meg már olyan dicsőséges fogalommá vált, hogy utána a Hitler és Mussolini bukása után már nem csatolták a nevükhöz ezt a dicsőséges fogalmat. Nagyon érdekes, az ellenforradalmat nagyon kevesen vállalták fel. Magyarországon felvállalták, mert az országvesztés fűződött hozzá. 1920-tól Trianon országvesztés, forradalmak, összeomlás. A holti korszak kezdetben pozitív értelemben használta, vállalta az ellenforradalmi jelzőt, és ott is lassan kikopott ez a használatból, és azt hiszem, hogy Imrédi már valami fényességes vagy dicsőséges forradalomról beszélt, tehát a forradalom olyan pozitív fogalommá vált, hogy nem lehetett igazából helyettesíteni ellenforradalommal.
2: Elképesztő, hogy ebben a hatalmas könyvben mégis megkapjuk azt, amit a korábban írt könyveidből is megkapunk, hogy bizonyos történelmi alakok személyes ismerőseinké válnak. Tehát, hogy még erre is van mód, miközben ez egy átfogó és elemző könyv. És most a terrorral kapcsolatban jutott eszembe az a rész, amikor azt írod, hogy milyen meghökkentő, amikor arra panaszkodnak azok, akik emberek százezreit pusztítják el, hogy nekik ez milyen teher. Tehát, hogy nem az áldozatokat kell sajnálni, hanem őket kell sajnálni, és ez nem egy esetben fordul elő. Tehát, hogy ez a szereptévesztés, ez mennyire döbbenetes.
1: Igen, én francia forradalom rajongójaként nőttem fel, és olyan Robespierre életrajzokat olvastam, főleg szovjet szerzőktől, vagy magyarországiaktól, ahol részletesen ecsetelték Robespierre szívfájdalmát, hogy még a saját korábbi kollégáit, sőt saját barátait is ki kellett végezteni. Hát ez rettenetes érzés volt Robespierre-nek, tehát a forradalom sajnos szükségessé tette. Uh-huh. Ahol az erőszak legitimé válik forradalomba, ott nem a leghumánusabb fog győzni, a legerőszakosabb általában egy Cromwell, egy Napóleon, egy Lenin és egy Stalin. Uh-huh. És Raymond Aron fogalmazott így, hogy a hatalomnak az erőszak révén történő megszerzése és gyakorlása olyan konfliktusokat feltételez, amelyek feloldhatatlanok tárgyalások és kompromisszumok segítségével. Más szóval a forradalom a demokratikus jellegű eljárások kudarcát jelenti, a forradalom és demokrácia egymással ellentétes fogalmak. Ráadásul nagyon megnövekszik a vezetőnek a jelentőséget. Forradalmak jelentős része polgárháború volt egyértelműen, a háborúban nagyon nagy szerepe van a vezérnek, a hadseregek élén álló diktátornak, ókori rómaiak is a polgárháborúban diktátort választottak, újra és újra fölmerült, már George Washington is arra akarták meggyőzni, hogy vállalja a diktátor szerepét, ő ezt nem vállalta, ezért tartom én őt a legnagyobb a forradalmárok közül. Nagyon sokan később vállalták, és hát a legkeményebbek tudták ezt a hatalmat megőrizni, akik korábbi szövetségeseik is le tudtak számolni. Ez a magyarázata, hogy a forradalmak miért falták fel a saját gyermekeiket, ahogy már a francia forradalmárok megfogalmazták.
2: Ez a meglepő egyébként, mert az ember történelemkönyvekből ezt a történelmi alakok motivációját nem látja feltétlenül, és akkor itt Lenintől is van például egy idézet.
1: Ez a Gorkijhoz írott levele, kiadták a 60-as években Lenin és Gorki levelezését, amelyben hát Lenin arról ír, hogy nagyon szereti a zenét, de nem szívesen hallgat, mert ellágyítja, szeretné megsimogatni az emberek fejét, pedig manapság ütni kell az emberek fejét. Milyen nehéz a mi feladatunk. Nem azért nehéz, akit ütnek, azért nehéz, aki üt.
2: Vagy a Che Guevara, hogy a személyes levélben azt írja, hogy ezért végül is már megszerette ezt a gyilkolást.
1: Igen, dolgot. Igen, ilyen levelek maradtak fent a nagy szabadsághősről. Azt hiszem Che Guevara a külseinek köszönheti a népszerűségét. Egy vonzó, szép férfi volt, mindig mondtam tanítványaimnak, aki forradalmá akar lenni, az legalább olyan vonzó legyen, mint a francia Saint-Just, vagy a argentin Che Guevara, mert akkor fönnmarad a neve, és akkor pólókon fogják viselni az arcképét.
2: Én egyébként a magántulajdont az előbb ezért hoztam szóba, mert ugye a szabadság és egyenlőség, mint igen, cél elérése, és ugye Marx és Engels törekvéseiről is írsz, hogy az ő korukban is.
1: Nem, abban van egy jó idézet.
2: Tudták, hogy ez egy téves elképzelés. Tehát ha valaki szabad, akkor nem egyenlő, ha
1: Igen.
2: Ha egyenlő, akkor nem
1: szóval
2: szabad.
1: Már a francia forradalom idején fölnőtt azon gondolat, hogy nagyon szép ez a hármas jelszó, szabadság, egyenlőség, testvériség. Az első kettő valahogy nem fér össze. Ha szabadság van, akkor az emberek nem lesznek egyenlőek. Ha egyenlőség lesz, kikényszerítik, akkor a kényszer miatt nem lesznek szabadok. Tehát ez így együtt nem megy. Leszek Kolakowski, lengyel származású, Angliában élő filozófus hívta fel figyelmet arra, hogy már az első kommunista kísérletek során Babeuf 1796 nem a bőséget ígéri, hanem egy a legszükségesebb javakat mindenki számára, spártai tisztaságot, és nem a ipari társadalmat, a városokat, a bőség civilizációját, hanem erényes, visszafogott spártát, ahol a kenyere mindenkinek megvan és kész. A kommunista mozgalom újra és újra bizonyította ezt, hogy nem a bőséget keresi, hanem az egyenlőséget, a szabadság és a bőség rovására. Amikor Lenin nem tudom én hány pontban meghirdeti a Kominternhez való csatlakozás feltételeit, 20-valahány pont, mindegy, ezt illene tudnom, akkor ezek a pontok között nincs ott, hogy a pártoknak, a munkások jó létén kellene munkálkodni, a munkások életszínvonalának az emelésén kellene munkálkodnia, ez valahogy nincs ott. Rosszabbul élnek, az senkit se zavar, de a nyomor legyen egyenlő. Hát akik ezt kikényszerítik, azoknak persze jár némi ellátás. Uh-huh. Marx úgy fogalmaznék, hogy Marx nyitottabb volt. Nyitottabb volt, mint a követői. Nyitottabb volt, mint Engels, és nyitottabb volt, mint Lenin jóval. Nem tekintette zárt rendszernek a filozófiai rendszerét, úgyhogy Marxtól lehet idézni nagyjából mindenfélét. Természetesen nagyon merev és dogmatikus dolgokat is. De élete végén a párizsi kommünt már nagyon kritizálta, fölöslegesnek tartotta a vérontást és az utcai harcokat. Amikor a kommunálokat üldözték, akkor kiállt mellé természetesen. De a kommün idején azt teljesen abszurdnak tartotta, azt mondta, hogy nem volt szocialista, nem is lehetett az, nem nevezte proletár diktatúrának, hogy ostromlott város volt és kész. Később pedig a holland munkások, holland vagy angol munkásokhoz írt leveleiben olyasmiről írt, hogy lehet, hogy az ilyen fejlett kapitalista országokban el lehet kerülni a felkelést, az utcai harcokat, a forradalmat magát, és békés úton is meg lehet valósítani a szocializmust. Ő ilyeneket is írt. Az ő rendszer egy nyitott rendszer volt, és egy állandóan új és új eszméke nyitott gondolkodó volt Marx, ilyen értelemben egy kicsit jobban tisztelem, mint a többieket.
2: Nem beszéltünk még a forradalmi hullámról, mint jelenségről, tehát hogy tudott országokon átcsapni ez a hevület. Ugye voltak olyan törekvések, hogy nem csak a saját országon belüli problémákat kéne megoldani, hanem a világ egészének problémáit, de nem feltétlenül ez a törekvés volt az, ami miatt több országban is egy időben forradalmi helyzet alakult ki.
1: Igen, volt olyan forradalmi hullám, amelyen még nem munkálkodtak hivatásos forradalmárok 18. század végén. A népesség növekedés, az ár emelkedés és a háborúk terhe miatt a kormányok meggyengültek, a kormányok új adókat próbáltak kivetni, rendbe próbálták hozni a pénzügyeiket. Voltak éppen azért hobbant ki az amerikai függetlenség, de nincs adózás képviselet nélkül elvét hangoztatták. A francia forradalomban is azért hívták össze az a rendi gyűlést, amely alkotmányozó nemzetgyűlés lett, hogy a pénzügyi problémákat oldja meg. Tehát a népesség növekedés mindenhol némi feszültséghez vezetett, az árak emelkedtek a 18. századba. Ehhez jött a háborúk terhe és a kormányok reform törekvései. Ez párhuzamosan több országban is különböző kisebb-nagyobb lázongásokat vezettek. Lásd mondjuk a magyar nemesség konfliktusát II. Józseffel szemben. Amikor pedig a francia forradalom kitört, akkor már ez hatott úgy több régióra, a mai Haititól kezdve Írországig, meg Lengyelországig, hogy a példáját követni próbálták. A 19. században már voltak hivatásos forradalmárok, akik hát ennek éltek. 1848-ban megint egy érdekes országokon átívelő kisebb gazdasági válság hatására, politikai küzdelmek hatására, más és más problémák miatt nagyon sok országban robbantak ki forradalmak. Ezek egymásról vettek példát, mint tudjuk, Petőfiék a bécsi forradalmat próbálták követni. Ezek után, amikor elbuktak ezek a forradalmak sorra, de azért a reformjaik egy részét meg lehetett őrizni, és az újabb kormányok ezeket fel is használták, úgy tűnt, hogy a forradalom eltűnik a történelemből, és hát a párizsi kommüntől eltekintve a 19. század második felében Európában nem nagyon találunk ilyen eseményeket. Az első világháború volt az a teher, amely rengeteg országba összeroppantotta az államhatalmat. Ha meg akarom mondani, hogy mikor valószínű a forradalma kitörése, mégis azt mondanám, hogy az államhatalom meggyengülése teszi lehetővé, hogy meginduljon a harc a hatalomért. Hát ezt Németországban, Magyarországon és számtalan egyéb országban az első világháború terhe, súlya Oroszországban az roppantotta össze a kormányzatokat, és okozott olyan hatalmi vákumot, amelynek a betöltésért megindulhatott a harc.
2: És mi a helyzet a 21. századdal? Mennyire figyeled az eseményeket ilyen szemmel?
1: Hát nem akarom felhozni azt, hogy minden jelentősebb kormányváltozás bizonyos hívei forradalomnak neveznek el boldogan, Magyarországon is, ami abszurdum. Fülkeforradalom, áprilisi polgári forradalom, életérsirodalomban így jelent meg a idei kormányváltozás. Hát hál' Istennek ezek nem forradalmak voltak, hanem választások, amelyek megváltoztatják a kormány összetételét és a parlament összetételét, teljesen normális folyamat. Ha valamit dicsérni akarunk, akkor azt forradalomnak nevezzük. Azt hiszem, hogy David Armitage fogalmazott így a könyvében, amit én a mottóként használok, hogy én forradalmat robbantok ki, te felkelés szítsz, ők polgárháborút vívnak. Amit dicsőíteni akarunk, az forradalom. Holott legyünk óvatosak ennek a használatával, mert a forradalom végül is mindig is legitimálta az erőszak használatát, ugye, aminek már megvannak a maga veszélyei. Hannah Arendt fogalmazott így, hogy az erőszaktól nem foszthatjuk meg az embert, mert akkor impotensé tesszük, de ha túlzottan gyakran folyamodnak az erőszakhoz, ennek a következménye csak egy erőszakosabb világ lesz.
0: Háner Péter történész volt a vendégem, a Forradalmak világtörténete című könyvéről beszélgettünk. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Sziasztok, én Marsalkó Dávid vagyok, hallgassátok ti is a Rádiókafét.
2: Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
5: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: A világ Szegeden találkozik.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
8: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
9: a világ sikerű Bastille,
8: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
9: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Készenlétben a tartalékerőművek, akcióban a fogyasztóvédők, erdőtüzek pusztítanak Washington államban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha kell, azonnal elindíthatók a litéri erőmű és a mátrai erőmű tartalékblokkjai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után. Pakson jelenleg még egy turbina működik, amelyet várhatóan legfeljebb néhány napig tarthatnak üzemben. A kormányfő szerint az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkenése akár 500 megawattot is elérhet, kötelező korlátozásra pedig csak akkor lenne szükség, ha ez nem bizonyul elegendőnek. Hangsúlyozta, lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők ügyében. Kátai Németh Vilmos közölte, országosan több mint 320 gyermek vár arra, hogy megfelelő helyre kerülhessen, addig átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban. A miniszter szerint fel kell gyorsítani az elhelyezésüket segítő eljárásokat, emellett kiemelt támogatást kap a csecsemő ringató program is. Ennek keretében önkéntesek járnak be a kórházakba, hogy ringassák, tolják babakocsiban és foglalkozzanak a család nélkül maradt kisbabákkal. Több hiányosságra is fény derített a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken. Az első hónapban csak nem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
11: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéniai problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok, vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyasztó egészségét is veszélyeztethették volna.
10: Továbbra is pusztítanak az erdőtüzek Washington államban, legalább 600 épület semmisült vagy rongálódott meg, a lángok több mint 7700 hektárt érintenek. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, mert az erős szél és a száraz idő miatt a tüzeket egyelőre nem sikerül megfékezni. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Itt van velem Dubolszky Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
2: Szia Robi, köszönöm a hallgatókat én is.
1: Egy nagy dobással fogjátok nyitni az új évadot, ez a Mahler harmadik szimfóniája. Egyébként ez miért olyan nagy szó, hogy egy vidéki zenekar egy Mahler szintű szimfóniát be tud mutatni?
2: Hát,
1: mert hogy nagy szó, nagy szó.
2: Egyrészt ugye nagyon sokan vagyunk, tehát ez az egyik legnagyobb zenekar, a legnagyobb létszámú zenekar az országnak. Más, mert ugye a színházban kell párhuzamosan játszanunk, tehát mint a Wiener Philharmoniker vetésfogóban játszanak.
1: És a zenekar is olyan jó.
2: Forognak az árukban, igen, meg de a lényeg az, hogy egyrészt nagyon sokan vagyunk, másrészt meg a közönség tulajdonképpen ezt kérte is tőlünk. Tehát amikor én 2 évvel ezelőtt a Mahler elsővel debütáltam, ugye az a Titán szimfónia, akkor annak olyan jó visszajelzései érkeztek, hogy gyakorlatilag folytatni kellett a másodikkal, ami tavaly először hangzott el Szegeden, tehát eddig még nem volt arra például, hogy a Mahler feltámadás szimfóniát eljátszották volna, és hát most folytathatjuk a harmadikkal, ami egy monumentális darab, tehát nem véletlenül játsszák olyan ritkán. Ez a leghosszabb szimfónia, másfél óra, és hát olyan mélységeket jár meg, hogy na igen, szóval, hogy ez egy nagy dobás.

0: sötéttele van, és csak az elsötétel fél óra.
1: Amikor azt mondtad, hogy nagy mélységei vannak, és hogy hatalmas nagy vállalás szellemileg, és akkor mire gondoltál? Tudsz erről többet mondani? Te miről szól? Ez a klasszikus bölcsész kérdés, hogy miről szól a mű?
0: Egy példát tudok mondani, amit most a darabra való készülésem során, de már a másodiknál is érzékeltem, hogy van mondjuk egy tételforma, ami egy ilyen konvencionális forma. Vannak ilyen megállapodások, megszokások, hogy akkor fő téma, meg kidolgozás, vagy közjáték, attól függ, hogy milyen típusú formára beszélünk, és akkor ennek meg vannak ugye a részei. És akkor Mahler azt csinálja, hogy kicsit szabadon fogalmazva, hogy megvannak a formai részek, és akkor berakja egy shakerbe, megrázza, és akkor aztán így visszadobja az asztalra, és ez egy olyan káoszérzéshez vezet, tehát a véletlenszerűség, a végzetnek a játszadozása, a kiszolgáltatottságunk. Miközben az ember, amikor a végére ér a tételnek, akkor érzi, hogy egyensúlyban van és rendben van, ezt nagyon kevés szerző tudja megcsinálni, hogy a séker után ez még rendben marad. De egészen ilyen létfilozófiai mélységekig vezet el az a kérdés, hogy de mi lesz velünk közben. Tehát hogy fogunk ebből kikeveredni. Milyen esélyünk van egyáltalán túlélni ezt a dolgot. Szóval, és ez teljesen tudatos. Tehát ez nem egy dilettantizmus vagy valami más adhok dolog, hanem egyszerűen a Mahlernek ez a fajta dimenzió is fontos, hogy a zenében megjelenjen, és tényleg. Szóval egészen lenyűgöző, meg dermesztő. Tehát amikor az ember közben van, ebben a folyamatban benne van, akkor tényleg van egy ilyen dermesztő hatása.
1: Itt a német zenének úgy általában van, nem? Tehát az a dús szimfonikus német zene, hogy az erről szól többek
0: mit
1: között.
0: Az dermesztésről?
1: Hát a dermesztésről, a mélységekről, a bonyolult szövésű szimfonikus zenéről.
0: Hát igen, de
1: Wagner, Mahler, Richard Strauss, még akkor is, hogyha ezek különböző, nyilván különböző iskolát csinálnak.
0: Igen, de valahogy mégiscsak másképp. Tehát a Richard Straussnak azért van egy konzervatívabb fogalmazásmódja szerintem.
1: Hát később, de korábban.
0: Egy-két különleges darabot az életmű vége felé, de...
1: És a Salome és az Elektra?
0: Ugye ő még a 40-es években is tulajdonképpen romantikus formát használtat.
1: De akkor visszajött a romantikus formához, már a Salomé meg az Elektra azért elég avantgárd.
0: Ami csoda?
1: A Salomé és az Elektra.
0: Jó, az operák azok durvák.
1: Ja, igen, bocs, igen, operákról beszélünk. Vagy hát a Ingyen szól az Zarathustra, annak a nyelvezete?
0: Hát az is, tehát hogy megdöbbentő, meg forradalmi, de nem ilyenfajta igényen lép fel szerintem, mint a Mahlernek például ez a harmadik szimfónia.
1: Tehát Mahler bonyolultabban látja a zenei szövetet, és mondjuk összetettebben fogalmaz?
0: Ez már szubjektív, tehát nagyon óvatosan akarok erre így kitérni, mert mégsem vagyok zenetudós, meg én is tanulmányokat olvasok, nyilván az egyéb intuitív dolgok, meg a kotta tanulmányozása mellett. Tehát amikor készülök egy darabra, de valójában azért a Mahler mélyebbre megy nekem, igen. Még az Zarathustrával együtt is, ami tényleg egy fantasztikus mű, és tavaly csináltuk ezt a szegedi szimfonikusokkal, nagy sikert aratott szerencsére, és tényleg azért az Zarathustra és a Nietzschei mondások azért ott vannak, tehát ott is van egy útkeresés, de valahogy mégiscsak van egy linearitása a darabnak, amit például egy Mahler szkercúban egyáltalán nem lehet ilyen módon észlelni.
1: Én azt, amikor Mahler szimfóniákat hallgatok, akkor mindig ezt a, hogy te is fogalmaztad, ezt a sok színűséget, sok szerűséget hallom egy darabban, és egyébként most, amikor készültem a beszélgetést, akkor elolvastam, hogy én nem ismerem egyébként ezt a harmadik szimfóniát. Egyszer hallottam már, de úgy nincs előttem. És akkor valahol azt olvastam most éppen pár órával ezelőtt, hogy a zene heterogenitása az, ami jellemző Mahlerre. Tökében erről beszéltél.
0: Hogy a monarchia olvasztó tégeiben szocializálódott. Igen. Tehát, hogy az ugyanúgy ott van a Wuschli, ugyanúgy ott van az operett, ugyanúgy ott van a cseh, polka, a bécsi keringők, a lendlerek. Szóval nagyon sok minden van egyszerre jelen, persze. De a zseniális az, hogy ezt egy kohányi stílussá gyűrje, tehát egyáltalán nem azt érzem, mint mondjuk más ilyen posztmodern jellegű dolgoknál, hogy ilyen patchwork szerint egy össze van pakolva néhány különböző stílus.
1: Igen. És egyébként van még olyan szerző, ahol hasonló mélységet érzékel?

0: te személy szerint?
1: Hát persze, abszolút. Tehát van Bach, meg nem tudom, Haydn, tehát azért van rengeteg ilyen, csak máshogy. Tehát most ez azért különleges, mert annyira autonóm, és most nyilván ebben vagyok benne, tehát ebben a pillanatban most nekem ez a legfontosabb, hogy ezzel mit tudok kezdeni, hiszen nagyon nagy felelősség azért a zenekar elé kiállni. Ráadásul ebben ugye kórus is van, tehát ez nem pusztán instrumentális szimfónia, mondjuk az első vagy a ötödik, hanem hogy ez egy nagyon nagy apparátust igénylő dolog. Alig férünk el ilyenkor a Nemzeti Színházban, ugye a Szegedi Nemzeti Színházban játszunk, mert koncertterem még nincs sajnos Szegeden.
0: Mikor lesz?
1: Hát, ja, igen. Ez egy jó kérdés.
0: Ez egy politikai kérdés is nyilván.
1: Egyszerűen a zenekar is megérdemli, a közönség is megérdemli, de tényleg nagyon komplikált, mert nagyon drága. De az, hogy egy zenekar, vagy egy koncert, egy zenekar olyan körülmények között játszasson koncertet, vagy hogy a koncertek maguk egy koncerten akusztikában szólalhassanak meg, az azért hosszú távon nem egy asztalról lesöpörhető igény. De természetesen nagyon sok mindentől függ, hogy ez hogy valósítható.
0: És a hangvető, amiket így vásároltatok, vagy beletszerelve, az segített a hangzáson? Vagy ez most hogy áll?
1: Most van folyamatban.
0: Most van folyamatban, in progress.
1: Kétével gyúrjuk, hogy ez megvalósuljon. Az is elég komplikált, de most már látszik a fény az alagút végén. Tehát ugye ezzel csak azt tudjuk megcsinálni, amit egyébként nagyon sok helyen, olasz színházakban, nem tudom, csinálnak, hogy a kifelé menő hangot kompaktabbá teszik, tehát nem tűnik el a zsinórban, meg a körfüggönyben, meg nem tudom hol, hanem...
0: Vagy éppen nem halló...
1: Bocsánat. Igen, hát semmi, csak hogy a zenekar, egyrészt a zenekari muzsikusok jobban hallják egymást, meg magukat, másrészt meg nyilván szárazabb marad az akusztika, de azért mégiscsak egy kompaktabb hangzást kap a közönség színpadról.
0: Most előttem van itt a szimfonikus zenekarnak az évadterve. Milyen szempontok szerint állítod ezt össze? Például a szempont, hogy egyetemi város Debrecen, Szeged, hogy kellően intellektuális legyen a tartalom, szóljon a fiataloknak, erről beszéltük már egyszer, amikor itt voltál. Csak erről mesélj egy kicsit, mert ez tök érdekes.
1: Igen, szerintem is. Illetve a művészeti vezetői munkának az egyik legértekesebb pontja az, hogy hogyan állítok össze egy évadot, és lubickolok ebben a feladatban, bár többnyire nagyon későn van erre időm, mert a színházi beosztás miatt viszonylag későn kapunk időpontokat, de nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, és imádom azt, hogy közben úgy megfelelni a közönségnek, hogy ne kössünk kompromisszumot, ugye egy vidéki zenekarnak mindenféle igényt kell egyszerre kiszolgálni, tehát kell könnyedebb műfajt is játszania, kell barokkot is játszania, kell modernebbet is játszania. A tavaly elindított Eszterházi bérletünk az nagyon nagy siker, úgyhogy ott az a barokk klasszikus repertoárra fókuszál, a kis színházban játsszuk, és ezért a nagy repertoárt, vagy a nagy zenekart igénylő repertoárt, azt meg tudjuk tartani a két nagy bérletre, a nagy színpadra. És akkor ott egy picit azért kortársabb felé is elmozdulunk, tehát például hatalmas hiánya a Ligeti Atmoszférnek a bemutatása majd az évad végén. De ugyanúgy Csajkovszki ötödiket is nyilván játszunk, meg konvencionálisabb műveket, amire szintén igénye van a közönségnek. És akkor a vendégeket illetően pedig arra törekszem, hogy egyrészt a közönség is jól járjon, meg ami nagyon fontos, hogy a zenekart is inspirálja. Tehát, hogy olyan kollégákat, olyan szólistákat igyekszünk, vagy igyekszem a zenekar elé odaállítani, akik a zenekart még tovább inspirálják, és még magasabb szintű játékra ösztönzik.
0: Mennyire eszepont az, hogy kineveljétek a közönségeteket? Itt most nem csak a fiatalokra gondolok, hanem hogy formáljátok a közönség ízlését egy vidéki városban.
1: Hát ez nem szempont, hanem felelősség. Tehát ez egy fontos felelősség, mert nekem van esélyem a közönségnek megmutatni, hogy mik azok, amik meghallgatásra érdemesek, tehát egy fontos szerkesztői munka, ha úgy vesztük. Én egyébként nem érzem azt, hogy bármi probléma lenne a szegedi közönséggel, kifejezetten lelkesek, nagyon intellektuális közönségről van szó. Nagyon lelkesek, és nagyon közvetlen a viszony, tehát azt szoktam mesélni most az utóbbi két évben, hogy kikiabálnak az autóból, és ledudálják a kollégát az utcán, hogy nagyok voltatok, vagy tehát, hogy ilyen típusú, vagy megállítják őket a lépcsőházban, vagy szóval, hogy sorolhatnám közérben, nem tudom, tehát, hogy nem kicsi város, de hát azért nyilván könnyebb megismerni valakit, vagy találkozni egy olyan arccal, akit a színpadon egyébként már láttak a koncerten, és az, az egy nagyon nagy kincs, hogy ilyen intenzív a kapcsolat a közönség és a zenekar között. Igyekszem majd ezt még tovább fejleszteni, és további csatornákat találni közönség találkozókkal, meg akár milyen olyan beszélgetésekkel, tehát ez majd szépen sorjában alakul, de mindesetre fantasztikus a közönség.
0: Aktívabb a kapcsolat most a közönségetekkel, mint mondjuk korábban? Mióta mondjuk te vagy, tehát külön figyelsz
1: el? Nem tudom megítélni, mert ugye én mióta ott vagyok, azóta látom, de a kollégák azt jelzik vissza, hogy igen, ez egy picit az élénkül. Tehát, hogy nagyon-nagyon erős feedbackek jönnek. Szeretik az műsoros szállításokat, szeretik a repertoárt, vevőek az újdonságokra. A tavaly a Mahler második után több hónappal odajött az utcán hozzám valaki, hogy összehasonlítsa a Claudio Abbado Mahler második felvételének a Lendlerét a Szegeden hallott Lendlerre. Az utcán nem ismertem az illetőt, egy idősebb úr volt. Tehát az a tény, hogy ez megtörténik az utcán, tehát az önmagában tanúsítja, meg elárulja, hogy ez egy milyen közeg.
0: Szegedem.
1: Meg kell becsülni, és nagyon, nagyon hálás is vagyok érte.
0: Ha meg Szegedem úgy is jó hely. Ezt mindig megszoktam, ha nálatok vagyok, akkor mindig megállapítjuk, hogy tök jó hely. Tehát
1: rengeteg kultúrintézmény van, ugye a színház, a szabadtéri, a nagyon jó bábszínház, a Kortárs Balett van, Tisza Egyetem, szóval nagyon jó kis város Szeged.
0: Ugye neked van a Budapest Sound Kollektív együttesed, ami, hát mondhatjuk, hogy a te kísérletező teleped, ahol szintén ez a fajta a te rád oly jellemző intellektualitás, ami nem mondom, hogy milyen diplomából fakad, mert ezt nem szereted, ugye, matematikus, vagy alkalmazott matematika szakot végeztél. Egyébként szerintem ez egy tök jó téma, tehát nem tudom, miért nem szereted. Ezzel nem azt mondom én, hogy te matematikus vagy, meg ilyesmi, de hát ez tény, és szerintem ez befolyásolja azt, hogy te milyen karmester vagy, meg hogy viszonyulsz a zenéhez, nem?
1: Valószínűleg, de mivel nem tudjuk kipróbálni, hogy milyen, amikor nem végeztem el egy eltét előtte, ezért ezt nem fogjuk megtudni. De gyanítom nyilván, persze.
0: De azt lehet látni, hogy mondjuk egy ilyen kifejezetten csak a zenéből építkező karmester milyen, mondjuk romantikusabb zene, nem tudom. Azt lehet látni, nem?
1: Nem tudom. Ezt majd más mondja meg. Én nem tudom. Én világéletemben persze én elemző alkat voltam, tehát nyilván azért is vonzott az a terület. Meg amikor én Mahlerről beszélek, vagy tanulom a partitúrát, és jövök ezekkel a motivumokkal, meg mondásokkal, akkor ez benne van valahol valószínűleg, de...
0: Igen, bár becsepészted az élet értelmét, mi lesz a sorsunk című dolgot, ez nem annyira az elemzés, hanem az üzenet.
1: Ez egy dolog ám. Tehát, hogy persze például a Péter Lóránt is ember a Fantasztikus Mahler könyvében hivatkozik ilyesmire, de azért mégiscsak a mindennek az a eredője, hogy az ember hallja hangokat, és akkor érzetei támadnak. És akkor azokat az érzeteket próbálja úgy interpretálni, hogy a közönségnek ebből a rengeteg dimenzióból, amit mondjuk egy jó zenemű felkínál, minél több dimenzión átjöjjön, tehát minél több réteget tudjanak elérni, és közösen megéljünk egy ilyen pillanatot. De hát tehát hogy lehet utána mindenfélét írni, de azért mégiscsak az kiinduló pont az, hogy mit érez az ember, vagy milyen hatást gyakorol egy zenei hang.
0: Igen. Egyébként a zenét, főleg olyan laikus, mint én, az összefüggésben hozza azzal, hogy ez ilyen földön túli, tudod, a legabstraktabb művészet. Tehát mondjuk, akár mondjuk a Mahlert hallgatók, vagy Richard Strauss, bár ugye tudjuk, hogy más dolgot csinálnak, azért az automatikusan mindig eszébe jut az embernek, legalábbis nekem egészen sokszor. Jó, oké. Akkor menjünk tovább. Szóval a Budapest Sound Kollektív. A Budapest Sound Kollektívben mutatott kísérletező kedvedet mennyire tudod itt megvalósítani? Mert nyilván egyensúlyozni kell a vidéki zenekarok elvárásai és a saját elképzeléseid között.
1: Most azt kérdezett, hogy a Sound Kollektívben vitt kísérletezés, tehát mennyire ültethető át Szegeden?
0: Igen, és mennyire kell egyensúlyozni?
1: Hát nagyon fontos látni azt, hogy más a feladata. Tehát egy ekkora zenekarnak, egy ilyen státuszú zenekarnak teljesen más a feladata. Persze azért vannak ilyenek, tehát hogy keresek olyan dolgokat, amik összehoznak különböző műfajokat, és lekísértünk rajzfilmet élőben tavaly az egyik ifjúsági hangversenyen, vagy megcsináltuk Szegeden is ezt a hét utolsó szó projektet, ami a Nádle képek, az Eszterházi szöveg és a Haydn zene szimbiózisa, de hát azért látni kell, hogy alapvetően a zenekar profilja az más, tehát hogy be lehet csempészni dolgokat. De...
0: A Sound Kollektív él egyébként? Most mit csináltok ott?
1: Csak hát a független színházak sorsát, a független zenei társulások se kerüljük el, tehát hogy nehezebb finanszírozni. Tehát akkor van koncert, és egyébként a közönség igényli, meg a zenészek is igényli, hogyha van rá büdzsé. És az most az utóbbi években azért jóval kevesebb volt.
0: Uh-huh. Neked van ilyen, hogy zenei eszmélyed, amit szeretnél megvalósítani? Gondolsz valamit a zenéről és annak az előadásáról?
1: Úgy általában? Úgy általában. Nagybetűs zével?
0: Igen. Hogy mi izgat téged a zenében? Mi az izgalmas manapság neked a zenében? Miért mondta rád a Fischer Iván annó, hogy te ilyen kísérletez alkat vagy milyen ilyen kis, mit mondott rád? Hogy ilyen kitalálós figura vagy. Igen, tehát, hogy mindig valami nagy az. Tehát, igen, miért vagy az te? Miért nem jó neked minden úgy, ahogy van?
1: Hát eleve ez...
0: az sosem. Jobb nem tudva tenni a kérdést.
1: De jó, de értem egyébként, hogy mire gondolsz, de nagyon sok minden jutott egyszer eszembe, azért kezdtem el abba mindent. Egyrészt a klasszikus zene, vagy a több ideje megszületett mondjuk, vagy régebben megszületett zeneműveknél, azért ott vigyázni kell, hogy ne váljon múzeummá a koncert. Tehát mindig keresni kell az előadónak az élő kapcsolatot a közönséggel, az adott korban élő, tehát a saját korában élő közönséggel. Tehát ebből azért nagyon sok minden következik. Itt nagyon nálunk, speciálisan Magyarországon azért nagyon jellemző volt, most már szerencsére kevésbé, de nagyon jellemző volt az, hogy annyira ki akarták szolgálni a közönség igényeit, hogy biztos telt ház legyen, hogy biztos nagy siker legyen, hogy nem tudom, hogy nagyon leszűkült a repertoár. És amit kérdeztél korábban, hogy mennyire kell a közönséget nevelni, erre mondtam azt, hogy felelősség. Tehát, hogy igen, meg kell ismertetni olyan darabokkal a közönséget, darabokat a közönséggel, amiket nem feltétlenül ismernek, de tudjuk, hogy jók. És persze nem biztos, hogy mindenkinek fog tetszeni, de hát azért érdemes eljátszani, mert egy csomó embernek meg viszont tetszeni fog. Szóval ez is benne van, de hát mégiscsak az van, hogy az adott korra reflektál, vagy bármilyen művész. Tehát az adott korban felvetődő problémákra keres eszközöket, és ez az újító vonalam, ami nem tudom, így elterjedőben volt egy időben, vagy elterjedt, az ennek köszönhető, hogy keresem a kapcsolódásokat, mert nagyon sokat változott, nagyon gyorsan a kultúra, még a kultúra befogadásának a módja, ezt is mindig el szoktam mondani, és akkor nyilván keresi az ember, hogy hogyan tud úgy a közönséggel hangot találni, hogy azért nem köt kompromisszumot, tehát azért a művekről van szó, azért a zenéről van szó, és mégiscsak az adott zseniális zenemű előadásakor megtörténő közösen átélt pillanatok azok, amik miatt a zene létezik.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: temetés.
1: Rádió Café. Van barátom. Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
1: Rádió Café. Van barátod.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
8: Itt van velem Dubolszky Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Mennyire van lehetősége egy vidéki szimfonikus zenekarnak ahhoz, vagy arra, hogy megmutassa magát, mondjuk akár Pesten játszon, vagy különböző helyeken, fesztiválokon játszon, egy cél, vagy kitűzés adott esetben?
9: Nekem nagyon fontos célom, de például itt jön be a képbe a realitás és az ambíció kérdése. Most a múltkor évad végén eljátszottunk egy nagyon szép és nehéz programot a Zeneakadémián, Ravel és Stravinsky művekkel, meg egy Árvopert Magyarországi bemutatóval. És teltház volt, nagyon nagy siker, nagyon jó kritikai visszhang, és tényleg az volt, hogy akkor Szegedi Szimfonikus Zenekarról beszéltek egy darabig, hogy milyen jó tavaszi áldozatot játszottak. De azt látni kell, hogy emiatt hogy gyakorlatilag két zenekarnyi munkát látnak el a színházban, ezért az évad közben az utazás az nagyon nehézen megoldható, és úgy, hogy még a vidéket is, amennyire lehet, ott a környező területeket nyilván ellátja a zenekar zenével, és járkál ide-oda koncertezni. Nagyon messze menni már nagyon nehéz. Tehát igyekszem, és azért voltunk a zeneházában, meg a zeneakadémiára talán vissza tudunk jönni majd idén is. De látni kell azt, hogy tényleg alig lehet bepréselni, mert így is annyit dolgoznak, hogy már ezt egyszerűen nem lehet hova fokozni.
8: Téged izgatnak az új terek, ahol koncerteket lehet adni? Mikor a zeneházát említettel, ott is egy sajátságos koncerttér van, vagy mondod a telén kiáll... Hogy micsoda?
9: Szegedieknek, vagy...
8: Úgy általában, igen. Tehát, hogy inspirál-e az, hogy új helyszíneken, új terekben játszadok klasszikus zenét?
9: Hát most azt nem értem, hogy a szegediek vonatkozásában kérdezed ezt, vagy általában?
8: Is.
9: Ugye a szegedieknek nincsen koncerttermük, ezért én azért is vadászom azokat a lehetőségeket, ahol normális akusztikai térben tudnak játszani, mert ez a zenekar fejlődését is szolgálja. Amúgy meg persze izgalmas új helyszíneket felfedezni, csak nehéz találni, mert nagyon sok szempontnak meg kell fenni, ne legyen húzat, ne legyen hideg, ne legyen meleg, ne legyen fény, ne legyen pára, ne legyen szél, tehát szóval az mindig egy kínek, szimfonikus
8: zenekar. Ne izzadjanak a zenészek, ugye?
9: Új helyszíne, ja igen, meg hogy lehessen oda minden hangszereket, megközelíthető legyen, stb. De azért hallottam én már a Ferenciek terei metró megállóban lent nagyon jó koncertet a Hajdan volt Café Budapesten. Szóval lehet nagyon-nagyon eredeti, meg izgalmas új helyszíneken játszani.
8: Te miért szereted Haydnt, vagy miért tartod izgalmasnak Haydnt? pont Haydnot, igen, mert hogy sokaknál Haydnot nem...
9: Kicsit olyan, mint a Bach nekem, ilyen mindennapi kenyér. Szóval annál jobb választ nem találtam egyelőre, mint amit a Mészi Miklós az Eszterházi prózájára írt, hogy egy ontológiai derű sugárzik az Eszterházi prózából, ez a Haydn zenében ugyanígy megvan. Tehát van egy olyan fajta bizonyosság, ami egyszerűen gyógyítja a lelket, tehát hogy simán föl lehet egy receptre, vagy nem tudom, tehát annyira van benne egy olyan életigenlés, amire most szerintem nagyon nagy szükség van a világnak, és ez nem a poros ilyen nem tudom, ilyen nagyon-nagyon szabálykövető régi zenei hozzáállásról szól természetesen, hanem arról, hogy mindig friss. Tehát annyira emberi, annyira nincs benne fölösleges hang, annyira jó a humora, annyira bölcs, egyszerűen annyira komoly tudása van, hogy az ember megnyugszik attól, hogy akkor nincs, tehát ha ilyen született, akkor nincs olyan nagy baj, nem lehet olyan nagy baj. A Bach is ilyen persze, de ő nagyon, és valahogy sokkal, nekem sokkal szakrálisabb. Haydn is ízistenben, de valahogy ő emberből beszél nekem, inkább, mint a Bach.
8: És akkor Mozart...
9: Rockhüber áll természetesen, tehát nem akarom itt magam húzni, mert az egy elképesztő csúcs, amit a képviselő.
8: Azt mondtam már nekem, amit én szoktam mondani, és nem azt mondom, hogy tőlem származik az ötlet, de én is eljutottam erre a megfogalmazásra, hogy mondjuk a Bach az Isten itt hozzá az embereknek, Mozart pedig az embereket emeli fel isteni szintre. Ezzel egyetértesz?
9: Hát igyekszik legalábbis.
8: Jó élni, emberek vagyunk, és ez milyen jó. És...
9: az Eszterházinak vannak erről nagyon jó mondásai egyébként.
8: Plö.
9: Hogy is van pont ebben a hét utolsó szóban, hogy Haydn nem tudta elképzelni, hogy az Isten elhagyja az embert. A Mozart el tudta. A Beethoven azt nem tudta elképzelni, hogy az ember elhagyja az Istent. Talán pontosan idéztem. Elég sokszor hallottam már.
8: Most egy kicsit bele kell gondolni, tehát hogy rádió töltött pillanat, amikor egyébként a Nádasnál volt, ilyen Nádas Pétert egyszer elhívták egy kereskedelmi rádióra, rádió műsorba, és kérdeztek tőle valamit, tudod, ez szokás, hogy wow, ilyen gyorsan pergett a dialógus, és akkor ilyen felszínes diskurzus, és kérdezett valami komolynak tűnő valamit, egy kérdést a műsorvezető, és akkor Nádas azt mondta, hogy erre át kell gondolnom a választ, és fél percig csend, és nem beszélt
9: már. Hát vesse magára a műsorvezető, de úgy, amúgy a Nádas az nagyon jó, hogy most felhoztad, mert ugye csináltunk egy olyan koncertet is a Szent Kölki Fájú műsorozatában, hogy a 45-ös és a 46-os szimfóniát játszottuk el, és akkor a Nádas Pétert megkértem, hogy jöjjön felolvasni, mert saját bevallása szerint is sokat tanult a Haydn szimfóniákból struktúrát, megfogalmazásmódot. És tényleg az van, hogy nála sincsen redundáns információ, minden egyes veszőnek meg szónak pontosan kimért helye van, mint hogy a Haydn szövetben is. A nyelvi humor nagyon hasonló, és valóban az általam ismert szövegeinek a struktúrája is nagyon hasonlít, és úgy volt a koncert, hogy eljátszottuk a búcsú szimfóniát, ugye az a 45-ös, amikor a zenekar szép lassacskán kiballag a színpadról. Igen ám, de hogy bejött velünk a Nádas Péter, amit a közönség jó része nyilván nem vett észre, és szépen ott a zenekar közepén végigült a Haydn szimfóniát, és aztán amikor kiment a zenekar, ugye velem együtt a végén, akkor ott maradt egyszer Nádas Péter a színpadon, és abból kezdett el olvasni. Egyébként a Haydn a Panelban című művét olvasta fel, és nagyon, nagyon jól rezonált a kettő. Tehát nem, itt például nem illusztrációvá vált, amit mondtam, hogy el kell kerülni, hanem tényleg az volt, hogy kialakult egy olyan dimenzió a Haydn zene és a Nádas Péter párbeszédéből, ami miatt ez egy valid koncertformává vált.
8: Uh-huh. Ott voltam.
9: Igen, hát akkor emlékszel rá.
8: Emlékszem, és az Eszterházió való kapcsolatáról is olvasott valamit, vagy ez az?
9: Igen. Aha. Hát
8: ez a rész a hány a panelben cíművében van?
9: Persze, igen. Tehát ugye le van írva egy beszélgetés, és ezt Árzi Péterrel ebben a szövegben. Aha. Erre gondoltam.
8: Igen, amikor találkoztak, és akkor igen. Egyébként érdekes, én is olyan szeretem Haydn, csak mondjuk Nálas Péter az ilyen modernnek tűnik az ember, vagy annak az embernek a szemében, aki távolról nézi, és nincs benne a dolgokban. Haydn pedig ugye klasszikus, akit minden nap oktattak, stb.
9: Haydn is modern. Minden
8: szerintem igen, meg hát én is imádom a humorát. De hogy...
9: És ahogy csak tudja áthágni azokat a szigorú klasszikus szabályokat. Egy részét ugye ő hozta létre. És aztán azokat áthágja.
8: Hát korábban is a klasszikában már megvoltak ezek a szabályok, nem?
9: Hát azért nem véletlenül szokták a szimfónia atyának hívni. Azért ennek, tehát hogy ott a kezdeteknél, amikor keresgélte, hogy hogyan érdemes ezt a formát fejleszteni, vagy milyen irányba érdemes venni, az egy általizgalmas terület. Most csináltunk egy ilyet, és amikor még mindenféle van, és így próbálgatja, hogy ez működik, vagy mi van, milyen az, hogyha ott egy variáció, vagy milyen az, hogyha itt egy menüet, vagy csak ilyen a tételsorrend, olyan a tételsorrend. Szóval ő is easy, very modern. Csak egy fél mondat, hogy azért hallgatott fél percig a válasz előtt, mert hogy ki kellett találni, mert nincsen fölösleges szó.
8: Tudom, csak hogy mondtam, milyen vicces hangzott az. Mert hogy elkezdtem én is azt mondani, mondtad, hogy mit mondott erre a Eszterházi Bachról, Haydnról, Mozartról, vagy Beethovenről, és akkor én gondoltam, hogy na, akkor mi is van. Most csendben voltunk egy kicsit, ugye? Ezt is kell szokni. Szóval a lényeg, hogy és akkor milyen Mozart a szemedben, hogyha a Haydn ilyen, aminek leírtad? Mozarthoz milyen a kötődésed? Van?
9: Én nagyon szeretem, de azt az isteni egyensúlyt, ami a Mozartban annyira fontos, és persze a Haydn is megvan, de a Mozartban néha nehezebben találom meg. Úgyhogy óvatosabban vállalok Mozart szimfóniákat, de nagyon szeretem. Viszont nem sok nehezebb dolgot tudok elképzelni, mint egy Mozart lassú tétel. Haydn valahogy nekem jobban adódik. És a Mozartok is, tehát nem kevésbé jók, csak hát valakinek ez inkább alkat, nyilván nagyon-nagyon szeretem, csak óvatosabb vagyok vele, mert nekem azzal jobban kell küzdeni, mint a Haydn.
8: Lehet, hogy te is inkább ilyen fegyelmezettebb alkat vagy, nem? És akkor a kevésbé lengsz ki például. Nem lehet, hogy ez az oka?
9: A Mozartnál?
8: Nem, hogy a te személyiséged az lehet, hogy azért illik jobban a Haydn, mert hogy te magad is egy ilyen visszafogott, nem tudom, jobban egy balanszírozó alkat vagy.
9: Hát nem tudom, tehát csak a munkatársaim néha nem érzik azt, hogy annyira fegyelmezett lennék, bár a...
8: Én szoktam érezni, de...
9: Nem azt szokták mondani, hogy jó a stressztűrő képességem, de azért elég impulzív tudok lenni. Tehát azt óvatosan kell bemérni, mert hogyha az ember véletlen rossz helyre néz, intenzíven, nem tudom, akkor abból simán lehet bántódás. Most csak a fegyelmezettségről jut ezt eszembe, hogy néha nem annyira egyszerű azért ez a fegyelmezettség dolog. Igen, a Mozart talán kicsit szertelenebb, de pont ezért megteremteni azt az elképesztő arányt, amitől egy lassú tétel, mondjuk ami Sarabandnak van és Sicilianónak van megírva, mint a kisebb szimfóniáknál, hogy egy pillanatig nem ül le, állandóan érdekes, mindig valami történik a hanggal. Ez a zenekari muzsikusnak is egyébként nagyon nehéz, mert nincs leírva azt, hogy egy hosszú hang feltétlenül nincs leírva, hogy annak hogyan változik az élete. És azért egy zenekarnyi muzsikussal viszonylag kevés próba alatt ezt tehát ahhoz hosszú távú munka kell, meg szocializáció, hogy ezt a nyelvet beszéljék. Ezért egyébként nagyon örülök, hogy a Giovanni Guzzo, aki egyébként a Camerata Salzburgnak a koncertmestere, eljön hozzánk egy Mozart programot csinálni, mert ugye ő nagyon jó hegedűs is, szólozni is fog, koncertmesterként is vezeti, majd a zenekart vezényelni is fog, de egy tiszta Mozart programot. És hogy hát ha valahonnan, akkor onnan azért sok mindent el lehet lesni.
8: Egyébként mondtad, hogy Mozartnál kevésbé jelenik meg a fegyelmezettség. Ez annak is betudható, hogy itt kikandikál már az ego, meg ez a később annyira jellemző művészi önbeteljesedésnek a kezdeti fázisai ezek.
9: Nem mondtam ilyet, csak más.
8: Én kérdezem. Nem mondtál ilyet. Én kérdezem.
9: Nem, hát egyszerűen más érdekli, más az approach.
8: Approach.
9: De ezért várom nagyon a Giovannit, hogy mit fog elkezdeni, mert egy nagyon korai művet is hoz. meg hegedű versenyt is hoz, meg aztán nagyon híres 201-es Ádúr szimfóniát fogja még vezényelni, és az a kincs, hogy ott van a hegedű a kezében, és mutatja. Azt én nem tudom megcsinálni, tanultam nyilvánvalós hangszeren, mert valamennyire minden karmesternek azért picit konyítania kell ezekhez, de hát azért mégsem vagyok egy olyan kalibere hegedűs, mint Giovanni Guzzo.
8: De azért a kérdésem ettől függetlenül is érvényes, nem menekülsz, tehát hogy ez az egónak a kikandikálása, az mikor jelenik meg a zenében?
9: A zeneszerző által, vagy az előadó által, ez sok ponton elvéreszed.
8: Nem, a zeneműben.
9: De mint alkotásban. Jó zeneműben azért nem jellemző az egó, szerintem. Tehát én azokat a műveket nem szeretem, ahol ezt érzem. Emiatt egyébként a hősi élet nekem azért egy komplikált, ha már ilyasztalszóban szól, komplikált mű. Mert ott azért ez nekem azért jelen van, de az egyszerűen azok a művek, amik erről szólnak, szerintem az időrostán kiesni. Inkább probléma az, hogyha az előadó a saját egóját részesíti előben, és nem pedig egy médiumként akar szolgálni. Persze így is átszűröm a személyiségemen, de az, hogy egy pillanatig is én legyek pontosabb, és ne pedig a partitúra, az azért nem merül fel. Uh-huh. Vannak előadók, akiknek fel.
8: De én most arról is beszéltem, hogy tudod, mondják pont a Mozart Beethoven 3-asnál, hogy egyre inkább, ahogy távolodtak el attól, hogy kiszolgálják az uralkodót, jobban meg tudták valósítani a művész elképzeléseiket, és az a fajta szabadság jelenik meg ilyen.
9: De ilyen... ennek a zenéhez sem működik.
8: Nem abban jelenik meg? Abban is megjelenik,
9: nem,
8: szerintem.
9: Abban jelent meg, hogy az ott Mozartnak alig volt pénze, meg nem volt. Nem
8: az
9: volt.
8: Egy dolog, de na várjál, tehát mindezek a dolgok, ezek a gyakorlatilag dolgok, amiket mondtál, nem jelennek meg a műben?
9: Dehogy is, hát nézd meg egy Barázs Fúrát, hát hol van ott a Mozart egója?
8: Most az egót nem úgy mondom, hogy minden róla szól, hanem hogy a művészi én türemkedik ki, nem az, hogy én. Nem a pszichológiai értelmevet ego, hanem a művészi kifejezés.
9: Hát az integritás, meg az autonóm.
8: De mondom, hogy matematikus vagy. Próbálok kizökkenteni, de nem tudok.
9: Jó, de nem, tehát tényleg, tehát egy valamire levaló művésznek, főleg egy ilyen kaliberű valakinek, mint a Mozart, azért van egy autonóm személyisége, meg egy művészi személyisége, meg alkotta, tehát nyilván ahhoz hűd marad. Nem is tudna más csinálni.
8: Igen, valóban ez sokkal leírja, mint az ego, de hát nagyjából szerintem, ha arról beszélünk, csak kevésbé fogalmaztam meg pontosan, én kérek elnézést. Riás Strauss. Na. Hogy ismét róla beszéljünk, Alpesi szimfónia nem teszi tönkre teljesen a metafizikai élményt, a kolomb.
9: Hogy mit nem tettünk?
8: A kolomb, amikor a metafizikai élményt.
9: A micsoda?
8: A kolomb.
9: A kolomb. Ja Istenem, a kolomb, már megint a kolomb.
8: Igen, a kolomb.
9: Nem, ezen lovagos, nem teszi tönkre. Uh-huh. Nem.
8: Miért?
9: Hát az apokban tehenek vannak, azok kolompolnak.
8: Na jó, de hát
9: azért... Az Ives, az ötvös Péter, ugye az egyik utolsó koncertjén az Ives 4. szimfóniát csináltuk, amihez több karmester kell, és egy nagyon nagy adomány az életnek, hogy azt közösen vezényeltem bele. Úgy képes volt az Ives a BACH motivumot beírni tehen kolompra. És a darab pontján BACH van tehen kolompon. Szerinted.
8: Jó, mondjuk ebben van egy ilyen dafke, nem?
9: Hát...
8: A Liás az meg pluszán csak ízléstelen.
9: Nem, hát mi ott vagyunk az alpesi réten. Uh-huh. Az Liás-tól ezek a fajta leíró jellegű zenei megoldások nem voltak idegenek.
8: Tehát nem, de mondjuk...
9: Hivakodott is ezzel, bármit meg tudjuk.
8: Igen, de amíg mondjuk ezt egy ilyen polgári szalomban játszódó darabban tette meg, mondjuk az Arabella vagy a Capriccio, amik helye is volt. Bár ott is van egy metafizikai jelleg, de pont egy alpesi szimfónia, ahol ez a Nietzsche-i természetfeletti utazása megszól, a kolom, nekem a halálom, de ezzel nem fogunk összeveszni ezen. Vagy
9: hát összeveszünk? Én pont nagyon szeretem, nem fogunk persze, de én pont nagyon szeretem a Strauss-nak ezt a vonását, hogy ennyire sokféle ő is. Tehát ez pont, hogy a javára válik, hogy ennyi féle eszközzel tud. És azért az alpesi szimfónia nagyon jó darab. Uh-huh. Nem teszi tönkre a
8: kolom. Oké. Végezetül, már mindjárt indulnod kell Szegedre. Ajánlj ebből az évadból egy olyan estet, olyan programot, ami szerinted intellektuálisan újszerű és izgalmas.
9: Nem csak egy ilyen van.
8: Értem, csak akkor mondjuk kettő. Többet is mondhatsz, csak gondoltam.
9: Hát ugye én vagyok a nagy kísérletező azért általában a Szegedi Zenekarnál is, amit nagyon szeretek, és kíváncsi vagyok, hogy a közönség hogy fogja fogadni, az a megválaszolatlan kérdés az évad végén, ahol egy Ice mű után a Sostakovics második cselló versenyen, a Bátai Istvánnal, és utána a Ligeti Atmosphere, meg a Stravinsky Tűzmadár. Tehát ezek, tehát van ennek egy ilyen posztmodern jellege, amit én nagyon szeretek. Egyrészt a Tűzmadár, az Atmosphere-nek ez a lebegése nagyon jó harmonizál, másrészt még az Ice-nak ez a forradalmi fogalmazásmódja. Nem véletlenül adta ezt a címet, hogy a Bernstein az előadás sorozatának annó. Szóval nagyon-nagyon jó filozófiai kérdéseket vett fel. Tehát az például egy nagyon különleges dolog lesz, mert Szegeden viszonylag ritkán játszanak ilyenfajta összeállításokat. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a közönségnek majd tetszeni fog. Talán ez az egyik legkísérletezőbb ebben az évadban. De máshogy én nagyon szeretem ezt a Liszt Beethoven Brahms párosítást is, amit a Fejvári Zsuzsóval fogunk csinálni. Fejvári Zoltán zongora művész, bocsánat. Brahms Beethoven zongora versenyt, és akkor előtte meg ilyen Liszt szimfonikus költemények, meg Beethoven kvártettétel, ilyenek fognak elhangzani. Meg amúgy is, tehát hogy törekszem arra azért, hogy Szegeden történjenek olyan dolgok, amik máshol az országban még nem. Tehát hogy legyen az egy hír, hogy Szegeden már megint mi van, jön a Baborák például, vagy aki mesterkurzus is fog tartani, mert egy rövidet, mert bevezettük ezt a Világszárok műhelye című dolgot, hogy a hozzánk ellátogató világszárok a helyi zeneművészeti kar hallgatóinak pici mesterkurzusokat adnak, vagy amikor a Nádár kiállítást megnyitottuk tavaly a hét utolsó szó előadáshoz. Tehát igyekszem mindig valami olyasmit csinálni, ami még máshol nem volt. A Báb Színház idén bemutatja Brandenburg Ádám Csipke Rózsika gyerek operáját Báb előadásként. Tehát az is egy olyan dolog, hogy viszonylag ritkán van arra példa, hogy egy kortárs magyar szerzőnek a gyerek operáját elővezessék. A Kövér Béla Bábszínház ezt meg fogja tenni, mert láttam a díszleteket, csodálatosak lesznek.
8: Most köszönöm szépen, hogy itt voltál, és menjen mindenki Szegedre, mert izgalmas, intellektuálisan kísérletező élményekre számíthat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettük mindenről, kolompról, meg stb. És az így fog lemenni vágatlanul az összes esetlenségével, ezt garantálom. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
0: Szervusztok, Klen Viktor vagyok. Amit pedig ti hallgattok, az a Rádió Café.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Újdonság a Viasail Travel kínálatában Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a Magyarországhoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
4: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
3: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vizes árkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
2: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szekrénybe bújt Bognár Bandi, a Nem ismerlek című dal énekszólamának felvételekor. A Kolibri frontembere az otthonában lévő, házilag kibélelt bútordarabban találta meg azt a nyers és természetes hangzást, amelyet ehhez a számhoz keresett. A zenetörténelem során mások is fakadtak már dalra hasonló helyen. Például az igazán feszes soundra vágyó The Beatles az 1968-as Yeah Blues rögzítésekor, amikor a teljes zenekar hangszerekkel és erősítőkkel együtt bezsúfolta magát az Abbey Road stúdió mikrofontároló szekrényébe. A kísérlet végkifejletét jól ismerhetjük a White Albumról.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Terápiás hatással vette fel a Szaja Noé művész nevet Kőrös Noémi. A maláj kifejezés jelentése én vagyok Noé, és a budapesti születésű, de Malajziában nevelkedett énekesnő azért nevezte el így magát, mert mindenki Miminek szólította, és szerette volna megszokni keresztnevének első betűit is. A Pop Noir előadó pedig Twitch követőire van terápiás hatással. Élő online közvetítéseken foglalkozik rekordszámú táborával, zenél nekik, csetel velük, olykor videójátékozik, alkalomattár süt valamit, és néha az utazásairól jelentkezik be. Zenei utazásaiban többször idegen bolygók titkait kutatja. 2023-as Jupiter albumát a 2024-es Vénusz EP követte.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A tagok határozott állítása szerint a Franz Ferdinand rockegyüttes nevének köze van az 1914 nyarán a boszniai Szarajevóban meggyilkolt Ferenc Ferdinand főherceghez, aki az osztrák-magyar monarchia trónörököse volt, és halála volt az a szikra, amely az első világháborút kirobbantotta. A két gyerekkori barát, Alex Capranos énekes és Bob Hardy basszusgitáros a skóciai Glasgow-ban 2001-ben kiment egy lóversenyre, ahol láttak egy főherceg nevű lovat. Így került szóba Ferenc Ferdinánd neve, amelyet először csupán hangzása miatt választottak. Ugyanakkor azzal is tisztában voltak, hogy a főherceg halálával az egész világ megváltozott, és ők is valami maradandót akartak alkotni. A csapat később kiegészült Paul Thompson dobossal és Nick McCarthy gitárossal, így megalkotva a Franz Ferdinand végső felállását. 2002-ben léptek fel először, mint egy 80 ember előtt. Volt olyan, hogy egy elhagyott bírósági tárgyalóteremben és fegyházban próbáltak. 2004-ben fejezték be első nagylemezük felvételeit, amelyből csak az Egyesült Államokban több mint 1 millió példányt adtak el abban az évben.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul léci!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anis Kashoi, francia énekes, 2007-ben a France 2 televízió szavazásán az év énekese lett. Mamája orosz, míg édesapja marokkói származású. A források szerint tőlük örökölte sajátos hangját. Zenei stílusában a soul, a blues és a reggae elemei keverednek a francia chanson világával.

0: megtermel. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brit elektro-rock zenekar a Kasabian 1999-ben alakult. Nevüket Sharon Tate gyilkosa Linda Kasabian ihlette, aki Charles Mansont is segítette menekülésében. Zenéjüket a Primal Scream, az Oasis és a Stone Roses munkáihoz hasonlítják. A Lost Souls Forever a zenekar második kislemeze 2004-ből.

0: Sziasztok!
1: Mi vagyunk a Hakumba zenekar. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
3: A szupercsapat miatt vonult vissza a zenei élettől 47 éves korában Bill Withers, a 70-es évek legendás R&B soul énekesét 85-ben annyira felbosszantotta, hogy akkori kiadója, a Columbia Records folyton halogatta és megtorpedózta albumainak kiadását, miközben a népszerű tévésorozatban játszó Mr. T nagylemezének megjelentetése prioritást élvezett náluk. Withers annyira szívére vette a méltatlan helyzetet, hogy onnantól kezdve nem adott ki semmit. Életének hátralévő 35 évében néhány nagyon ritka vendégszerepléstől és fellépéstől eltekintve egyáltalán nem kért a zenebizniszből. Klasszikus dalai azonban újabb és újabb átdolgozásokat éltek meg. Például a Studio Rio producer duo 14-ben brazil ritmusokkal bolondította meg a 77-es Lovely Date.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!

shine.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
4: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a, Dürer kert, Csillum Trio.

0: működik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: ki
1: ledobd a rádiót.
2: Rádió Café 98 pont, vagy mindegy is, megtalál.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírál.

0: L'Union soviétique est notre partenaire le plus important.
1: Sziasztok, Puskás Peti vagyok, ez pedig itt a Rádió Café. Nekem is van barátom.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.

0: Rádió Café. Van barátok.
1: Nyuszikának semmi jobb dolga nem akar. Elindult a nagyvilágba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: lámpán ücsörgött a bölcsbagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcsbagó. A bácsi mitől ilyen nagyfejű? Magó

0: Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete között.

Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Rádió Café. Csillebércen az FM 98-as frekvencián.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.